a megszokással és a tehetetlenséggel magyarázhatók. Már a régmúlt időkben felismerték az emberiség nagy bölcsei, hogy nem jó az ember számára, ha ösztönös, örömök szerzésére és a kellemetlenségek elkerülésére irányuló tevékenysége túl eredményes. Már a régi időkben is értettek a magas fejlettségű kultúrákban élő emberek ahhoz, hogyan lehet a bosszúságot okozó inger helyzeteket elkerülni, ami veszélyes, mert sokszor a kultúra hanyatlását kiváltó elpuhuláshoz vezethet. Azóta az emberek kitalálták, hogy az örömet okozó szituációk hatását hogyan lehet ingerek rafinált vegyítésével fokozni, és az elegy összetételének állandó változtatásával hogyan lehet az eltompulást, a megszokást elkerülni. Ez a felfedezés, amit minden magasabb fejlettségű kultúra megtett, egyenesen a szenvedélyhez vezetett, ami azért aligha hat olyan megsemmisítő módon a kultúrákra, mint az elpuhulás. Amióta csak a bölcsek gondolkodnak és írnak, mindkettő ellen prédikálnak, ám mindig nagyobb hévvel a szenvedély ellen. A modern technológia, főleg a gyógyszeripar fejlődése soha nem látott lendületet adott a kellemetlenségek elkerülésére irányuló általános emberi törekvéseknek. Észre sem vesszük, hogy mennyire függünk a modern kényelemtől, mivel a számunkra annyira magától értetődővé vált. A legszerényebb igényű háztartási alkalmazott is felháborodottan tiltakozna, ha olyan fűtéssel, világítással, fekvőhelyel és mosdási lehetőséggel ellátott szobát kínálnának neki, mint amilyen Goethe titkos udvari tanácsos vagy Anna Amelie weimari hercegnő számára teljes mértékben megfelelt volna. Amikor néhány évvel ezelőtt New Yorkban egy súlyos műszaki hiba következtében néhány órára kimaradt az áramszolgáltatás, sokan teljesen komolyan azt gondolták, hogy eljött a világ vége. Még azok is, akik a régi jó idők szépségeiről és a spártai nevelés értékeiről szilárdan megvannak győződve, rögtön módosítanák nézeteiket, ha egy 2000 évvel ezelőtti körülmények között szokásos sebészeti beavatkozáson kellene átesniük. Miután egyre inkább uralma alá vont a környezetét, a mai ember szükségszerűen megváltoztatja örömbosszúság háztartásának egyensúlyát. A bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos következményekhez vezethet. A bosszúsággal szembeni növekvő türelmetlenség az örömök csökkenő vonzásával együtt oda vezet, hogy az emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenységekbe, amely az örömöket majd csak a későbbiekben hozza meg. Ebből ered bármely újonnan támadt kívánság azonnali kielégítésének igénye. A vágyak azonnali kielégítésének igényét, instant gratification, a termelők és kereskedők minden lehetséges eszközzel ösztönzik, és a fogyasztók megdöbbentő módon nem veszik észre, hogy a szívélyesen kínált részletfizetési lehetőségekkel rabszolgasorba hajtják őket. Az azonnali kielégülés utáni hajszak különösen súlyos következményekkel jár a szexuális magatartás területén. Mivel elsorvadt a távoli cél elérésére tett erőfeszítések képessége, eltűnnek az udvarlás és párválasztás sajátosan kifinomult magatartás formái, mind az ösztönösek, mind a kulturálisan programozottak, és nem csak azok, melyek a törzsfejlődés során a párok összetartása céljából alakultak ki, hanem azok a sajátosan emberi magatartás formák is, amelyek a kulturált élet keretében hasonló célokat szolgálnak. A sok mai filmben dicsőített és követendő példaként sugalt azonnali nászt tévedés lenne, ha állatinak neveznénk. Ugyanis a magasabb rendű állatoknál ez csak kivételesen fordul elő. A tenyésztési jelző talán helytállóbb lenne, mert a tenyészállat olyan házi állat, amelyből a könnyebb szaporíthatóság érdekében az emberi beavatkozás eltenyésztette az összes kifinomult párválasztási magatartás formát. Mivel az öröm-bosszúság háztartás mechanizmusának, mint már említettük, sajátossága a tehetetlenség és a kontrasztképzés, az a felfokozott törekvés, amely mindenáron a legcsekélyebb kellemetlenség elkerülésére irányul, azzal az elkerülhetetlen következménnyel jár, hogy lehetetlenné válnak az örömszerzésnek a kontrasztképzésen alapuló formái. Goethe kincskeresőjének ősi bölcsessége: keserves hetek, boldog ünnepek. Egyre inkább a feledés homályába burkolózik. Elsősorban az igazi örömöt teszi elérhetetlenné a kellemetlenségek mindenáron való elkerülése. Helmut Schulze mutatott rá arra, hogy az öröm szó, mint fogalom, Freudnál nem szerepel. Ismeri a gyönyört, de az örömöt nem.
amikor valaki izzadtan és fáradtan, felsebzett ujjakkal, sajgó, agyongyötört izmokkal egy nehezen megmászható hegy csúcsára ér, annak tudatában, hogy hamarosan a visszaút még nagyobb nehézségeivel és veszélyeivel kell megküzdenie, valószínűleg nem gyönyör az, amit érez, hanem a legnagyobb öröm, amit csak ember elképzelhet. Gyönyörhöz hozzájuthatunk kemény, megfeszített munka és kellemetlenségek nélkül is, de isteni szikrát így nem szoktak kipattanni. Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltűrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámegyekből és völgyekből alig észlelhető fodrozódást, a fényből és árnyékból unalmas szürkességet, egy szóval halálos unalmat teremt. Ez az érzelmi fagyhalál különösen azokat az örömöket és fájdalmakat fenyegeti, amelyek társas kapcsolatainkat, házastársunkhoz, gyermekeinkhez, szüleinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz való kötődésünket jellemzik. Oscar Heinroth 1910-ből származó feltevését miszerint családunkkal és idegenekkel szemben a barátság és szerelem megszerzésénél tanúsított viselkedésünket sokkal nagyobb mértékben mozgatják vele született és örökletes tényezők, mint azt egyáltalán sejtenénk, a modern humán technológia kutatási eredményei fényesen igazolták. Ezen rendkívül komplex magatartásformák örökletes programozottságának következménye, hogy együtt vagy külön nem csak örömet, hanem sok szenvedést is okozhatnak. Egy igen széles körben elterjedt, és sok fiatalt félrevezető tévhit, hogy a szerelem csak boldog lehet, mondja Wilhelm Busch. A szenvedés mindenáron való elkerülésével az emberi élet jelentős részétől fosztjuk meg magunkat. Ez az egyértelmű folyamat veszélyes módon összegződik a túlnépesedés második fejezetben leírt következményeivel, not get involved. Egyes közösségek furcsa, hátborzongató módon törekszenek arra, hogy a szeretett ember halálának gyászolását elkerüljék. Az észak-amerikai népesség nagy részénél a gyászt freudi értelemben elfogyják. A halott hirtelen eltűnik. Senki sem említi, mert az tapintatlanság lenne. Úgy viselkednek, mint a soha nem is élt volna. Még félelmetesebb, ahogy Evelyn Waugh a vitriolba mártott tollú szatirikus írja le The Loved One, a szeretett lény című könyvében a halállal kapcsolatos színjátékot, szépen kisminkelik a holttestet és dicsérik, hogy milyen jól néz ki, mert ez hozzátartozik a jó modorhoz. A gátlástalan örömhajhászás egyenesen veszélytelen az emberiségre a kellemetlenségek megrögzött elkerülésének pusztító hatásaihoz képest. Hajlamosak vagyunk annak állítására, hogy a mai ember túlságosan halvérű és fásult ahhoz, hogy elsöprő szenvedélyek ragadják magukkal. Az erős és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van az öröm átélésének képessége. És ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a fásult emberek mindig újabb és újabb ingerhelyzeteket hajháznak. Ez az újdonságvágy jellemzi kapcsolatunkat környezetünk csaknem valamennyi tárgyával. A szóban forgó kultúrbetegség áldozatai ugyanúgy unnak rá szeretteikre, barátaikra vagy akár hazájukra, mint bizonyos ideig tartó használat után cipőjükre, öltönyükre, autójukra. Az amerikaiak költözködéskor meglepően könnyen szabadulnak meg régi háztartásuk tárgyaitól és vesznek maguknak új dolgokat. Sok utazási iroda új barátok szerzésének lehetőségével csábítja a közönséget. Első pillantásra talán paradoxnak, sőt cinikusnak tűnik, hogy az a szomorúság, amit a magunkfajta akkor érez, ha kiszolgált nadrágját vagy pipáját a szemétbe dobja, baráti kötődéseivel rokon forrásból ered. Ha arra gondolok, hogy milyen érzések kavarogtak bennem, amikor eladtam régi autómat, társamat számtalan szép élménydús utamon, ki kell jelentenem, hogy ezek az érzések minőségileg ugyanolyanok voltak, mintha régi barátomtól búcsúztam volna el. Ez a lelketlen tárgyak esetében vitatható reakció egy magasabb rendű állattal, például egy kutyával szemben, nem csak hogy helyes, hanem egyenesen az ember érzelmi gazdagságának vagy szegénységének a fokmérője. Sok embertől fordultam el lelkileg, aki azt mondta a kutyájáról, hogy aztán beköltöztünk a városba és túl kellett adni rajta. Az újdonságvágy, neofília, nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a tömegek 7. fejezetben tárgyalt dogmatizálhatóságának köszönhetően ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják.
a built-in obsolescence, azaz a beépített elavulás elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autó divatban. A fejezet lezárásaként mérlegeljük még az elpuhulás és az érzelmi fagyhalál esetleges gyógymódjait is. Az okok, amilyen könnyen megérthetők, olyan nehezen szüntethetők meg. Nyilvánvalóan az a természet adta akadály hiányzik, melynek legyőzése az embert megkeményíti, a nehézségek elviselésére kényszeríti, és ha leküzdi az akadályt, jutalma a siker öröme lesz. A nagy baj azonban az, hogy ennek az akadálynak természetesnek kell lennie. Mesterségesen kreált megpróbáltatások leküzdése nem okoz igazi sikerélményt. Kurt Hahn komoly terápiás sikereket ért el fásult, életunt fiatal pácienseinél azzal, hogy a tengerparton fuldoklók megmentésére alkalmazta őket. Az emberi személyiség mély rétegeire közvetlenül ható, embert próbáló helyzeteken keresztül számos gyógykezelt, igazi gyógyulásra talált. Hasonló módon járt el Helmut Schulze, amikor pácienseit szélsőségesen veszélyes, ahogy ő nevezte, határhelyzetekbe hozta, ahol vulgáris kifejezéssel élve, az élet valódi értékével olyan módon szembesül az egyén, hogy őrültsége azonnal elmúlik. Bármilyen sikeresek is Hahn és Schulze egymástól független kifejlesztett gyógymódjai nem jelentenek általános megoldást, mert nem rendezhetünk annyi hajótörést, hogy minden rászoruló részesülhessen a megmenekülés gyógyító élményében, és nem tehetjük azt sem, hogy valamennyiüket előzetesen halálra rémisztjük, majd vitorlázó repülőbe gyömöszöljük őket, hadd jöjjenek rá, hogy az élet milyen szép és mekkora érték. A lehetséges tartós gyógyulás egyik gyakran előforduló esete az, ami kisebb-nagyobb maradandó károsodást maga után hagyó öngyilkossági kísérletek után szokott bekövetkezni. Egy tapasztalt, vakokat oktató bécsi tanár mesélte sok évvel ezelőtt, hogy azok a fiatalok, akik öngyilkossági szándékkal halántékon lövik magukat és elvesztik szemük világát, sohasem kísérelnek meg még egyszer öngyilkosságot. Nem csak hogy tovább élnek, hanem meglepően kiegyensúlyozott, boldog emberekké válnak. Hasonló az esete annak a nőnek is, aki fiatal lányként öngyilkossági szándékkal kiugrott az ablakon, majd azt követően maradandó gerincsérülése ellenére teljes emberi életet élt. Minden kétsége kizáróan a nehéz akadály leküzdése tette ismét érdekessé az életet az életunt fiatalok szemében. Ha az emberiség nem akar elpusztulni, talál elég leküzdendő nehézséget, de a győzelem útja olyan rögös, hogy így sem adódik mindenki számára elegendő bizonyítási lehetőség. A problémakör széles körű megismertetését mindenképpen kiemelt és általános nevelési feladatként kellene kezelni. Minden a közösségnek hasznos, de az egyénnek inkább káros magatartásforma keletkezése, de még inkább fennmaradása kemény dió a mutáción vagy szelekción alapuló magyarázatok számára. Jól lehet a nem egy könnyen érthető csoportszelekciós folyamat, amelyre itt most nem akarok részletesen kitérni, magyarázatot ad az altruista, áldozatkész viselkedésmód keletkezésére, az ilyen módon létrejövő szociális rendszer szükségszerűen labilis marad. A csókáknál, coleus monetula el, olyan közös védelmi reakció keletkezett, hogy bármilyen egyet a lehető legnagyobb áldozatkészséggel kell a ragadozók által megtámadott fajtársa védelmére. Azt könnyű belátni, hogy egy ilyen csoportnak, amelynek tagjai így viselkednek, jobb életben maradási esélyei vannak, mint egy másiknak, ahol ez a magatartás ismeretlen. De mi arra a biztosíték, hogy a csoporton belül ne akadjanak olyan egyedek, amelyeknél a bajtársiasság hiányzik? Mutációk mindig várhatók, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül be is következnek. Ha a szóban forgó altruista viselkedésmódot vizsgáljuk, ennek a kiesése az érintett egyed számára szelekciós előnyt jelent, ha elfogadjuk azt, hogy a fajtársak védelmezése veszélyekkel jár. Így előbb vagy utóbb a társadalom szociális normáit betartó egyedeken élősködő szociál parazitáknak többségbe kellene kerülniük. Ez csak azoknak a közösségekben élő állatoknak az esetében tételezhető fel, melyeknél a szaporodás és a közösségi munka feladatai nincsenek különböző egyedekre osztva, mint például az államalkotó rovaroknál. Itt nem fordulhatnak elő az előbb tárgyalt problémák, és talán ez az oka, hogy ezekben a közösségekben a dolgozók és a katonák altruizmusa olyan szélsőséges módon nyilvánulhat meg. Nem tudjuk, a gerinces állatoknál mi akadályozza meg, hogy a szociálparaziták a közösség hanyatlását okozzák.
Nehéz elképzelni, hogy egy csóka felháborodjék fajtársa gyávaságán, mert az nem vesz részt a bajtárs megvédési akcióban. Az aszociális magatartás miatti felháborodás csak a sejtállamoknál és az emberi társadalomban tapasztalható. A viszonylag alacsony és a legmagasabb integráltságú élő szervezeteknél. Az immunológusok igen nagy jelentőségű felfedezése, hogy az antitesttermelő képesség és a rosszindulatú daganatok képződése között meglehetősen szoros összefüggés van. A szervezet speciális védőanyag termelő képessége minden valószínűség szerint a szelekció nyomására alakult ki. Elsősorban a hosszú életű, sokáig növekedésben lévő szervezeteknél, mivel itt a megszámlálhatatlanul sok sejtosztódás során állandóan leselkedik a veszély, hogy úgynevezett sarj mutációk veszélyes, aszociális képződményeket hoznak létre. A gerincteleneknél nem ismert sem az antitestképződés, sem a rosszindulatú daganat. Mindezek azonban a legalacsonyabb rendű gerinceseknél, a körszájúaknál, kiklosztomata, ezekhez tartozik például a folyami orsóhal is, már megtalálhatók. Valószínűleg valamennyiünket fiatalon sírba vinnének a rosszindulatú daganatok, ha testünk immunrendszere nem szervezett volna meg egy sejtrendőrséget, amely az aszociálisan burjánzók mesterkedéseit idejében megakadályozza. Nálunk embereknél a társadalom normális tagjai jellemző reakciójukkal válaszolnak az aszociális magatartásra. Mélységesen felháborodunk, és még a legszelidebb is tetlegességgel reagál, ha szeme láttára bántalmaznak egy gyereket, vagy erőszakolnak meg egy nőt. A különböző kultúrák jogrendszerének összehasonlító vizsgálata olyan részletekbe menő egyezést mutat, ami nem magyarázható kultúrtörténeti összefüggésekkel. Goethe mondja, arról a jogról, amely velünk születik, sajnos nem esik szó. Az a hit, hogy a kultúrához kötődő jogalkotástól független természeti jog is létezik, ősidők óta ahhoz a nézethez kötődik, hogy ez a jog természet feletti isteni adomány. Az élet időnként meglepő dolgokat produkál. Azon a napon, amikor elkezdtem ezt a fejezetet írni, levelet kaptam az összehasonlító jog tudorától, Peter H. Sandtől, amiből most idézek is. Az újabb összehasonlító jogtudományi kutatások egyre többet foglalkoznak a világ különböző jogrendszerei közötti szerkezeti hasonlatosságokkal, például a Cornell University kutatócsoportjának nemrégiben publikált műve Common in Core of Legal Systems, a jogrendszerek közös lényege. A valóban sok egybeesésre három alább következő magyarázat a legkézenfekvőbb. 1. Metafizikai természetjogi, vitalistának felel meg a természettudományokban, egy történeti, eszmecsere a különböző jogrendszerek érintkezése és diffúziója folytán, azaz tanult magatartás imitálása folytán, és egy ökológiai, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez, infrastruktúrához, közös tapasztalás útján elsajátított magatartásmódokat is beleértve. Ehhez társul legújabban egy pszichológiai magyarázat, a jellemző gyerekkori tapasztalatokból eredő jogérzék, ösztönfogalom, direkt hivatkozása Freudra, elsősorban Albert Ehrenzweig, a Berkeley Egyetem professzora, pszichoanalitikus jogtudományával. Ennek az új irányzatnak lényeges felismerése, hogy a jogot, mint társadalmi jelenséget egyéni struktúrákra vezeti vissza, a hagyományos jogelmélettel ellentétben. Sajnálatos, hogy Ehrenzweig a joggal való összefüggésben folytonosan a szerzett magatartásmódokat emeli ki, és elhanyagolja a lehetséges örökölteket. Összegyűjtött értekezéseinek tanulmányozása után, ami egy jogászt is alaposan megizzasztana, meggyőződtem arról, hogy a jogérzék titokzatos fogalma, ezt a szót a régebbi jogtörténet is használja, de magyarázat nélkül, tipikusan vele született magatartásmódokat takar. Teljes mértékben osztom ezeket a nézeteket, de tudatában vagyok a bizonyítás nehézségeinek is, amelyre Szent professzor úr is utal a levelében. Az emberi jogérzék forrásairól bármit is fog állítani a jövőbeni kutatás, tudományosan megalapozottnak tekinthetjük, hogy a Homo sapiens a magatartásmódok magas differenciáltságú rendszerével bír, ami a sejtállamban folyó antitestképződés mintájára arra szolgál, hogy kivesse magából a közösséget károsító élősködőket. A modern kriminológia is felteszi a kérdést, hogy a bűnözők magatartása mennyiben ered a vele született társadalmi viselkedésmódok és gátlások genetikai kieséséből, és mennyiben a társadalmi normák kulturális közvetítésének zavaraiból.
Ennek a meglehetősen bonyolult kérdésnek sokkal nagyobb a jelentősége a gyakorlati életben, mint a jogtudományban. A jog az jog, és alkalmazkodni kell hozzá, alá kell rendelnünk magunkat, akár törzsfejlődés, akár kulturális fejlődés útján alakult ki. Egy bűnöző megítélésénél igen nagy jelentőségű az, hogy defektus a genetikai vagy nevelési eredetű-e. Mert ebből következtetni lehet arra, hogy a társadalom által ismét elviselhetővé lehet-e tenni. Nem állítható, hogy genetikai torzulások célzott tréninggel ne lennének korrigálhatók. Példa erre Kretschmer, aki kórosan sovány testalkatú embereket következetes gimnasztikával csaknem atletikus testalkatúvá tudott tenni. Ha minden a törzsfejlődéssel beprogramozott tulajdonság, tanulás és nevelés által nem lenne befolyásolható, az ember csupán saját ösztönei felelősség nélküli játéka lenne. Minden kulturális együttélés előfeltétele, hogy az ember megtanuljon vágyain uralkodni. Az aszkézist hirdetők is erre szólítanak fel. Az önuralom, az értelem, a felelősség ereje nem határtalan. Egy épp embernél is pont annyira elég, hogy beilleszkedjen a civilizált társadalomba. Egy lelkileg épp ember és egy pszichopata, régi hasonlatommal élve, nem különböznek jobban egymástól, mint egy kompenzált és egy dekompenzált szívbajjal élő ember. Az ember természetétől, vagyis törzsfejlődésétől fogva, mint ezt Arnold Gehlen olyan találóan mondja, kultúrlény, azaz ösztönös vágyai és az azok feletti felelős módon kultúrája erejénél fogva gyakorolt uralma egy rendszert alkot, amelyben mindkét arrendszer működése tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Egy kis többlet vagy hiány, akár az egyik vagy a másik oldalon könnyebben okoz zavart, mint azt az emberi értelem és tanulás mindenhatóságában hívők többsége gondolná. Bár az ember tréning segítségével megtanulhat urrá lenni a vágyain, de ez az ellenhatás igen csekély mértékűnek tűnik. A kriminológia ismeri a legjobban, milyen kevés a kilátása annak, hogy az úgynevezett érzelemszegény emberek társadalomképessé váljanak. Ez ugyanúgy vonatkozik az érzelemszegényen születettekre, mint azokra a boldogtalanokra, akik csaknem ilyen sérüléseket szenvednek el, nevelési hiányosságok, elsősorban a hospitalizáció miatt. Korai gyermekkorban az anyával való személyes kapcsolat hiánya, a későbbiekben, ha nem még rosszabbat, társadalmi kötődésre való képtelenséget okoz, aminek a tünetei feltűnően hasonlítanak a vele született érzelemszegénységre. Nem állíthatjuk, hogy a vele született zavarok mind gyógyíthatatlanok, még kevésbé azt, hogy a szerzettek mind gyógyíthatóak, és a lelki sérülésekre is igaz, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. A feltételes reflexek mindenhatóságába vetett hit számos esetben felelős a jogalkalmazás melléfogásaiért. F. Hacker saját előadásán számolt be Kansasben a topekai Menninger klinikán arról az esetről, amikor egy fiatal gyilkos, akit pszichoterápiai kezelés alá vetettek és bizonyos idő múlva gyógyultnak nyilvánítva bocsátottak el az intézetből, igen rövid időn belül újabb gyilkosságokat követett el. Csak a negyedik ember életének kioltása után jött rá a humánus, demokratikus és behaviorista társadalom, hogy ez a fiatalember közveszélyes. A négy ember elvesztése csekély ahhoz a kárhoz képest, amit a bűncselekményekkel kapcsolatos helytelen közfelfogás okoz. Az a szinte vallásos hitté vált meggyőződés, hogy minden ember egyformán ártatlannak születik, és a bűnözők lelki és erkölcsi torzulásaiért a felelősség teljes mértékben nevelőiket terheli. Ez a természetes jogérzék teljes lerombolásához vezet, főleg magánál a bűnelkövetőnél, aki önsajnálattal telve a társadalom áldozatának tekinti magát. Nemrégiben egy osztrák napilapban olvashattuk a megdöbbentő hírt, hogy egy 17 éves fiú gyilkosságot követett el szüleitől való félelmében. A fickó ugyanis megerőszakolt a saját 10 éves húgát, aki azzal fenyegette meg, hogy beárulja szüleinek, mire ő a kislányt egyszerűen megfojtotta. Az kétségtelen, hogy bizonyos mértékben a szülők is felelősek a történtekért, de a legkevésbé sem azért, mert a fiúba túl sok félelmet plántáltak. A véleményalkotásnak ezek a szélsőségesen patológikus esetei csak akkor lesznek érthetőek, ha tudjuk, hogy ezek egy kilengésre hajlamos szabályozó rendszer funkciói. A közvéleménynek nagy a tehetetlenségi együtthatója, csak hosszabb holtidő után reagál az új eseményekre, főként az eltúlzott tények durva egyszerűsítésére hajlik.
Ezért jogosak a közvéleményt érő kritikák. Igen gyakran olyan szélsőséges álláspontokat képvisel, amelyeket sosem fogadna el, ha nem ellenvéleményt kompenzálna. Ha összeomlik az éppen uralkodó nézet, ami egészen hirtelen szokott megtörténni, az inga egyből az ellenoldal még túlzóbb szélsőségei felé lendül. A mai eltorzult liberális demokrácia egy lengés holdpontjának felel meg. Az ellentétes holdponton, amit az inga nem régiben ért el, található Eichmann és Auschwitz, az eutanázia, a fajgyűlölet, a népirtás és a lincsjog. Az igazi értékeket a lengés csillapodásával az inga nyugalmi állapotának két oldalán lelhetnénk fel. Bal oldalon az egyéniség szabad kibontakozását, jobb oldalon az egészséges társadalmat és kultúrát. Emberellenessé csak mindkét oldal szélsőségei válnak. Az inga ismét mozgásba jön, és Amerikában jelentkezik a veszély, hogy a fiatalság és a néger polgárjogi mozgalom önmagában jogos, de túlzásba vitt lázongása megfelelő indok ahhoz, hogy a szokásos mértéktelenséggel meghirdessék az ellenkező végletet,

0: Igazából 8 évig minden nap zene, tényleg zeneóra volt, kórusban énekeltem, ameddig meg nem változott a hangom. Aztán én sportoltam, mert a sportos családból jövök én. Apámnak a bátyja is futballozott. Hárman voltak testvérek, akik fociztak, fiúk. Ketten közülük válogatottak is voltak, apám olimpiai bajnok is, Tokióban 64-ben, ő volt a csapatkapitány. De mivel akkor úgy volt még, hogy aki nem játszott a döntőn, az nem kapott érmet. És ő megsérült a döntő előtti meccsen. Úgyhogy nem kapott aranyérmet, de aztán a szurkolók valahogy kiküzdötték, és utána elküldték. Tehát 18 éves koromig voltam ott, arra emlékszem, hogy egyetlen egy zenekarra volt hajlandó lejönni játszani Győrbe. Havonta egyszer jöttek a Mini, Török Ádám és a Mini, az ifjúsági házban játszottak, hát azon mindig ott voltunk. És volt a Rütyi barátom, akinek aztán lemezboltja is lett, ő ilyen nagy regi őrült volt, Bob Marley és nem tudom, ők voltak az istenek. Nagyon komoly hangcucca volt otthon, tehát már akkor olyan lemezjátszója volt, hogy az őrület, tehát így is úgy építették neki is. És neki voltak ilyen klubjai néha. Hát meg a minire elmentünk mindig.
1: És akkor érettségi után?
0: Érettségi után aztán ide kerültem Pestre, mert aztán én TF-re jártam, addig, amíg meg nem sérültem. Azt végül is nem fejeztem be. És igazából akkor változott meg, amikor, tehát én itt egy évig a főiskola előtt itt voltam Pesten, itt dolgoztam, és hát az év az nagyon durva volt, mert nem ismertem senkit a városban. Ez egy év alatt az ellenkezőjébe csapott át, ugyanis tehát fölvettek a TF-re, elvittek katonának, és az volt az utolsó olyan év korosztály, akiket még egy helyre vittek az egyetemi előfelvételisek. Három helyen volt az országban, én Hódmezővásárhelyre kerültem, és tehát ott csak akiket fölvettek, vagy főiskolára, vagy egyetemre. És ott viszont, tehát a 9 hónap alatt annyi embert megismertem, hogy amikor visszajöttünk Pestre, leszerelés után, utána az egész várost ismertem. És emlékszem, hogy filmklubokba jártunk, meg jazzklubokba, meg... Hát ami élet volt akkor. A budai ifjúsági park, Tabán. Tehát Dress Misiék koncertjén mindig ott voltunk, az minden pénteken volt, ők is költöztek mindenfelé. De arra emlékszem, hogy tehát volt olyan hét, vagy volt olyan időszak, amikor minden héten, minden napra jutott valahol egy jazzklub. És olyan is volt, hogy egy este több helyen is volt. Mert emlékszem, hogy a Dress Misi akkor ahol az egyetemű klub volt. A utoljára. Neki akkor ott volt klubja, és emlékszem, hogy szerdán aztán. És végzett a bulival, és utána átment egy másik helyre játszani, meg jamelni. Akkor így a kultúra így igazából egybe volt, már annyira kevés dolog volt. Tulajdonképpen még kint volt a Szabadoséknak volt egy klubjuk, a Kassák klub. Az is nagyon komoly volt. De mondjuk az nem, az mondjuk havonta egyszer volt, azt hiszem. Meg a filmklubok, tehát igazából a film és a koncertek. Ez volt, és emlékszem, hogy kijöttünk egy filmklubot, az egyetem színpadon volt, oda jártunk sokat. És közgáz, az később lett, de hogy akkor annyi barát és ismerős gyűlt össze, ott, hogy kijöttünk a filmek után, és ott álltunk, vagy 15-20-an értezünk, hogy most mit csináljunk. Most hova menjünk? Hát és érted, akkor este 10-kor vége volt mindennek. Tehát volt is valami, valahol. De igazából semmi. Aztán Győrbe lettek a Jenőik, a Hartyándi Jenőik, akik most a médiavévet csinálják, és nekik volt mondjuk hát egy évben 5-6 koncert, amit az osztrák határ túloldaláról, mit tudom én, ott voltak ilyen kisebb fesztiválok, és azokról átcsábították, mert Győr oda közel volt, és onnan átcsábították az ott fellépőket, és akkor ott nagyon komoly jazz koncertek voltak, Art Ensemble of Chicago-tól kezdve, Braxton, tehát mi az összes, akit sikerült áthozni. És különben a Cabánéknál láttam az első DJ-t életemben. Az pedig a Közgázon volt, Közgáz Jazz Club. És nem egyedül volt, többen voltak, Christian Merkley és Elliot Sharp, ezekkel mozgatott. És aztán, amikor a Cabánék csinálták a filmet, akkor én mondtam is nekik, meséltem erről, hogy ember, hát azt ti csináltátok azt a bulit. És hát ez 84-85 körül lehetett. És föl is vettek, és mondom, nincs meg nektek valahol, és aztán megkeresték, és mert ott a helyszínen ne, annyi ember volt, hogy én a földön ültem, de nem láttam, hogy ő mit csinál. Csak hihetetlen kütyük voltak felépítve, tehát én olyan monstrum technikát nem láttam előtte. Hegyekbe álltak a cuccok, és akkor igazából most, nem tudom én, 20 év után, amikor megnéztem a Cabánék filmjét erről, körülbelül 20 percet vettek föl a koncertből, és ott láttam, hogy ő mit csinál. Tehát volt 8 lemezjátszója, de akkor még nem volt keverő. Hanem az volt, hogy minden lemezjátszónak volt hangerőszabályzója, és azon állította be, hogy éppen most melyik szóljon, és mit tudom én, egy Pepita lemezzel kezdett. Pepita. Gondolom, amikor megjött, akkor szétnézett gyorsan a lemezboltokba, és de hát ő ilyen zaj, tehát mit tudom én, 8 lemezjátszó egyszerre, fölgyorsítva, lelassítva. Aztán, hogy lett a tilos az áll, az pedig hát a barátokkal mindig, amikor ott álltunk egy filmklub után, vagy már most hova menjünk, akkor oda biztos, hogy sok emberrel is el tudtunk menni, mert soha nem volt senki. Ezek akkor Bakony étteremként funkcionált, és egy nagy hodály volt, soha nem volt. Talán 2-3 ember. És aztán egyszer így ott ücsörögtünk, és meg is kérdeztük az ottaniakat, hogy itt ezen a helyen mi van, mert különben az volt minden előtte már, tehát minden. Kurváktól elkezdenem, tehát minden volt már ott, és hát ez 89, tehát akkor volt a... Igazából teljes káosz volt, nem lehetett kideríteni, hogy most ki-e a hely, a önkormányzat, vagy mit tudom én. Tehát ez aztán még 5 év után is, amikor vége lett, se volt még tiszta, hogy jogilag ez hogy van ez a hely, hogy hova tartozik. Volt délpesti, nem tudom. Tehát a papír ügyei mindig ilyen zavaros. És igazából azért is tudtunk bejutni, mert akkor ezek a dolgok, tehát nem ezekre figyeltek. És azt így megkérdeztük ott, hogy akkor most mi van ezzel a hely, és mondták, hogy pont váltás lesz, nem tudom, ők elmennek innen. És így, aztán sikerült bejutni. Akkor szilveszterkor megnyitottunk, de igazából mi nem gondoltuk azt, hogy ez lesz ebből, hogy mi igazából a barátainknak csináltunk egy helyet, hogy lehessen ahol menni.
1: Tehát Palotai Zsolt számolt be arról, aki sajnos most nem tud itt velünk jelen lenni, rádiótörténeti nap, tilos rádiós megemlékezés, eljött a perc. Hogyan is keveredtünk el oda, hogy egy tilosozá létrejöhessen? Azt hiszem ez lehet az első kérdés, mert ott van a gyökere a tilos rádió.
2: Hát szerintem ezt nagyjából a Zsolt elég jól összefoglalta. Ugye már nehezen emlékszünk, de még a 80-as években, ha este el akartál menni, akkor jó ideig volt az FMK csak, utána lett a lyuk, és még nem tudom, egy-két hely, nagyon kevés hely volt, és 89 szilveszter volt a nyitóbuli a tilos az ába. Én azon ott voltam, valaki meghívott, tán maga a Vova, ugye, mert a, amire aztán majd át fogunk menni a Tilos Rádió kezdeteire, ugye gyakorlatilag a Tilos Rádió alapítói közül nekem egyszer vagy többször évfolyamtársam volt a Csejdi, a Vova, a Kerényi, ki még? A Simó is odajárt, ő alattunk járt valamivel a bölcsészkarra, ki volt még? Csilla is, hát igen, de talán a Csilla is, igen. Szóval szinte mindenkit ismertünk, mert tehát valóban a Tilos az elétre jött, lett az a hely, ahova az ismerősökkel, ha találkozni akar, telementél, biztos lehetél benne, hogy találkozom, én mondjuk nagy előny volt, mert én például nem voltam se az a fajta, aki egyedül lemegy valahova, mert akkor egyedül is maradtam végig, itt nem kellett egyedül lenni. Ez volt 89 szilveszterétől, akkor nagyon-nagyon felfutott a Tilos az áll.
0: És hogy merült fel egyáltalán maga az ötlet, hogy rádiót kéne csinálni, mert mivel addig ugye a rádió az egy állami dolog volt, hát, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ötlet, még hogyha nem is feltétlenül itt született ötlet, de hát...
2: Hát ugye, én az én szubjektív históriámat tudom csak elmesélni. Ez ügyben engem egyszer csak fölhívott a Csejdi, hogy gyere, találkozunk délután a Tilosban, délután, hát akkor zárva van, azért találkozunk akkor, és valami nagy dolog lesz, muszáj benne lenned. És akkor én lementem, és akkor ott voltak ezek a, most már mondhatjuk, alapító atyák, és a Vováék, Vova és a Kerényi talán őtőlük jött a szó, hogy hát Hollandiában nagyon erőteljesen létezik egy olyan fogalom, hogy kalózrádiózás. Ekkor 91-et írunk, 91 tavasz vége felé lehet talán az idő, és legnagyobb megdöbbenésünkre azt mondta Vova, hogy ez gyakorlatilag semmiből nem áll, kell egy adó, azt hollandoktól tudunk kvázi kölcsönkérni, vagy megkapni a régi adójukat, tehát még szinte pénz nélkül, és el kell indítani. Tehát mondtuk, hogy hogyan lesz ez. És akkor most meg fogjuk mutatni, hogy milyen volt, amikor elé. Ez az első adás lesz, Laci?
3: Ez az első adás.
1: Még egy pár szót szerintem Laci tudna mesélni a holland kalózokról.
2: Hát szerintem még sokat fogunk, mert utána vissza fogunk keretélni, mert utána a leggyönyörűbb, tehát a leggyönyörűbb, az egyik nagy gyönyörűsége ennek, amit úgy szeretnek hangoztatni, ez volt a rendszerváltás utáni első, hogy nem tudom, hogy jó szó, ellenállási mozgalom, vagy szabad kezdeményezés, vagy civil kezdeményezés, amikor is nem kérdezünk meg senkit, hanem csinálunk egy rádiót, és kész. A holland kapcsolat az olyannyira erős volt, hogy mi nem sokkal később, 94-be lehetett talán, vagy még talán előbb is, mentünk tanulmányútra Hollandiába, megnéztük a kalózrádiók működését, megnéztünk foglalt házakat.
3: 93 nyarán volt, igen.
2: Nem, tél volt. A határozott, emlékszem, hogy karácsony előtt voltunk.
3: Akkor te
2: nem
3: télen mentél, mi meg a Lakival nyáron mentél.
2: Igen.
1: Na, erről egy picit beszéltek még, mielőtt elindul az adás, mert szerintem a gyökereket túrjuk még egy picit. Tehát
3: az egy tanulmány út, ahogyan eljutunk ahhoz, hogy csináljunk egy rádiót.
2: Következő a kép, belépsz a Tilos az Ába délután. Ugye, hogy néz ki egy ilyen hely délután? A Tilos az kimondottan ilyen szempontból olyan volt, mintha nappal elmentél volna egy szeszcsempészes bárba annak idején. Egy ilyen pici ablak volt csak az ajtón. Azon betűzött a nap, annyira előttem van a mai napig, hogy egy ferdén egy ilyen erős fénycsóva van benn. Nem is nagyon gyújtottunk szerintem lámpát, és így asztaloknál úgy üldögélt ez a, hát mennyi ember lehetett, Laci? 10-15?
3: Szerényen.
2: Igen, nagyon kevesen. Arra emlékszem, hogy ugye már akkor, amikor azt mondtuk, hogy oké, meg fogjuk csinálni, rögtön kitaláltuk, hogy napokra kell magunkat osztani, kitaláltuk, hogy max. 4 órát fogunk tudni adni, mert nyilván az első időkben hát kazettára felvettük a dolgokat. Mindent annak érdekében persze, hogy minél mozgékonyabb legyen ez az egész dolog.
0: Ami... És mit beszéltetek arról, hogy mi legyen? Mert ugye hát az első oké, hogy legyen egy rádió, de mi legyen benne?
2: Az nem kellett arról beszélnünk, hogy mi legyen benne, mert ugye ott volt nekünk például egy Palotai Zsolti, ott volt nekünk egy Mező, ott voltak olyan emberek, akiknek volt lemezgyűjteménye olyan zenékkel, amiket nem hallgathattál konkrétan magyar rádióban. Ne felejtsük el, 91-ben gyakorlatilag a nyugati style megtestesítője a Danubius rádió, ami
3: és a Kalipszó.
2: Talán a Kalipszó nyerjél Kalipszó zoknit, és a nem is tudom, hogy a Danubius akkor még német volt-e, vagy már éppen magyar. Szóval ilyen, tehát ebben a hihetetlen légüres térben vagyunk.
0: Ja, szóval, hogy zene.
2: nem is, igaziból én lehet, hogy én tévedek, és jó lenne, ha itt lenne valaki, akinek jobb még a memóriája. Én úgy emlékszem, hogy nekünk a tulajdonképpen az alapító szándékunk annyi volt, hogy létrehozunk egy mindentől független rádiót, írtunk is egy kiáltványt, ami minden adás elején elhangzott, és ez most is el fog hangzani, ha minden igaz, pillanatokban meg fogjuk mutatni, hogy ez akkor hogy szólt. És azt mondtuk, hogy ezt meg kell csinálni, kell egy szabad rádió, hogy aztán ebben mi lesz pontosan, azt nem tudtuk, azt tudtuk már akkor, és tulajdonképpen, ha belegondoltok, megmaradt ez a váza a Tilosnak, hogy napok lesznek, napokért felelős emberek lesznek, akik összeállítják azokat a napi blokkokat. Én az első körben a Kerényi Gyurival és a Palotai Zsolttal voltam, azt hiszem, a hétfő, és akkor mi összejöttünk valahol, bárhol, vagy a Tilos az Ába, vagy valamelyik ismerős lemezboltjába, és összeraktuk a kazettánkat. Ugye, ilyen szempontból talán még azt mondjam, szerkesztettebb volt akkor a Tilos, mint most, ugye, mert hát hiszen voltak javítás lehetőségek. Hozzáteszem, hogy az interaktivitás teljes hiánya azért rajta hagyta a bélyegét, tehát itt ilyen
4: részemről
2: akár érzelgős monológok is elhangozhattak. Meg,
1: hát ez a hangjáték, ami az imént lement, ugye valamiféle vonalon, inkább ez volt az eleje a Tilos.
2: Egy kicsit ilyenek, aztán igen, voltak riportjaink is, meg nem. De hozzáteszem, hogy mi azért abban, azzal tisztában voltunk, hogy itt maga az, hogy minket venni fognak a tartalomért, az később fog jönni. Tehát nekünk most létre kell hozni azt a nagyon mozgékony, tehát tényleg, mint egy könnyű lovasság, olyan fölszereltségű csapatot.
4: Szóval magát a létezés felmutatását.
2: Igen. Igen. Gyakorlatilag ugye úgy nézett ki egy nap, hogy mindig máshova kellett tenni nyilvánvalóan az adót, a legeslegelső időkben föl kellett helyezni az antennát, össze kellett dugni a kazettás magnóval, és el kellett indítani. Tehát maga, aki a műsor készítője volt, az ettől kezdve már őrszem volt, és menekülő ember.
1: Ez még mindig előre szaladunk
4: azért. Így van, igen.
5: Hát tegyük hozzá, hogy mindez gyakran akkumulátorról történt, tehát nyilván nem a 8. kerületi, hát a harmadik emeletről,
2: hanem a rajta van a kupak, tudod?
5: Szabadságügyi regényes, romantikus hát, erdő.
2: Igen, tehát szerintem menjünk bele az első adásnapba, az nagyon előttem van. Modor Ádám barátunk kertjében üldögélünk fönn a hegyen. Próbaadás. És a próbaadásnak az, hogy meddig megy, tehát ment ez a konzervanyag, valaki egy ember beült egy autóba, és elkezdett távolodni onnan, ahol voltunk, és visszatelefonálgatott, hogy hall-e még. Hozzáteszem, ne felejtsétek, még nincs mobil.
4: Ezt akartam mondani, hogy telefonált vissza.
2: Tehát hallgatja, kiszáll, telefon, halló, igen, és ezeket viszont élőbe beadtuk, illetve élő dolgokat mondtunk neki, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy hall-e még minket, vicces dolgokat, ha még mindig hallasz, hoz még egy üveg vodkát. Tehát, ilyesmi, szolgálati közlemény, és akkor valami.
1: De ez már élő volt ez az adás?
2: Ez olyan adás. Szempontból volt élő, hogy ment a konzervanyag, de rá tudtunk beszélni, de csak egymással, ugye, hogy ilyeneket nem, és ez ugye 1991. augusztus 21-e, azért 21-e, mert 20-án jött a pápa, és azt mondtuk, hogy ne menjünk most bele ebbe a izébe, hogy a pápa látogatás napján elindul egy kalózadás, az mivel járhat, azt se tudtuk, hogy mivel fog járni, ha nem akkor, de elég hamar kiderült, hogy mivel jár.
4: Te még azt mondd meg, tényleg ne szaladjunk, hiszen van időnk, hogy egyáltalán azok az emberek, akik ott ültek, ez a jó 10-15 ember, akiről beszéltek, hogy kerültek oda, kiválasztottak, ki mondta, hogy ez jöjjön, ez ne jöjjön, mert hiszen ebben negatív szelekciónak is lennie kellett, mert nem lehetett

0: Tehát nem volt olyan, hogy belépett valaki, és akkor állj, szavazzunk, menjen el. Ezek később jöttek, ezek a dolgok, amikor mi elkezdtünk ilyen demokráciává változni és szavazgatni. Egyébként erről kár, hogy nincs itt a Simó, mert erről ő sokkal többet tudna beszélni, mert ez inkább az ő asztal. Én ebben a mondjuk úgy anarchisztikus első vadkorszakban voltam inkább, nem tudom, érintve.
1: Na, a félreértések elkerülésével, amit most hallgatni fogunk, az a 91. augusztus 21-i adásnak a muster anyaga, tehát csak a hang, amit Balotai Zsolt muzsikája nélkül, tehát itt lesznek ilyen kis szakadások meg szöveg, tehát ilyen üres.
0: Beadod előtte a szignónkat?
1: Hát hogyne, azzal kezdődik. Na, tehát időutazás, médiatörténeti pillanat.
0: Lehúztad a mikrofon?
2: Itt a Tilos Rádió 95,5 MHz-es ultra rövid hulláma. A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett frekvencián sugároz. A Tilos Rádiót egyetlen állam egyetlen kongresszusa vagy parlamentje sem támogat.

irodalmi lépegető. Lépegető. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Jaj azoknak, akik a rosszra azt mondják, hogy jó, és a jóra, hogy rossz. Akik a sötétségről azt állítják, hogy világosság. És a világosságról azt, hogy sötétség. A negyedik angyal, The Fourth Angel, 2001. Nem igazán rajongok az idézettel kezdődő filmekért, mintha ideje korán arról biztosítanának, légy nyugodt, csomagoltunk szellemi útravalót. Bevezetőm sem több egy hasonszörű ígéretnél, csupán egy védőbeszéd a nézőközönség hetedik sorából, annak is a mértani közepéről. Közel-távol nem ez a legideálisabb hely a moziban, a gyöngyvászonra vetített premierplánban váratlanul feltűnhet idolom őrszőrzete, míg a nagy totálba játszva veszitek el 500 kifent kaszával rohamozó skót szabadsághőst. Azonban a fartőn kikoptatott farmerem mellett a cinema szerelem legfőbb ismérve a megszokás. A hét sem az utálatos hétfővel ébred, hanem mindig a piros betűs csütörtökkel, a frissen érkező premierekkel. Gyilkos meteor zakatolhat golyóbisunk felé, kötött kesztyűs ujjal nyomhatja a csengőt, egy új süttető jégkorszak, és E.T. akár teljes pereputjával bringázhat a házunk előtt, én akkor is ott csücsülök hőn szeretett csinem a paradizomban. Teszem ezt majd két évtizede, mert életem leveses tányérjában a mozi az élet sója. Olykor íztelen, vagy hogy elsózzák, de akkor is türelmetlenül várom a következő fogást. Ezen vaskos étlap 1997-2002 között elfogyasztott több mint 70 fogás élménykritikáját tartalmazza. Vigyázat! Nem esztétikai tanulmány, csupán egy szenvedélybeteg feljegyzései. Ajánlom celluloid fogyasztás előtt és után, TK-ba menet, legfőbbképpen a konyhamalacgyomrú mozi szeretőknek, a mellettem ülőknek. Felhőtlen szórakozást!

Képzelt riport Steven Seagal-a. Nagy levegő, cukormentes rágó, technikai berendezés csőre töltve. Oké, minden rendben, egy vagyok az univerzumban. Lazán, de azért ne vigyük túlzásba. Kerüljük a kifilézett pontfigurát. Ne essünk össze saját személyiségünk terhe alatt, hallgatáskor szánk ne formáljon ót. Míg én precízen megkoreografáltam a magabiztos riporter figuráját, fel sem tűnt, hogy szórakozottságomban az évszázad borravalóját adományoztam a taxisofőrnek. A sárga hintóból kipenderülve, több hónapos levelezgetés és telefonpárbajok lezárásaként végre célba értem. Ott áldogáltam Steven Seagal rezidenciája előtt, a férfinél, ki a visszafelé is hajlik a könyék egy kunsztos produkciójával, hímek millióit kápráztatta el a 90-es évek hajnalán. Egy utolsó pillantást vetettem órámra, majd egy copszerű valamit megrángatva csengettem. Lázasan vártam, hogy szerény személyem lázba hozza a ház népét. Az elektronikus kapu ércsikolja furcsa grimaszt plasztikázott az arcomra. Ehhez az összteljesítményhez nagyban hozzásegített a három felém rohanó Doberman céltudatossága. A távolból egy jókora árny vezényszót süvöltött, mire a kutyák menten cserkészlány üzemmódba váltottak át. A jókora árny tulajdonosa a házigazda volt, Steven Seagal, az egyszeres rendező. Egy bajos sörsátorból rászabott házi köntösben, hátranyalt Bundesliga frizurával, szellős vászonpapucsban lépett a kifutóra. Hihető gyorsasággal közelített meg. Tenyere mohon nyelte el nem csekkenerős készfejemet, precízen helyreigazgatta kalandozó új perceimet, bizonyítvány mi komolyan veszi akciósztárságát. Fapofájából forgácsként hullott ki egy huncut poén az ebek étrendjét illetően. Imádják a sajtót. Az élc pár perc kínos csendet eredményezett. Komótosan haladtunk a Hortobágy területével vetekedő rezervátumában. Feszélyezve éreztem magam, ahogy délceg idegenvezetőm szirtisas tekintetével fürkészte lezserjárásomat. Elképedve észleltem a diktafonomon frissen elhelyezett Greenpeace matricát. Élőben is nagyon gyors, nyugtáztam. És ekkor önkéntlenül is óra kerekedett a szám, az elém táruló tengernyi állat láttán. Ebben a forgatagban Seagal inkább tűnt Ace Ventura-nak, mint az Aikido macsó harcistenének. Az eddig csak egyszavas tőmondatokkal operáló Stevenből Fábri Sándori szónélgalra tört elő, és a Világ Természetvédő Alapítványának kezdősorait idézte. A modern Noé elmagyarázta vagyonának 90%-át a kihaló félben lévő állatok megmentésére szentelte. A mesterségesen kiépített kerti folyamban kacsacsőrű emlősök fürdőztek. Borneói Manó hintázott egy szép hosszú ágon, miközben az elefántlábú teknősön egy véznaújú maki lovagolt. Seagal fátyolos szemmel nézte, ahogyan a papucsőrű gólya szorgosan nagy úszófészkeket épített vízinövényekből. A házi Zó 47 éves igazgatója lehuppant meditálni egy majomkenyér fa alá. A pillanat varázsát a kalapácsfejű tyúk törte meg, mikor szemtelenül kitűzöttett ingemre. A másik dimenzióba kiránduló vendéglátóm elérkezettnek látta az időt, hogy visszatérjünk a civilizációba, s bevezetett hipermodern kőpalotájába. A család külföldön tartózkodott, felesége aktívan bekapcsolódott Brigitte Bardot Férjetek a bőrötökbe állatvédő kampányába. Megnyújtott pár füstölőt, Elcsen bácsi varázsteájával kínált, majd hozzátette. Jót tesz a férfiasságnak. Seppert alatt összedobott egy szakajtónyi spagettit, s korábbi buktájából ismét eleresztett egy idevágó tréfát. A konyhában verhetetlen vagyok. Mire kimazsoláztam volna gyűrött jegyzeteimben szereplő tengernyi kérdésből a megfelelőt, váratlanul kifakadt, bár az arcán ez korán sem látszott. Az akciófilm haldoklik. Van Damme egy dupla nulla, Stallone színésznek szeretne lenni, Schwarzi meg politizál. A hazafival trilógiává nőtte ki magát az általam létrehozott új műfaj, a természetvédelmi akciófilm. Mert elengedhetetlen az üzenet, hogy gyermekeinknek helyes utat mutassunk. Tágul az ózonlyuk, na meg az üvegházhatás, mi lesz, ha Kevin Costner rémálma valóra válik? Az emberek nagy többsége bolondnak tart, de most már késő, hogy David Attenborough-ként vagy Cousteau kapitányként csak dokumentumfilmekbe szerepeljen. Marad az újonnan kidolgozott módszer. Két pofon közt fát ültetek. Legfrissebb filmtervéről, a száguldó erdőről kezdett mesélni. Kitért kedvenc írójára, Gerald Darrellre,
és beválta, hogy foggal körömmel harcol az állatkert a podgyászomba megfilmesítési jogáért. Mikor az óra 8-at ütött, illedelmesen kimentette magát, mondván eljött az állatok etetésének ideje. Búcsúzóul Shakespeare-t idézett, kizökkent az idő. Ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Találkozásunk óta elszaladt 5 esztendő. A szobapapucs és a hintaszék maraton felé zakatoló Steven belefáradt a szent háborúba. Lógó orral beismerte, bioszféránk menthetetlen. Erre a nyúlfarknyi létre pedig okosabb karrierjét kirángatni a béka hátsója alól, mint a klímakatasztrófa és a panda állomány rohamos csökkenése miatt sopánkodni. A lófarkas Szegál így fordította vissza erre Rousseau-t. A természetből vissza a moziba.

párbaj. Az óvszer korunk üvegcipelője. Felhúzod, mielőtt megkezdődne a bál. Egész éjjel táncolsz egy ismeretlennel, aztán elhajítod a francba. Mármint az óvszert. Filozofálkodott Marla Singer a harcosok klubjában a földet örök mozgásban tartó dologról, és ezzel még mindig többet árult el Freud kedvenc témájáról, mint a párbaj locsogós 102 perce. A szex vajon mi? Tette fel hamleti kérdését a hazai poppiac oxigénhiánnyal küszködő bohóca, Pain, de örökérvényű soraiból riadtan menekült a mondani való. Amikor Kazinci gyűlölő barátunk egy esős délutánon a 93-as Playboy hátlapjára karcolta milyen szántó mondatait, fel sem ötlött elméjében, hogy univerzális gondolatai milyen velősen foglalják össze egy tengeren túli mozi alaptézisét. Négy Barbie és négy Ken ugrik hátast a Los Angeles-i éjszakába. A srácok előbb beköszönnek az ideje korán megduzzadt májuknak, aztán kell nekem az a sussy bringa, csatakiáltással célba veszik a közelben sertepert élő miniszoknyákat. A csajszik sem tétlenkednek, bedobnak néhány gyűszű körömlakot, és a kell nekem az a valami, aminek férfi nőtt a végére, jelmondatot zászlójukra tűzve csatlakoznak. A ritka nemek és a könnyű igenek harca. Most szépen bekukucskálok a fedő alá. Sziszegte Michael Christopher rendező, mielőtt arcon csapta a 100 fokos gőz. A cselekmény morzsáit az érdektelenség és az unalom éhes verebekként csipegetik fel. Ki, kivel, mikor, honnan, hova, miért, hogyan? Összefércelve semmit mondó bölcseletekkel, testnetbe fúló obszcén dialógokkal. Mozink rögtön az első kanyarnál irányt tévesztett, mintha a vörös cipellők erotikus széria kezdene el okoskodni, vagy Staller Ilona aktus előtt Radnótit szavalna. Nem tudom másnak-e tájék mit jelent, csak hogy ezzel leplezze gépies tevékenységének sekélyes mi voltát. Kívánom a direktor úrnak, hogy a kedvező széljárás és a jó szerencse segítsen nőre, és találjon végre választ feltett kérdéseire.

Egy úr az űrből. Állítólag Isten azért tűzte ki a paradicsomból a humoristát, mert az favicceket mesélt a kígyónak. Az emberiség még bölcsibe járt, a szakik ősgyíkbőr naciban kergették a Big Mamutot. Az asszonyok bogyót fényesítettek a gyengén bútorozott sziklaoduban. Az önjelölt tréfacsinálók azonban már ekkor is jelen voltak. Erről tanúskodik egy kissé színehagyott barlang graffiti, mely egy balul elsült hetszet ábrázol, amire több százezer év múlva a Kész átverés néven futó televíziós műsor épít majd. A Maci Lacitól frissen beújított kőkéró büszke tulajdonosai lakásszentelőre hívták a folyó menti közösséget. A bolondos háziak mackóbundába bújva parodizálták az ex-lakót, gondolván megtréfálják az érkező vendégeket. Az együgyű horda azonban humorérzék hiányában értetlenül állt a pattintott kőkorszak legnagyobb ugratása előtt. Egyszerűen azt hitték, téves címre jöttek, és rutinból felkoncolták a mókázó házigazdákat. Andy Kaufman egész élete egy 34 éven keresztül mesélt, félre sikerült vicchez fogható. Elmondása néhol röhögéstől könnybe lubickoló szempárt eredményez, az esetek többségében azonban beleértve a zárópoént, az őstulokhoz hasonló értetlenség lesz rajtunk úrrá. A nevettetés tudománya a gyógyításhoz mérhető. Andynek megadatott, megpróbált vele okosan bánni, ám ebben meggátolt a korai halála és kiszámíthatatlan jelleme. Közönségének tapsa pumpált a tüdejébe az oxigént, olykor mégis kíméletlenül cserben hagyta. A rivalda fény kínzóan égette bőrét, a siker állarc mögé kényszerítette, mitől ha megvált, magára maradt. Milos Forman osztálytablóján egy újabb emberi talány, elődeihez McMurphy, Mozart, Larry Flint hasonlóan erős jellem, és ugyanúgy bukásra ítéltetett. Forman végig objektív, hőséről nem sugallja azt, hogy méltatlanul elfelejtett legenda. Nem sarkal posztumusz pólók nyomtatására, egyszerűen választ keres. Jim Carrey alakítása újfent színészről árulkodik, míg Kaufman a taxiban beskatujázott figurájától menekült, addig Carrey Ace-Ventura-tól belefáradt a taknyukkal jójózó figurákba, akik műorszarű végbélnyílásából kandikálnak a világra. Minden jó, ha a vége az eleje. Filmtörténeti poénpetárda robban rögtön a nyitó képsorban, és ezért többen elszámolják magukat, ez nem egy kétórás Saturday Night Live Show, csupán egy emberélet. Andy a Holdra indult, de mindannyiunk szerencsétlenségére a Földön kötött ki.

Kotkodács, gyurmából van a tojás. A lágytojás évében vagyunk, másfél órával az első független tyúk köztársaság megszületése előtt. Lakóhelyünk a fias tyúkról nézve ez a jókora tojás, ellentétben a tollatlan galileai állításával. A kapirgálók szemmagasságából nézve azonban csak ez a dróthálóval körbekerített baromfiláger. Csibe barakkokban tengődve tojás-tojási kényszer alatt fogynak napjaink. Tojsz vagy tepsibe kerülsz. Motiválnak szerető gazdáink, és mi eleget teszünk a parancsnak, ám minden csirkeszívben él a remény, hogy egyszer szabadon, a leveses tányértól messze, egy zöldellő mezőn, baromfi nyugalomban krikettezhet tarajos és tarajtalan. Egy kondér közelbe került csibe honfitársam kotyogta a sokból tyúkeszméletéhez térve. Lepergett előttem az életem, elég unalmas volt. Ettől a csőrlógató kijelentéstől és a tyúkhóhér tepsifűrer asszony új csibepite gyártó gépezetétől megrémülve megsokszoroztuk a szökésre irányuló erőfeszítéseinket. Égből pottyant segítséget is kaptunk egy Rocky névre hallgató, repülőjenki kakas személyében. Ezek után tyúkeszű az a szárnyas, aki a magasztos pillanatban végrendelet okán tollat ragad, mert átkapirgáljuk a történelemkönyveket, hajnalban már szebb jövőt kukorékol a kakas, s nem lesz többé végcélunk a terített asztal, sem a leves porbetét. Holnap a szabadság édes madártej útjára lépünk. Gyurma színészekkel azért kellemes dolgozni, mert nincsenek alúrjaik. Könnyen formálhatóak, mindig a maximumot lehet kihozni belőlük, és a harmonikus csapatmunka tökéletes eredménnyel és sikerrel kecsegtet, valahogy így vélekedhetnek az animáció istenei, Nick Park vagy a Mico Czako Ferencünk. 4 évi megfeszített robot 3600 másodpercbe gyúrt lélegzetvétel, és a produktum önmagáért beszél. Gyurmában az igazság. Rettentően szellemes baromfistáb, gyurma ereikben igazi angol humor csordogál, és a hála nagy szemű kendermagnak be nem áll a csőrük. Az Aladdin óta a legtökéletesebb csőrhöz igazított szinkron könnyedén feletteti velünk a hollywoodi hangorkánt. A filmből szűrtem le a nagyim szárnyasok iránt táplált szimpátiáját, és gasztronómiai kalandozásaimból a mai naptól kiiktattam a grill csirkét.

0: Híreink következnek. Naív Anikó jelenti Dillywoodból. Majdnem igaz hírek a szereposztó díványon innen és túl, ahol a Virsli újú producer az úr.
1: Magyar kasszasikert is utolér a szexipar. Már dobozban a poligami pornó verziója. Az origami megtartotta az alaptörténetet. A remek adottságú férfi hős Alex Csampi ágyában cserélődnek non-stop a bővérű lánykák. Felizgulva várjuk az opuszt, minek csúcspontján a pikány zárójelenet adja, ahol az összes hölgy egyszerre köt majd ki a tetrekész férfi ágyában.
0: A 4-es 6-oson megállóit beolvasó színészek sikerén felbuzdulva a BKV úgy döntött, bővíti a repertoárt. A jövő hónaptól komplett műveket fognak mikrofonba mondani előadó művészeinkkel az 1-es vonalán. A Vágy villamosát, míg a 3-ason a Bűn és bűnhődés debütál. Metróra előkészületben a Nyomorultak és a Szál a kakuk fészkére, míg a Föld alattin az Állatfarm és az Utazás a koponyám körül lesz hallható.
1: Pedro Almodovar új moziában egy leszbikus szinkronúszó páros, egy impotens úszómester és egy rózsaszín békaláb merül alá az élet medencéjében.
0: Lindsay Lohan újabb átlagos estéje. Liter számra vedelte a tekilát egy közkedvelt Los Angeles-i szórakozóhelyen, többen látták, amint felszív néhány csík kokaint, lesmárolta a WC-s bácsit és fizetés nélkül távozott, majd pár utcával lejjebb rommá törte vadi új Lexusát. A tett helyszínéről öntudatlanul hazafelé csámborogva még meginvitálta magához a Dallas Cowboys futballcsapatát. Aznaposan ébredve, slaggal lelocsolta az újságkihordó fiút, később megharapta a postást és rápisílt a szomszéd gyepére. Zárásként az őt letartóztató rendőrök szolgálati járművét két káromkodás között telehányta.
1: Friss hazai. Remékeljük a Tango és Cash-t, Csárdás és Forint címen. Kurt Russell és Stallone párosát Kamarás Iván és Gesztesi Károly honosítja. A forgatás hétfőn kezdődik a Gyorskocsi utcában.
0: Legendás együttesek musical változatban, itt a hazai válasz. Jégre teszlek címmel, Gangsta Zoli és a Kártel munkásságát állítják színpadra. A korai sikertelen évek is fontos szerepet kapnak a darabban. Ezért is esett a választás az együttes tagjainak kiválasztásakor a jelenkor üdvöskéire. SP Antifitness Tomi Fekete Dávid Márk. Az ős bemutató helyszíne a Városligeti Műjégpálya.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Vendégeink Pereszlény Erika és Szabó Simon, valamint a könyv szerzője, illetve a blog egyik szerzője, akit itt van még a műsorban csöndben, Csizmazi a Csízi Gábor, és a hetedik sor című, közepe című blogból és könyvből olvasnak föl. Most következik az első kérdésünk, nyerhettek könyvet. Telefonon, e-mailen vagy a cseten várjuk a válaszokat. Az első kérdés, mondj három vagy írj három olyan filmet, amiben a hetedik szó szerepel. További jó hallgatást!
1: Cigarettaszünet. Egy fecske nem okoz tüdőrákot hajtogatta Kovács Edebá, utalva a szájából örökmécsesként parázsló dekre. A láncdohányos ránézve erőtlen jelzőként hatott. Az orvosi egyetem már 30 éves korában bejelentkezett a tüdejéért, mondván jó lesz elrettentő példának. Az apró bűzrudacskákból gerjesztett hatalmas, mesterséges köd áthatolhatatlan térerőként lengte körül. Jelenségét vészjósó hörgő és krákogó hangok kísérték, és miközben a légcsövekben otthonra talált kátrányt próbálta újból felszínre juttatni, a házban lakó srácok süsűnek csúfolták. Az élet furcsa fintora, hogy szegényt végül nem káros szenvedélye, hanem egy elszabadult troli vitte a sírba. Tüdőropi, koporsószög, stresszhez álló, ami a hontyákból barátokat, a suli vécéből társalgót, kisfiúból nagyfiút, Clintonnéből vérengző fenevadat kovácsol. Egy elszívott szál 14 eltékozott percecske a földi létből, egy rossz házasságot képes még 10 karton is semmisíteni. Ki emlékszik már a markáns arcú, örökké mosolygó Marlboro Man-re? Évekkel később fénytelen tekintetű csontvászként saját haláltusáját rögzítette, hogy figyelmeztessen. Vajon hány karikafújó bajnok vette észre kis dobozba zárt szerelmén az 1997-es feliratváltást, a dohányzás káros az egészségre, javított, a dohányzás súlyosan károsítja az ön és környezete egészségét. A bagózásról és a nikotinfüggők fanklubjáról egy füst alatt meg annyi szívmelengítő és szorító, érdekfeszítő, nevelő célzatú anekdótát el lehet regélni, sőt, filmet is lehet belőle forgatni. Kizárólag azt kell belátni, hogy ezzel nem robbantunk ki forradalmat, nem néptelenítjük el a tüdőgondozókat és nem futtatjuk fel a rágógyártó cégeket. Jeffrey Wiegand, Russell Crowe, a Brown & Williamson cigarettakonszern elbocsátott tudományos tanácsadója, szörnyű titoktudója. A nagy kutya búcsúzóul óva inti a park, legjobb fái az enyémek, nem lenne szerencsés, ha gazdagon okosan társasjáték világi csalása fény derülne. A mérleg egyik serpenyőjében Jeffrey összkomfortos élete és szeretteinek biztonsága, míg a másikban több millió arctalan idegen sorsa, kik nem kötelezik semmire. Pehére a lelkiismeret nevű szekta elvakult tagja. Kockára téve mindenét, tettével kívánja bizonyítani, hogy az igazság még ide át van. Kapcsolatba lép Lovell Bergmannal, Al Pacino, a CBS legnézettebb műsorának, a 60 Minutes producerével, aki nyomba kiszagolja a szenzációt. Ez az ügy nagyobb, mint a Watergate. Időközben a milliárdokat tologató karok lazán feltűrik ingújukat, előveszik poros bábjaikat és kedvenc darabjaikat játsszák. Kisemmizni, megalázni, itt egy kis fenyegetés, ott egy kis vesztegetés, a törvényeket mi alkotjuk. Ám a botrány, akár a süllyedő tankhajóból az óceánba szivárgó olaj, nem sokára hatalmas fekete foltként égtelenkedik a fedhetetlen jellemek ünneplő ruháján. A film, melyben a 158 perces játékidő folyamán egyetlen szereplő sem gyújt rá, kivétel egy posztoló katona a feliratok alatt, félúton helyezkedik el az elnök emberei és a Manhattanre leszáll az ég között. Michael Mann rendezőnek a valós alapokon nyugvó sztori dokumentálásában végig sikerül hitelességgel, életszaggal átitatni moziát, ebben kiváló partnere Dante Spinotti, sok esetben intim szférába gázoló kamerája. Russell Crowe metamorfózisa és alakítása egyaránt lenyűgöző, De Niro dühöngő bikáját súrolja. Al Pacino a sztori vagy az ember között libikókázó karakterének megformálásáért újfent zenghet az örömóda. Men Jeffrey Wigandát nem avatja mártírá, lépésről lépésre mutatja be, hogyan veszítheti el egy lángra kapott fotó gyorsaságával szépen felépített mindennapjait. Feladatunk felismerni a köznapok hősét. Manapság a szentek nem mágián, hanem középiskolai tanárként végzik, nem képesek csodákra, proféciáik élettartama nem több 15 percnél. Egy dolog azonban megnyugtató. Találtunk egy igaz embert, és ennek köszönhetően egy ideig minden kőkövön marad.
2: Bábszínház. Már pöttömnyi koromban sem hagyott nyugodni a kérdés, hogy vajon ki tartja mozgásban ezt az örök mozgó cirkuszt, a jó Isten. Számolja a neki tetsző cselekedeteinket, és ezt mérlegelve helyez el újabb téglákat mennyei házunkban. Ne talántán a földön kívüliek. Kézenfekvő. Kísérleteznek, és a föld a laboratóriumuk. Páholyból szemlélik háborúinkat, ügybúzgó bolygópusztításunk, majd eljön a nap, mikor türelmüket veszítve planétánkat színes üveggolyóként zsebükbe csúsztatják. De ne gondolkodjunk ennyire szélesvásznúan, maradjunk két lábbal az anyaföldön. Híradó. A nagyhatalmak báboznak a kicsikkel, az államfők a népükkel. A rabló sakban tartja az öreg nénit, a villanyszámlás a háziasszonyt, a tanár a diákot, a kutya a postást. Ördögi körhinta. Amennyiben egy lopott délelőttön a szabadba menekülünk, és a fűben feküdve ejtőzünk, rövid időre az a csalóka érzés kerít minket hatalmába, hogy kezünkben tartjuk sorsunk fonalát. Bertrand Russell angol filozófus jegyezte meg egyszer. Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Truman Burbank, Jim Carrey, Seahaven-i átlagpolgár kételyektől mentesen élte hétköznapjait. Tuti állás, tuti ház, cuki feleség, cuki szomszédok, a bűnözést hírből sem ismerő mennyei Disneyland. Gitch City, mézes kalács házikókkal vasorrubába nélkül. Truman születése óta szívta magába a mámori tovatta cukor illatát, következésképpen sose furcsálotta a körülötte lévő világ túlzó tökéletességét, csak hogy a kristálytükör váratlanul meghasad. Rádöbben, hogy eddigi élete nem több egy megrendezett szappanoperánál, amit az anyamékből való felbukkanása óta követ millió szempár. Non-stop, a nap 24 órájában. Láthatatlan kezek marionettbábunként játszadoznak vele, előre megírt forgatókönyvek szerint. A sokak által új lakóhelyül kiszemelt, makulátlan kisváros pusztán jól felszerelt filmstúdió, 5000 rejtett kamerával felszerelve, állakosokkal, álbarátokkal, álcsaláddal benépesítve. Hogyan dolgoznád fel, ha azzal a ténnyel kellene szembesülned, hogy édesapád elvesztése a nézettség növelése érdekében történt? Szeretnéd, hogy az első lépés szó, csók, varázslatos intim pillanatát illetéktelen szemek vislassák? Peter Weir rémisztő víziója időközben valóra vált. Az emberiség igennel válaszolt.

Nyomás. Fogvédőt be, aztán tövig a gázpedált. Kezeket a comb külső borításához varni, a száguldó gépjárműből fejeket nem kidugni, ez nem a mese körhinta, ne is számítsatok rá, hogy anyuci visszainteget. Azokat a Timi szarságokat pedig nyomjátok a huginak. Végre valahára egy olyan mozi érkezett a nagyon pazarló Amerikából, ami tényleg a húsvér fiatalokról és a nem a Barbie gyúbaba nemzedékről szól, akik nem pihepuha ujjacskáikkal feszítik szét a Csibe Univerzum védőburkát, hanem vésővel zúzzák apró szilánkokra, a püspök falatjukra feszülő mészhéjat. Keating tanár úr öntudatra ébresztése nálunk már éveket késett. Az élet velejét már mohón kiszívták, és ahogyan a mának élnek, úgy a holnap valószínűségét száműzik messzire. Los Angeles az elveszett gyermekek városa. Karácsony van, szerető szülő azonban egy szál se. Nincsenek porcukorral fedett gazdag külvárosi házak, kertjükben kivilágított rénszarvas fogadta, a vaníliás cukor illatát sem viszi a szél. Bing Crosby sem énekli a White Christmas-t, Ronna és barátai szűnni nem akaró undorral építik jövőjüket egy lepukkant szupermarketbe, míg nem bekövetkezik az a nap, ami végleg kizökkenti őket a biztonságot nyújtó nihilből. Egy kényszerű műszakcsere 24 órányi pehlavinát zúdít illúziók nélküli kortársaink nyakába. Ezen a csillagfény és ábrádmentes éjszakán amatőr dílerek, hiányos öltözetű bérszerelemgépek, sorozatszárok, pervers homeshoppingolók adják egymásnak a stafétát a vásznon. Szövevényes sztorit szőtt a Pók, vagyis a forgatókönyvíró és Doug Liman rendező a történet puzzle darabkáit mesterien még tovább kutyulta, minek végeredménye egy rafináltan humoros, pofátlanul szórakoztató celluloid mozaik. Ha a ravasz az agy poénjait és az életérzését egy X-el lejjebb transportáljuk, akkor már helyben is vagyunk. A stáblistánál azért ott tapos fékbe. Töröld meg gyöngyöző homlokod és nyomass haza, mert anyu friss sütivel vár.

0: Ezt a műsor után fogjuk fölvenni csak.
1: Pedál királynő. Iskola köpenybe bújtatott mosolygó ördögök. Élire vasalt, precízen fésült, csengő-bongó hangú, csillogó szemű, tanárok minden szaván csüngők. Akik miatt az osztályfőnök szívesen megy évadnyitóra. Ki készíti el a havi fali újságot, kiszedi be az osztálypénzt, kivágja le a kertemben a füvet, s mindig ugyanaz a kéz lendül a levegőbe. A puszta látványuk is lefáraszt. Ki az, aki soha nem felejti el a tanárnő névnapját, pedagógus napon pedig selyem papírba csomagolt virágbolttal fogadja a kapuajban. Segítik vinni a krétát, kimossák a szivacsot, náluk van a szertárkulcs, az ünnepélyeken verset szavolnak, a 20. osztálytalálkozón is szerepüket nem feledve rohannak a megőszült tanárő alá tolni a széket. Az iskolai gestapó leghűségesebb spicliei sohasem dohányoznak a WC-ben, nem isszák magukat lakberendezőre a házi bulikon, még ott is statisztikai adatokat gyűjtenek az ifjúság szociológiai kutatásokhoz. Joggal várják az évvégi jutalomkönyvosztást, és büszkeségtől ájuldozó videokamerákkal felszerelt szüleik könnyen kiszúrhatóak a bambuló tömegben. Ó, azok a stréberek! Az állatfaj, melyet nem fenyeget a kihalás feszélye. Tracy Flick, Reese Witherspoon a műfaj csúcsragadozója. A mintadiákok gyöngye, az ég nem csak feszes kis kardigánnal, s tökéletes, behizelgő modorral állotta meg, de tehetséggel is. Ő minden hátsó fertály fényezője, minden klub vezetője, a sátán is tőle kér tanácsot az érvényesüléshez. Elszánt Gimi Hitler, aki a legmocskosabb eszközöktől sem riad vissza, pláne, ha a cél az iskolai diákelnök választás. Imádkozó sáskaként édesgeti magához, majd később felfalja rá veszélyes, ám szemében szánalmasan gyenge áldozatait. A törött lába miatt politikai karrierbe hajszolt foci királyt, vagy a választás tiszta lezajlását felügyelő osztályfőnökét. A legjobb adaptált forgatókönyv Oscarjára jelölt történet főképp Reese Witherspoon erőteljes alakítására támaszkodik, aki olyan hiteles, hogy még a végén még fizetnénk is, csak hogy jól megtéphessük. Ez egy vérmentes szörnyfilm, melyből megtudhatjuk, milyen kislány volt Margaret Thatcher.

Dead Man Moonwalking, avagy a Jacko Tour. Michael Jackson, a bulvár sajtó kedvenc voodoo bábúja, millió tűzszúrástól megrogyva, 12 év után készült a lehetetlenre. A kezdetben 10, majd 50-re feltúzzasztott koncertsorozat terve sokakat kétkedéssel töltött el. Tavaly még a halálos betegséggel küzdő művészről cikkeztek, és egy olyan fizikai megterheléssel járó turnéra készült, ami egy jókarban lévő szervezettől is emberfelettit kívánt. Így vált ez a 112 perc egy előre bejelentett gyilkosság krónikájává. Kélyesen ropogtattam új perceimet, billentyűzetemmel sortűz általi halált mérek a haszonlesőkre, kik eme produktum elkészítésében aktív szerepet vállaltak, azonban a látottak egészen más irányba tereltek. Persze attól ez még mindig egy bőrlehúzási akció egy olyan emberről, aki élete során dollármilliókat költött annak pótlására. Hisztérikus rajongók hadára, megrendült celebek ömlengésére számítottam, arra, hogy szenzációhajhász híradóbejátszások és könyvfakasztó archívanyagok kollásba ollózzák be a borsos összegen megvásárolt utolsó próbák használhatóbb képkockáit. Erről azonban szó sincs. Mozijegyünk inkább egy fapados koncertjegynek felel meg. A This Is It, egy majdnem koncertfilm, a világ legnagyszabásúbb, de soha be nem mutatott showjáról. A pop haldokló királya búcsúzóul tart még egy kincstári látogatást a népnek, betekintést engedve uralkodásának legszebb éveiben felhalmozott zenei égköveire. Jacko színre lépésével beköltözik a feszültség. Akaratlanul is nyomozni kezdünk. Kit látunk a színpadon? Valóban ő az? Vagy csupán vérprofi dublőre? Az első 30 perc a fásimulató képi világát idézi, két kamera keresztüzében néhány minőségi háttértáncossal, kiegészítve meglepően energikusan próbál az előnytelen ruhákat viselő sztár. A kórosan sovány előadót egyes számok alatt testesebbnek végül.

A kevés közelkép és sokat takaró napszemüveg sem alakítja a gyanunkat, idővel azonban felhagyunk a megoldással, amúgy sem kecsegtető kutatással. Lenyűgözve elsodor bennünket az a körítés, ami isteni szintre emelhet egy embert egyetlen este leforgása alatt. Az elkophatatlan slágerek köré megálmodott és félig megvalósított látvány és technikai körítés főhajtása késztet. Fogócska bogártal, 1100-ra dúsított tánckar, 3D-s filmbetét a beteg földért. Noha számos helyen főznek a világon, a tálaláshoz még mindig Amerikában értenek a legjobban. Az elveszett gyermekek mosolya olykor kiül Jackson McKinzott a thriller statisztáit idéző arcára. Fáradtan harcol a közönségéért, a szakmakrémjével dolgozva a tökét célozza meg, vitathatatlan tehetségének fényében látott szakmai alázata, szerény megnyilvánulásai és a sokak szemében komikus szeretet kitörései teszik igazán megrendítővé bukását, amint maroknyi alattvalója tapsolja üres trón termében. Naívan keblére akarta ölelni azt az emberiséget, kinek a számlájára csupán a dinoszauruszok kihalása nem írható. Óvd a hangod, Michael, hát ha létezik egy jobb hely, ahol még kijelesztheted.

gyermekével szemben. Nem más megoldás, Amerika harcba száll a szűz lelkek megmentéséért. Kanadát minden áron el kell söpörni, a filmben játszó színészek tyúknyi agybelejét pedig látványos show keretében megsütni. Bár a filmben nem hangzik el egyetlen Britney Spears szám sem, ellenben hallhatjuk az apokalipszisen megmorfondírozó sátán szeretőjével, Saddammal, Kenny elkerülhetetlen tragédiáját, a Baldwin és Arquette klán kihalását és Bill Gates végzetének beteljesülését. A South Park méltán vált kultsorozattá. Az Én is így rajzolok stílusban készült rajzfilm tesz a Disney rózsaszín selyemszalaggal átkötött díszdobozaira. Nem a monopól helyzetét akarja megdönteni, inkább a tévéisten által irányított emberiséget kívánja ráncba szedni. Trágár, ordinári, gusztustalan, megbotránkoztató, de korán sem éri be a Beavis és Butthead szórakoztatási szintjével, ugyanis közel sem buta. Kivégzi a kommerzt, kiveri a hollywoodi mosoly mind a 32 fogacskáját, jókora bakancsal trappol bele a képmutatók által sütött habos tortába, és véresre harapdálja a mímelt érzelmekkel közelítő simogató kezet. Alapos könygáz a jó ízlés hamisan csillogó szemébe.

A download gomb halála. Töltögessétek a karácsonyi beiglit, mert ez most nem fog menni. Mosolygott James, és elégedetten hátradőlt a zsőjében. A magyar ember azért aranyvasárnapon is küzdve küzd, mint az a moziba őszintén szerelmes fiatalember, ki egy pénztárca barát piacon, nejlonharisnyák és a csapvizezett parfümök takarásában barkácsborítóba rejt városított a Cameron moziforradalmát. A hollywoodi marketinggépezet érzékeny az átlagpolgár hétköznapi szélmalomharcaira, ezért előszeretettel szivárogtat ki drámai háttérinfókat a készülő mozi kulisszatitkaiból. Eladta anyukája kerekesszékét csak, hogy 47-szer is újra vehessen egy jelenetet. 7 esztendőt állt a forgatás egy vulkánkitörés miatt, a stártagjai még az étkezési szünetekben is holt nyelven beszéltek, stb. Az Avatar, mert ugye az Avatarról beszélünk, beelőzte néhány hasonló tyű meg hű sztori, ám ez esetben a vászonra került a jó részük. Az oszkárosan hajós hülyesztő direktor már 1991-ben úgy préselte át Robert Patricket a Vasrácson, hogy nem győztük visszatekergetni a videókazettát. Zen Buddhátak megszégyenítő türelemmel figyelte a technika fejlődését, és mikor elérkezettnek látta az időt, vizuális látomásának szolgálatába állította azt, és létrehozta a filmtörténet újabb mérföldkövét. A másik harcos úttörőnek, George Lucasnak annó beletört lézerbicskája, az új trilógiát láttán bizony sírva követeltük vissza a Hungarocell és a Technokol korszakát. A sci-fi egyik közkedvelt kiindulópontja, Sloan az ember, ki összebarmol mindent, majd sárgolyóját hátrahagyva univerzális szintre emeli a sáskalétet. Az Avatar meseszövése önmagában egy filmtörténeti kollázs, mert a Matrix-tól és a Pocahontas-on keresztül a farkasokkal táncolón át a rettenthetetlenig számos klasszikus visszaköszön, most azonban csak az cincája darabokra, akit soha nem kényszerített térdre a mozivarázs. Egy-két karakter népmesei egyszerűsége, az atomot nekik gondolkodású G.I. Joe vagy a féltékeny dacos helyi vagány benszülött, néhány silányon csengő dialóg és az enyhén suta lezárás, a lógó orral távozó vert sereg a csalódott vörös ingeseket juttatja eszünkbe, elfüstöl a grandiózus vállalkozás oltárán. A mosolygó diktátor kedves apukaként fogja kezünket, és kísér el minket egy olyan világba, amit utoljára gyermeki fantáziánkkal voltunk képesek megálmodni. Pandora bioszférájának megteremtése, az élettel teli színész lények játéka már isteni szintre emeli az alkotókat, nem beszélve a tényleges látás újbóli megfogalmazásáról. Rajzórán soha nem derült ki, hogy létezik ennyi szín. A mélységélesség valós értelmet nyer, így a repkedő navikhoz képest Harry Potter quid meccsei, Lemente Péter égből pottyant mesék kivitelezési szintjére süllyednek. Noha mindent a szem

mégis ízlésesen előkerüli a vásári 3D-t. Nem röppen arcunkban nyilvessző, zuhan ölünkbe a helikopter, viszont magasra nőtt ajnövényzet, vagy válunkra hullik a pernye. Sigourney Weaver nélkülözhetetlen őselem. Zoe Saldana szemünk előtt válik az intergalaktikus szex nagykövetévé. James Cameron alázata és perfekcionizmusa ismét a mozivilág trónjára ültette, szeretett népét sikeresen édesgette vissza az elnéptelenedett filmszínházakba. Isten óvja a királyt!

Játékunk következő kérdése. Tessék a chatre megírni, hogy melyik az a film, amelyben Steven Seagal Kurt Russell-el együtt játszik, de Steven Seagal 15 perc után eltűnik a filmből. Ajándék egy 7. sor közepe című könyv.

kiságyúk, a néző visszavág. Milyen filmek születnének, ha Mundruczó Kornél Győzikével, Fliegauf Benedek Fekete Lászlóval, Tar Béla Kiszel Tündével forgatna közösen? Ha a patkó alakú bajuszt viselő Tony beszabadulna a magyar filmszemlére, bizony azt jelenteni az igazi vérfrissítést a honi szakmának. Ki is ő valójában? Az átlagnéző. Jó, egy fokkal rosszabb bőrben van, éppen hogy kiengedték a pszichiátriáról, ex-felesége féltve bízza rá a gyerkőcöket, egy utolsó esélyt felkínálva. Az öreg tragacs azonban megmakacsolja magát, így lecsúsznak Harry Potter legújabb kalandjáról. Mivel a csalódott lurkok mozira éhesek, jobb hián betuszkolja őket a plakáton bőszen hirdetett mesterműre. Az unalom hamar hájogott nyom a család szemére, amikor a ködös szimbólumok erdejében eltévedt kutyust feláldozzák a magas művészet oltárán, apu végképp bepöccen. A kártérítés első lépéseként kirakat rendezésbe fog, ám az igazáért folytatott kitartó küzdelme a társrendezői székbe juttatja. Hulladék szortírozó munkásból is válhat Kubrick. A bájos ötlet kiagyalója az Ádám almáival egy életre megszerettetett Anders Thomas Jensen. Az elmúlt másfél évtizedben a dánok újos fényeket tapostak ki a filmkészítés terén. Bőven adtak és vettek értékes perceket életünkből. Létrehozták, igaz azóta csendben el is temették a dogma mozgalmat. Ezen filmünk is élcelődik, egyik alapszabályát cikizve Tony megkéri az operatőrt, hogy váltson át a kézikameráról, mire ő kétségbeesve esdekel. De hát a főiskola óta nem dolgoztam úgy. Ebbe a görbetükörbe bizonyára otthon Lars von Trier is belenézett, de bátran szállítható a világ bármely pontjára, mert mindenhol van alany, ki tollászkodhat előtte. Kiságyúk, egy kiérdemelt övön aluli ütés az álművészieskedő önmaguknak dolgozó közönségritkító direktoroknak. A kiságyúk egy csípkelődő szatíra, amely nem igazán mar a könyvben több rejlett. A lyukakat azonban buzgón betömködi Úrik Tomás és Nikolaj Liekas sziporkázó játéka. Ha szívesen fenéken billentenéd a díjesőbe fürdőző világmegfejtő révedőket, ha belefáradtál a családtagjaikon erőszakot elkövető hosszú beállításba kövülő főhősökbe, kik fekete-fehér képkockákon agonizálnak órákig, ha számodra sem egyértelmű, miért is költői egy taknyos orr. Hogyan lesz a Baba Piskótábor ostya, és miért csak könnyes szemekben gyűlhet a valóság? Most végre röhögve elégtételt vehetsz.

Teo Scelio. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. A hetedik sor közepe című könyvből, illetve blogról olvasott fel Pereszlény Erika és Szabó Simon. A könyv és a blog szerzői Csizmezia Csízi Gábor és Hanula Zsolt. És megvan a három nyertesünk, akik egy-egy könyvet tudnak majd átvenni. A műsor után megbeszéljük, hogyan. És olvassátok a hetedik sor.blog.hu oldalt. Friss cikkek, linkek, videók, filmajánlók, vicces dolgok találhatók ott. És most pedig további jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Mikor beköszöntött a júliusi hőség, a főnök nem gurult többé szobáról szobára, nem ment be többé az étterembe, hanem a szobájában maradt. Amolyan jégveremben, ahol a hőmérséklet nem lehetett 20 foknál magasabb. Ám annak ellenére, hogy nem mutatkozott, annak ellenére, hogy nem gurult keresztül Kasula park sétányain, annak ellenére, mintha látott volna minket, mintha mindenható lett volna. A sípjával szolgált fel, a sípjával osztogatta a parancsokat és a tilalmakat, és én úgy éreztem, hogy a sípjával sokkal többet mond, mintha beszélne. Akkoriban 4 külföldi lakott nálunk, valahonnan Bolíviából, és hoztak magukkal egy titkos bőröndöt, amire úgy vigyáztak, mint a szemük fényére, még alvás közben is maguknál tartották. Mind a 4 fekete ruhában, fekete kalapban jártak, fekete harcsabajuszuk volt, meg fekete bőrkesztyűjük. És a bőrönd, amit úgy őriztek, szintén fekete volt, s akárcsak ők koporsóra emlékeztetett. Éjszakai vendégeink pénzszóró vidámságainak és duhajkodásainak vége szakadt. De az új vendégek nyilván nagyon jól fizettek, ha a főnök úr befogadta őket. Ez volt a főnökünk, és egyáltalán az egész cégünk specialitása. Ha valaki egyszer nálunk szállt meg, az ugyanannyit fizetett a fokhagymalevesért, a vizes levesért, a krumplis lepényért, meg egy bögre aludtejért, mintha osztrigát és homárt evett volna, s Henkeltrockennel öblítette volna le. És így volt ez a szállással is. Ha valaki egy heverőn szundított hajnalig, egy egész emeleti lakosztályt kellett megfizetnie. Ez hozzátartozott a mi házunk, a csendesség szálló patinájához. És én egyre csak azt akartam tudni, mi lehet abban a bőröndben. Még aztán egyszer, mikor a fekete csoport vezetője hazatért, zsidó ember volt, Salamon úrnak hívták, szóval akkor megtudtam Zdenyektől, hogy ennek a Salamon úrnak jó kapcsolatai vannak Prágával. Sőt, magával az érsekkel is. És hogy diplomáciai úton kéri őket, szentelné meg a Bambino di Prága, a prágai kis Jézus aranyszoboskáját, a prágai kis Jézusét, aki nagyon népszerű Dél-Amerikában. Annyira, hogy sok-sok millió indián hord a nyakában láncol ilyen kis Jézuskát. És hogy egy szép legenda is kering ott arról, miszerint Prága a világ legszebb városa, és hogy a kis Jézus ott járt iskolába. És hát ezért szeretnék, ha maga a prágai érsek szentelné meg a prágai kis Jézust, ezt a 6 kilós színaranyszobrot. E perctől fogva nem is foglalkoztunk mással, csak ezzel az ünnepélyes megszenteléssel. De a dolog nem ment ám csak úgy. Másnap kiszállt a prágai rendőrség, és maga az ügyosztályvezető tudatta nálunk a bolíviaiakkal, hogy a prágai alvilág már tud a Jézuskáról. Sőt, hogy van itt valami lengyel társaság, amely el akarja a Bambinót lopni. Összedugták hát a fejüket, és végül úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatig elrejtik az igazi Jézuskát, és a bolíviai köztársaság költségére csináltatnak egy másikat. Egy aranyozott öntvényt, és ezt az aranyozott Jézuskát hordják majd az utolsó pillanatig magukkal, mert ha mégis megtörténne a rablás, akkor lopják el inkább a hamis Jézuskát, mint az igazit. És rögtön másnap hoztak is egy pontosan ugyanolyan kis fekete bőröndöt, és mikor kinyitották, hát, az olyan gyönyörűséges volt, hogy még maga a főnök úr is odajött, kigurult abból a hűtött szobájából, hogy hódolhasson a Jézuskának. És aztán Salamon úr tovább egyezkedett az érseki konzisztóriummal, de az érsek nem akarta megszentelni a Bambinót. Mert Bambinó csak egy van, és az is Prágában, és akkor mostantól fogva már 2 volna. Mindezt Zdenyektől tudtam meg, mert hogy ő értett spanyolul meg németül. És maga Zdenyek is felettébb izgatott volt. Most láttam először, hogy valami kizökkentette a nyugalmából. Még nem aztán harmadnap megjött Salamon úr, állt az autóban, és már a pályaudvartól látni lehetett, hogy jó hírrel érkezik. Mosolygott és hadonászott, és a bolíviaiak rögvest össze is ültek, és Salamon úr elmondta, hogy jó tippet kapott. Hogy tudnélik, az érsek úr szereti fotografáltatni magát. Így hát Salamon úr azzal állt elő, hogy az egész szertartást filmre veszi, mint a Gumó filmhíradó mellékletét, és akkor az egész szertartást láthatják majd szerte a világon, mindenütt, ahol csak mozi van. Mindenütt ott lesz, nem csak az érsek, de a Jézuska,
meg a Szent Vitus székes egyház is, és ezáltal az egyház, miképpen az Salamon úr igen helyesen indítványozta, népszerűségre tesz szert, és ki is terjeszti a népszerűségét. És mikor eljött az ünnepélyes megszentelés napja, egész éjszaka tanácskoztak. És Zdenyek meg én azt a feladatot kaptuk a rendőrségtől, hogy mi vigyük az igazi Jézuskát. Három autóban ülnek majd a bolíviaiak a rendőrfőnökkel frakban, és ők viszik a Bambino di Praga utánzatát, míg én Zdenyekkel meg három gyárosnak beöltözött detektívvel kíséret gyanánt haladunk szép csendben mögöttük. Vidám egy út volt. És miként azt a bolíviai katolikusok vezetője kikötötte, én tartottam az ölemben az igazi Jézuskát. És így indultunk el a csendesség szállóból. Vidám urak voltak azok a detektívek is. Mikor annak idején megnyitották a kincstárat a nyilvánosság előtt, és látni lehetett a koronázási ékszereket is, ők szerpapoknak öltözve jártak, keltek a mellékoltár körül, és úgy tettek, mintha imádkoznának, de közben revolver volt a mellkasukra szíjazva, mint Al Capone-nak. És mikor szünet volt, hát kétszer is lefotografáltatták magukat azokkal a koronázási ékszerekkel, prelátusnak öltözve. Egyfolytában nevettek, ahogy felidézték ezt a történetet, és útközben nekem is meg kellett mutatnom a Bambino di Prágát, és végül rábeszéltük egymást, hogy megállunk, és a sövény mögött Zdenyek csoportképet készít rólunk a Bambinóval, a gyárosnak álcázott titkos rendőrök fényképezőgépével. Útközben még elmesélték, hogy amikor állami temetés van, akkor meg az a dolguk, hogy mikor ott van a temetésen az egész kormány, hivatlan vendég be ne jusson a szertartásra, nehogy bombát rejtsen a koszorúk közé. És hogy van nekik egy olyan lándzsaféléjük, és hogy ezzel a lándzsával még a szertartás előtt azt az egész zöld rengeteget és virágpompát mind átszurkálják. És hogy ott is lefotografáltatták magukat, és mutatták is a képeket. Ott érdepeltek valami ravatal körül a lándzsáikra támaszkodva, amikkel azt szokták vizsgálni, nem rejtenek-e magukban a koszorúk bombát, vagy legalábbis egy bomba bambinót. És hogy ma is, ezúttal gyárosoknak álcázva, frakban fognak térden csúszkálni a szertartás alatt, úgy, hogy három irányból is vigyázhassanak, nehogy történjen valami azzal a Bambino di Prágával. És így hajtottunk át Prágán, és amikor fölértünk a várba, már ott vártak bennünket a bolíviaiak, és Salamon úr átvette a kis koffert, és végigvitte a székesegyházon, és minden csillogott, villogott, mint egy esküvőn, és zengett az orgona, és színes, liturgikus ruháikban hajlongtak a prelátusok, ahogy Salamon úr elvitte előttük azt a Jézuskát, és zümmögött a felvevőgép, és mindezt fölvette, és aztán jött a szertartás, tulajdonképpen ünnepi mise volt ez, a legájtatosabban Salamon úr térdepelt, mi pedig térden csúszva lassan közelebb lopakodtunk az oltárhoz, és minden vibrált a sok virágtól és aranyozástól, és a kórus ünnepi misét énekelt, és a mise csúcspontján, mikor az operatőr jelt adott, megszentelték a Bambino di Prágát. És a közönséges tárgyból ekképpen kegytárgy lett, amely az érsek által megszentelve eztán majd természet fölötti erőt, szent malasztot áraszt. És midőn a mise véget ért, és az érsek visszavonult a sekrestjébe, Salamon úr a káptalani helynök kíséretében utána ment, majd kilépve a sekrestjéből becsúsztatta a zsebébe a tárcáját. Biztosan valami nagyobb összegről szóló csekket adományozott a bolíviai kormány nevében a templom fenntartására, vagy pedig lehet, hogy a megszentelésnek is megvan a maga tarifája. És aztán láttam a bolíviai köztársaság nagykövetét, hogyan viszi végig ismét a székesegyházon a Bambino di Prágát, megint csak orgonazúgástól és kórusmuzsikától kísérve, és ismét előálltak a kocsik, és becsomagolták a Bambinót, de mi most már semmit sem vittünk magunkkal, és mindenki, a nagykövet úr, meg az egész kíséret a Steiner Hotelba hajtatott, mi pedig hazamentünk, hogy mindent előkészítsünk az esti búcsúlakomához. Amikor aztán este 10-kor megjöttek a bolíviaiak, csak ekkor nálunk sóhajtottak föl megkönnyebbülve. Itt bontottak pezsgőt és konyakot, itt láttak neki az osztrigának meg a csirkének,
és éjfélig még három autó érkezett, és operett táncos nőket hozott. És ezen az éjszakán annyi munkánk volt, mint még soha. Sosem volt itt ennyi ember, és a rendőrfőnök, aki jól ismerte a szállodánkat, a hamis Jézuskát megint csak feltette a kandalló tetejére az úri szobában, és az igazi Jézuskát titokban hátra vitte a babaházba. És ott minden félsz nélkül tette le a babák, bábuk, ugrókötelek és bádogdobok közé. Aztán mindenki ivott, és a mesztelen táncosnők pirkadatig táncoltak a hamis bambino di Prága körül, és mikor eljött az ideje, hogy a nagykövet úr visszatérjen rezidenciájába, a bolíviai képviselők pedig a repülőtérre induljanak, hogy hazautazhassanak, akkor a rendőrfőnök előhozta az igazi bambino di Prágát, és kicserélte az utánzattal. De még szerencse, hogy Salamon úr belekukkantott a bőröntkébe, mert a nagy vidámságban és összevisszaságban a rendőrfőnök egy szép, szlovácskói népviseletbe bújtatott babát fektetett bele. Rohantak is mind a babaházba, és a bambino di Prága ott hevert egy bádogdob és három baba közt. Hát felkapták azt a megszentelt bambinót, helyére meg a szlovácskói babát állították, és elindultak Prágába. Ám harmadnap hallottuk, hogy a bolíviai köztársaság képviselőinek el kellett halasztaniuk a repülőgép indulását, mert, hogy a tolvajokat megtévesszék, ott hagyták a hamis Jézuskát a repülőtér bejárata előtt. És a takarítónő először egy buxusbokorba rakta. Ám, mikor a Salamon úr vezette delegáció tagjai, immár a repülőgép fedélzetének biztonságában végre kinyitották a bőröndöt, látniuk kellett, hogy az, ami velük van, nem az igazi, nem az érsek úr által megszentelt Jézuska, hanem az aranyozott öntvényből készült, a nem színarany, a hamis másolat, csak a ruhácskák voltak egyformák. Így hát hanyathomlok futásnak indultak, és pont akkor leltek rá az igazi Jézuskára, mikor a portás ott állt mellette, és a körülötte állókat kérdezgette, ki ez a goffer. És mivel senki sem jelentkezett, ott hagyta a bambino di Prágát a járdán. És ebben a pillanatban rohantak oda a válogatott bolíviai fiúk, és fogták azt a kis bőröndöt, és ahogy fölemelték és megbecsülték a súlyát, megkönnyebbülve sóhajtottak föl, kinyitották, és látták, hogy ott az igazi Jézuska, és már rohantak is vele vissza a gépre, hogy elrepüljenek Párizsba, onnan meg tovább, vissza a hazájukba ezzel a bambino di Prágával, aki az indián legenda szerint Prágában járt iskolába, és Prága, ahogy azt ugyanez a legenda mondja, a világ legrégibb városa. Elég lesz mára? Akkor most abba is hagyom. Vendégem volt az angol király. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az én szerencsém mindig abból ered, hogy valami szerencsétlenségért. Így hagytam el könnyek között a csendességszállót is, mert a főnök azt hitte, hogy én voltam az, aki készakarva felcserélte a bambino di Prágát az utánzattal, a hamis prágai Jézuskával, hogy az egészet én eszeltem ki, hogy így szerezzem meg azt a 4 kiló aranyat. Holott én ártatlan voltam. És aztán megjött az új pincér, egy ugyanolyan bőröndel, és én elindultam Prágába, és ott már a pálya udvaron rám mosolygott a szerencse, mert belebotlottam Walden úrba. Éppen a körútjára indult, és most is vele volt az a szomorú hordár, a hordár hátán egy ponyvában a 2 gép, a mérleg és a szalámi szeletelőgép. És Walden úr írt nekem egy ajánlólevelet a Párizs szállóba, és újra elbúcsúztunk. Valahogy kedves lehettem a számára, megsimogatott, és egyre csak azt mondta, szegénykém, tarts ki, picike vagy te, vinned kell valamire ebből a piciségből, majd felkereslek, kiáltotta. És én csak álltam, és hosszan integettem utána. A vonat már rég eltűnt, és rám megint újabb kaland várt. Különben is kezdtem én már félni abban a csendességszállóban. Úgy kezdődött az egész, hogy a mindenesünknek volt egy macskája. És ez a macska mindig csak őt várta, hogy mikor tér már meg abból a fura melójából, vagy ott ült az udvaron, s nézte, hogyan vágja a gazdája az aprófát, hogy minden vendégünk jól lássa. Szóval a mindenesünknek az a macska az volt a mindene. Vele aludt.
és egyszerre csak egy kandúr kezdett járni azután a macska után, és a cica csak dorombolt, és kimaradozott hazúról. És a mindenesünk halálsápat volt, amerre csak járt a cicát kereste, állandóan forgolódott, hogy nem jön-e már az ő mílája, mert hogy ez a mindenes szeretett magában beszélni, és valahányszor elmentem mellette, hát hallhattam, miként válik valósággá a hihetetlen. Eképpen tudtam meg ezekből a monológokból, hogy a mindenesünk börtönben ült. Hogy fejszével összevagdalt egy csendőrt, aki összeszűrte a levet a feleségével, az asszonynak meg szíjjal látta el a vaját, de úgy, hogy kórházba kellett szállítani. 5 évet kapott. És egy zsiskovi gonosztevővel ült együtt, aki sörért küldte a gyereket, és ez a gyerek hazafelé menet elveszített egy 50 koronást, mire az apja begurult, egy tuskóra fektette a kislánya kezét és levágta. És ez volt az első történet, melyben a hihetetlen valósággá vált. A mindenesünk másik börtöntársa pedig olyan ember volt, aki, midőn rajta kapta feleségét egy vigéccel, baltával agyoncsapta az asszonyt, kivágta a nemi szervét, és halállal fenyegetőzve arra kényszerítette baltájával azt az ügynököt, hogy egye meg az asszony nemi szervét. De az ügynök belehalt az iszonyatba, és a gyilkos föladta magát. És eképpen lett a hihetetlen valósággá másodszor is. A harmadik rab pedig maga a mindenesünk volt, aki annyira bízott az asszonyában, hogy amikor meglátta azzal a csendőrrel, ketté hasította a férfi vállát. De a csendőr átlőtte a lábát, és így aztán a mindenesünk 5 évet kapott, hogy a hihetetlen megint csak valósággá váljon. És egyszer az a kandúr elmerészkedett a mindenes ajtajáig. Az meg a kandúrt egy téglával a falhoz szorította, és baltájával átvágta a gerincét. És a macska hangosan jajveszékelt a kandúrja fölött. De a mindenes úgy beszorította a kandúrt a dróthálós ablakba, hogy 2 napig döglődött a hálóba szorulva. Pontosan úgy járt, mint az a csendőr. A macskát pedig elzavarta. És a macska fel alá szaladgált a fal tetején, de haza már nem mehetett, aztán el is tűnt. Biztosan azt is megölte a mindenes, mert ő felettébb finom és érzékeny ember volt, és így aztán kényes is. Ezért rögtön baltával támadt mindenkire. A feleségére csak úgy, mint a macskára, mert iszonyúan féltékeny volt a csendőrre. Csak úgy, mint a kandúrra. És a bíróság előtt még sajnálta is, hogy a csendőr vállát hasította ketté, és nem a koponyáját sisakostul, mert sisakkal a fején bújt az asszonya ágyába, és a derékszíján ott volt a pisztoly is. És ami a legfontosabb, ez a mindenes találta ki, és ő is mondta el a főnöknek, hogy én akartam ellopni azt a prágai Jézuskát, és hogy csak is azon jár a fejem, hogyan lehetne gyorsan meggazdagodni valami gonosz tett által, és a főnök megrémült, mert amit a mindenes mondott, az szent írás volt. Utána már senki sem mert megnyitkanni. Mert annak a mindenesnek akkora ereje volt, mint 5 felnőtt férfinak. És aztán egyszer, majd később szinte minden délután, rajta kaptam a mindenest, amint abban a gyerek házikóban ül. Amint valamit művel odabent, talán a macikkal, babákkal játszik. Sosem jöttem rá, nem is nagyon igyekeztem. Szóval egyszer azt mondta nekem, nem örülne, ha még egyszer betenném a lábam a gyerekházikóba, ahogyan már egyszer zenyekkel megtettük. És hozzáfűzte, hogy a hihetetlen ismét negyedszer is valósággá válhat. És ezt rögves be is mutatta nekem azon a kandúrón, amely közvetlenül az én szobácskám mellett szenvedett törött gerinccel 2 napig. És a mindenes ahányszor csak arra mentem, a kandúr múmiájára bökve figyelmeztetett, hogy így jár mindenki, aki az ő szemében vétkezett. És 2 ujjával a szemére mutatott. És ha másért nem, hát azért, hogy a babáival játszottam. Ha nem is ölt volna meg ott helyben, de legalábbis halálra sebzett volna. Hogy hosszas szenvedés után bújjak ki, mint az a kandúr, mely semmiről sem tehetett, csak a mindenesünk macskáját kerülgette. Aztán meg csak most a pályaudvaron jöttem rá, mennyire meghűltem 1/2 év alatt abban a csendesség szállóban. Fütyültek a kalauzok, az utasok beszálltak a helyükre, aztán a kalauz a forgalmistának jelzett a sípjával, én pedig egyik kalauztól a másikig rohantam, és kérdezgettem, parancsol? És mikor a forgalmista kérdőn fütyült,
hogy a kalauzoknál minden rendben van-e, hogy bezárták-e az ajtókat, és így tovább, akkor hozzá is odarohantam, és tisztelettel kérdeztem, parancsol? És a vonat elvitte Walden urat, és én átvágtam a prágai kereszteződéseken, és kétszer is megesett velem, hogy a kereszteződésben álló közlekedési rendőr olyan áthatóan fütyült, hogy odarohantam, leraktam a bőröndömet a lábára, és megkérdeztem, parancsol? És így mentem tovább Prága utcáin, míg oda nem értem a Párizs szállóhoz. Ez a Párizs szálló olyan gyönyörű volt, hogy majd hanyat vágódtam. Annyi tükör, annyi rézkorlát, és rézkirincs, és rézgyertyatartó, és úgy kisuvickolva, hogy az egész valami aranypalotához hasonlított. Amerre csak néztem, piros futószőnyegek és üvegajtók. Olyan volt itt minden, mint valami kastélyban. Brandeis úr rögvest és szívélyesen fogadott, és fölvezetett a szobámba, amolyan kis manzárt szobába, ahonnan olyan gyönyörű kilátás nyílt Prágára, hogy elhatároztam, már csak a szoba meg a kilátás miatt is, igyekezni fogok, hadd maradhassak itt végleg. És mikor fölnyitottam a bőröndömet, hogy felakasszam a frakkomat meg a ruháimat, kinyitottam a szekrényt, és látom, hogy tele van ruhával. Kinyitottam a másikat, az meg esernyőkkel volt tele. A harmadikat pedig felöltők töltötték meg. És az ajtó belső oldalán nagy rajszögekkel felerősített madzagokon százával lógtak a nyakkendők. És miközben összetoltam a válfákat és beakasztottam a saját ruháimat, elnéztem Prágát, azokat a háztetőket. Láttam a csillogó várat, és ahogyan így ezt a várat, a cseh királyok várát elnéztem, hát patakzott a könnyem. Teljesen megfeledkeztem a csendesség szállóról. Még örültem is, hogy azt hitték, hogy el akartam lopni a Jézuskát, még ha a főnököm ezt nem is hitte el, mert különben most is gerebjézném a kerti utakat, igazgatnám a szénabogjákat, és állandóan rémüldöznék, hogy ki és honnan fütyül. Mert csak most döbbentem rá, hogy biztosan a mindenesnek is volt sípja. Hogy ez a mindenes volt a főnök úr kihelyezett szeme, hogy ő pótolta a főnök úr lábát. Ő figyelt minket, és utána ugyanúgy fütyült, mint a főnök úr. És lementem. És pontosan dél volt, és a pincérek éppen váltották egymást, és ebédeltek. Láttam, hogy krumplinudlit ebédelnek, prézliben megforgatott főtt krumplinudlit. Láttam, hogyan szolgálják föl mindenkinek a konyhában a nudlit. És láttam a főnök urat, hogy ő is nudlit kap. Hogy itt fogyasztja el a konyhában, akárcsak a pénztárosok. Csak a főszakács meg a kukták kaptak héjában főtt krumplit. Én is krumpli nudlit kaptam. A főnök úr maga mellé ültetett, és miközben ettem, ő is evett. De valahogy olyan óvatosan. Inkább csak reklámképpen. Hogyha én a tulaj meg tudom ezt enni, akkor ti az alkalmazottaim is megehetitek. És hamarosan megtörölte a száját, és kivezetett a placra. És először az volt a dolgom, hogy a sört hordjam ki. Fogtam hát a söntésben a tele poharakat, és jól megraktam velük a tálcát. És minden sörért egy-egy piros kis üvegkorongot adtam. Ez volt itt a szokás. És az idős, őszhajú főúr, aki úgy nézett ki, mint valami zeneszerző, az állával mutatta, hogy hova vigyem a sört. Aztán már csak a pillantásával utasított, és én sosem mondtam csődöt. Mindig oda mentem, ahová ennek a szép főúrnak a tekintete vezetett. Mindig oda vittem a sört, és már egy óra múlva éreztem, hogy az idős főúr tekintetével megsimogat, így adta tudtomra, hogy tetszem neki. Micsoda személyiség volt ez a főúr. Tisztára, mint egy filmszínész. Igazi, frakkos ember. Sosem láttam, hogy valakire ennyire illett volna a frakk. És a főúr is jól illett ebbe a tükrös környezetbe. S jól lehet, kora délután volt, itt minden csillár égett. A lámpatestek gyertya alakúak voltak. Mindegyik fölött egy-egy égő, s mindenütt csiszolt üvegből való csillárfüggők. Így hát jól láttam magam a tükörben, ahol a világos pilzeni sört iszem. Azt is láttam, hogy valahogy más vagyok. Hogy ezekben a tükrökben meg kell másítanom a véleményemet, hogy csúnya és picike vagyok. Itt jól állt nekem a frak, és amikor a főúr mellé álltam, akinek ősz göndörhaja olyan volt, mintha most jött volna a fodrásztól, akkor azt láttam a tükörben, hogy semmire sem vágyom jobban, mint hogy ezzel a főúrral szolgáljak fel a placon.
akiből csak úgy sugárzott a nyugalom, aki mindenről tudott, mindenre odafigyelt, aki kiegészítette a megrendeléseket, és mindig mosolygott, mintha bában lenne, vagy házi mulatságot rendezne. És azt is tudta, ki, hol, melyik asztalnál nem kapta még meg a rendelt ételt. És azonnal közbelépett, és azt is tudta, ki akar fizetni. Senkinek, legalábbis ahogyan eddig láttam, senkinek sem kellett felemelnie a kezét és csettintenie, vagy a számlát lobogtatnia. A főúr valahogy furcsán nézett, mintha átnézne azon a sok emberen, vagy mintha valami kilátóból szemlélni a tájat, vagy egy gőzösről a tengert, mintha sehová se nézne. Mert a vendég minden mozdulata, a vendégek minden rezdülése azonnal elárulta neki, mit kívánnak, mit szeretnének. És én rögtön észrevettem, hogy a főúr nem szereti az ételt kihordó pincét, már a tekintetében leteremtette, hogy összekeverte a rendeléseket, és hogy a hatos helyett a 11-esre tálalta föl a sertéssültet. És mikor már egy hete hordtam ki a sört ebben a gyönyörű szállodában, nagyon is jól láttam, hogy ez a pincérfiú, ahogy viszi az ételt a tálcán kifelé a konyhából, mindig megáll az étteremben nyíló ajtó előtt, és mikor úgy gondolja, hogy senki sem látja, hogy senki sem néz oda, leereszti a tálcát a szeme magasságából szív magasságig, torkos tekintetét végigjártatja az ételeken, és mindig csippent ebből is, meg abból is, picikét csippent, mintha csak az ujját maszatolná össze, mintha csak bele nyalna az ételbe, de mégiscsak csippent. És azt is láttam, ahogyan az a szép főúr rajta kapta. De nem szólt egy szót sem. Csak oda pillantott, az a pincér meg legyintett, vállára emelte a tálcát, és egy rúgással kinyitotta a lengőajtót, és berobogott az étterembe. Ez volt az ő főszáma. Úgy futni, mintha a tálca előre esne, lefelé a válláról, csak úgy kapkodta a lábát, és meg kell hagyni, senki sem mert annyi tányért kivinni, mint ez a Karel. Mert így hívták a pincért. 20 tányért rendezett el egy tálcán, és kinyújtott karján is, mint valami keskeny kis asztalon, 8 tányért tudott elhelyezni. És további 2 a legyezőként kifeszített ujjai között tartott, a másik kezében pedig még 3 tányért vitt, majdhogy nem artista szám volt ez. És Brandeis úr, a főnök, valószínűleg szerette ezt a pincért, és ezt az ételkihordó mutatványt a hotel büszkeségének tartotta. És a személyzet szinte minden nap krumpli nudlit kapott ebédre. Néha mákosat. Volt, hogy sima nudlit, szósszal leöntve, volt, hogy zsemlekockát adtak hozzá, máskor vajjal öntötték nyakon, és megcukrozták, esetleg málna szörppel locsolták meg, de előfordult, hogy apróra vágott petrezselymet tettek rá, alá meg olvasztott zsírt, és a főnök minden alkalommal szintén ott ette a nudlit a konyhában. De mindig csak keveset. Azt mondta, diétázik. De aztán 2 épp ez a Karel nevű pincér bevitt neki egy tálcát, minden ezüstből volt rajta, és a fedőkből ítélve mindig liba, csirke, kacsa vagy vad volt a tálon, aszerint mi volt épp az évszakhoz illő, és mindig szeparéban tálaltak neki, mintha a terménytőzsde tagja vagy alkusza ebédelne ott, mert a tőzsde a tőzsdei termek után mindig nálunk a Párizs szállóban folytatódott. De a szeparéba mindig a mi főnökünk lopózott be minden feltűnés nélkül, és mikor kijött, fény lett az arca, és elégedett volt, és a szája sarkában egy fogpiszkáló fityegett. És pont ennek a Karelnek, ennek lehetett valami titka a főnökkel. Mert mikor véget ért a tőzsde legfontosabb napja, ez általában csütörtök volt, a tőzsde ügynökök hozzánk tértek be, és pezsgői vászattal, meg konyaknyeléssel nálunk ünnepelték a megkötött üzleteket, és minden asztalra tele tálca étel került, mindig csak egy tálca, de úgy megrakva, hogy az kész lakoma volt. És bár még világos nappal volt a lokálban, már ott üldögéltek a szép, kifestett arcú kisasszonyok, olyanok, mint amilyeneket az Édenből ismertem, mikor még az Aranyprágában dolgoztam, és ezek a kisasszonyok csak dohányoztak, és nehéz vermutot kortyolgattak, és várták a tőzsde ügynököket. És mikor azok megjöttek, a lányok szétszélettek, már mindegyiknek megvolt a maga külön asztala, már megrendelték őket a chambre separékba,
És ahogy arra mentem, a behúzott függönyök mögül kacagás meg pohárcsilingelés hallatszott, és így ment ez órákon át, míg aztán este felé a tőzsdeügynökök emelkedett hangulatban szétszélettek. És a szép kisasszonyok is előjöttek, és kimentek a mosdóba fésülködni, meg kiigazítani a szájuk körül szétkenődött lecsókolt rúst. Megigazgatták a blúzocskáikat, és úgy pislantgattak maguk mögé, hogy majd kitekeredett a nyakuk, csak hogy lássák, vajon az újra fölhúzott harisnya varrása a combjuk közepétől pontosan a cipős alkukba fut-e. És miután a tőzsdeügynökök már elmentek, sosem volt szabad belépnem, és másoknak sem a Sámbra szeparéba, csak hogy mindenki tudta, és én is jó párszor láttam a függöny résein át, hogy Karel kiemel minden kárpitozott párnát. Ez volt az ő üzlete. És kiszedegeti onnan a becsúszott koronákat és bankókat. Néha még gyűrűket és leszakadt óraláncokat is. És a pénz, amit a tőzsdeügynökök vagy a kisasszonyok maguk után otthagytak, ahogyan vetkőztek, meg öltöztek, és mindenféleképpen helyezkedtek, ami kipotyogott a kabát és nadrág zsebükből, a mellénykék zsebéből, meg az óraláncról leszakadt, az mind az övé volt. És történt egyszer, hogy délben Karel ismét magára pakolta azt a 12 tányért körítéssel együtt, és megint, miként a szokása volt, eláldogált az ajtónál. Kivett egy darabka főtt marhaszegyet, hozzá egy morzsányi párolt káposztát, és édesség helyett egy picurka tölteléket a borjúból, azután, mint egy új erőre kapva az ételtől, a magasba emelte a tárcát, és mosolyogva berontott az étterembe. De az egyik vendég, aki vagy tubálkozott, vagy pedig náthás volt, épp teleszívta az orrát levegővel, valami vidéki ember lehetett, és ahogy beszívta a levegőt, mintha a hajánál fogva húzta volna föl a légvonat, hirtelen fölegyenesedett, és ahogy jó hangosat tüsszentett, beleütközött a tálca peremébe. És Karel, aki előre hajolva követte a levegőben úszó tányérokkal teli tálcát, mint valami repülő szőnyeget, úgy lebegtette végig mindig az étterem légterén az étkeket ez a Karel. Szóval ez a tálca most egyszerre csak fölgyorsult, vagy pedig Karel lába maradt le. Karel utána kapott, mert a tálca az égnek fordított tenyere elé csúszott, hiába meredeztek utána az ujjai, és mindenki, minden szakmabeli, a főnök is, akinek pont látogatói voltak a szállóda tulajdon, a testületéből, magas Róbek úr is ott ült az ebédnél, és látta azt, ami bekövetkezett, amit előre láttunk. Karel még ugrott egy nagyot, még elkapta azt a tálcát, de két tányér már lecsúszott, és először a pusztatokány darabok, aztán a mártás, s végül a tányér indult útnak, aztán másodpercnyi késéssel a másik tányér is ugyanezt tette, a mártás, a hús, és végül a knédli elindult, és egy vendégünkre zúdult, aki, mint mindig, most is átrágta magát az étlapon, és miután választott, fölemelte a tekintetét, és rendelt, és közben hosszasan kérdezősködött, hogy nem lesz-e rágós a hús, hogy elég forró-e a mártás, meg omlós-e a knédli, szóval ennek a vendégnek a hátára folyt és potyogott minden. És ahogy amúgy mártásos túl felállt, a knédlik az ölébe csusszantak, s onnan az abrósz alá, egy knédli meg úgy lapult a fején, mint valami sapka, mint a birétum a tisztelendő úr kobakján, mint a sábezdekli arabin. És amikor Karel, aki a maradék 10 tányért mind megmentette, amikor Karel mindezt meglátta, és meglátta Schróbek urat is, a Schróbek szálló tulajdonosát, hát még magasabbra emelte a tálcát, kissé megdobta, és utána felborította, és mind a 10 tányért a szőnyegre csapta, és mint a színházban vagy pantomimban úgy mutatta, mennyire felbőszítette az a 2 tányér, és ugyanilyen szimpadias mozdulattal leoldozta a kötényét, és azt is a földhöz vágta, és felbőszülve kiment, és civil ruhát vett magára, és elrohant a kocsmába. Én ezt még akkor nem értettem. De mindenki, aki már régebben volt a szakmában, azt mondta az esetről, hogy ha csak 2 tányérral esett is meg a dolog, az ugyanaz, mint a 10-zel. Mert a pincérnek csak egy becsülete van a placon, és ez a becsület hozzátartozik a reprezentatív tálalás szabályaihoz. De
Ezzel a dolog még korán sem ért véget, Karel úr visszajött, s vadul forgatva a szemét az étteremnek fordulva leült a konyhában, és hirtelen fölpattant, és magára akarta rántani a hatalmas kredencet, amiben az étterem egész pohárkészlete állt. És egyszerre ugrott föl a pénztáros, meg az összes szakács, és a kredencet, amiből csörömpölve hullottak a poharak, s darabokra törtek a földön, megpróbálták visszanyomni, ám Karel úrnak attól a két tányértól akkora ereje támadt, hogy háromszor már a földre döntötte az egész ormótlan szekrényt, de a szakácsok, immár kivörösödve, mind a háromszor szép lassan visszanyomták a helyére. És amikor már mindenki úgy, ahogy kifújta magát, hát Karel úr egy újabb ugrással a konyhai spárheltnál termett. Olyan hosszú volt az a spárhelt, hogyha az ember rárakott a tűzre, a platni szinte kihűlt, mire a sütőig futott, és Karel úr fogta ezt a spárheltet, és akkor átrántott rajta, hogy a füstcsöve kiszakadt a falból, és a konyhát egy-kettőre ellepte a füst, és mindenki köhécselt, és az akácsok nagy ügyjel bajjal visszaillesztették a csövet, és fülig kormosan lerojtak a székre, és nézték, hol van Karel úr. De Karel úr eltűnt. Így hát mindnyájan föllélegeztünk. Ám egyszerre csak csörömpölés hallatszott, és Karel úr kirúgta a tűzhely fölötti világító ablak üvegét, és bezuhant a konyhába egyik lábával gatyaszárig a villás reggelihez tálalt különleges pacallevesben, a másikkal a gombás csikóstokányban kötött ki, és így gázolt a főzetekben, és a szakácsok ájúldoztak, és mindent üvegcserép borított, rohantak hát a mindenesért, egy volt birkózóért, hogy erőszak alkalmazásával vezesse ki Karel urat, mert biztosan valami baja lehet a Párizs szállóval. És a mindenes terpezbe állt, széttárta két tappancsát, mintha fonalat tartana gombolításhoz, és így szólt. Hol vagy, te ökör? De Karel úr akkora bal egyenest húzott be a mindenesnek, hogy az a földre zuhant, és ki kellett jönnie a rendőrségnek, és aztán Karel úr már nyugodt volt, de a folyosón leütött két rendőrt, és a sisakjukat rugdosta, és azok a sisakok a rendőrök fején voltak, így aztán bevonszolták Karel urat egy sámrű szeparéba, és ott aztán adtak neki. Az étteremben ülő vendégek minden kiáltásra összerezzentek, aztán végül elvezették Karel urat, kék-zöld volt az egész teste, de azért odaszólt a ruhatáros nőnek, hogy az a két tányér még sokba fog kerülni. És úgy is lett. Mikor jött a hír, hogy lecsillapodott, hát egyszerre csak betörte a porcelán mosdókagyót, és kitépte a falból a vízvezetékcsövet, és a víz mindent eláztatott, és összefröcskölt a helyiségben a rendőröket is, mire újjukkal sikerült betömni a csövön lévő lyukat. Így lett belőlem pincér. Kint dolgoztam a placon, Skrivánek főúr keze alatt. Ketten voltunk itt pincérek, de csak nekem engedték meg, hogy délután, amikor egy kicsit lazíthattunk, az előtérben az asztalnak támaszkodjon. És a főúr azt mondta, hogy belőlem jó főúr lesz, de hogy még ki kell magamban fejlesztenem a képességet, hogy amint bejön a vendég, már is megjegyezzem magamnak, és tudjam, mikor megy el. De nem délben, amikor nyitva van a ruhatár, hanem délután, amikor a kávéházban szolgálunk föl. Hogy megtanuljam felismerni, ki az, aki csak enni akar, és aztán észrevétlenül fizetés nélkül elmegy. Hogy meg tudjam becsülni, mennyi pénz van a vendégnél, és hogy valóban annak megfelelően költ-e. Mert hogy a jó főpincérnél ez a legfontosabb. És így, mikor jutott rá idő, a főúr halkan magyarázta nekem, milyen vendég érkezett, vagy milyen az, aki éppen távozott. Néhány hét alatt annyira betanított, hogy már magam is mertem tippelni. Már előre örültem a délutánoknak, mintha valami kalandos utazáson vennék részt, olyan izgatott voltam, mint a vadász, aki a lesben vár a vadra, és a főúr vagy dohányzott, hunyorított és elégedetten bólintott, vagy pedig a fejét csóválta és kijavított, és maga ment felvenni a rendelést. És a vendégem bizonyította be, hogy neki van igaza.

amely lelkesedéssel töltött el. Olyan volt, mint az osztály sorsjegy, mint mikor azt várja az ember, hogy kihúzzák-e a sorsjegyének a számát, vagy mint a jelmezbálon népünnepélyen szokásos tombola. Mikor délutánonként bejött egy vendég, a főúr biccentett, beléptünk a tálalófülkébe, és én azt mondtam, olasz. És a főúr nemet intett, és így szóltam. Jugoszláv, Splitből vagy Dubrovnikból? És kis ideig egymás szemébe néztünk, és én kiraktam a tálcára egy 20 koronást, és a főúr hasonlóképpen. És kimentem megkérdezni, mit kíván a vendég, és amikor felvettem a rendelést, ahogy visszafelé mentem, a főúr az ábrázatomról olvasva már fel is markolta mindkét 20 koronást, és betette óriási brieftasnyába, amit a nadrágjában egy ugyanolyan bőrrel szegélyezett zsebben tartott, mint amiből a brieftasnyi készült. És én csak ámultam, bámultam. Hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy azonnal felismeri? És ő szerényen csak ennyit mondott. Nekem vendégem volt az angol király. És eképpen fogadtunk mindig, és én örökké vesztettem, de a főúr közben oktatott is, hogyha jó főpincér akarok lenni, akkor nem csak a kuncsaf nemzetiségét kell eltalálnom, hanem azt is, hogy mit rendel majd. És mikor vendég lépett az étterembe, a főúr csak biccentett, és már hátra is húzódtunk, és ott mindketten kitettünk a tálaló asztalra egy-egy 20-ast. És én rákezdtem, hogy a vendég gulyáslevest vagy pacalleves különlegességet kér. És a főúr azt mondta nekem, a vendég teát rendel, és pirítóst fokhagyma nélkül. És kimentem felvenni a rendelést, és miután jó reggelt kívántam, föltettem a kérdést, mit kíván a kedves vendég? És tényleg teát rendelt pirítóssal, fokhagyma nélkül. És ahogy visszafelé mentem, a főúr már fogta is a 2 20-ast és oktatott. Az epebajost rögtön föl kell ismerned. Nézd csak rá a kedves vendégre, lehet, hogy a mája is kipurcant. Máskor meg azt tippeltem, hogy a vendég majd teát kér vajas kenyérrel, a főúr meg prágai sonkát mondott uborkával és egy pohár pilzenit. És ez is benne. Fölvettem a rendelést, és megfordultam, és amikor a főúr látta, hogyan kullogok vissza, csak rám pillantott, és már húzta is föl a kis ablakot, és nem is hozzám szólt, hanem be a konyhába. Egy prágai sonkát, és amikor odaértem, még hozzátette, és egy uborkát, és én boldog voltam, hogy ekképpen tanulhatok. Akkor is, ha ráment minden borravalóm. Mert amikor csak tehettük, mindig fogadtunk, és én mindig veszítettem. De minden alkalommal megkérdeztem, hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő becsúsztatta a 2 20-ast a brieftasnyiába, és azt mondta, nekem az angol király volt a vendégem. És így most már sok pincért ismertem. Karel előtt Zdenyek főpincért, aki úgy szerette éjszaka fölverni az egész falut, és elverni minden pénzét, mint valami tönkrement arisztokrata. És itt jutott eszembe az aranyprága főpincére is, az én első főuram. Egyszerre csak megjelent előttem. Úgy hívták, hogy Málek. Szörnyen takarékos ember volt, senki sem tudta, hova teszi a pénzét, de mindenki tudta, hogy van pénze, hogy biztosan sok pénze van, hogy alig, hanem valami kis szállodára spórol. És ha már nem lesz többé főúr, akkor megveszi, vagy bérbe veszi azt a kis szállodát valahol a Csehparadicsomban. De persze minden másképp volt. Málek úr egyszer a bizalmába fogadott, becsíptünk egy esküvőn, és ő valahogy ellágyult, és elmondta, hogy 18 évvel ezelőtt elküldte a felesége egy üzenettel a barátnőjéhez. Ő becsöngetett, az ajtó kinyílt, és a nyitott ajtóban egy gyönyörű nő állt. És a nő elpirult. És elpirult Málek úr is. És ott álltak földbe gyökerezett lábbal az ajtóban, a nő kezében hímzés, és a főúr bement, nem szólt egy szót sem, csak megölelte a nőt, az meg hímzett tovább, és aztán lehanyatlottak a kanapéra, és a nő folytatta a hímzést a főúr háta mögött, az meg, ahogyan mondta, magáévá tette, és attól kezdve szerelmes és spórol. És 18 év alatt összegyűjtött 100 000 koronát, hogy kifizethesse és bebiztosíthassa a családját, a feleségét meg a gyerekeit. Jövőre vesz nekik egy házat,

aztán felkerekednek. Ő, az őszhajú szerelmes, a szint úgy őszhajú kedvesével, a maguk boldogsága után. Ezt mesélte nekem Málek úr, és kihúzta az íróasztal a fiókját, és ennek a fióknak hátul még egy feneke volt, és ott rakta egymásra ezeket a százasokat Málek úr, hogy egyszer majd megválthassa rajta a boldogságát. És én elnéztem ezt az embert, és ezt sosem gondoltam volna. Elnéztem a cipőjét, a felcsúszott nadrágszárát, hosszú, bokáig érő régi módi alsógatyát hordott, mely a nadrág csücskéhez varrott fehér madzaggal volt a lábszárára kötözve, és ez az alsógatya olyan volt, mint gyerekkorom alsó nadrágjai, amikor nagyanyámnál laktam a városi malomban, amikor a kereskedelmi utazók a Károly fürdő piszoárjának ablakán fehér neműt dobáltak ki. Egyszer egy pontosan ilyen alsógatya állt meg egy pillanatra a levegőben, és széttárt a szárait. És minden főúr más és más volt. És ezt a főúrat, ezt a Máleket az aranyprágából hirtelen ott láttam a Párizs szálló főpincérje mellett. És olyannak láttam, mint egy szentet. Mint Jódlut, a festőt és költőt, aki Jézus Krisztusnak az életét árulta. Aki megállás nélkül levette, fölvette a kabátját vagy a felöltőjét, akit mindig a gyógyszerek fehér pora lepett el, és szája körül karika sárgálott a neurasztaintől. Vajon mi lesz egyszer én belőlem? Így aztán most minden csütörtökön én szolgáltam föl a tőzsde ügynököknek. Karel nem jött többé. És akárcsak a többi gazdag ember, ezek a tőzsdeügynökök is játékosak és vidámak voltak, mint a kutyakölykök. És ha bejött nekik valami üzlet, képesek voltak úgy szórni és osztogatni a bankókat, mint holmi mészárosok, amikor nyernek a ferblin. De a mészárosok, akik ferblizni szoktak, néha úgy jártak, hogy csak 3 nap múlva tértek haza. Ló nélkül, kocsi nélkül, a fölvásárolt jószág nélkül mindent elvesztettek a ferblin, csak az ostorukat vitték haza. Így veszítettek néha ezek a tőzsdeügynökök is. Ők is ott hagyták mindenüket a börzén, ők is csak ültek a Chambre-Separé-ban, és úgy bámultak a világra, mint Jeremiás a lángoló Jeruzsálemre. Még utoljára szórták a pénzt, de már az fizetett, aki a tőzsdén nyert, akinek szerencséje volt. És lassanként a börze végére váró kisasszonyok is bizalmukba fogadtak. Ott várakoztak a kávéházban, hogy aztán kikészítve levonuljanak a Chambre-Separé-kba. Teljesen mindegy volt, hogy délelőtt 11 óra van, vagy délutáni szürkület, vagy késő éjszaka, esetleg hajnal. A Párizs szállóban kora reggeltől égtek a lámpák, az egész hotel egyfolytában fényárban úszott, mint amikor elfelejtik eloltani a csillárt. Leginkább azt a Chambre-Separé-t szerettem, amit a kisasszonyok csak vizitációs kabinetnek, vizitációs pavilonnak, belosztálynak hívtak. Még azok az ügynökök, akik még jó erőben voltak, igyekeztek a lehető leghamarabb leitetni a kisasszonyokat, és aztán szépen lehúzni róluk a szoknyát meg a blúzt, hogy aztán anyaszült mesztelenül ott hemperegjenek velük a párnázott kanapékon meg a fotelekben. Ezek az ügynökök végül teljesen kimerültek. Néha úgy néztek ki, mintha szívrohamot kaptak volna a szerelmeskedéstől. Annyira kikészítette őket a szokatlan figurákban való szeretkezés. Addig a belosztályon, avagy a vizitációs pavilonban mindig vidám volt a hangulat. A lányok, akiknek az a feladat jutott, hogy itt mulattassák a vendégeket, ezt mindig igen megbecsülték. Mert, ahogy láttam, itt szakították le a legnagyobb pénzt. És az idősebb ügynökök mindig nevetgéltek és viccelődtek. És a kisasszonyok vetkőztetése itt közös játék volt. Az öreg urak, miközben megállás nélkül szürcsölték és szagolgatták a kristálykelyhekben szervírozott pezsgőt, szép, komótosan, egyenesen az asztalon vetkőztették a kisasszonyt, ahová aztán maga a kisasszony szépen le is feküdt, és a tőzsdeügynökök körberakták a testét poharaikkal és tálaikkal, rajtuk kaviár, meg vékonyra szeletelt téli szalámi, föltették a szemüvegüket, és jó alaposan megnézték minden zegét, zugát annak a szép női testnek. És mint valami divat bemutatón, vagy mint a festőiskola műtermében, kérték a lányt, hogy ülne most fel,
aztán meg, hogy egyenesedjen föl, hogy térdeljen le, hogy lógassa le lábacskáját az asztalról, és lóbálja, mintha patakban mosná. És ezek az ügynökök sosem veszekedtek azon, hogy melyik végtag forduljon feléjük, melyik testrész legyen az övék, hanem hatalmas lelkesedéssel, mint a tájképfestők, akik azt viszik föl a vászonra a tájból, ami a legjobban izgatja őket, hasonló, szűnni nem akaró lelkesedéssel nézegették ezek az öreg urak közvetlen közelről a szemüvegükön át, hol a behajlított könyököt, hol a kibontott üstököt alulnézetből, aztán a lábfejet, meg a bokát, vagy a sima hasat. Az egyik bekukkantott a popsi két csodálatos girizdje közé, és gyermeki ámulattal merett arra, amit éppen látott. A másik meg lelkesen kiáltozva bámulta a plafont, mintha magának az Úristennek köszönné, hogy benézhet a kisasszony széttárt szombja közé, és hogy kezével vagy ajkával megérintheti azt, ami neki ezen a testen a legjobban tetszik. És így az a Chambre Separé nem csak a mennyezetről alácsüngő hólyag papírcsillár fénytölcsérétől ragyogott, hanem az ide-oda mozgó poharaktól, és főleg a négy pár szemüveglencsétől, amelyek úgy mozogtak itt, mint fátyolhalak a kivilágított akváriumban. És amikor már jól lakadták a szemüket, a tőzsdések befejezték a vizitációt, pezsgőt töltöttek a kisasszonynak, ő meg ült az asztal tetején, és kocintott az urakkal. És azok a keresztnevén szólították őt, és a kisasszony azt vett az asztalról, amit csak akart, és az idős urak viccelődtek, és udvariasak voltak, míg a többi Chambre Separéból harsány nevetés hallatszott, majd a nevetést csend követte. Úgyhogy gyakran arra gondoltam, hogy be kéne rontanom, mert biztosan egy hulla, vagy egy haldokló tőzsdeügynök fekszik odabent. És azután ezek az én öreg uraim felöltöztették a kisasszonyt, mintha visszafelé pergett volna a film, ugyanúgy öltöztették, ahogy levetkőztették, semmi közönösség, ami később szokott beállni, semmi érdektelenség. Továbbra is ugyanolyan előzékenyek és udvariasak voltak, mint az elején. És amikor fizettek, mindig csak az egyik tőzsdeügynök fizetett, borra valót adtak a főúrnak, én meg egy százas kaptam, és mindig ragyogó arccal, megbékélten, szép képektől eltelve távoztak innen. És ezekkel a képekkel egy hétig be is érték, és már hétfőtől örömmel várták a csütörtököt, mikor egy következő kisasszony mustráját végzik majd el. Mert ezek a vendégek sosem vizitálták kétszer ugyanazt a kisasszonyt, hanem minden alkalommal egy újat. Talán azért, hogy a prágai prostik félvilágában hírnévre tegyenek szert. De a megmustrált kisasszony minden alkalommal ott maradt a Chambre Separéban, és a várt. És mikor leszettem az asztalt, mikor az utolsó evőeszközökkel kifelé indultam, én már az elejétől kezdve tudtam, hogy ami most következik, az itt bevett szokás. Az a kisasszony olyan sóváran nézett engem, mintha valami filmszínész volnék. Annyira fölizgatták a kisasszonyt azzal a mustrával. Úgy zihált és lihegett, hogy képtelen volt elmenni, és eképpen esett meg először, és utána minden csütörtökön, hogy nekem kellett befejeznem azt, amit az öreg urak elkezdtek. Mindegyik kisasszony mindig olyan szenvedéllyel vetette magát rám, olyan mohón adta nekem a testét, mintha most tenne ilyesmit először. És ez alatt a néhány perc alatt szépnek, magasnak és göndörnek hittem magam. És nem csak, hogy úgy éreztem, nem csak, hogy az volt a benyomásom, de biztosan tudtam, hogy én vagyok ezeknek a szép kisasszonyoknak a királya. De ez csak azért volt így, mert a mustrától annyira felizgult a testük, hogy a pillantásoktól, a kéz és nyelv érintésektől járni sem bírtak. Csak később, mikor már éreztem, hogy egyszer vagy kétszer kielégültek, csak azután elevenedtek meg újra, csak akkorra tisztult ki a tekintetük, akkor tűnt el a hályog, ami addig a szemük helyén volt, a felhő, amibe belehajszolták őket, szertefoszlott, és újra normálisan néztek, és én is újra picike, kis pincér voltam számukra, olyas valaki, aki egy szép és erős embert helyettesítve parancsszóra megteszi azt, amit én minden csütörtökön megtettem. Egyre nagyobb kedvel és rutinnal,
mert mindez addig az elődömnek, a kiválasztott pincérnek, Karelnek volt a dolga, akiben megvolt az ehhez szükséges képesség, rátermettség és szerelem, de az bennem is megvolt. És alig, hanem különben is jó lehettem. Mert minden kisasszony előre köszönt nekem, mikor a szállóban vagy az utcán találkoztunk. Már messziről üdvözöltek, mikor megláttak, a kezkenőjüket lobogtatták, vagy a retikűjüket lengették, és ha nem volt a kezükben semmi, akkor barátságosan integettek. Én pedig meghajoltam, vagy széles mozdulattal megemelve a kalapomat hajbókoltam nekik. Aztán kiegyenesedtem, felszegtem az államat, hogy a magam szemében még magasabbnak tűnjek a dupla talpú cipőmben, hogy legalább néhány centivel magasabb legyek. És így kezdtem jobban adni magamra, mint amennyire kellett volna. Amikor szabadnapos voltam, kiöltözködtem, valósággal beleszerettem a nyakkendőkbe. Egy ilyen nyakkendő azt teszi csak a ruhát, a ruha pedig az embert. És én egyre csak nyakkendőket vásároltam, és láttam, hogy ilyen nyakkendőt viselnek a vendégeink is, de ez kevés volt nekem. És egyfolytában törtem a fejem, és az emlékezés kinyitotta a szekrényt, amiben azok a tárgyak és ruhadarabok voltak, amelyeket a vendégeink felejtettek nálunk, és a szekrényben olyan nyakkendőket láttam, amilyeneket annak előtte soha sehol. Vékony cérnán egy cédula fityeget rajtuk. Az egyiket egy damaszkuszi nagykereskedő, Alfred Carniol felejtette ott. A másikat Salamon Pihovati, Los Angeles-i vezérigazgató. A harmadikat valami Jonathan Chapliner, Lembergi Fonoda tulajdonos. És még sok más nyakkendő volt ott, több tucatnyi. És én csak arra vágytam, hogy megköthessek magamon egy ilyen nyakkendőt. Így aztán csak ezen járt az eszem. Három nyakkendő közül válogattam. Az egyik kék volt, mint az acél, a másik borvörös, és ugyanazon anyagból varták, mint a kéket. Úgy csillogtak ezek a nyakkendők, mint holmi ritka bogarak fedőszárnyai, vagy mint a pillangók szárnya. Egy hanyagul kigombolt nyári zakó, zsebrevágott kéz, és egy ilyen nyaktól derékig kiöltött nyakkendő csodálnivaló minőség. Mikor próbaképp megkötöttem a tükör előtt, a lélegzetem is elállt. De nem a szobámban láttam magamat, hanem a Venceltéren sétálva. Aztán végigmentem a Narodnyit Sridán, s hirtelen megvédültem. Velem szemben én magam közeledtem, és láttam, hogy a többi sétáló, főleg az elegánsan öltözöttek, szintén összerezzenek, szintén meghökkennek az én szép nyakkendőmtől, melyhez foghatót még soha senkin és sehol nem láttak. És én csak mentem hanyagul tovább a kigombolt kabátomban, hadd lássa minden szakértő szem azt a nyakkendőt. Így álltam a Párizs szálló Manzárt szobájának tükre előtt. Lassan kioldoztam a fényes, borvörös nyakkendőt, aztán tekintetem egy másikra tévedt, amit eddig észre sem vettem, és az volt az én szívem nyakkendője. Fehér volt, és valami különleges, vastag, érdes anyagból készült, és ne felejtsd, kék pöttyökkel volt tele, és ezeket a pöttyöket beleszőtték az anyagba, de úgy néztek ki, mintha oda ragasztották volna őket, úgy csillogtak, mint a vas sziporkák, és a cérnán egy kis cédula lógott. Ezt a cérnával együtt leszettem, az volt ráírva, hogy ezt a nyakkendőt Hohenlohe herceg felejtette itt, és én megkötöttem azt a nyakkendőt, és amikor megnéztem magam a tükörben, azt láttam, hogy annyira megszépültem attól a nyakkendőtől, hogy az az érzésem támadt, hogy a kravátliból belém szivárgott valami Hohenlohe herceg illatából. És egy picit bepúdereztem az orromat, meg a frissen borotvált államat, és kimentem a szállóból. És aztán csak föl alá sétáltam a Prikópin, és néztem a kirakatokat, és valóban én látnok voltam, mert ahogyan a Manzárt szoba tükrében láttam önmagam, úgy volt a valóságban is. Ugyan már, pénze az bárkinek lehet, akinek különleges nyakkendője, szépen vart ruhája és antilopcipője van, és aki úgy tartja az esernyőjét, mint egy lord, de ilyen pöttyös nyakkendője nem volt senkinek. Így aztán betértem egy férfi fehér nemű boltba, és ahogy beléptem, rögtön a figyelem középpontjába kerültem.
A nyakkendőm volt a középpont, de én meg is tudtam ám kötni. Úgy, hogy a figyelem középpontjában mégiscsak én álltam. Kértem, és szemügyre vettem jó néhány fehér muszlininget. Aztán, hogy dicsőségemet tovább növeljem, kértem, hogy hozzanak ki nekem fehér zsebkendőket. És megkértem az eladó lányt, hogy a tucatból vegyen ki egyet, és tegye be a zakó zsebembe, úgy, ahogy mostanában hordják. És az eladó lány nevetett, és azt mondta, maga viccel. Maga, aki így tud nyakkendőt kötni. És fogta a zsebkendőt. Most végre láttam, nekem eddig sosem sikerült. Az asztalra tette, és mintha sót venne a sótartóból, úgy csippentett három ujjacskájával a zsebkendő közepébe, könnyedén felkapta és megrázta azt a kis vászondarabot, és az anyagon szép redők futottak végig, és a másik kezével lesimította azokat a ráncokat, összefogta a zsebkendőt, és zakón szivar zsebébe dugta. Megigazította a kiálló csücsköket, és én megköszöntem és fizettem. Kaptam két kis csomagot, az egyikben szép ing, a másikban öt zsebkendő. A csomagokat finom aranyszallaggal kötötték át, és aztán még betértem egy férfi ruhaszövetet árusító üzletbe is, és a kék pöttyös fehér nyakkendőm meg a fehér zsebkendőm, melynek tölcsérszerű csücskei és az összepöndörödött hársfalevél csúcsára emlékeztető szarvacskái kikandikáltak a zsebemből. Nem csak az eladók tekintetét vonzotta, de két jól öltözött úrét is, akik, mikor mindezt meglátták, meginoktak és kővé meredtek, és eltartott egy kis ideig, míg visszanyerték saját nyakkendőikbe és zsebkendőikbe vetett bizalmukat. És aztán válogattam a ruhaszövetek között. Jó lehet, nem volt nálam elég pénz. Eszterházi kockás angol szövetet választottam, kértem, vigyék ki az üzlet elé, hadd lássam, hogy mutat a napon. És rögtön olyan kuncsaftként kezeltek, aki ért a szövetekhez. És a segéd kivitte nekem az egész véget az utcára. Visszahajtotta az anyagot, hogy kedvem szerint képzelhessem magam elé, miként is fog új ruhám festeni a városi forgatagban. És én megköszöntem, és zavarba estem. De a segéd azt mondta, hogy az olyan kuncsaft, mint én, nagyon is jól teszi, ha meggondolja a dolgot, ha kicsit halogatja a vételt, és hogy holnap is van nap. Ezt az anyagot bármikor megvehetem náluk, a Heinrich Piszkó cég e tekintetben egészen nyugodt, mert ez az anyag Prágában csak is itt kapható. És megköszöntem, és átmentem az utca túloldalára, a sok élmény valahogy elkávított, még a fejemet is félre billentettem, és fintorogtam, hogy nemes barázdák szántsák a homlokon, mintha mélyen a gondolataimba merülnék. És ekkor történt valami, ami megerősített abban a hitemben, hogy jócskán megváltoztam ettől a nyakkendőtől. Mert arra jött Vera kisasszony a Sambru szeparéból, az, aki a legutóbbi csütörtökön a Mustra osztályon volt a tőzsdeügynökökkel, aki a kávéházból ismert. Észrevett engem, és én láttam, hogy barátságosan integetni akart a retiküljével meg a fehér kesztyűjével, amit a retikül szíjával fogott össze, de egyszerre csak meggondolta a dolgot. Mintha összetévesztett volna valakivel, nem ismert föl, hogy én vagyok az, akinek maga magát kellett rendelkezésre bocsátania, hogy az öreg uraktól felizgatva egyáltalán haza tudjon menni a szállodánkból. És én úgy tettem, mintha valaki más volnék. Ő meg utánam fordult, és aztán ment tovább abban a meggyőződésben, hogy tévedett. És mindezt a zsebkendő, meg az a nyakkendő tette. Ám a lőportoronynál, ahol megint átmentem a túloldalra, hogy mindenképp megint a Prikopin mehessek végig, és mikor már szinte újongtam a kosztumom fölött, amit mindössze néhány kiegészítőnek köszönhettem, velem szemben ősz hajának báránysapkájával koronázva az én főpincérem, Skrivánek úr közeledett. Nem nézett rám, de én tudtam, hogy lát engem. Elment mellettem, és én megálltam, mintha megszólított volna, és néztem Skrivánek úr után, és ő is megállt, megfordult, és visszajött hozzám, a szemembe nézett, és én láttam, hogy csak a nyakkendőt látja belőlem, semmi egyebet. Csak a Prikopin sétáló fehér nyakra valót. És a főúrnak, aki mindent tudott, azt mondta a tekintete, hogy tudja, honnan van az a nyakkendő,
Tudja, hogy engedély nélkül vettem ki onnan. Csak nézett rám. Én meg lélekben azt kérdeztem, főúr kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő elmosolyodott, és fennhangon felelt, már hogy ne tudnám, hiszen vendégem volt az angol király, és ment tovább a Prikopin. És bár sütött a nap, mégis, mintha sötétség szállott volna alá, mintha én egy ragyogó fényű lámpa lettem volna, és a főúr lecsavarta volna a kanócomat. Mintha fölfújt gumiabroncs lettem volna, aminek Skrivánek úr kiengedte a szelepét. Mentem tovább, és hallottam, hogyan fogy ki belőlem a levegő. Láttam, hogy már nem én világítok magamnak az úton, hogy már nem látok. Az az érzésem támadt, hogy akár csak én, a nyakkendőm, meg a zsebkendőm is lekúkadt. Mintha elkapott volna az eső. És abban a szerencsében volt részem, hogy a legnagyobb esemény és megtiszteltetés, ami az összes szálloda és étterem közül csak egyetlen egyet érhet, az pont a Párizs szállók érte. Megállapítást nyert, hogy a Hradzsinban az elnöknek nincs arany evőeszköze, mert a látogatónak, akit úgynevezett hivatalos látogatásra vártak Prágába, az arany volt a gyöngéje. Az elnök főkomornyikja és maga a kancellár úr vették kézbe az ügyet, hogy nem lehetne kölcsönkérni az aranyevőeszközt magánszemélyektől. Vagy nem adná-e kölcsön a magáit Schwarzenberg herceg, vagy Lobkowicz herceg. De kiderült, hogy a fent nevezett arisztokratáknak volt ugyanilyen evőeszközük, ám nem annyi, amennyire szükség lett volna, meg aztán a kések, kanalak nyelébe bele voltak vésve a kezdőbetűk, meg a főhercegi koronák, mert ezek főhercegi családok voltak. Az egyetlen, aki tudott volna az elnök úrnak arany evőeszköz kölcsönözni, az Tornon Taxis hercege volt, de neki el kellett volna valakit küldeni a készletért Regensburgba, ahol tavaly eme gazdag nemzetség egyik tagjának tartották az esküvőjét, akinek Regensburgban nem csak szállodái, nem csak utcái, meg háztömbrei voltak, de még bankja is. Eképpen aztán minden pályázó kiesett, és végül maga a kancellár úr keresett fel bennünket, és mikor a főnöktől kijött, igencsak haragosnak látszott, és ez jó jel volt. Mindezt a kancellár tudta nélkül, Skrivánek úr olvasta le az arcáról, az, aki az angol királynak is felszolgált. A kancellár úrnak, majd Brandeis úrnak, a Párizs szálló tulajdonosának ábrázatából tudta meg, hogy a főnök nem volt hajlandó kölcsönözni az arany evőeszközkészletét, és ha mégis, hát csak akkor, ha a díszebéd nálunk lesz. Csak is akkor veszi elő a páncélszekrényből az aranykéseit, villáit, kanalait és kiskanalait. Így tudtam meg, és majd hanyat vágódtam, hogy a mi szállunknak egy 325 személyes arany étkészlete van. És igen, a várban úgy döntöttek, hogy a becses afrikai vendég és kísérete számára nálunk, a mi szállónkban adnak díszebédet. És az egész szállót takarítani kezdték. Asszonyok jöttek csapatostul, vödörrel meg rongyal, és nem csak a padlót mosták fel, de letisztogatták a falakat, meg a mennyezetet is, és az összes csillárt, és a szálló csak úgy csillogott, villogott, és aztán eljött a nap, mikor meg kellett érkeznie, és el kellett szállásolnia magát nálunk az abeszin császárnak és kíséretének. Egy teherautó egész nap a prágai virágüzleteket járta, hogy felvásárolja az összes rózsát, aszparáguszt, orchideát, de az utolsó pillanatban beállított maga a kancellár úr a várból, és lemondta a szállást. A díszebédet azonban megerősítette. Ám a főnöknek ez mindegy volt, mert az összes szállásköltséget a takarítással együtt felszámította. Így aztán a 300 személyes díszebédre kezdtünk készülni. Pincéreket és főurakat kértünk kölcsön a Steiner szállóból, és arra napra Schróbeck úr is bezárt, és elengedte hozzánk a maga pincéreit, és a várból is érkeztek detektívek. Ugyanazok, akik a Bambino di Prágát szállították velem. És hoztak magukkal 3 szakácsruhát és 2 pincérfrakkot. És rögvest be is öltöztek, hogy gyakoroljanak. És körülszagláztak a konyhában, nehogy valaki megmérgezze a császárt.
A pincérnek öltözöttek pedig rögtön áttanulmányozták az éttermet, hogy honnan is lesz a legjobb a magasrangú vendégre vigyázni. De amikor a főszakács a kancellár úrral, meg Brandeis úrral nekiláttak, hogy összeállítsák a 300 embernek készítendő menüt, kerek 6 órán át dolgoztak azon az étlapon. És aztán Brandeis úr telehordatta a jégszekrényeit 50 borjúcombbal, 6 darab levesnek való marhával, 3 darab beefsteaknek való csikóval és egy csődörrel, amiből már tás készül, azután 50 süldővel, mind 60 kiló alatt volt, továbbá 10 malacsal, 300 csirkével, az őzekről meg a 2 szarvasról nem is beszélve, és ekkor mentem le először Skrivánek főúrral a pincénkbe. És a pincemester a főpincér felügyelete alatt megint átszámolta a készleteinket. A bort, a konyakot és a többi páratot. Teljesen elszörnyedtem. Olyan jól feltöltött pince volt az, mintha mi lettünk volna az Opel cég, a híres bor és pálinka nagykereskedés. Életemben először láttam egy egész falnyi, kifelé meredező nyakú henkeltrokkent és gyöngyöző pezsgőt a Wöf Klikótól kezdve a koblenci Deinhardtig. Egész falnyi Martell és Hennessy konyakot. A legkülönbözőbb skót viszkik százait. De láttam én ott nemes mózeli és rajnai borokat, meg hazai morva és cseh borokat. Bzenecit, Mennyikit, Zsernoszekit. És Skrivánek főpincér úr, ahogy pincéről pincére járt, mindig megsímogatta az üvegek nyakát. Olyan szépen simogatta őket, mintha alkoholista lenne. Holott sosem ivott alkoholt, sosem láttam, hogy ivott volna. És ott a pincében döbbentem rá, hogy azt sem láttam még, hogy Skrivánek főúr leült volna. Mindig csak állt, rágyújtott egy cigarettára, de soha sem ült le. És ekkor ott a pincében rám nézett, és kiolvasta a szememből, mire gondolok. Biztos, hogy kitalálta, mert váratlanul azt mondta, jól jegyezd meg. Ha jó főpincér akarsz lenni, sosem szabad leülnöd, mert megfájdul a lábad, és az egész műszak pokol lesz a számodra. És aztán a pincemester leoltotta utánunk a villanyt, és kimentünk a pincéből. De még aznap jött a hír, hogy az abeszin császár elhozta magával a saját szakácsait. És mert nekünk is olyan aranyészkészletünk van, mint a császárnak Abesziniában, pontosan emiatt, és pontosan mi nálunk fogják a szakácsai elkészíteni az abesszin specialitásokat. És egy nappal a díszebéd előtt 3 szakács érkezett. Feketék voltak, és fény lett az arcuk, de fáztak. És volt velük tolmács is, és a mi szakácsainknak kuktáskodniuk kellett nekik. De a főszakács levette a kötényét, és arra a napra elment, duzzogott, meg volt sértve. Az abeszin szakácsok azonban elkezdtek főzni. Több száz tojást főztek keményre, és nevettek és vigyorogtak. Aztán hoztak 20 pulykát, és azokat kezdték sütni a sütőinkben. És nagy edényekben valami töltelékfélét kevertek, amihez 30 kosár kifli kellett nekik, és telemarokkal szórták bele a fűszereket, és talicskán hozták a zöld petrezselymet, amit a szakácsaink apróra vágtak nekik, és mind kíváncsiak voltunk, mit fognak csinálni ezek a fekete fiúk. És aztán megszomjaztak, és hordtuk nekik a pilzenit, és ők örömüket lelték abban a sörben, és viszonzásul töltöttek nekünk a saját likőrjükből, amit holmi füvekből főztek, és szörnyen kábító volt, és bors meg őrölt fűszer szaga volt. De aztán megijedtünk, mert 2 antilopot hozattak. Ki voltak már belezve, gyorsan megnyúzták őket, az állatkertben vették a 2 állatot, aztán a legnagyobb serpenyőinkben sütötték őket. Egész kocka vajakat dobáltak az antilopok alá, zacskóból szórták a húsra a saját fűszereiket. Minden ablakot ki kellett nyitnunk, olyan gőz volt a konyhában. Aztán az antilopokba beletömködték a félig megsült töltött pulykákat, és az üresen maradt helyet 100 meg 100 kemény tojással töltötték ki, és az egészet együtt sütötték tovább. De aztán kis híján az egész szálló összedőlt. Maga a főnök is megrémült, mert erre ő sem volt felkészülve. A szakácsok egy élő tevét vezettek a szálloda elé, és ott akarták letaglózni. De ettől mi már féltünk. Csak hogy a tolmács megpuhította Brandeis urat, és aztán jöttek az újságírók is,
S így esett, hogy a mi szállunk került a sajtó érdeklődésének középpontjába, és megkötözték azt a tevét, az meg világosan és jól kivehetően bégetett, hogy ne, ne. Mintha azt akarná mondani, hogy ne vágjátok el a nyakamat. De az egyik szakács kóser késsel elnyisszantotta a nyakát, és az egész udvar csupa vér volt. És már húzták is a tevét a lábánál fogva fölfelé egy csigán, és késsel nekiestek a zsigereinek, aztán az egész tevét kicsontozták, akárcsak előtte a két antilopot, és hoztak három szekér tűzifát, és a főnöknek ki kellett hívni a tűzoltókat, azok meg ott álltak készenlétben a fecskendőikkel, és nézték, milyen gyorsan raknak tüzet a szakácsok. Olyan nagy volt az a tűz, mint amikor a faszenet éget. És azon a tűzön, mikor már rángja nem volt, csak az izzó parázs maradt, egy háromlábú állványon nyársra húzva forgatták és sütötték azt a tevét, és mikor már majdnem kész volt, akkor belerakták a két antilopot, azokban meg ott voltak a pulykák, mint egy töltelékgyalánt, és a pulykákban is volt töltelék, meg hal, és az üresen maradt helyeket tojással bélelték ki, és megállás nélkül szórták az egészre azokat a fűszereiket, és itták a sört, mert folyton fáztak, még a tűz mellett is, és hogy fölmelegedjenek, akárcsak a sörgyári kocsisok télen, ők is hideg sört ittak. És ezek a fekete szakácsok, mikor a 300 személyre már meg volt terítve, és az autók már hozták a vendégeiket, és a portás a limuzinok ajtaját nyitogatta, addigra ezek a négerek nem csak a malacokat és bárányokat sütötték meg ropogósra az udvaron, hanem azt is győzték, hogy az üstökben annyi húsból főzzenek levest, hogy a főnök nem sajnálta, hogy annyi készletet vásárolt fel. És azután megérkezett maga Haile Selassie a miniszterelnöknek és a hadseregünk összes tábornokának kíséretében. És ott volt az abeszin hadsereg egész vezérkara is, mind tele voltak aggatva rendjelekkel, de a császár, ahogy megjött, már is belopta magát a szívünkbe, csak egyszerű fehér egyenruha volt rajta, kitüntetés nélkül, amolyan könnyű öltözék. De a miniszterei, vagy talán a törzsfőnökei, azok mind tarka terítőkbe voltak burkolva, némelyiknél hatalmas szabja is volt, de amint leültek, látni lehetett, hogy tudnak viselkedni. Annyira fesztelenek voltak. A Párizs szálló összes termében meg volt terítve, és minden tányér mellett ott csillogott az aranyevőeszköz, a kés, a villa, a kanál és a kiskanál. És aztán a miniszterelnök szívélyesen üdvözölte Hailét, a császár pedig úgy beszélt, mintha ugatna. És a tolmács lefordította, hogy Abesszíni a császára bátorkodik meghívni a vendégeket egy abesszín ebédre. És az egyik ilyen kartonruhás, egy több tucat méter vászonba csavart kövér figura tapsolt. És mi feltálaltuk az előételeket, amelyeket a néger szakácsok készítettek a mi konyhánkban. Hideg borjú sült, fekete mártással. Épp hogy csak ujjal belenyaltam a lecsöppent szószba, s nyomban köhécselni kezdtem, olyan erős kivonat volt az. És ekkor láttam először, hogy mikor a pincéreink elegánsan a helyükre csúsztatták a tányérokat, miként emelkednek föl arany evőeszközeink, 300 arany villa és kés ragyogása töltötte be az étterem minden zugát. És a főúr jelt adott, hogy töltsenek a poharakba fehér múzeit, és ekkor jött el az én nagy pillanatom. Mert láttam, hogy magának a császárnak elfelejtettek tölteni. Fogtam az üveget, szalvétába csavartam, és nem is tudom, mi ütött belém, de ahogy a császárhoz léptem, fél térdre ereszkedtem, és meghajoltam, mint egy minisztráns, és mikor fölemelkedtem, hát mindenki engem nézett. És a császár a homlokomra, pontosabban a homlokomba keresztet nyomott, ekképpen áldva meg engemet, én meg töltöttem neki. És mögöttem ott állt a Schróbeck szálló főpincére, aki elfelejtett tölteni. És én izgultam, hogy mit műveltem. És tekintetem Skrivánek főpincét kereste, és láttam, hogy bólint, hogy örömetelik abban, hogy ilyen figyelmes voltam. És én letettem az üveget, és néztem, milyen lassan eszik a császár. Éppen csak belemártott a szószba egy kis darab hideg húst. Éppen csak megkóstolta. Bólintott, komótosan rágott, aztán villájával keresztet rajzolt a levegőbe, jelezve, hogy befejezte. Ivott egy kis bort, és hosszasan törölgette a szakállát a szalvétába.
aztán a leves következett. És ezek a néger szakácsok már megint olyan fürgék voltak, talán azért, mert állandóan fáztak és mert sört ittak, olyan gyorsan merték a levest, hogy nem győztük oda tartani a leveses csészéket. Olyan gyorsan merték egyik kanalat a másik után, hogy még a szakács ruhába öltözött nyomozók is csodálkoztak. És, majd elfelejtettem, ezek a titkos rendőrök emlékbe a néger szakácsokkal is lefotografáltatták magukat. Közben meg a mi szakácsaink az udvaron lassan forgatták az izzó parázs fölött azt a töltött tevét, és időnként megkelegették mentafűcsutak kenőtollal, amit sörbe mártogattak, ezt is ezek a néger szakácsok találták ki. Amikor a főszakácsunknak eszébe jutott a kenegetés, igen megörült, és azt mondta, legalábbis a tolmács így fordította, hogy ezért az ötletért számíthatnak a Mária Terézia rendre. És ezután a fogás után minden szakács és szolgálólány és főúr és pincér megkönnyebbülten felsóhajtott, mert a négerek minden győztek, bár egyik sört a másik után döntötték magukban. Engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy maga a császár, így fordította a tolmács, engem választott ki, hogy a még hátralévő ételeket és italokat felszolgáljam neki. És én minden alkalommal fél térdre ereszkedtem frakkomban, aztán feltállaltam az ételt vagy az italt, aztán visszaléptem, és figyeltem, hogy időben töltsek vagy cseréljek tányért. De a császár olyan keveset evett, éppen hogy szájába illette az ételt, éppen hogy beleszimatolt, mint egy főételkóstoló. Evett egy keveset, kis bort hörpintett hozzá, hogy aztán tovább társalogjon a miniszterelnökkel, és a vendégek címben és rangban egyre távolodtak attól, aki ezt az ebédet adta, egyre többet és egyre mohóbban ittak és ettek. Az asztalok végén, a beszögellésekben, meg a melléktermekben úgy habzsoltak, mintha állandó éhség gyötörné őket. Így aztán még kiflit is ettek, sőt, az egyik vendég három virágcserépről megsózva, megborsozva lelegelte a ciklánát. A detektívek meg ott álltak, pincérnek öltözve a terem sarkaiban és kiszögeléseiben, behajlított karjukon átvetett fehér szalvéta, és merezgették a szemüket, nehogy lába kenjen valaminek az arany étkészletünkből. És eképpen közelgett az ebéd csúcspontja. A néger szakácsok hosszú szabjákat köszörültek, amolyan óriás saktemkéseket, aztán két néger a vállára emelte a nyársat, a harmadik megkente a borsmenta csutakkal a tebehasát, és bevonultak a szállóba. És végigmentek a tálalón és az éttermen, és a császár fölemelkedett, és a sült tevére mutatott, és a tolmács lefordította, hogy ez egy afrikai és arab specialitás. Az abesszin császár apró figyelmessége. És két segéd egy-egy jókora disznóüléskor használatos deszkát hozott az étterem kellős közepére, és a deszkákat két ácskapoccsal összeütötte. És erre a hatalmas asztalra fektették a tevét. És késeket hoztak, és hosszú vágásokkal félbevágták az állatot, és azokat a fél tevéket újabb felekre hasították szét, és a húsból csodálatos illat áradt. És minden szeletben volt mindig egy darab teve és egy darab antilop, és az antilopban pulyka, és a pulykában halak és töltelék, és a kemény tojások összesült koszorúja. És a pincérek oda tartották a tányérokat, és a császártól indulva szép sorjában felszolgálták a sült tevét. És én letérdeltem, és a császár intett a szemével, és én feltállaltam a nemzeti eledelüket. És nagyon jó lehetett ez az eredel, mert minden vendég elcsendesedett, és csak azt lehetett hallani, ami a szemet is gyönyörködtette, az arany késeink és villáink csilingelését. Aztán olyas valami történt, ami még nem esett meg sem velem, sem velünk, de talán Skrivánek főúrral sem, mert először a kormány egyik tanácsosa, egy ismert ínyenc, annyira fellelkesült attól az ételtől, attól a tevétől, hogy fölállt és üvölteni kezdett, így üvöltött, és arcán a legnagyobb elragadtatás kifejezése ült, de a teve annyira ízlett neki, hogy még ez sem volt elég, nem érte be a grimaszokkal, mindenféle torla gyakorlatokat mutatott be, mint egy sport ünnepélyen. Aztán a mellét verte, majd vett egy újabb mártásban megforgatott falatot, és most már akkora hatással volt rá az étel, hogy a néger szakácsok kezükben az
óriás késekkel csak álltak, és a császárra pislogtak, de a császár már hozzászokhatott az ilyesmihez, csak mosolygott, mosolyogtak hát a néger szakácsok is, mosolyogtak és bólogattak az értékes kelmékbe bugyolált törzsfőnökök is. A kelméken olyan minta volt, mint a nagymamám kötényén, vagy mint a tarka taft anyagokon, és a tanácsos nem bírta tovább, és kirohant, és a folyosón bőgött tovább, és megint visszaszaladt, és felszúrt a villájára még egy falatot, és ez a falat volt a csúcs, mert a tanácsos futásnak eredt, és üvöltött, kiviharzott a szálló elé, és ott kiabált, és táncolt, és újongott, és verte a mellét, és aztán megint berohant, és hangjában ének zengett, és lába hálaadó táncot járt a remekül elkészített töltött tevéért. És egyszerre csak meghajolt a három szakács előtt, jó mélyen, elébb oroszosan, derékszögben, majd le, egész a földig. A másik Innyenc, egy nyugalmazott tábornok, egyre csak a plafont bámulta, és hosszú, sóvárgó hangot hallatott, amolyan gyönyörteljes vonítást. És ez a vonítás kádenciákban hágott egyre magasabbra, ahogy újabb falatot vett a szájába, vonított, és nyöszörgött, és rágta a húst, és mikor aztán egy kis zsernoszeki rizlinget is hörpintett hozzá, akkor fölpattant, és úgy vinnyogott, hogy még a fekete szakácsok is megértették, és örömükben kiáltoztak, yes, yes, samba, yes, és alig, hanem ez lehetett az oka, hogy a hangulat olyan magasra hágott, hogy a miniszterelnök és a császár kezet fogtak, és előrajzottak a fotóriporterek, és mindent lefényképeztek. Állandóan villogott az erős, vakító fény, és ebben a bengáli ragyogásban szorongatták egymás kezét a hazai és az abeszínvezetők.

0: Meg mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilosság jó?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. And sound.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk. De most elmerülünk a Slam Poetry-ben.

0: last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed, the thought itself panting, near death as I retrieved it, it called itself a másik gondolat.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálhoz közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának, the other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Mi? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátommá, egy gondolat, amire azt gondoltam száműzött gondolat. Elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other poem.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me? And at that, the shiver became a thought that coursed my spine. I find myself engaged in application.
1: Ez lehetetlen. Ellenálltam is mégis a másik vonzás körébe kerültem. Talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szaladt gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam magam.
0: To wrap the rap with the truest groove, there's no stop gap from the first remove.
1: A legtisztább kéje rappelni a rappet, nincs megállás az első elmozdulástól.
0: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
0: A touch too much.
1: A picivel több.
0: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
0: A bit too wit. Am I too tight?
1: Lehet, hogy szoros.
0: Explode in your mind, a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
0: Leaving the impression the other thought made.
1: Az agya a másik gondolat lenyitál.
0: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha
0: a másik gondolatra. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatra.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készülsz meghallgatásra.
0: You just said.
1: Valamit biztosan csinálni
0: akar.
1: Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszel.
0: It's a dream you don't surrender when you get out of bed.
1: Just
0: return the sender. Think the other thoughts.
1: The other thoughts gonna get you. The other thoughts gonna get you. A másik gondolat veled is kikezd. Azt mondom a rap csupán karca felületen. Azt hiszem, tudom miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem érted a ritmust? Ted.
0: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
0: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
0: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
0: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
0: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: But undeniable.
1: De dagadhatatlan.
0: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
0: Don't hold me liable.
1: Nem,
0: it's always behind you when you turn around.
1: Hátra nézze.
0: It's just out of sight.
1: Éppen elmozdul, épp.
0: Just underground. Oh well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, the other thought is seeping, creeping and leaping into place.
1: Másik gondolat beszivárog, becsúszik, beugrik. Right.
0: Before your face.
1: Pont a szemem előtt.
0: With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
0: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
0: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
0: Sine qua non.
1: Sine qua non.
0: It's a schizo.
1: It's a pizza schizo.
0: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
0: It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. Back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
0: Back before you thought.
1: Vissza.
0: You were there too. How do you do?
1: Watch me.
0: It's your think and on the blink.
1: Gondolkodásod a végső.
0: What is it to you? You can't tell what from what not?
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között?
0: That's what the other thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
0: That's real clear.
1: Egyértelmű.
0: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
0: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolatom felbukkanó.
0: The service disappeared.
1: De eltűnt a felbukkanó.
0: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
0: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
0: Get in line with your mind.
1: Elsorba az agyat.

0: Take the alternative.
1: Most resolution is not a solution.
2: Az elsietett döntés, klotyóba kiöntés.
1: The impossible rap is ready to appear.
2: Kész a berobbanás.
1: Is it possible that you are ready to hear?
2: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
1: It has something to do with what you just said.
2: Valami biztosan csinálni akar, amit épp az előbb mondtál.
1: It's a thought you can't remember in the back of your head.
2: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
1: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
2: Egy álom, nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
1: Just return to sender.
2: Küld vissza a feladónak.
1: Think the other thought.
2: Jusson eszébe a másik gondolat.
1: In order to
2: azért, hogy
1: transcend.

0: Môžeme guralita to dolovať.
1: Why did I ever ask you for directions?
0: Miért is kértem útbaigazítást?
1: You ask me why I asked you?
0: Érkezett tőlem, hogy miért tőled kértem?
1: Hey, who's the guide around here anyway?
0: Különben ki is a vezető erre?
1: Surely we're not lost.
0: Tudod, nem tévedtünk el.
1: Are we lost?
0: Eltévedtünk.
1: We're lost.
0: Eltévedtünk.
1: Let us never go back.
0: Soha ne menjünk többé vissza.
1: May we never be found.
0: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First day.

Peace.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon, megőrítettünk kezet. Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon, életemnek sírja lesz. Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon,

hadi figyeljen a számra, nagyság ne legyen bolond, hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nagyság figyeljen a számra, nagyság ne legyen buta, hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engemet a buta. Jajá, halló, halló, hát talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzá, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni zihenéket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság, halló, megőszülök, kérem, megfiatszok, halló, cseppont, cseppont? Na végre, hála Istennek. Krisztián, tessék, nem? Krisztián, mondom. Nagyság, én sérteni? Dehogy sérteni? Dehogy akartam sérteni? Persze, vágába, csak egy számot bátorkodom, alázatosan sírt. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben undáink. József 71, nem 61, nagyság, az nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, igen, annyi, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek. Köszönöm, Krisztián. Halló, így Árpád Dezső, és ott kicsoda? Taufer Klinikal? De ne, hát én nem akarok külni, hallatlan ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominószak? Ha nem vagyok indisztrői, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem, nem akar kérdés lenni. Kapszal hét. Célzás? De, hogy kérem. Ja, vagy úgy a lipótmezőn is zuhany alatt dominóznak? Nem is tudtam. Na, igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. De nem haragszik? Hála Istennek. Puszi, Krisztián. Na, hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló risztátát. Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet. Hávé, na gomboljon engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen? Engemet össze. Igen, kérem, nagyság. Előn adját, hogy adj, mi van hátul? Annál jobb. Hát kérem, nagyság. 71. Einund Dibati. Einund Dibatiga. Nem Ibatiga. Zibatiga a fene a popáján. Zibatiga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfás akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót, na. De kérem, tegye le a fene, a pofáját. Hát én, mi? Micsoda? Én a magáéra, maga tisztó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond.

Osztádot, osztádot, osztádot, osztádot, osztádot, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől, de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addodra, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, a szádat, a szádat, a szádat, a szádat, az fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd

se hallja, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelem.

be fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyutcai énekes kávéházba, egy olyan kis sántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a sántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt ez egy olyan kis királyutcai énekes kávéházban, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után bemegyünk a sántánba, jön a sántánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmes cipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar cipkát, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az maszíroztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszt a tőrit, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kaphat nőket, kinek pénze nincs, az csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője maga.

lottaló, hogy csak vigadni jó, hát ne lógasd a fejed, az csak szamárnak való. Nem vagyok hatökör, maximum csak egy, húvának hagyötör, velém ital megy. Hallottaló, hogy búzsulni nem jó, hát akármilyen zavos vagy is, ne búzsulj te ló.

a mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrán. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg. S a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, mint egy hűvös hullám a kétszer-kettő józansága hull rám.

0: Szilágyi Domonos. Vasárnap locska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetűn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlitköt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralom völgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása.
2: Gruberné asszony, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény katácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
3: Bezsine sírjon, bezsike drága, gól, gól!
2: Zsengő a csirkeidesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az uram.
4: Főúr, két fröccsöt.
5: Apám, behúzom a kuplungot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
4: Ide a fülembe, hogy azt mondja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
6: Az opárt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
2: Persze nem erről van szó.
0: Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
5: Oázis ez a málna szörp. A város izzókatlan.
2: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
5: Dög egy meleg.
7: A négerek ettől kapják az agybajt.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
7: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
5: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
7: Mit ért a szerelem?
0: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek.
5: Egy jó zápor, az kéne most.
7: A szerelem...
5: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost! Frizsiderbe a földet.
0: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
5: Tavaly egy másikkal futott.
8: A Sartre-t megszereztem.
0: A szalag végtelen.
7: A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, a magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát!
8: Szóljatok, hagyja abba! Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
0: No de bum neki!
5: Esküszöm, isteni voltál.
0: Van Isten, végre leveszi.
5: Akár egy új Paganini.
0: De volt egy mészáros tordán.
7: A szerelem...
5: Bridget és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen.
0: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
8: Az értelem...
2: Egy büdös vasat se kaptam.
0: Megfordítja a nyomorult.
5: Egy jó zápor, egy jó eső.
0: Kár a palinak ez a nő.
8: Esküszöm, vak az Isten.
5: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
8: Magányos éjszakáimon.
2: Kisasszony, még egy szörpöt.
8: Magányos éjszakáimon.
0: Mi van ma?
5: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé.
0: No, no, léta, na végre, hogy valami rendes számjő.
9: Lassabban, csak ne háborogj.
5: A kicsike titkárnő. Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal. Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt, kérem, az asztal.
10: Nonoleta.
5: De hát mikor, ha most nem?
6: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Kodály. Be már örökre nem borulhat. Lendül a karja, nyílik sugarasra az ég, és hozza már a galamb, hozza az olajágat. Boldog, akinek térdén egy nemzet lovagolhat. Bartók. Egy szál hegedű a tengeren. Múlt és jelen, stán a jövendő. Süllyedő félben, süllyedőben. Csak a kapitány két szeme, csak egy pillanatra csukódott le. Nagy baj nem lehet, amíg velünk a zene. Sóhajtás. Kútnak lenni volna jó, utasítatónak. Diófának vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófütynek volna jó lenni bár egy hangnak. Jönni-menni volna jó, akár csak a harmat. Prométeusz. Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanatok az erdőt? Fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről, az 1960-as, 70-es, 160-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként.

a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajom, billegőm, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacár, csűrfő gyérül, még a sátor vagy a jurta tüzemellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula meccését az anyami szent laboratórium. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán? Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsienő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vályú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lett. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elemet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály,

hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, és ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy, jól haladni a korral, mert van, amikor hány a féld, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlets hála hát a törvényes fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon ács, elbukva is előre törnek, talán nem is tudva, hova s miért. Így mondjunk hálát Dersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább, kéthangú mester. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet te, teljesen. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akárcsak a század, ki vagy.

A vastagon locsan a sár. A gyász bíborát latyakkal igyekszik befedni február. Az ólmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál. Koromtól feketélnek erjedve a hókupacok. Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog a városnak, amellyel a sárban is egy vagyok. A körút sebeit, mint rossz hadivatta borítja a köd. A Royal az emke még fekete, üszkös, már nem füstölök. A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. A városnak, mely a városölő éghajlatot kiállta, tápászkodik, kigyullad, meggyötört léhasága. Nem fullad bele most sem a malteros, terjedő sárba. 10 óra. Az élet villanya vibrál még, nem sokáig. A csüggedés gyámoltalanul berúgva a sárba okádik. Gyér gépkocsi zaj rebbenti Pest gubbasztó éjszakáit. De micsoda hangok szálltak a város utcáin át, sose volt remény hallattait, fiatal fügyszavát, s szikráztatta föl érveit a végső tisztaság. Emlékszik fényeire még egymásra villanó szemünk. Ugye, szegény barátaim, mi mindenre emlékezünk. A város kihagyó kőszíve együtt dobog velünk. Kihagy a város kőszíve, de meg nem áll soha. S ha minden kövét lerontaná a végzet valaha, az időben épül újra föl, mert van hozzá joga. Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai. Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami megtudta örök életét a haláltól váltani. A város megváltotta magát, és meg tudott váltani engem. Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. Meglett a nagy feloldozás. A földön, a jelenben. S kihull szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű bánat. A város megváltotta magát, és megváltott magának. Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat. Kihunyt már minden villany, és dereng a ködben a hit. Tudom, valahogy, valahol majd beszámítatik, hogy itt éltem, és egyszer sem akartam élni máshol, csak itt.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küld néki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méregcsöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld néki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyed. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt len jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja pereg, rád húszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának filleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylenemát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát.
hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lennfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt szintelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

176, 8, 23 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott, hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne. Anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár épp számokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében. Mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én, e nagy paradoxon elé, a folt s vonalmezőt.
Hát hol van itt az én, te, miti, ők? Kérdezi őt. Ugye? Nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni. Mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni. A könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni, milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól, bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az Indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barátom. Add a kezed. Add a kezed, mert beborul. Add a kezed, mert hú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

0: két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek hügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
1: Emberénekű ember, ki a napokban zengi, megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig, szívverésben.

0: Művem a tavasz. Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, az akarat műveire, márga vörös hegyoldalak izzó alakjaira, almavirág mózeseire, kökényfák habzó méneseire, a duzzadt aranyeső léda ölére, ahogy renget adihajú árnyat. Gondoltál-e a verő eres tavaszi nászra, mikor beborított engem a világ hava, storlódó paplanon árvult el erős kezem? Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, mikor hóemberhez féltékenyen adtalak férjhez, s násznagynak hívtál érces varjakat, zúzos csókákat koszorús lánynak lakodalmadba, hol fúvók a szélben hóesés a te fátylad, s bánat süteménnyel, ólom nehéz bánat borral, torkodig eltelsz, elhagyott szerelmem a télben. Nem jött el hozzám, én indultam el a virághoz. Vízszintesen kúszva, úszva hóba zuhant zászlaimon át. A tuskóvá dermedt sasokon, tegnapi lelkesítőkön, szétdurrant szívű tölgyeken át, szilánkon, kormon, át csipkebokron, hol jégbohóc alángoló isten. Kúsztam a vérrel fölpumpált nagy hold alatt, halottak házain át, plétepsik télsikolyában, egyenest a masíkon az elképzelt virág iránt. Ki látta az éjben e vérizasztó tusakodást, mikor a krónikások hasukig sipkában ültek? Ki látta homlokom harcát üstökösével a télnek? Jégcsillag fejébe az élet rózsája fagyasztva volt, úszája havába, mint hulla az édeni kékség, s míg vívta belőlem mesebeli habomat, epémet, végzett lassan a szörnyet, dökkeltig fejem elnyomta. Virág, nem is voltál, nem nyíltál, kínom a tanú, én alkottalak téged, az én művem ez a tavasz. Legyen vígasz, ha érte jövendő napjaim is előre megtizedelve. Hát megtalált szerelmem, gyere! Az imankó görcséből feloldozlak, ökleidet kinyitja egyetlen csókom, viruljon a teljes világ, ahol csak erek beszélnek, s boldogul minden vércsepp, ahol riadalom nincs, de bölcső a szerelem álma. Álljunk ki az arany szélcsendbe a nagy víz fölé, hallgatak tükre fölé a tömör virágszobroknak, ahol szét sugarazva megkettőzi magát a gyönyör, s zajtalan fejre áll előtted, mókázik a boldog tavasz. Itt magasság, mélység nekem töretlen azonosul, s tükréből tűzzel igéz, gyönyörűen domború szívet. Ördög koholta, ő nyüstölte fölénk ezt az éjt, hol az ármány bullái fekete zsinóron függnek meg annyi mérges lepény, majálisra ólomokádmány, hogy gőzüktől elsorvad a fény, és lepusztul szánkról az ózon. Ólomingák, ha mozdulsz, ütnek, nem moccansz meg, úgy is pofoznak. Ítélete áldáz betűknek, lélekben, hasban, új csikarás, s kell álmodni tovább a rosszat. Fekete zsinórerdőn át is látok azonos kint, szivárvány havasán az ostor virágzik, s virágom hervad a hahota hóhérpados nyújtó csigáján. Gúny bitangol akár a járvány, beront a tűzhelyhez akárhol, rendelkezik egy nyegle ficsú, utálattal mindent kirámol. Szabad keze bóvlit virágzik, ország utat ír nyála, kitúr, kitaszít a házból, hazából. Herceg, szabad-e énekelni? Égre kelni, mint a pilóta, vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmad, ahogy kirontta.
1: mert rossz álmom, nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből, sóhaj aranyozza íveit, harangsora, bókés, bársony, s néma, nem szólít, nem serkent föl, aki itt sújtva, soha se kelt föl. Rémálmom templom, s én alul, izzok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, hát nem vagyok itthon. Szállj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rontanak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyúm, ha érettet feltörök, félek, hogy már csak fű alakban. Égek, csőrökben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak, kétségeimből is föloldoz, gondoz, ahol fémért a csonthoz, tűzzel én zöld ágat, hogy bízzak. Hol még a tavasz, ha fekete havak piglognak földön égen, s bandába tömődnek, de ha te megsegítesz, biztos elérem. Szólítlak hattyúi hóeke, sátán palástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, reménység nyerge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is érjek el, emelj föl engem, hadd siessek, vágy utat árva földieknek, szárnyaddal, storkot éljek.

0: arra gondoltál-e, hogy melyik pontja a világnak az, ahova egyszer elutaznál szívesen?
1: Nagyon szívesen utaznék Spanyolországba. Nagyon megkedveltem a spanyol népet, a spanyol költészetet, főleg Lorcán keresztül. Szeretnék nem egy hónapot, de kettőt-hármat is ott eltölteni. Másutt, mondjuk túl a kontinensen, nincsenek olyan dolgok, amelyek nagyon vonzanának. Például Amerika. Volt már két lehetőségem is, hogy oda menjek. Lemondottam. Ázsiába talán inkább mennék.
0: Bartókról nagyon fontos verseket írtál.
1: Írtam két verset Bartókról. Elsősorban az ő erkölcsi tartása hatott meg. A zenéjéből tanultam például ritmikát, kompozíciót, még talán aranymetszést is. Bartók zenéje engem arra sarkalt, hogy keressem például a népköltészetben azokat az értékeket, amelyeket fel tudok használni.
0: A mindig

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis kántánban milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a kántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta lejjben minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyutai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Kántánnak az első humoristája, és előad körül belül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az masszíroztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszt a tőrit. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a Felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munkamegosztáshoz ér. Eddig csak az egyéni munkamegosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb összevonása a dolgoknak. Az állam veszi át a tőkegyűjtés és szaporítás központi munkáját, ezzel felszabadítja az emberi lelkeket és erőket, megszünteti a termelési anarchiát, s maguk egyéni életére szabadon bocsátja az embereket. Kiszámíthatatlan ennek az egy intézkedésnek a következménye. Az új világ költője ezt mondja. Fiam, ne törődj a vagyon felhalmozásra, az az állam dolga. Gyűjts szeretetet és fegyverszövetséget. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. Annyi ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember, nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villog tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pontműhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

Kalandjaim a költővel, gírbe-gurba, párdimentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról. Mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri Pál urat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, más néven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig

Nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mint a nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka egy késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos löffelman csárdás, az Andrássy út kvazimódója nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folie Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és mastix, valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackpesgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse. Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját, öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencsefiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek, Európa legolcsóbb járművére, a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén löffelmant, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!

és a bölcs sohajt nagyok, hú, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó diogenesz.

0: és a bölcsó hagy nagyon ómi, nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény Jodi Jogenes. Öt komfortban lakom,

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél, a mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgő fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki e percben tán hideg kövön térdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlán testű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista a 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unottan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révész Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az elidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló jó barát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jó barát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, anyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az oda siető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jutott jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó piros köddel fénylő ajtajának. A jó barát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom Béla? De már jött is a hűséges Révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak,
hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is. Mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindnyájan emlékezünk arra a szerencsétlen leányra, emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borral rakadták meg az asztalt. És valóban fel is olvasta az éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávéházba bevetődött. Ugyancsak az éjjeli mulatókat járta az a fokosos ember, aki színes papírosokra nyomott verseit árulta és szavalta. Az egykori hazafi Verai Jánosnak valamely késői maradéka. De ugyanakkor az Orfeumi zenekar még azokat a finom francia melódiákat játszotta, melyeket egy héttel előbb a nizzai karneválon muzsikáltak, és nappal se volt csodálkozni való, hogy egy jobban sikerült magyar regényből rövid pár hónap alatt 2-3 kiadás megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyodott a civilizáció és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, cémesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyagy Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha, kiegyezik a belvárosi kocsmákkal, és a népszavazás Révész Béla helyett a Képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhazafiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladár ölelkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Itten Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatal ember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik? Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalberi ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mindhiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztus csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet,
miután tudva levőleg a kabátját is lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a Nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő udvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák. A Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós Nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki, és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsánszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák. Mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dalokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsú levelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz, akit halála okozójának tart, csak éppen a férfi név változik a levélben, olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt, egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia, mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: Tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani, hol?
1: Minek?
0: Tessék válaszolni.
1: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
1: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
1: Reklám.
4: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
3: Egy pohár ital.
1: Egy különleges pohár van.
3: Különleges hangulat, harmónia.
4: Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
5: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
1: Pohárparádé.
5: Az üvegboltokban.
1: Pohárparádé.
5: Az iparcikk üzletekben.
1: Pohárparádé.
5: A centrum áruházakban.
1: Pohárparádé.
5: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
3: Minden italhoz megfelelő poharat.
1: Sima, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
3: Most frissítse fel készletét.
1: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
0: A pohárparádén.

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: A borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincérlő. Aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a korhelyeket, és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra, még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg háziasszonyuk Jolán asszony befejezi a mindennapi kártyázást a facér pincérekkel, kíváncsian álltak meg a templom bejáratánál. Amíg odabent a hajóban már szerzett jogoknál fogva, okupálták az első pacsort a borozóbeli hölgyek. A hír átjutott az Andrássy út túlsó oldalára is. Az Orfeumi kávéházba, ahol egy hajnalon Hédi Dédi sírógörcsöt kapott, és az üzletvezető tudomására hozta, hogy neki ezentúl templomba kell járni, akármit mond is az üzleti érdek. Hédi Dédi ez időtájt az Orfeumi kávéház első konzumnőjének mondatott. Tudni illik, ő értette legjobban a módját, hogyan lehet a vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete serejem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákkernótákra, valamint a ronaker élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi Dédi nem tréfált. Fejéretetett structollas nagy bársony kalapját, felvonta fehér kesztyűit, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné, az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi Dédit, de egy Bibiti Horváth nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírók és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi Dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát, és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csaknem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki haza kísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkócosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau nagy sörös hasával, duzzadtan, mint falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öreg úr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonos nők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismeri mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó padsorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyést küldte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánta sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen áltatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, DB-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közbe lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

0: Sok bajt csinált ez a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürgés forgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az élet motoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megédesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna. Ám az Andrássy út másik oldalára, a Drexler palotába mégiscsak átnézhetett volna Adi. Itt volt az a bizonyos Aurora kör, amelyet Rózsa Miklós alapított azzal a célzattal, hogy a kedves, művelt úriasszonyokat megismerteti a fővárosi író és művészvilággal. Ugye milyen nemesen hangzik ez a szándék? Hiszen utolvégre a Petőfi Társaságban és a Kisfaludi Társaságban is azért mutogatják magukat az írók és költők a felolvasó asztalnál, mert a százszor megunt tagokon kívül női hallgatóság is összegyülekezik itt. Az Aurora Társaság alapítója éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, Odonel grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk méla csendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabé Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis Rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az Aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Adi Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltárban, hogy a kebeles kaszírnőben néni érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úri nők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik másik vőlegény lesz. És lám, Adi, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc, Somosi úrsógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágrás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, ha bár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz, ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu mélyedés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kertbe.

fogyatiba, a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündökörösztől lett. Becses nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A Bácsi utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes tírtilló futlihek. Becses nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Mert hogyha ebben veszi vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.

sári, hogy az iba a hosszú szoknya lesz. Pedig már egyszer ezért sári, szegény tündjök örökkön lesz. Egyes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll, a lába most is remek ám már lehet.

0: le chemin de vie.
1: Schwarz.
2: Kit?
1: A Schwarzot.
2: Ne.
1: És a grünt?
2: Ivy, akkor már inkább a Schwarzot.

0: Az orfeumi nő és a pesgő. Boldogtalan vadházasság ez, amelyből a nő minden nap unottan ébred fel, és mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt selyem szárnyak nélkül. Felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A húsbálvány nője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, hal tekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki perver szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni szőke tündérnek, amikor szakácsnője, Kóbori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelező

0: Különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
1: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éj leánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden Orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. Er Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára Adi költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jóhangú Orfeum csillaga nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűleg látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne? Reinitz bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlapírlok asztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyváradon sokat emlegettük magát. Mondá, a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsos emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amelyel dalaimat befejezni szoktam? A révetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott Tóth Ágost az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnés szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi, a még mindig Tóth Ágost álló hölgyet. Zuboly, bor nem is ember létére, ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte, hogy végleg legázolja ellenfelét, aki bizonyára ugyancsak fegyverkezett napközben. Rövid időzés után tehát útját keresztbe vette az Erzsébet körúton. Rienci Mariska elnyerte művészete jutalmát. Letelepedhetett a költő asztalához. És a borozás megkezdődött.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Castor Notabilis. Sita Europaea.

0: Plusz leukogerálus.
1: Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet.
0: Gallus domesticus.
1: Állat beszél. Hattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk? Pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk.
0: Párus major.
1: Mi hallgatunk az űrzavarba. Hagyjuk csibogjanak. Legyen meg akar.

0: Szent János bokár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némából szeret. Rajta.
1: Nincs sehol egy fix pont, csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót,

s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, egy könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világon, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a mustaholdat, vagy országúton, melyet porlepettel, álmos kocsisod bóbiskolva hajthatod,

így szól a kis bálna. Sirály, ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok.

0: Bikak.
1: Brekkekeks. Brekkekeks. Gyere bújj víz alá, ha szeretsz. Ide len, soha sincs vadidő, ide len, sose hull az eső.
0: Kacsaúsztató.
1: Tóvize, csupa nátszál. Egy kacsa, két kacsa, oda császkál.

Csóka. Ák hegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálnak egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz. Sétálgatunk az igazi zenét. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet.

0: A várakozók között talán a legtürelmetlenebb a tyúkanyú, és a legbüszkébb is. Be akarja mutatni népes csibe családját. Megállás nélkül káriszál, úgyhogy a kakasnak, a mélyből magasba ívelő, majd a klarinéton elcsukló dallama is csak rövid ideig szólalhat meg. A tyúkanyó a zongorával és a vonósok egy csoportjával minduntalan kotkodácsol.
1: De mi ez? Mi ez a... Ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt.
2: Pista bácsi, te raktad ide ezt a sok képet?
3: Azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régi férket itten gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
4: Nagyon tetszik, hogy a régi székbe még nem, hogy átiporni, hanem akarnak még elhinni valamit, hogy ami is volt, hogy meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ezekből is, hogy össze lesz gyűjtővel az, aki mit tudott a régiségi. Most már majd lassan kihallunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg már nem is tanulják, meg nem is lesz kiki lesz tanulni.

0: És az én is áldozott nyavalak. Mondják Égzi angyalának, Égzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat, távoztassod el a nyavalákat, hogy megakadhasson húsába, se csontjába, se miféle tetevegybe megakadhasson.
1: Steinhuhn.
0: Boldog asszó, szent ígéret, szent parancsolatidat parancsolod a nyavaláknak, hogy megakadhasson se húsába, se csontjába, se miféle tetevegybe megakadhasson. Töl szülte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat, távoztassad el a nyavalákat, hogy megjelkodhasson se húsába, se csontjába, semmiféle tetevőbe megjelkodhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, hadd felé a hajába, boldog azt, hogy igéjébe, úgy ne áthasson, mint Krisztus Urunknak. Amen. No, úgy szép, ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétször. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondják. Egy másik.
2: Hallgatt.

útra kerünk. Megyünk az őzbe. Víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankat szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak. Csattognak az új héjaszárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból. Űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk. Fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó mászunk még. Egymás húsába beleték. S lehullunk az őszi avarok.

Annának. Az ősz teréti dús rőt szőnyegét a nyár halott vállára csöndesen. Én kedvesem. Én hűtlen kedvesem. Te hallod-e a hervadás neszét? Hajatnak bársonyát zilájai az elmúlásnak dúdoló szele, és a halál hűvös lehellete az ajkad bíborát csókolja-e? Vagy rajtad nem fog a szörnyű varázs, mely minden szépség átka errelen, s megvéd minden rontástól énekem? Ez örök vágyból szőtt tündérpalást.

apukám. Szegény magyar volt. Fejfámra. Szegény magyar volt, költő volt, senki, nem tudott élni, csak énekelni. Nem volt rossz, sem jó, csak ember, fáradt, várt, várt, és nem lelt soha csodákat. Mély szürkeségben színeket látott, magyar volt, költő, átkozott, áldott.

magyar táj, magyar ecsettel. Kis sömjék szélén tehenek legelnek, fakó sárgák a lombos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten ide rémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem. A végeken. Második rész. Ma hull a hó, és álom hull a hóban. Bólint a láng az üres kaszinóban. Az öreg doktor német labba süllyed, mint vén kámzsás, nézi a kódbetűket. A szolga fát tesz a beteg parázsra. Horácius. Hol mezeid varázsa? Itt ólomlában jár a gond a hóban, és Amerika rémlik a viskóban. Amerika, az arany hím távol, szőve remény és kétség fonalából. Ma hull a hó, és álom hull a hóban, befüggönyözve a világ. Valóban. S a függönyön túl zene szűri hangját. Egy operában ma Puccinit adják. Nagy operában. Porto.

megint a tiszánál. Egy nyaron elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyó nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet, hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álmot terem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csöndesség és békesség maga. A csöndesség, mely mégis hall zene, az Úr világok végüzenete. S a béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.

Nektek hagyom, ha innen elmegyek, e búcsúzó pjövendő emberek. Ha emlékeztek, mit daloltam én, ne kérdezzétek majd, ki voltam én. Nem a pacsírt a fontos, csak a dal, mely a nem múló szent összhangba hal. Én botorkáltam, s botlottam sokat, de nem szűntem dúdolni dalomat. Szomorú volt a versem, jól tudom, csüggetten álltam sokszor félben. Én vétkem, én nagy vétkem érezem, hogy nem láthatta könnyemtől szemem sokáig a fölpirkadó napot, de ti ezen ne csodálkozzatok. Ha én a gyöngyvirágos kant alatt nem álmodom, csak fekszem majd hanyatt, kívánom, és ez testamentumom. Akarom én, ez így is lesz, tudom, hogy meg ne értse többé senki sem, miért vélzett el lassan a szívem, miért volt nékem fájó a szép, s a fiatalság tavaszi ízét, miért érezte fanyarnak a szám, s az asztal végén vidám lakomán, miért sírtam én, mint az elátkozott. Ne értsétek meg ezt.

sóhaj. Meg akarjátok ölni a pacsirkát, harsány darost, mert pirkadástalom. Hisz könnyüket már a mezők kisírták, s a nap kél már a hantalom. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt darostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

0: Petőfi centenárium. Nevét idézik, de a szellemét nem. Az él és gyújt szívekben észrevétlen, mint a futótűz korhadó avarban, terjed titokban, és nő láthatatlan. Még égbe nem csap, éjbe nem világol, és pirkat tőle közel és a távol, hűs csillagok sápadnak rőt hevétől, és bíbor bernyék hullanak az égből, és futva futnak dúvadak riadtan. Petőfi lángol a világ viharban. Elég babona, mágia, bambagasság, és napod virrad, szent világszabadság.
1: Krisztus a barát.

0: Debrecenből utaztam Pestre 1844-ben, Popot Ruhában gyalog, egy pár húszassal és egy kötet verset. Egy kötet versben volt minden remény. Gondolám, ha eladhatom, jó, ha el nem adhatom, az is jó. Mert akkor vagy ilyen halok, vagy megfagyok, s vége lesz minden szenvedésnek. Egyes egyedül mentem itt a hegy alján. Egy lélekkel, egy élő lényel sem találkoztam. Minden ember födelet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szólt fel. Éppen szemköztött. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket az ivatar hidege és a nyomorúság fogasztott. Egy héti kínos vándorlás után Pestre jöttem. Nem tudtam, kihez forduljak. Nem törődött velem senki a világon. Kinek is akadt volna egy szeme, egy szegény, rongyos kis vándor színészen. A végső ponton álltam. Kétségbe esett, bátorság szállt meg, és elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a kör, s lett pénzem és nevem. E férfi, kinek én életemet köszönöm, és kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam, vagy használni fogok, e férfi, Vörös Marti.
1: A Nemzeti Kör jegyzőkönyvéből.

Imre Sándor. Visszaemlékezés az 1848-1849-es évi szabadságharcra. Úgy ült ott benn Malován, mintha érzből lett volna öntve. A süvöltő golyókat számba se vette, csak fejét fordítgatta jobbra-balra, vizsgálva a csata folyamát, s osztva parancsait a minden percben érkező tábortani segédeknek, kik közt már Petőfi Sándort is ott láttuk. Petőfi Sándor szintén ott volt a jobb szárnyon, ki tajtékzó lován hol előre a csatárlánchoz, hol egyetlen ágyunkhoz, hol mi hozzánk vágtatott. És megvetve a félelmet, a halált, lelkesített, bátorított minden. Ami annál feltűnő volt, mert honvédeink közül Petőfit kevesen ismerték. Miután ő nem katonatiszti öltönyt viselt, magyar öltönyt viselt ugyan, de emlékem szerint minden tiszti jelvén nélkül. Fejét tollas, Kossuth kalap vette, s kardot hordott. Minket gróf Bethlen Gergely alezredes rohamra vezetett, amit alig kezdtünk el, s már megállt, s visszavonulást parancsolt. Petőfi a más oldalon, ki a nagy zajban, lármában nem hallotta Bethlen vezényszavát, rohamra lelkesített, s így aztán századunk egyik része előre rohanni, a másik pedig visszavonulni akart. Midőn aztán fölhangzott ismét Bethlen alezredes dörgő hangja. Vissza. Vissza.

Ady Endre, piros és fekete. Petőfi írta. Hagyjátok el ezt a piros-fehér-zöld színt. Lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzet. Piros és fekete. Ez a Petőfi mondta, amikor az ifjak központi választmányát szétzúzta a hivatalos megalkovás. A forradalomnak vége van. De nincs vége. Ez csak az első felvonás volt. A viszontlátás. Az a Petőfi mondta ezt, aki úgy érezte előre a forradalmat, mint a kutya a földrengést. És aki azt vallotta, hogy a népnek csak akkor és ott van hazája, ha és ahol joga van. Ugyanaz a Petőfi mondta ezt, aki szerint ég be a népet, pokolba az arisztokráciát. És aki nem csak Magyarországnak, de egész korszakának szociális lelkiismerete volt. Mert az volt Petőfi. Korán fejlett nemzettársadalmi ambícióinknak legtelítettebb valakia, akármilyen naívan, bibliásan és babonásan hangzik, próféta. Nem skatujázzuk őt. Nem fogjuk ráfogni, hogy a történelmi materializmus már vérében volt és idegeiben dolgozott tudatosan. De igenis látjuk, és bárki láthatja és lássa, hogy Petőfi több volt, mint amennyit a világ várhatott a Dunavizatájára. Ha gazemberek és ostobák bele nem kergetik a háborúba, ahol elveszett, bizonyosan Párizsba kerül, konspirál harmadik Napóleon ellen, gyönyörű dolgokat ír, és talán a kommun alatt éri a halál.

Fehér Gyolcsban, sötét égen, 1514-ben a kakas ég harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötéten. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, sírvirág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán új dalba fog, új csalogány. Hely, a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek, elhervadnak mind a rózsák, őskertedben Magyarország.

déli szélben lehúnyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violásos szín, és kikeletben járnak álmai. A hó alól már dobban boldogan, a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő nezek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.

A gyermek mindenki előtt. Ez a kommunista jelszó. A gyermekben van letéve a kommunizmus megvalósulása. Mi felnőttek megcsinálhatjuk a kommunista társadalmi és gazdasági rendet, és abba belekényszeríthetjük a burzsóáziát, mint egy fájdalmas kalodába. Mi pedig vállalhatjuk, mint boldogan vállalt feladatot. De mindez csak keret. Tartalma, megvalósult valósága az új világnak, csak az új lelki emberfajta lesz, amelynek nem csak törvényei, hanem érzései és ösztönei lesznek kommunisták. Az új gazdasági rend csak eszköz, végcél az új ember, melynek máma még gyermek a neve. Mi felnőttek pedig a ma kommunista Mózesek vagyunk, akik elvezettük gyermekeinket az ígéret földjének határához, és megmutatván nekik az ígéret földjét, abba be nem léphetünk. Legelőször örömet és szépséget adjunk a proletár gyermekeknek. A szépség és öröm nélkülözésének legszörnyűbb insége nyomorította meg lelküket és szellemüket, mint ahogyan a hosszú éhezés elrontja a gyomrot, úgy, hogy aztán a jó táplálékot már kiokádja magából. A kizsákmányolt felnőttből még lehet ember, de a kizsákmányolt gyereknek a lelkét ölték meg. Szépséget és örömet a proletár gyerekeknek.

a fejszekás. Egyszer egy öreg katona hazafelé mendegélt a faluljába. Elfáradt útközben meg is éhezett. A legközelebbi faluban bezörgetett a szélső házba. Adjatok szállást a fáradt vándornak. Öreg asszony nyitott ajtót. Gyerülj beljebb, vitéz uram. Akad-e valami harapnivaló a háznál, anyóka? Az öreg asszony gazdag volt, de olyan fösvény, hogy még a levegőt is sajnálta másoktól. Magam is éhezem, jó ember, bizony nincsen semmim. No, ha nincsen, a se baj, feleli a katona. Meglátott a lóca alatt egy nyeletlen fejszét. Ha egyéb nincs, fejszéből is lehet kását főzni, mondja. Összecsapta a kezét az öreg asszony. Fejszéből kását? Világ életemben nem hallottam ilyet. Add csak a bográcsot, majd én megtanítalak rá, hogyan lehet fejszekását főzni. Az öreg asszony odaadta a bográcsot, a katona megmosta a fejszét, beletette a bográcsba, vizet öntött rá, és a tűzhelyre tette. Nézte az öreg asszony a katonát, leste, nem vette le róla a szemét. Az meg fogott egy kanalat, megkavarta a főztjét, megkóstolta. Jó-e? Kérdezte az asszony. Mindjárt készen lesz, felelte a katona. Kár, hogy nincs benne só. Adok én sóz, csak meg. Megsózta a katona, újra megizlelte. Hely, még egy jó marok köles hiányzik belőle. Ment az öreg asszony a kamrába, hozta a kölest. No, hát add meg a módját. Főzte a katona a kását, kavargatta. Leste az öreg asszony, nem vette le a szemét róla. De jó ízű, dicsérte a katona. Még csak egy csepp zsír kellene bele, akkor mind a 10 ujjadat megnyalhatnád utána. Adok zsírt is, a kamrában van. A katona jól megzsírozta a kását. No, végy egy kanalat, anyóka. Neki láttak a kásának, nem győzték dicsérni. Sose hittem volna, hogy fejszéből ilyen jó kását lehet főzni, ámuldozott az öreg asszony. A katona meg csak evett, és jót nevetett magában.

0: Barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia?
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Elállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszkedett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szólt. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Hát az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt. Mikor? Van egy hete?
2: Mikor gyűn megint?
1: Majd elgyűn.
2: Van-e lesély? Van valami? Elég lesz 2 hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattam.
0: Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem.
2: Nem sürgős.
0: Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a 3 embert, azt se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a 3 ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
2: Hallod?
1: No.
2: Van neked egy szíjad?
1: Van.
2: Láttam tavaly búcsúkon. Ki van velve részel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladom. Nem? Nem. Miért nem?
1: Hát,
2: csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek? Hát.
0: Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mintha elfújták volna a gyertyát.
2: Hát, nem adod-e? Mondtam.
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
2: Ez az utolsó szabad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a 2 bot az 1 boton, azután az 1 bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A 2 vadember ráhajtott, és 1 perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, és csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
2: Vedd le az apád szíját,
0: mondta neki a veres ember. A fiú állott.
2: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
2: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az 1 bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A 4 kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A 2 komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A 4 komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A 2 ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
2: Kaparjatok!
0: A 2 kutya hozzáfogott kaparni, gödrött, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
2: Ott a szíj.
0: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak.
2: No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk.
0: Megindította a nyájat, a 300 juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, három bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal, igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment, napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel. Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle.
2: Hallgató ember volt.
0: Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
2: No, egyébként. Ettem. Egyék csak, mintha magáét enni. Nem szánom én kentül.
0: De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
2: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
2: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
2: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
0: riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
2: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
2: Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
2: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
2: Ó.
0: Tehát akkor csak egy hete, hogy itt járt?
2: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
2: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
2: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
2: Újak nem voltak velem.
0: Mégis akkor min együtt?
2: Csak együtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
2: Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
2: Gyerek? Láttam egyszer egy suttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy.
2: Hát várja meg, talán visszagyűnőszre.
0: Majd utána még.
2: Hát csak menjen kent, itt is elmaradhat, vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra, mondta,
2: Dunántúlra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
2: Csak mindig napszállat felé, majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s anyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette. És ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelt anyáját. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puyi? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereglopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász, az. Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmer imán? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt. Ha volt.
1: Volt, volt. Övé volt, vagy uraságé volt.
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kent a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Eggyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót. A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Egységes. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani.

0: Kis technikai probléma, de már is megoldjuk.
1: Jó reggelt.
0: Addig beszél a...
1: Kicsoda?
0: DJ.
1: És szól a zene. Mindjárt.

0: jó reggelt kívánunk, ez a Tilos Rádió, és abban a Science Fiction nap. Megviccelt minket a technika, legalább megtapasztaltuk, hogy a hétköznapi reggeli műsorkészítők mivel szembesülnek minden reggel hétkor. Ez az Agora Consulting nevű műsor, ami amúgy szombatonként szokott jelentkezni minden reggel 9-kor.
1: Nem minden.
0: Illetve minden páros szombaton.
1: De itt van a Tilos Rádiónak a Skifi napja, úgyhogy mi reggel mi vagyunk benne a éterbe. Mikrofonnál Mikolaj Vice Madbal, háttérben az aranykezű spityúzó kezeli a pultot és megoldotta a problémát, úgyhogy álljuk a kezét. Telefonszámunk 215-37-73, hogyha valaki már most ébredezne, és skifi közhelyekről fogunk beszélni.
2: Menjetek rollerezni.
1: Hát ilyen időben feltétlenül.
0: És az SMS számunk pedig 0620, 5 darab 9-es és 03 a vége. Az is működik, lehet SMS-t is küldeni. Én még össze is írtam magamnak, hogy miről akarunk beszélni.
2: Illetve, mert hogy az skifi közhelyekről akarunk beszélni, és ezeket írtad össze?
0: Hát összeírtam mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom, mondjuk 8 olyan sablon sémát, és illetve ahhoz per prototípikus filmet. Na jó, nem feltétlenül prototípikus, de ahhoz egy-két példafilmet, illetve könyvet, amely témákat gyakorlatilag folyamatosan reciklálnak a filmkészítők, hogyha...
1: És hogy hol tévednek?
0: Hogyha a science fictionről van szó. Hát, hogy... Hát,
1: mert tévednek. Akinek van a tippjei, azok szintén küldtek SMS-t, illetőleg.
0: Na, én mondom, jó? Először elmondom, hogy
2: most mi van most a... tehát ezzel a címszóval, hogy skifi közhelyek, most arról akarunk beszélni inkább, hogy a skifiben milyen közhelyek vannak, vagy pedig lehet arról is beszélni, hogy a jó népben, akiknek... fogalmunk sincs a skifiről, valójában milyen ezek, milyen képél a skifiről.
0: Hát nyilván ezek egymásra.
2: Az mondjuk inkább nem ez, tehát az nem is közhely, hanem inkább ilyen tévhit, mondjuk.
1: Amit megerősítenek a filmek.
0: Igen, de én nem tévhitekre gondoltam, hanem sémákra inkább, de elmondom, jó?
1: Jó, oké. Ez az egyik.
0: Mondjuk a virtuális és alternatív valóságok, mint téma, mint egy ilyen témacsoport.
2: Hát ez talán
1: a percepció.
2: Ez kevésbé közhely, szerintem.
0: Mert hát olyan értelemben közhely, hogy ez a téma, ez szerintem már 20 évvel ezelőtt is le volt rágva, csontig. Uh-huh. Ettől függetlenül még mindig jönnek újabb és újabb alkotások, amik semmit sem adnak.
1: Konkrét példát kérünk.
0: Dolgokhoz. Hát mit tudom, amiket felírtam, az a Matrix, ugye nyilván ez ami leginkább adja magát a virtuális valóság témával kapcsolatban. Aztán ennek a szerintem testvére az a Dark City, az Open Your Eyes mondjuk.
1: Nyisd ki a szemed, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez
0: az existence.
1: Az általam megélt valóság, és mondjuk az a valóság, amit mondjuk ugye belém ültetnek a gépek, illetőleg gépek generált a valóság.
0: Ja, ez a valóság miben létével foglalkozik.
1: Így van, jó reggelt kívánunk.
0: Hello.
3: És mindegyiknek az adja, Isaac Asimov a halhatatlanság
0: Isaac Asimov. Azt nem olvastam.
1: Halhatatlanság kell.
2: Nem olvastam, mit szeretnél ezzel kapcsolatban?
3: Az ennek az egésznek az atya, ennek a virtuális valóság.
2: A virtuális valóságnak a halhatatlanság kell. Mi közelnek?
3: Hát az, hogy ott van az, hogy milyen valóságot csinálnak, nem csinálnak.
2: Jó, az inkább az alternatív realitás, nem? Tehát a valóság megváltoztatása.
3: Igen.
2: Tehát a történelem más utakra terelése.
3: Igen, és a Matrixnak az alapja az a William Gibsonnak a Neuromance című könyve, ugye.
2: Hát a Matrixnak azért sok alapja van, tehát azon túl, hogy... Jó, a neurománc is így biztos, bár az inkább csak a coolness, nem? Tehát ilyen napszemüvegek, meg a hosszú bőrkabátok, meg ilyenek, nem?
3: Nem, abban pont ugye nem.
2: Bár egy kis hekkelés is van benne, ha úgy vesszük.
3: Na, hát igen.
2: Ja. Aha.
3: Na, úgyhogy halhatatlanság halála, úgyhogy nem 20 éve lehágott csont, hanem 50.
0: Jó. Ebben megállapodhatunk.
1: Szerintem ennek
2: a halhatatlanság halála, ez nem is 50 éve. Volt az 70 is kb. Nem? Tehát ez Asimov az marha régi.
0: Asimov az az 50-es években kezdett el.
1: Én szerintem ez az egész a...
2: Szerintem 40-es, de lehet, hogy keverem.
1: Ez sokkal régebbi. Lehet, amikor tehát egyfajta Descartes-i filozófia, hogy mi az, amit én fölfogok, és mi az, amit én fogok, az én szubjektív
0: valóságom. Nyilván a filozófiai alapjai a dolognak azok
1: a
0: húzködébe vésznek.
1: Jó, hát és hogy ezeknek hol van a hibája?
2: Hát mi az, hogy hol van a hibája? Hát az, hogy nem igaz, az vagy pedig, hogyha igaz is, akkor nem tudod ez bizonyítani.
0: Nem, én akit felírtam, mint írót, akinek rendszeresen feldolgozzák novelláit, amik általában ezzel foglalkoznak.
2: Most és általában nagyon elrontják a film mes megvalósításban.
0: De még így saján rosszak ezek a filmek. Így
2: rosszak, ugye, csak semmi közük ahhoz, amit ő eredetileg...
0: Ja, de nem mondom el most ezeket a filmcímeket, mert azokat máshova írtam föl. Na mindegy, de hogy a Philip K. Dick az köztudottan elég komolyan élt szintet, illetve pszichedelikus kábítószerekkel, és szerintem ez az alternatív valóságok, virtuális valóságok témája szorosan összekapcsolódik a pszichedelikus kábítószerek témájával. Nem ezt azért így...
2: Nem szükségszerűen, de...
1: Nem szükségszerűen.
2: De mondjuk hát, a Philip K. Dick kell azért...
1: 18. Száll. Én nem érzem azt a határvonalat, ami a mostani tudományos, fantasztikus filozófiában, illetőleg a régi filozófiában lenne. Egyszerűen csak egy kapott egy technikai hátteret. Tehát nem feltétlenül kötném én ezt pszichedelikus holmikhoz. Egyébként akit zavar
0: az... Nem, én nem a sci-fit, hanem magát a témát.
1: Hát igen, de ezt mondom, hogy a percepció...
0: Igen, csak hogy itt két különböző témáról volt szó. Tehát egyrészt volt, illetve két különböző műfajról. Illetve van maga a sci-fi, mint műfaj, illetve van egy ettől függetlenül létező téma, ami folyamatosan izgatja az emberiségnek a fantáziáját, illetve az érdeklődését felkelti, ez pedig a valóságnak, amiben léte, hogy mi a valóság. És akkor ez a két téma kapcsolódik össze bizonyos sci-fi művekben, és ez az a halmaz, amit elsőként említettem. Ehhez kapcsolódik a robotok, illetve a mesterséges intelligencia témája, ami a másik ilyen jól bejáratott, hát jól bejáratott séma.
1: Ez is egy szintén.
2: Nekem majd kezdjük ott, hogy ezért, nekem a kedvenc sci-fi közhelyem az maga az, hogy a sci-fi az micsoda. És tehát mondjuk, hogyha valakit megkérdezi, hogy mi a sci-fi, ez egy robotos, űrös, jövőben játszódós, mit tudom én, és hogyha mondjuk megnézel egy Galaktika című, hoztam galaktikákat, ugye elő is veszem őket, és meg lehet nézni a borítókat, mert szerintem egyébként, hogyha egy grafikus azt mondják, hogy rajzoljál valami sci-fiset, akkor jön neki legjobban ezek.
0: Ja.
1: Nagy ízeltlábúakból kreált, igen, hatalmas szörnyeteget.
2: Na jó, tehát ezért, tehát a sci-fi, hogyha egy grafikus szemével nézzük, akkor a következő. Tehát mindenképpen van rajta valamilyen sivatagos táj egyrészt, háttérben esetleg ilyen gombaszerű képződményekkel. Mindenképpen van benne valami nagyon furcsa idegen lény, amin lehetőleg lovagolnak ezért félmeztelen harcosok. Az előtérben mindenképpen muszáj lenni...
0: Inkább a fantasy.
2: Nem feltétlenül, mert hogyha azok a lények azok nem így azért lovag, hanem mondjuk azért óriási ízeltlábú rovarok, akkor az nem fantasy, hanem sci-fi, valamilyen. De, és mondjuk, hogyha a harcosnak a fején van valami elektronikusnak tűnő kütyű, akkor már ez
0: a komoly. Nem tudom, nekem a science fiction az hozzátartozik a science része is, nem csak a fiction.
2: Persze, most nem is erről beszélek, hogy mi tartozik hozzá, hanem nem, az, hogy mi az,
0: amit egy közhelyes sci-fi borító, az inkább egy űrbéli táj. Szóval inkább elképzelek egy bolygót, amikor ilyen gyűrűrendszer van, mint a Szaturnusz hát körül, és akkor egy űrhajó éppen.
2: Igen, tehát mondjuk nézzük például ezt az űrös közhelyet. Tehát hogyha valaki, nem tudom, hogy hallgattátok-e múlt pénteken a haza és haladást.
0: Nem.
2: Mert ott már előjött erről a sci-fi nap kapcsán, így egyből elkezdtek a sci-firől beszélni, mert azért tehát valamiért úgy látszik, hogy egy fájt nekik, hogy ők nem lehetnek ezen a napon, amikor mi vagyunk. És egyébként egy hallhatóan ezért, tehát ott olyan emberek beszéltek, akik ezért szeretik a sci-fit, tehát hogy olvastak sci-fi könyveket, meg ezért megnéztek sci-fi filmeket, és így rögtön azzal kezdődik náluk, hogy ezért, hogy valahogy így megemlítik, ez így valahogy vagy ezért, vagy direktben, vagy burkoltan valahogy megjelenik, hogy a sci-fi és az irodalom szembeállítása, tehát hogy ez sci-fi, és akkor így ez már nem sci-fi, ez irodalom, tehát ez nem sci-fi, irodalom, érted? Tehát így azért,
1: Sci-finek ismerve, hogy ponyva, hogy...
2: Igen, tehát ez az alapvető közhely a sci-fivel kapcsolatban, hogy ez nem ezért, tehát ez nem lehet magas irodalom, vagy nem
1: képviselt nem magas értékeket?
2: Igen, és akkor ezzel, akkor hogyha már erről beszélünk, akkor egyből azt mondjuk, hogy jó, akkor jön okos emberek, akkor jönnek a kivételek, hogy igen, Vonnegut, igen, meg ezért, meg Arthur C. Clarke, meg lehet még ezért mondani, Asimovot nem mondja senki, szerintem. Lemet mondják, meg esetleg ezért Bradbury-t. És hogy, mint tudom, ennyivel el van intéz, és akkor ők magas irodalom, és akkor az összes többi az meg hát én szórakoztató akár.
0: Igen, mondjuk én olvastam egy Arthur C. Clarke-ot, és én se sorolnám annyira a különlegesen érdekes irodalmi alkotások közé.
2: Mi történt?
1: Semmi.
0: Ez a randevú arámával.
2: Igen, tehát ezzel az arra akarsz célozni, hogy akkor az magas irodalom, mert nem érdekes.
0: Jó, nekem az ilyen distinkciók, azok így abszolút nem szoktak érdekesek, vagy nem tudom, szóval én ezeket nem érzem úgy, mint a Rákándrolc.

0: Sziasztok, ez még mindig itt az Agora Consulting a Tilos Rádióban, hogyha valaki ez alatt a fél perc alatt, amíg azért beraktuk ezt a kedves Skifi közhelyzenét, elfelejtette volna.
1: Miért kell a Skifi zenéknek mindig ilyen prüttyögős, terített szintetizátoros vackoknak lenni?
0: Igen, ez nagyon, hát nagyon tetszik nekem, hogy ez mindenképpen hogy valahogy így, tehát mi ez, hogy ez így, mire hasonlít ez?
2: Ez a
0: robotok ilyen hangot adnak
2: ki? Az a lényeg, hogy futurisztikus, mindenképpen szintetizátorokkal kell csinálják, de erre nagyon jó ellenpélda.
0: A Csillagok háborúja zenéje, ami teljesen
1: szimfonikus.
0: Szimfonikus az egész, és
2: hát vagy a 2001 űrod visszaja, az is ilyen közhely számban menően érdekes megoldás, hogy ott mit tudom, ilyen Strauss keringők, meg ilyesmik szólnak az űrhajók dokkolása alatt.
0: Ja, ezért a 2001 űrod vissza, ez egy kedvenc példám arra, hogy mennyire ez, tehát mennyire nem maga a film, tehát kedvenc példám arra, hogy például mennyire ez, mennyire így beleég az emberek fejébe bizonyos fajta kép arról, hogy milyen ez az űrhajós film, és hogy ez mennyire más, milyen. De mondjuk persze ez egy hülyeség, mert ez mondjuk a Csillagok háborúja volt az, amelyik igazából beleégett az emberek fejébe az, hogy milyen az, amikor tehát egy űrhajós film az milyen. És hát közben a Csillagok háborúja az jóval később készült, mert ezért a 2001 űrod vissza az 69, ha jól emlékszem, és ezzel a Csillagok háborúja az meg talán 10 évvel később.
1: Én azt nem értem, hogy miért kell egy űrjárműnek nagyon-nagyon aerodinamikusnak lennie, tehát légenhez.
0: Nem kell. Esetleg, hogyha miért hogy leszálljon mondjuk egy
2: bajon. De a 2001 űrod vissza az pont erre cáfol rá.
0: Igen, ott repülő óriás kerék az van, meg ez repülő téglalap is van, de minden van, csak éppen olyan dolgok.
1: De amikor kisebb méretű tárgyakról van szó, vagy kisebb méretű repülőeszközökről van szó.
2: De egyébként a Csillagok háborújában se ügyeltek annyira az áramvonalasságra. Ezek a H betű alakú űrhajók, stb.
1: Na de hát, hogyha hasítasz a térben és időben, akkor sokkal célszerűbb, hogyha neked egy nagy...
0: Dobozod van?
1: Nem, hanem egy X-árnyúd, aminek kicsi a légellenállása. Na most, hogyha jól...
2: Nem tudom, szerintem ebben semmi hülyeség nincsen. Ez nyilván olyan járművek áramvonalasak, amik nem csak az űrben, hanem a légkörben.
1: Alapvető

0: persze, még egy, hogy miért kerek az UFO?
1: Hogy miért repülő csészáj alakú?
0: Igen, miért csészáj alakú a repülő csészáj? Amit rengeteg filmben, ugye nekem a klasszikus példája a Csendőr és a Földön kívüliek című Louis de Funès.
1: Klasszikus példa, az jut eszébe, hogy Csendőr és a Földön kívüliek. Nem vagy egy nagy sci-fi rajongó.
0: De annál nagyobb vízi francia.
2: Igen, meg a Zsaru az űrből.
1: Jó, ezt nem tudom, de 2.15.37.73.
0: Miért viszont, kerek ami, az UFO?
1: Viszont ami még ilyen visszatérő közhely, az űrfilmeknek a nyitó jelenete, amikor fölöttünk elmegy az űrhajó egy egyperces beállításban. Tehát áll a kamera az űrben, és akkor...
2: Ez mióta? Ez szerintem Csillagok háború, de nem tudom, az Alien első része, ezt a Spityu tudja szerintem, az korábban készült, mint ezen. Tehát az Alien. Az, tehát a 8. utolsó halál című film.
3: 79-es.
2: Uh-huh. És az Csillagok háborúja?
3: 77-es.
2: Aha. Tehát akkor azt hiszem, hogy az Alienben is már így azzal kezdődik a film maga, hogy...
3: Ott nem felettünk megy el, hát alatt, balra.
2: Hát ja, egy kicsit arrébb, igen.
1: Te hányszor láttad azt a DVD-t?
3: Nagyon sokszor.
1: Azt írja egy SMS az, hogy ne használjuk azt a szót, hogy izé... És nem akar ünneprontó lenni. Hát ne arra, úgy sikerült ünneprontó.
2: Elrontottad a kedvünket, és egyébként annyiszor használom az ízét, ahányszor akarom. Sziasztok!
4: A másik kedvencem, amikor lövöldöznek az űrben, és hangja van, meg robbanásnak is hangja van, az annyira jó.
2: Jaja, igen.
0: Igen, ez is...
4: A jogos lövöldözős lézerhang az űrben, az is nagyon jó.
1: De ennek volt egy nagyon szép ellenpéldája, szintén a 2001 űröd visszajött. Tehát ott szerintem ez mögött szándék
4: jó,
1: volt.
4: Jó, tehát hogy... azt neved egy kalappal a többi szkíjön.
0: Igen, mert az nem egy...
1: De ez, látod, ez a szemlélet, amit mondtál, ez ugyanaz a filmekben, mint amit a Bálint említett az előbb a könyvekben, hogy vannak a ponyvascifik, meg vannak a...
4: Hát, persze, hát ugyanúgy, ahogy vannak ponyvakregények, meg vannak irodalmi.
1: Igen, csak szerintem ez nem egy ilyen éles distinció, hanem egy elég széles spektrum, ahova el lehet helyezni.
4: Hát, én például a Csillagok háborúját már jó idején nem szeretem, de gyerekkoromban én is arról álmodoztam, hogy lézerkarton megszállni az udvarba, de azért a színővé az...
2: Csirkéket azzal fogod kergetni.
4: Nem, azzal mentem volna a suliba, de így utólag gondolva...
2: Volt valami tanár, akit nagyon uteltel?
4: Nem a lézerkarton, az X-árnyóval, de utólag belegondolva, a három sarkot szerintem még be se izzott volna a mamhozó, amire odaérhet.
1: De jó. Köszi, hello!
0: Köszi. Talán filmos barátom, pont azon gondolkodtam, hogy Obi-Wan Kenobi, amikor számüzetésbe vonult, mennyire praktikus lehetett volna neki, hogyha kertésznek áll be, és mondjuk a sövényeket a Tatooine-on mondjuk ő a lézerkardjával vágja, mennyire célszerű szerszám ez erre.
2: Na jó, de mi van, hogyha, tehát nem tudom mondjuk a lézerkarddal mi a helyzet, tehát hogyha mondjuk egy ilyen növényhez ér, az nem gyullad fel tőle?
0: Hát a gyorsan
1: csapkodsz. Nem érdekel a lézerkarddal.
0: Szóval miért terjed a hang az űrbe? Egyébként ez jogos kérdés, és pontosan ugyanígy miért robbannak föl a járművek? Tehát ott nincsen oxidatív légkör.
1: Azért, mert hogyha minden úgy történne az űrben, ahogy valójában történik, akkor egy annyira izgalmas filmet kapunk, mint az Apollo 13 körül.
0: Na de abba voltak emberi érzelmek, ott az volt a lényeg.
1: Igen, de nem
0: ott könnyeztél a végén, eltűnt Tom Hanks.
1: Na de az űrutazáson kívül én még egy csomó mindent felírtam, tehát amit mondtam, volt ez a virtuális valóság, vagy legyen benne robot, legyen benne mesterséges intelligencia, legyenek benne idegenek, ez az idegenekkel való találkozás. Mi az első film, ami eszetekbe jött? Ne is mondjátok, fogadjunk, hogy a harmadik típusú találkozások, hogy az E.T. Igen. Egyébként szerintem ennek a legszebb megvalósítása az a Kontakt volt a Carl Sagannek.
2: Igen, de idegenek, egyébként, na igen, tehát mivel én mondjuk egy gyerekkoromtól sci-fi rajongó vagyok, úgyhogy nagyjából van rálátásom arra, hogy milyen azért, tehát milyen közkép alakul ki az emberekben az idegenekkel szemben. Igen, tehát bennem is. Persze ez lehet, hogy attól is függ, hogy az ember milyen, tehát mit tudom én, melyik évben kezd el olvasni sci-fit, mert mondjuk nem tudom én, 50-es években, vagy én korábbi, vagy nem is tudom, 30-as években, azt hiszem, amikor így először felfutott a sci-fi hullám, akkor az idegen lények azok még azért, tehát ez egyértelműen az volt, hogy az ellenséges ezek.
1: Igen.
2: Ellenséges cuccok, és akkor ugye ellenség, hát nyilván ez egy, nyilván volt Amerikából indult ki végül is ez a sci-fi mozgalom. Nekik volt voltak egy ezer ilyen jó sok ellenségük, mint tudom, és akkor azokat egy, azoknak a helyébe oda képzelték az idegeneket, vagy akármi.
1: Mondjuk most mindjárt be fog valaki telefonálni, hogy Verne Gyula, de mindegy.
2: Hát jó, hát Verne, jó, persze, tehát ezért, tehát végül is persze.
0: Megfoghatatlan ellenségképre kifejezetten.
2: Persze, lehet egyébként, lehet, hogy Vernétől indul tehát ez a ma idegenek, vagy más lakók, mint olyanok támadják a földet, és akkor onnantól kezdve ez.
0: Hát ez,
2: ez egy jó kis közhely.
1: Igen, az AGVS a speciál pont Amerika tényleg, de az a legemblematikusabb.
2: Ja, hülye voltam, tehát bocsánat.
1: Nem, én a Vernét, mert te azt mondtad, hogy az egész cifi Amerikából ered, ami nyilván ilyet nem lehet jelenteni.
2: Nem, hát azt mondom, hogy ez, hogy az kifi mozgalom jellegű, tehát az, ahol ez, tehát ugye tömegesen jelentkeztek ezek.
1: Ja. De az, amit mondasz viszont, az ellenség, a megfoghatatlan ellenség idegenek formájában manifesztálódása, erre nagyon jó vicces példa a Visszajövőben című filmben, amikor a srác visszamegy az időgéppel, és megérkezik az 50-es években a pajtába, és akkor rögtön sikerül beazonosítani valami képregényből, nem tudom milyen ellenséggel, és benne kiegyenesített kaszával.
2: Igen, tehát akkor hogyha úgy vesszük, akkor ezért, akkor valószínűleg igen, az 50-es években a kutya Szovjetunió volt a nagy ellenség, és ő neki volt valószínűleg a metaforája sokáig ez az idegen lények, akik jönnek a föld, és akkor így feltétlenül ezért. Tehát az idegen lényeknek a kultúrája az egyébként abban nyilvánul meg, hogy az egész bolygón egy nyelven beszélnek, teljesen egyformán néznek ki, és elvárják mindenkit, hogy teljesen egyformán viselkedjenek.
0: Valamint még egy vörös csillag is feltörhet.
1: Igen, de az a furcsa, hogy még a 90-es években is sikerült olyan filmet készíteni, az Independence Day-t, ami abszolút nem lép túl ezeken az 50-es években kialakult filmekben.
2: Szerintem az Independence Day pont az a rendkívüli benne, vagy az a különleges benne, hogy az volt talán az első olyan nagy költségvetésű film, amelyik nagyon hosszú idő után visszatért ez az ellenséges idegen lények témához. Mert egyébként, de pont azt akartam elkezdeni mondani, hogy mondjuk én ugye a 70-es években kezdtem el ezt skifit olvasni, és mi 70-es évek végén mondjuk, és akkor már ez eléggé divat volt az, hogy hogy szembehelyezkedéssel a korábbi ellenséges idegen lény közhelyjel, és a helyére viszont odalépett ezért, tehát minden idegen lény valójában csak más, de valójában ugyanolyan szeretetre méltó, és ezért is kedves, és jó, és
1: illetve, hogy sokkal intelligensebbek és fejlettebbek nálunk, de
2: igen,
1: azért
2: és erkölcsileg magasabb rendűek, és az egyetlen céljuk az, hogy az emberiségnek jót tegyenek.
0: Hát ez mondjuk Spielbergnek az Alien.
1: Ez más, mert
0: Alien soká.
2: Na jó, de az Alien az nem egy intelligens lény, hanem az csak egy ilyen...
1: Meg az űrlények, űrlények egyébként igen. Az űrlények ellenségessége aztán végül a 70-es, 80-as, 90-es években inkább ebbe a horror és a sci-fi közti szférába kanalizálódott.
0: Nem feltétlenül,
1: ezek a szörnyes filmek vették át.
0: Nem feltétlenül kötném ezt érához, illetve korszakhoz. Ez egyetemen rendezőnek a látásmódja. Úgyhogy Spielberg úgy látja, hogy az emberiség megjavítható, és jobbra érdemes, és
1: nem, ez nem a Spielberg.
2: És a Spielberg úgy látja, hogy a gyerekek azok szélesebb közönség, és ezért jobban el lehet adni neki műanyag E.T. bábút, akkor olyan azért filmet rendez, amiben azért
1: az E.T. bábút származik, hanem ez a legklasszikusabb science fiction attitűd, ez tényleg a klasszikus tudományos, fantasztikus hozzáállás, hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy a különböző civilizációk azok morálisan is úgymond fejlődnek. Tehát egyrészt van egy alapvető fejlődésbe vetett hit, ami természetesen megkérdőjelezhető, de a sci-fi-ben szerintem klasszikusan van egy ilyen, illetve van egy nem tudom miből fakadó morális fejlődésbe vetett feltétlen hit is.
2: Ilyen utopisztikus, optimista hozzáállás az, ami... De mondjuk általában az kifírók, akik mondjuk kevés, tehát akik nem arra koncentrálnak, hogy ez, hogy mennyire nagy mellő a főhősnő, meg mennyire erős a lézersugár, azok általában ilyen hiperhumanista
1: igen.
2: figurák. Tehát, igen. Tehát például Asimovot lehet említeni.
1: Igen, vagy az Arthur C. Clarke.
2: Igen.
1: De ennek volt talán az ellenpontja, amikor megjelent a Cyberpunk. Egyébként a Cyberpunkról már lesz külön egy műsor délután 6-kor, a Magaslásban beszélnek róla. Ami viszont gondolom, hogy ezt ellenpontozva inkább a közeljövővel foglalkozik, inkább a jelenlegi társadalmi realitásokból indul ki, illetve a jelenlegi társadalmi visszásságokat próbálja kisarkítani, mindez felturbozza egy ilyen...
2: Igen, tulajdonképpen a cyberpunk az egy ilyen, tehát hogyha nem is teljesen realistának, de azért így közel realistának nevezhető vonulat.
1: Tehát egy ilyen sarkosabb...
2: Valójában ezért, tehát az emberiség nem javul meg, ugyanolyan szemét marad, mint volt 1000 évvel ezelőtt, mint amilyen most is, és amilyen majd ilyen lesz a jövőben is, és azért, és ugyanúgy ez az önzés irányítja.
5: Volt nektek iti babátok?
0: Én csak ezt akartam kérdezni.
1: Nem, soha, de egyébként az első film talán, amit életemben moziba láttam. Az is cifi volt, bocs, az nem az E.T. volt, hanem az Alien volt, amire az anyám még
2: elvittett. Ez volt a életedben az első film, amit láttam.
1: Igen, de minden 5. percbe befogták a szememet, és akkor az E.T. maradt meg még ilyen nagyon korai mozi emléknek nekem, amikor az első 5 percben nem mertem ránézni a vászonra, szerintem ez minden második E.T. nézőnek meg volt.
0: Ez szintén, de ugyanakkor a végén már együtt sírtál az Eliottal, hogy E.T. elutazik,
1: biztos.
0: És hát én az E.T. az a film, amin lehet sírni.
1: Amin erre a Cyberpunkra akartam még példának hozni a betelefonáló, nem tudom, kisember mondta a Gibsont, meg az ő Neuromancerét, meg az ő Bridge című novellájából csinálták ugye ezt a fantasztikus Johnny Mnemonicot, amiben a Keanu Reeves játszott, biztos ez volt a Neo előképe.
0: Egy borzasztó film volt.
1: Hát filmnek borzasztó, de a novella nem olyan rossz egyébként. Meg én azon kívül még az Iderút olvastam tőle, és az...
0: 13. emelet úgy hívták azt a filmet, ami még nagyon hasonlított erre.
1: Igen, azt fel is írtam ide az alternatív realitásokhoz a 13. emelet, de azt szerintem rettenetesen rossz volt. Meg az Avalont írtam fel, az Avalonnak az az érdekessége, hogy a Ghost in the Shell rendezőjének, annak a japán rendezőnek egy nem rajzfilmje, és japán-lengyel koprodukció, és Varsóban forgatták. Illetve volt a Nirvana, ami pedig egy kicsit ilyen ezoterikus mázzal leöntött virtuális valóságos
2: film. Akkor nem baj, nem láttam.
1: Nem olyan rossz egyébként, vannak benne érdekes dolgok. Akkor van ez a jellemző közhely, ez a tudomány, a gonosz és a világuralom szolgálatában.
2: Várj, tehát ezért volt ez, hogy virtuális valóság, mondjuk szerintem feleslegesen, vagy, tehát így nem igazán jó érzékkel ezért, tehát voltad egy kategória alá virtuális és alternatív valóságokat. Tehát ez
1: figyelj, ez nem egy borzasztó exakt ilyen masszív tudományos alapokon álló taxonómia akar lenni, hanem csak valami sorvezető, amivel felturbozzuk a hallgatókat.
2: A virtuális valósággal kapcsolatos, tehát azon túlmenően, hogy mondjuk a virtuális valóság az egy már közhelyszámba menő történet, hiszen ez főleg már nyilván az internet miatt itt mindenki ezen izgul. Az pontosan az, hogy a virtuális valóságból, amikor kitörünk és meglátjuk ezzel a valóságot, akkor kiderül utána egy kis idővel, hogy az se a valóság.
1: Ja, ez volt a 13.
2: És ez gyakorlatilag mindenhol ez, és nagyon nagy szerencse, egyébként ez óriási spekulációk voltak a Matrix befejezése előtt, tehát még a 3. rész kijövetele előtt, hogy mi lesz, és mindenki lemerte volna fogadni, hogy az lesz, hogy kiderül, hogy ezzel, hogy a valóság se a valóság.
4: A 13. emelettel egy időben volt az Existence című.
1: Azt akartam pont most mondani, ez a Cronenberg.
4: Igen, tehát a Cronenberg az azért kicsit más látásmódot vitt ebbe a világ a világban, ami egy másik világban van benne.
1: Szerintem azt lehet nyugodtan, illetve bátran mondani, hogy ez volt az a film, ami eddig a legjobban összefoglalta ezt az egész témát.
4: Bizony, ezt akartam éppen fényezni, hogy a 13. emeletet nem tudom, hogy miért hoztátok be az elsőnek, amikor az Existence nagyságrendben.
2: Mert a számmal kezdődik, és tőled, amikor is sorrendben rakjuk a dolgokat.
0: Az E betűnél van. Utána lett volna még az Alien.
4: Aha. Hát akkor valami más sort order-t rakjatok benne ABC szerint.
1: Oké, köszi szépen.
4: Oké, sziasztok.
1: Hello.
0: Jó.
1: Szerintem egy kicsit tovább az időutazást akartam következőnek felhozni.
0: Egy kis muzsika után.
1: Jó, oké.

0: Én pörgöm.
1: Azon rögsegetünk a szünetből, hogy hogyan néz ki egy tipikus cifi rajongó, és akkor annyit vágott rá Bálint, hogy műegyetemista, és azon gondolkodtam, hogy te műszaki végzettségű vagy. Én programozó vagyok.
2: Én is. Tehát is én meg nagyon
3: nem
2: szeretem.
3: Skiffy rajongó.
2: Dehogy nem. Én meg az űrlényes filmeket szeretem, meg az X-aktákat, mert abban mindig vannak valami biológiai csodák.
1: Mert a biológus. Csak a spityuló ki a sorban. Na, az időutazásra akartam rámenni. Oda olyanokat írtam fel, hogy Donnie Darko, 12 majom. Egyébként a Donnie Darkot vetteni fogják ma a Kultiban. Hát mindenben mindjárt megkeresem, hogy hánykor. De hogy ma a Kultiban lesznek ilyen sci-fi.
3: Azt hiszem, 6-kor lesz a Donnie Darko, és 8-kor meg az Orion űrhajónak a film változata.
1: Igen. Szóval Donnie Darko, 12 majom, a gömböt írtam fel, ami szerintem egy rettenetesen rossz film volt, az időgép, ami a abból a híres regényből
2: készült. T.G. Wells.
3: Abban volt több ilyen. Kettő is volt.
2: Az egyik az 1960-as feldolgozás. Pál György rendezte egy magyar filmrendező, mivel ki tudja, szerezze meg DVD-n, kölcsönözze ki, mert egy nagyon-nagyon vidám filmről van szó, ami egyébként Oscar-díjat is nyert a különleges effektjei miatt.
3: Gondolom a legvidámabb rész az volt, amikor tehát az idők végezetére eljut, és azért szembesül a világ pusztulásával.
2: Nem, visszatér.
3: Még előtte visszatért,
2: és utána, mégiscsak visszamegy a jövőbe, mert ott meg fogja találni a boldogságot.
1: De ebben az új verzióban szerintem van egy nagyszerű jelenet, amikor először elkezd utazni, és így kinőnek a toronyházak a semmiből.
2: Egyébként a 2002-es feldolgozása is nagyon jó. Egyébként abban meg az a különlegesség, hogy azt meg az E.G. Wells-nek az ükunukája rendezte.
1: Olyan.
2: Tehát az azért nagyszerű, mert egyrészt nagyon hozzányújtak a forgatókönyvhöz is, de amennyire furcsán hangzik...
3: Amennyire hallottam, egyáltalán nem nagyszerű az a film.
2: Én nagyon...
1: Szerintem nem. Jó, hát mindegy. Visszajövőben...
3: Kinőnek a házak a földből, Futurama című rajzfilmsorozat megvan?
1: Nem.
3: Azt azok készítették, akik a Simpsons-t, és nagyon jó az eleje, az első részben az van, hogy a srác beleesik egy ilyen fagyasztó kamrába, amelyik hibernálja, és akkor 1000 évre hibernálódik, és mellette egy elkezdenek kinőni a házak. És akkor egyszer csak jönnek ilyen ufók, szétlövik minden. Ha megint elkezdenek kinőni másmilyen házak, akkor megint jönnek az ufók, akkor ezzel akkor kinőnek ilyen várak, tehát ilyen ezért középkori várak nőnek ki, akkor jönnek az ufók, szétlövik, és utána felnőnek a futurisztikus házak, és akkor ott vagyunk 3000-ben.
1: A tipikus gomba alakú,
3: Jetson-szerű. Abszolút, és a gomba alakú házak között természetesen ilyen utak húzódnak, amiknek semmi funkciók nincsen, hiszen minden autó tud repülni.
2: Magyar közhely szkifi még egyébként kiváló módon a mikrobi, azt ne felejtsük ki ugye mikrobit,
1: ja, igen.
2: Illetőleg Nézgaradár űrutazásait.
1: De ha már az idétlenségeknél tartunk meg, az előbb akartam ezt mondani, hogy a szkifi az mindig kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy mint metaforát használják valamilyen burkolt politikai mondani való csomagolására, és van ez a lengyel film, a Sex Misszió, ami ugye arról szól, hogy két férfit hibernálnak, illetve akkor még nincs jelentősége, hogy férfiak, hanem amikor felébrednek, akkor derül ki, hogy kitört egy háború a férfiak és a nők között. És valami...
2: a partenogenetikusan osztódó nők
3: mindig, nem a férfiak és nők között, egyszerűen volt egy háború, amiben a férfiak elpusztultak valamilyen
1: az bombának
3: a mellékhatása.
1: Igen, és akkor a nők világa, és aztán ugye annak az a vége, hogy ja, és a föld alatt élnek, és akkor ennek a két férfinek sikerül kiszökni a föld fölé, és kiderül, hogy egyáltalán nincsen nukleáris tél a földnek a felszínen, hanem minden tök rendben van, és valami iszonyat nagy villában él
3: egy posi, a vezér, nőnek
1: és akkor igen, és kiderül, hogy a vezér az igazából férfi, csak női ruhában van. Akkor erre mondták, hogy ez egy lengyel film volt, még az előző rendszerbe készült, és akkor erre mondták, hogy ez a rendszernek a burkolt kritikája igazából, tehát hogy a mi vezetőink is valójában
3: imperialisták. Pedig úgy néznek ki, mint öreg nők.
1: Nem, hanem valójában gonosz imperialista kapitalisták. Na mindegy, lehet, hogy hülyeség ez az egész magyarázat.
3: Hát én mondjuk nem láttam bele ezt, de mondjuk én gyerek voltam, és inkább arra koncentráltam, hogy milyen mellek ugráltak a filmben.
2: Miért kell egy időgébe kerék?
3: Kerék?
1: Nem kell.
2: Hát minden időgépnél van egy nagy kerék. Tehát mind az AG Wells, tehát a 60-as, mind a 2002-es feldolgozásban, mind, az, mind a visszajövőben ugye autóról van szó, mindig egy járműről van szó. Miért kell a...
3: Ez azért nagyon erőltetett párhuzam, hogy autó és akkor ott is van egy kerék.
1: Nem, egy csomó időutazás sztori meg arról szól, hogy, hogy fekete lyukba zuhannak, mert hogy ugye van egy ilyen teória, vagy nem tudom, hipotézis, hogy esetleg az időutazás nem mond ellent a fizika törvényeinek, és esetleg valamilyen speciális fekete lyuk, valamilyen ilyen speciális matematikai konstruktumnak köszönhetően meg is valósulhat.
3: Az időutazásról nekünk volt egy műsorunk, ott az Agora Consulting, ez, szerintem az még fenn is van a szájton.
1: Igen, nem? Az agora.underground.hu-ról lehet letölteni. De inkább szerintem az időutazás filmekben az az érdekes, hogy hogyan oldják föl az időparadoxon, mert ugye az időutazásnak az a legnagyobb problémája, hogy visszautazok a múltba, megölöm az anyámat, és akkor mi van, akkor nem utazok vissza az útba, a múltba, de...
2: Akkor mi történik velem, igen. Egyébként pont erről szól az 1900, tehát mind a klasszikus időgépfeldolgozások pont arról szólnak, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, tehát jó, mondjuk az eredeti novellában ugye arról szól, hogy ő azért nem kíván a múltba utazni, mert ott mindig csúnya, gonosz dolgok történtek, és ő egy olyan kort keres a jövőben, a távoli jövőben, amikor az emberiség már boldogan él. Jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok! Nem tudom, meddig zaklathatlak még itt.
3: Csak nyolcsoltam.
0: Végső visszaszállás.
2: Tényleg! A vihar követ minket, kapitány.
0: Igen.
1: És annak volt a folytatása a Philadelphia-i kísérlet?
0: Azt nem
1: tudom.
0: De a végső visszaszámlást láttam.
2: De a végső visszaszámlásban sem tudták megváltoztatni a múltat.
0: Nem akarták.
2: De egyedül csak egy kutyát raktak le, aki egyébként nem érte túl, mert ő rövid életű volt, viszont a végére melyik színész öregedett meg rettenetes módon. Mert ugye aki aztán belőle szenátor lett.
1: Most nagyon akadozik.
2: Gyere ki a WC-ből, tehát...
1: Nem hallunk.
3: Come out of the closet.
2: Jó, oké.
1: De ez mindenképpen egy visszatérő közhely az időutazásos történetekben, hogy megpróbálni megváltoztatni a múltat. Ugye ez még a visszajövőben is volt, ugye ott az időparadoxont úgy oldották föl, hogy minden egyes változtatásra egy alternatív idővonalat indítottál el, és akkor ezzel oldották fel ezt az ellentmondást, de ott is ugye ez volt, hogy mindig visszamenni, mindig visszacsinálni, vagy volt ez a film, ami nem került be a magyar mozikba, ami hangulatában nagyon hasonlít a Donnie Darkhoz, ez a Butterfly Effect, nem egy olyan régi film, azt hiszem tavaly.
3: Ami mindmáig nem sikerült megnéznem, mert egyetlen példányban van meg a Odeon videótékában, és mindig kiveszi valaki.
1: Nem annyira nagy ívű alkotás egyébként, abszolút Donnie Darko utánérzés, bár kicsit más a témája, ott a főszereplő vissza tud menni a saját múltjába, és ennek
3: és ezt
1: felhasználva
3: elrontja.
1: Tudja igen, megváltoztatni, és mindig elrontja. De ha valaki meg akarja nézni, akkor viszont mindenképpen a rendezői változatot nézze meg. Teljesen más a vége, tehát konkrétan a befejezését változtatta meg a rendező. Azt nem mondom el.
3: Örültség, ideutazás, idétlen időkig.
1: Ja, igen.
3: Megvan?
1: Igen.
3: Mondjuk annyira, nem alternatív valóság, az konkrétan az időutazás, de csak olyan szinten, hogy a csávó minden nap ugyanazon a reggelen kell fel, tehát ugyanazt a napot éli végig. Igen. És tehát azt a filmet, amellett, hogy ugye Bill Murray a főszereplő, és mint ilyen teljes mértékben kötelező, mint az összes Bill Murray film, másrészt viszont tehát az a film az tökéletesen végigveszi az összes lehetséges aspektusát annak, hogy milyen az, amikor az ember megváltoztathatja a már megtörtént dolgokat.
1: Igen.
3: És hogyan kezd el először hülyeskedni, hogyan rémül meg először, aztán hogyan kezd el visszaélni vele, aztán hogyan esik depresszióba, és végül hogyan használja jó dolgokra ezt a lehetőséget.
4: Hello. Sziasztok! Én szerintem még ide lehetne besorolni a Lén meg a Lolát is, ahol szintén háromszor éli át a csaj azt az esetet.
3: Na az viszont inkább alternatív valóságnak nevezném. Tehát ott a csaj az nem tudta arról, hogy ő egyszer már végigélte ezeket
4: a... Szerintem vannak a utalások, hogy emlékszik bizonyos dolgokra, hogy a bankőr is már ismerős neki a lány, vagy tud valamit arról, hogy tehát valahogy olyan, mintha mégis lennének össze átfedések.
3: Ja, mintha tényleg, mintha néha így nézne úgy, hogy ez, hogy mintha ezt már látta volna egyszer. Ja.
1: Aha. Hát lehet, mondtam. Köszi!
4: Hello.
1: Hello!
2: Németek egyébként amúgy is nagyon erősek a sci-fi vonalban.
1: Mondjuk nekem ebből az alternatív valóságok témából inkább a Sliders ugrott be. Ez a sorozat, az nem német, de az...
2: Nem, nekem viszont a Science Fiction című német film jutott, de szerintem mi egy ami arról szól, hogyha...
3: Egyszer vetítettek a Titanicon, egyébként nagyon, nagyon kis helyes film, de senki nem látta, szerintem.
2: Igen, úgyhogy ezzel ugorhatunk is.
1: Én a 12 majom felett nem akarok átsiklani, szerintem, ahogy a virtuális valóságoknál azt mondtuk, hogy az existence, az esszencia, akkor én a... Nem tudom, az időutazásra 12 majmot mondanám. Bár lehet, hogy hülyeség.
3: Nem olyan rossz az, tehát már nem olyan rossz példa ez, mert a 12 majom az tényleg...
1: Csak az nem annyira prototípikus, és nem annyira letisztult, mert az átfedésben van a posztapokaliptikus sémával. Ugye van ez a másik, hogy az apokalipszis utáni helyzet kicsit abba is beletartozik, de ott van talán a legérdekesebben megcsavarva ez az egész. Uh-huh. Vagy a Terminátorban, nem tudom, ott is jól összekeverték a szálakat. Azért a Terminátort ne felejtsük el. Illetve csak ezt én a robotosokhoz írtam, mert az inkább arról szól.
3: Robotosokhoz írtam. nehéz kategorizálni. Igen, azért az kifinket, hiszen van amelyikben időutazás is van, meg robotok, és olyan, mint a búcsúban.
1: Igen.
2: És mi van a világvége kategória? Ugye?
1: A világvége kategóriába írtam nyilván a Mad Max-et, ami alap.
2: A világvége kategóriának ugye az a lényege, hogy valamilyen
3: háború elpusztítja a Földet.
1: Ez a Kevin Costner, mint rendező kedvenc témája, és ugye
2: jelen... Sose sikerült neki.
3: Kivéve a Robin Hoodban. Ja, várjál, az nem van rossz.
1: De beszélgetések visszatérő és kedvel témája, hogy melyik kínosabb a postás, vagy a
2: vízi világ.
1: Vagy pedig a vízi világ.
3: Ez két különböző.
1: Annyira vége a műsorunknak, hogy én még gyorsan megemlítem az én kedvenc kategóriámat, amire azt írtam, hogy zárójelben negatív, de egyébként utópiák, illetve víziók, és akkor ide írtam fel a Brazilt, meg a Gattakát, meg a...
2: Pedig ezek között kiválóan lettek volna különböző biológusos szkifik, amik ugye szintén egy külön kategóriát kell képviselni, ami a biológiai katasztrófa utáni.
1: Igen, de a biológiai katasztrófa az van a mutánsos szörnyesben is, meg van a gonosz tudósosban, meg a világuralom.
2: Ez olyan, mint ez a tyúkos ember. Na, Flash Gordon kérdezik.
1: Nem én...
2: Kérdezik, hogy a Flash Gordon tényleg, aminek ugye a Queen készítette kiváló zenéjét. Nekem onnan van, meg fogalmam nincs, hogy melyik az a Flash Gordon, csak azt tudom, hogy a Queen csinálja ez a Flash, tará!
1: Meg ami még visszatérő motívum ezekben a science fictionökben, az szerintem, és most lehet, hogy ez ilyen fellengzősen hangzik, de ez a kafkai szorongás a rendszertől, mint olyantól, és szerintem ennek egy eszenciális manifestuma a kocka című film. De nem, de tényleg, tehát, hogy a barátnőm szokta nagyon fikázni ezt a filmet, hogy...
2: A kockát, ezt lehet rendesen.
1: Hogy iszonyatosan sematikus, és hogy papírmasé figurák vannak benne. De szerintem az tipikusan az a film, ami...
3: A második része az már unalmas, de...
1: De hogy ez az a film, ami egy modellhelyzet. Tehát éppen ezért nyilván csak váz van benne, és éppen ezért kétdimenziósak a karakterek. De az biztos, hogy a végtelen emberi ostobaságnak a mementója.
2: Amen. Sziasztok, ez volt az Agora Consulting, most egy rövidített kiadásban a Skiffy napon a Tilos Rádióban. Maradjatok velünk, a reklám után következik a Nemzeti
1: Fantasy. Nem, várjál, először még a Galaxis úti kalauzból készítettek. Nem. Rádiósok, igen, de nem az számít, ami ide van írva a papírra, hanem van egy hangjátékunk a Galaxis úti kalauzból, az fog most adásba kerülni 8-kor, és akkor utána következik a Nemzeti Felkelés.
2: Igen, és egyébként maradjatok tovább is velünk, mert a Szakástól Vajban jönnek Orion és Alfa Holdbázis rajongók, utána Titus következik egy Skiffy Mixben, majd Hortobágyi László, Tóth Szabi és Kanada Káosz Lemről,
3: és az igazi
2: beszélni.
3: Fantasztikumról, hogy egy ilyen ellenszenves snob.
1: De nem Hortobágyi László lesz a vendég, hanem valaki más, ez tegnap.
2: Jó, mindegy, szóval a lényeg az, hogy Lemről is fognak még beszélgetni, de ez még csak a délelőtt, a délután pedig.
3: Hát és a többit majd bemondják később.
2: Később, úgyhogy sziasztok!

0: kertakaru.
1: Jó.
0: Kertakaru.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kertakaru. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
0: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3, hallgass!
0: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Pozorai példa. 50 huszár volt akkor a szabadság, annyi volt itt a nemzet, a magyar, és szembe hozva a császár parancsát 10 000 fő 12 ágyúval, végig a völgyön a siólapáján rohamra készen, középen a híd, egy fél ország rész fordul vérbe lángba, ha az a híd fő, az is elesik. Hú, sármelléki törpe Termopilé, haloványul a legendás görög merészség és ravasság a huszárok merészsége és nagy esze mögött. Megindultak nem le az ellenségre, a hegyre föl, és másfél napon át kerülgették, csak járták körbe-körbe a vén Kálvária hegyi derekát. A hegy mögött, mint színfalak mögött még csizmát és csákót is cseréltek ők. Előbb huszárok, most bakák vonultak a hüledező ellenség előtt, mely várta, várta rettegve, mikor dől nyakába az a tenger népözön. 20 tűznél főzték a gulyást a lányok, a másik hegyen a tükörcsösön. Megdördült ott len végül is az ágyú, hetet határig körözve szavát, kihult a sorból fönn egy-egy huszár, de a többi csak járt, csak vonult tovább, míg föl nem tűntek baltákkal s üvöltve, mint a nádasok csikasz kölykei a pusztaiak, s a szemközti dombon dégről perccel, szilasról görgei. Szorító, lődöző, egy-két dülőnév hirdeti csak, mi történt azután. Lettem volna merengve, ülök az őszi vén Kálvárián. Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát papírral cseréltem föl térdemen. Nem a cserjésnek, fönn az őszi égnek bozótját kémleli tekintetem. Hegyre kerültünk, vagy hegyre szorultunk, barátaim, be megritkult sorunk, s be védtelen jajt zümmögő alattunk az édes ország, melyért harcolunk, s be ingatag a hídfő, és be hangos az ellenség, hogy tódul már felénk. Még rejti gyáván változik a harcmód, de látom én már minden fegyverét. Nem hull golyó még ránk, de hogyha hull is, ha a veszély, mint zápor megered, játsszuk már végig halálos mosollyal e ríkató, vidító szerepet. Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még, ezreg dalaként fújva énekünk. Ha lesz jövő, hadat talál helyünkön, legyőzhetetlen, ha mind itt veszünk.

Juhász Gyula, magyar nyár, 1918. Pipacsot éget a kövér határra, a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte farr, mint néma katlan, mint izzó part, ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek, s a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek, tikkatag kövére. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár, keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma, és föllángol a táj, e néma, lomha, ha megútálva száz here pivaszt már, vihart aratva, zendül a magyar nyár.

0: Sárközi György, virágok beszélgetése.
1: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltam. Köszönöm, hogy nagy bolygásodban mégis hozzám hajoltál. Akkor futottál mellém éppen, mikor már-már alákonyultam sötét levelek hírsében.
0: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltál. Köszönöm, hogy nagy magányodban mégis hozzád karoltál. Már-már sírósan becsukódó kelyhedet rám nyitottad önként, s lelked lelkembe átejtetted, hogy ott forogjon csípős könyvként.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok, kergetőzve s összeborulva, mint tengeren játszó sirályok, rászkódva forgó viharokban, bugdosva pergő jégesőkben, idegenül tán mindörökké, de mindöröktől ismerősen.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok.
1: Megtört gőkben összeakadva,
0: mint száműzött koldus királyok, s úgy nézzük egymást szomorúan, kíváncsian, s mindent tudóan, mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankali. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

egy vaknyugalmú nyári éjszakán. Üstökös látunk. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. Ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riad szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött jóslatra mesét. A domb fölött, a csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánt hajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején, tűz sörén, vérhúzár. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzözet. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprán, remény. Rezi Bordon.

látomásokkal áldott élete. Csodák, csodák és látomások, vad vigyogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szemendől, mint a könnyek. Világot rázó szél nyöszillérei között, a hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomása. Szívemet sárkányfoggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakála. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek őkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jó száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint

Az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szelíd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver. Mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vaskoronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled, látomásokkal áldott életemet.

Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyílt szívűen felelte. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedély sincs. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam eddig, hogy minél nagyobb szenvedély fűti, annál nagyszerűbb. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amely még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az, azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek.

például Buddha és a buddhisták, ugye más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek. Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit, ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben a mesterkértség, tudálkosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi élet szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fentidézett nős ülni vágyó fiatalember képét szándékain túl, mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti, de mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokúban érik el legfelső fokat, akkor teljes. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozunk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, rőr, szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondana mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegelt nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólani. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkül valóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek,
akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítjuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Katon Nusz, gyűlölök és szeretek, de vecsere tábor fordítása. Gyűlölök és szeretek, s hogy miért teszem, én se tudom hívni. Bennem történik, s kínja keresztre visz.

most a világ legszebb sirató dalát Némia átvesszük vizsgálata. Írta Caius Valerius Catullus római költő, hogy ki volt ő? Mondjuk róla csak annyit, hogy a legédesebb római költő volt, hogy híres volt arról, hogy mennyire szereti leszbiáját, akit igazi nevén valószínűleg Klódiának hívta. És hogy milyen rosszul járt vele. Ő volt az első, aki ki tudta, ki merte mondani azt a lélektani újságot, hogy ódért ámó, hogy gyűlölök és szeretek egyszerre, amely szóból kiderül, hogy a lélekben egymással ellentétes tendenciák vannak, mégpedig egyszerre jelenlevő tendenciák, hogy néki erről már fogalma van. De nem erről akarok most szólani. Catullusnak egy távoli tengerparton meghalt a testvérbátyja, s ő egy küldetésével kapcsolatban meglátogatta sírját, és erről a látogatásáról verset is írt. És ez lett a legszebbik verse, oly szép, oly megható, hogy én életem során sose tudtam könnyek nélkül elolvasni. Csak hogy terjesztem ezt hallgatóim elé, mivel hogy nem lehet lefordítani, illetőleg lehet, csak úgy szólván minden szépségét veszti más nyelvre való átültetése közben. Egy szóval azok közé a versek közé tartozik, amelyek lefordíthatatlanok. Úgy határoztam tehát, hogy eredeti szövegében, vagyis latinul fogom ezt a verset közölni hallgatóimmal, hogy nem értenek latinul, majd úgy fogom elmondani, hogy megsejtsék a lényegét, amit azért lehet megtennem, mert éppen a hangzása az, amely ő remek, s amellett félre nem érthető. Jaj, szavak, a sors ellen való átkozódás, könnyes fájdalom hangzik ki belőle félreérthetetlenül, még annak számára is, aki nem érti szövegét. S éppen ez, a hangzás az, a gyászos extázis, majd a gyászos megnyugvás tompultsága az, amit úgy látszik, semmilyen modern nyelv nem tud úgy kifejezésre juttatni, mint ez a latin carmen lugubre, vagyis gyászdal. Halljuk tehát, hiszen csak 10 sor az egész. Multas per gentiset, multa per equora vectus, advenio has miseras fraterat inferias, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequiquam allocvere cinere. Quando quidem fortuna mihi te te absulit ipsum, heu miser indigne fraterat ente mihi. Nunc tamen interea hec prisco que more parentum, tradita sunt tristes munerad imperias, accipe frater multam manantia fletu, atque interpetum frater ave atque vale. De nem csak hangzásbeli remeklésről van itt szó, hanem az egymásra következő periódusok tökéletességéről. Első periódus. Messzi útról eljöttem ide a rettenetes mélységekig, hogy a halál végső adományát megadjam neked, és ám bár hiába, de megszólítsam néma hamolt. Második periódus, és ez már jajszó. Mint hogy a sors téged magadat elrabolt tőlem, ó Isten testvér, mi esztelenül rabolt el a sort. Harmadik periódus. Most már azonban, hogy ősi szokás szerint elvégeztetett a mélységeknek tett szomorú szolgálat, fogadt ezt testvéri zokogásommal, s mind az örökké valóságig testvérig áldott és ég veled. Vagyis ezzel a szóval, hogy frater, ave, atque vale, tökéletesen lezárul a költemény, szinte mint mikor az ember sírjára rádobják az utolsó göröngyöt.

Az olvasók neheztelnek a költőkre azért, mert nem értik azt, amit olvasnak, és a költők még jobban neheztelnek az olvasóra, hogy nem fogadják kellően azt, amit a szívük mélyéből ők mondanak. Az bizonyos, hogy a mai olvasó mást vár a költészettől, mint amit kap. A költészet belebunkolódzott valami túl nagy egyéniesedésbe, holott az embereket egyre kevésbé az egyéni sorsuk érdekli a művészek részéről, hanem a közgondok. Ezeket a közgondokat a költők mióta a világ mindig kifejezték. Néha roppant nehéz ezeket kifejezni, ekkor kell valóban a költőknek erőfeszítést végezniük, hogy megközelítsék nem az olvasó igényét, az igazságnak a művészi kifejezését. Én hiszem azt, hogy nincs olyan probléma, amit művészettel nem lehetne átültetni az emberek fejébe igen hatékonyan. Csak erre persze az emberek nem adnak kellő figyelmet se a műveknek. Kéz dolgot akarnak kapni, a költőtől is majdnem olyan hangot várnak, mint a politikustól. Hát innen van azt hiszem a nagy ellentét, de ez megoldható úgy, hogy hát föl kell kötni a nevezetes pizsamát, már a művészeknek mondom ezt, óriási erőfeszítés. Petőfi Sándornak vagy Berzsenyi Dánielnek sem volt könnyebb dolga közügyekről írni. Könnyű volt nekik legfeljebb azért, mert lángelmék voltak. Na de hát a művészetet nem csak lángelmével kell legalább megkezdeni, bele kell vágni. Én valóban, anélkül, hogy elítélném azokat az mondjuk elvont, absztrakt költőket, akik egy kicsit vindikálják maguknak, hogy ők az igazi költészet. Ismerjük Valérinak a poézi pürről való tételét. Ezt ma mindenki kisajátítja magának, hogy minél rejtelmesebb, minél bensőségesebben elrejtett a művészi elem, annál magasabb rendű. Ez hamis. Ez nem így van. Nem azt kívánom Petőfi Sándor példáját követendő, hogy a költők a tábornokok és a katonák helyett halljanak meg, hanem a maguk területén tegyenek olyan tetteket, amilyenek mondjuk a jó katonák a csatatéren. Bemnek nagyon jó érzéke volt, amikor ingerülten el akarta kergetni Petőfi a segesvári csatatéren. Nagy fájdalom, hogy nem sikerült neki. A költőnek a dolga, hogy kifejezzen olyan érzéseket, olyan gondolatokat, olyan erővel, amelyek épp úgy hatnak a társadalomra, mint egy győzelem a csatatéren. Hát ezt nem veszik eléggé tekintetbe az emberek, szóval költői tett az elsősorban művészi tett. Nem azt mondom, hogy a költő ne politizáljon. Ma nagyon is divat ez, hogy nagyon sokan mondják, én megvetem a politikát. Ez nagyon egyszerű mondani. Senki se veti meg a politikát, mindnyájan közösségbe élünk. Én legfeljebb mondjuk eltávolítom a látókörhendű politikát. De hát véresen benne élünk a poliszba, szóval a közösségbe, tehát a költő dolga is ezzel foglalkozni. Súlyos szót mondok ki, nem büszkeségről van itten csak szó, tehetségről is. Sajnos verset írni, művészi alkotást előállítani, ihlet, adottság, fölkészültség nélkül nem lehet. Most minél kevesebb a kontroll arra, hogy mi a művészet. Tehát minél jobban azt mondja, a művészet az, amit én kifejezek. Tehát teljesen egyéni vagyok is. A szürrealizmust én magam nagyra becsültem, sőt gyakoroltam a ifjú korom idején, mert ez annyira individuális, tudod, hogy az engem nem érdekel. Szóval ki merjem mondani azt, hogy saját személyem, akármennyire fontos, mint művészi alany nem érdekel. Mert a művészetnek elengedhetetlen tartozéka, hogy tessék,
Szóval a művészetnek tetszést kell elérnie, anélkül nincs művészet. De ettől csak egy centiméter a tetszelgés, amitől még egy centi a riszálás, az önkelletés. Hát általában a költőket mondjuk két ilyen kategóriába lehet osztani, hogy szintén a századfordulón divatos jelső volt, hogy mindenki ott önmegvalósításra törekedett. Ugye Kovács Jani, Kiskun Dorozsmán meg akarta versbe valósítani önmagát. Na nem, ez nagy tévedés, ez a legegyszerűbb, ugye? Egy olyan emberi tartalmat valósíts meg a magad kifejezésével, ami közemberi érték, tudod? Petőfiben nem az a nagy, hogy ő véletlenül egy kocsmárosnak a fia volt, hanem mit fejezett, és még fia volt, hanem mit fejezett ki a saját sorsán át ebből a nagy adottságot. A magyar dráma irodalomnak, ahogyan az iskolában tanultuk, három nagy dicsősége volt a múlt században, a Bánkbán, az ember tragédiája és a Kegyenc. Az első kettőt mindenki láthatta a színpadon is, a harmadikról, a Kegyencről, mindnyájon csak az iskolában tanultunk, hogy milyen fontos, milyen nagy szerepet játszott az irodalom történetbe ez a darab. Maga a gondolat, amit maga Teleki László is ki akart fejezni, egy idő fölötti mindenkorra érvényes, igen drámai erejű és igen drámai megfogalmazású eszme. Tulajdonképpen az, hogy ártatlan lehet-e valaki, aki minden hatalmat maga számára követel. A darabba adva van egy jó hiszemű, jó szándékű, még rokonszenves császár is, akit azonban mindenki istenként tisztel, és ez a helyzet majdnem ördöggé változtatja az embert. Szóval a darab eszméje az, hogy büntetlenül nem lehet senki zsarnok a földön. Ezt a 20. században kifejezendő, igen fontos gondolatnak éreztem, azt, hogy az emberi ideálokhoz kell ragaszkodni. A darabnak tulajdonképpen három főhőse van, a császár, aki mondom, rokonszenves és szinte a saját akarata ellenére lesz megölendő, megbüntetendő ördög. Van azután egy kormányzó, aki minden hatalmat a császárnak szolgáltat, akinek a gondolata az, hogy egy ügyér mindent el lehet követni, még embertelenséget is, mindent föl lehet áldozni. Tehát, hogyha van egy abszolút gondolat, akkor azt abszolút erővel kell szolgálni. Tehát ez az ember még a feleségét is föl akarja áldozni azért, hogy a célját, Róma megmentését, szóval egy szép emberi gondolatot köröztül tudjon vinni. Kiderül, hogy ez is képtelenség. Tehát még egy óriási eszméjér sem lehet emberietlen dolgot elkövetni. Mert ez, hogy a feleségét föláldozza, vagyis odadobja a császárnak, ez tulajdonképpen már az egy istennek se jár ilyen áldozat. A harmadik hős az éppen az asszony, aki szerelemből és sértettségből, és azért, hogy a férjét megmentse, elvállalja ezt az embertelen áldozatot, de szintén belebukik. Tulajdonképpen tehát három ember sorsán mutatódik meg egy drámában az, hogy még az Isten se lehet emberietlen módon szolgálni. Tehát az emberi érzés, az emberi igazságérzet, az emberi jognak az érvényesülése, az az örök és a legfontosabb elv minden társadalomban.

0: A költészet, a megosztottság, a kirekesztettség a meg nem értés állapotában van. Mégpedig új módon, ami nem kívánatos. Mert ha egy irodalom, akár egy nemzeti, akár egy kontinensi sok részre oszlik, az önmagában nem a gyöngeség jele. Sőt, a család, amelyben nyüzsögnek a gyermekek, akár szívódva, kétségtelenül egészségesebb, erősebb, mint az, amelyben egy bármi kitűnő nagyapa egyetlen unokában folyt. Itt más szétválásról van szó. Arról az atomizálódásról, amelyben az egész társadalom szenved, amelynek a költészet is csak jelensége. Erkölcs és haszon, vallás és érdek egyként rendeli az anyagi jólét szünetlen emelkedését a világ minden sarkán. Érdeke az ördöginek ez az együttműködése abban, hogy az emberi lét alapföltételei ne csak javuljanak, hanem összehangolódjanak, kiegyenlítődjenek. Sarkigazság, hogy világgazdaság, világgazdálkodás csak úgy lehet jó, ha mindenütt jó, ha egyetemes. És a lelkek egysége, a földi halandóknak az a belső közössége, amely nélkül az előbbinek, az anyaginak a működése is csak üres járat. Ifjú fővel én logikai fölépítést tulajdonítottam annak, hogy a nevezetes hármas jelmondatban a testvériség mint egy csúcsként áll a szabadság és az egyenlőség után azok szintéziséül. Az egyén vele leli meg tökéletes helyét a közösségben. És mit látunk? A társadalom is tökéletesedik, s az egyén is. De a kettő viszonya, nem kis kutyaszorítóban vagyunk. S a költők hallgatnak hagyjuk. Illetve akár hallgathatnának is, mondja egy még keményebb megrovás, mert kiérti a szavukat. Igen, ez a kifogás hangzik leggyakrabban az olvasók úgynevezett széles köréből a modern költők ellen, hogy minél maibbak, annál érthetetlenebbek, hogy logikájuk valami más. A költők viszont vágya pedig ez. A világ tele van megoldhatatlan problémákkal, nem megoldatlannal, ügyeljünk a szóra. Olyanokkal, amelyek a fogalmak és a fogalmazások mai használata miatt ma így megoldhatlanak. A rák föltöhetően megoldható lesz, mert a problémát odaillő, és nem például a sáskajáráshoz illő fogalmakkal s ellenszerekkel közelítgetik. Az emberiség örökölt és vészesen szaporodó, babonat természetű problémái, a faji és újabban már Európa közepén is, az anyanyelvi türelmetlenség tünetei épp azért gyógyíthatatlanok már és még, mert gyógyítószerük régóta alig tartalmaz több értelmet, mint azok a gyermekkori kadenciák, melyeket a csiga előcsalogatására, a katicabogár elröppentésére fújtunk. A nyelv, mely a világ sorsát intézi, absztraktabb, elvontabb, mint a költőké. Az elmúlt évtizedekben a költét világszerte jelentős alakulásban van. Vége az üres szellemi tréfáknak, de a mosolytalan vaskalaposságnak is. Az új irány már-már divat is azt kívánja, hogy könnyedén, vagyis a költészet legtökéletesebb fogásaival mondjuk ki a legbajosabb dolgokat. Van súly, aminek cipelése segítség. A kötéltáncosok bambusz rudjának két végében ólom van, ennek egyensúlyával szaladnak a magasban. De hogyan használjuk mi efféle szárnyként korunk egyre nehezebb gondjait úgy, hogy közben produkciót is végezzünk, azaz tetszést is arassunk. Mert hisz ennél, ha nem megyünk át, sőt, ha nem tánclépéssel megyünk át a kötélen, nem azok vagy...
1: Az, hogy költők, művészek Tolstojjal bírjuk az évükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a Tolstoj magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk fel. Szerintem a legoptimistább kiállt ez, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén. Ami egy rossz a sorsa, nincs pessimizmus, az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését. Halhatatlan, tehát az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban fölfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell gondolom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fagyi, bőrci, arcilik miatt nem vetettek, nem kínoztak meg, tehát soha úgy a környezetünkben, mint ma.
2: A felnőttek...

Marin Sorescu, Rojt. Rengeteg rossz startot láttunk már. Vagy nem sült el a pisztoly idejében, vagy elvitte a szél a hangját, s a helyükre mindannyiszor visszaparancsolt versenyzők idegesen összeverekedtek. Hemperegtek a pálya salakjában, eltörték egymás lábát, homokot szórtak a szurkolók szemébe. A futópályát s a stadiont nem egyszer elöntötte a vér. Annyi elhibázott startot láttunk már. Egyszer az egyik indító, félve a bekövetkezendő szerencsétlenségtől, ahelyett, hogy a levegőbe lőtt volna, főbelőtte magát. S csodák csodája, minden versenyző győztesként tépte át a célszalagot. Csak kevesen vették észre az indító halálát. Azóta hagyomány lett. Aki indít, a halántékát veszi célba. Az indító pisztoly, mely annyi aranyérmet szerzett, most az én kezembe került. A vágtázók már le is térdeltek a rajtvonalra, szemüket a célra szegezték, s mint tiszta fajparipáknak remeg az orrcimpájuk a várakozástól. Csak a csattanásra várnak. Az indító pisztoly tenyerembe sír. Lászlófi Aladár,

vagyok. Miért vagyok? S ha nem tudom legalább, miért nem hagyok békét neked vele? Az ősz, a nyarak sose várnak senkire. Mennek, bánva, ami nem volt, mint a koravének, elmennek, eltűnnek egyedül. Miért rántalak magammal téged? Álljak neki az űrbe, kiáll csak egy nagyot, keserves kíváncsi követelőzőt, minek vagyok? Vajon mi visszhangozná? Mi? Örökre beissza a faltalan semmi, vagy nem engedi vissza a tapétás vatta felhő, s mire fiam is felnő, mégse jön még válasz. Nem elég ezer élet. Én legtöbbet egyet élek. Mint zsebelem kuporgassam a szikrát, hogy egyszer villámolhatok majd. A fogam folytva koccan a mához, de ne harapjak, nem szabad, majd! Nem. Most rögtön és mindig akarok. Azért is haragvon harapok mindenből a világon, ami élet. Sóhajtok, s ököllel verem az asztalt, csókolok, mettelek széppel, piszokkal, ijesztek és félek. Félek. Mert kibékülhetnék én a sorssal, ha te nem volnál. S mégis de áldott teher vagy nekem, embernyi nehézzé sűrítő súlyom. Hozzám nem elég úgysem más, hogy egész legyen hitetlen féllétem. Mint el nem ért kritikus tömeg, nem robban, és nem terem új urános csodákot nélküled. Pedig én azt akarok, teremni. Édes és könnyű ízű emlékeket a részletekben élő világnak magáról, s a tehetetlenség leláncolt fiáról, a gyermek szakállas koponyarcú fenelegényről, aki még bakkancsán állhat gerince, a halhatatlansággal is szembenevet, amíg él, nem cserélne a nappal, akkor se kéne, s volna elég az emberség helyett az öröklét, ha túlélné magát, s az egész történelem utáni kort. Nem. Világok nélkül, nem emberként, meghalni halhatatlanul nem elég. Az életem akár a tűz, csak addig melegít, amíg ég. Ha nagy tűz leszek, nagy égés lesz. Világíthat tovább, messzibb, mint alkottam szándékolt. De amíg éltem, az élet szolgálatában voltam szerelmes bolond. Az idő úgy nyalja fel a tintámat, hogy minden csepp két cseppje a világnak. Egyik a kék anyag, mit a tolpréhe az üvegbe szúrva magára vonz. Másik? Ember gondok nem alvadó vére, az én kohóból csurranó bronz. Vállalod? Nem rozsdamentes élet. Mint dobhártyátlan tömör szobor, nem visszhangzik, nem gondol és nem szól. Értesz vagy nem? Akarsz érteni? Néha félek hinni, s néha nem merem kérdezni sem. De ha te nem tartsz velem annyi megbuktató világvad ellen, mi lesz vele? Hallgatlak, magam biztatva várlak. Akarod? Visszhangozol? Bennem a kétségek futótüzétől addig lehet már minden szénné sül, mire benned, mint kétségbe esett kőszavára a tóból, ölelő puha hullám, az igenlés felmerül. Ne vigy engem a kísértésbe, mert érted, úgyis mindent hagyok. Elszórok mindent, mert kevés a sok ahhoz, hogy akarhassam helyetted. Pirinyókoldus, gazdag óriás vagyok. Mindent akarj, és mindent adok. Csak ne átkozd majd magad el a tetted, mert nem a magaméból vetted. Látod, én nem a magamé vagyok.

0: Marin Sorescu, Babona.
1: Bal lábával mosakszik a macskám, háború lesz meg itt. Megfigyeltem, ahányszor csak bal lábával mosakszik, számottevően növekszik a nemzetközi feszültség.
0: Hogy a csodába látja az öt világrészt? Pűtia költözött volna szeme bogarába, az, aki képes arra, hogy jó előre egy szuszra ledarálja az egész történelmet. Sírhatnékom van, ha meggondolom, hogy én meg a csillagos ég, amit ejtőernyőnek csatoltam a hátamra, végső fokon egy macska szeszélyeitől függünk. Fene a pofádat, te lusta dög, takarodj egerészni, ne csinálj nekem világháborút. Marin Sorescu, Schweik. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33. Megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweik ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemúzsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweik, a derék katona húzódik félre. Első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

0: az ember a legerősebb.
1: Jó reggel, farkaskodj.
2: Adjon Isten medve, koma.
1: Hát neked mi baj? Olyan szomorú, hogy mint a három napot esős idő.
2: Hagyd el, medve koma. Ne is kérdezd. Nem látod? Fejem, nyakam, oldalam csupa vér.
1: Az farkas kom. Talán bizony verekedtél valamelyik atyád fiába.
2: Dehogy azzal, dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze. De meg is jártam. Cudarul megtépázod.
1: Szégyel magad, farkas komanda. Hát még az ember is valami. Na, neked fél fogamra sem.
2: Ne bízd el magad, medve koma. Bizony mondom neked, hogy az ember a legerősebb állat a világon. Én tudom, mert én próbáltam. Bementem a faluba.
3: Hát, ha akadna egy kis bárány pecsenye. Csak hogy a kutya észrevett.
2: S ám bátor atyafiságban volnánk, elárult a gazdájának. Az ugatásra kijött az ember, s valami fokossal, vagy mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elvár szorogni.
1: Már én mégis azt mondom, hogy elbánnék vele. Hiszed-e, hogy itt est a bokrot? Mislik be tépem! Így tépném össze. Embert is. Meghiszem azt, komán.
2: Csak hogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor.
1: Hiszen csak ne hagyja. Úgy is összeszaggatod.
2: Nem hiszem, komám.
1: Nem-e? Hát, fogadjunk egy nyúlba, hogy az első ember, aki erre jár, biszlikbe szaggatom!
2: Itt a mancsom, nem disznóláb.
1: Itt a talpam, ez sem az.
2: Na hát akkor húzódjunk be ide a málna bokor tövébe, és várjuk a jó szerencsét.
4: Málna, szép piros, milyen édes, zamatos. Te leszed a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte piculát, veszek rajta pántlikát. Befonom a hajamba, a királyfi meglátja, asztalához invitál, aranytálból megkínál. És mi van az aranytálban? Édes piros málna!
5: Panni! Pannikám!
4: Megyek, édesanyám! Megyek, édesanyám!

0: Adjátok, amit Isten adok! Jó szívű emberek, kedves gazdasszonyok, aki megsegíti a vétét fillével, megáldjon Isten mind a két kezét!
1: Nicsak, mennyi itt a csirkegomba? Egész fészek alja. Ebből aztán urassal megvacsorázom. Olyan finom, mint a paprikás csirke. Minden ujjad megnyalod utána.
2: Már ember, úgy hallgaskom.
3: Maradj nyugtan.
4: Egy csak asszony.
1: Panni! Hol az én kislányom?
5: Itt vagyok, málnát szedek.
1: Gyere, igyekezzünk hazafelé, mielőtt ránk esteledik.
5: Csak még ez a három szemmálnát.
6: Teleszedem a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte, pici lát. Teszek rajta pánkot.
7: Kifakó, szatorász! Nekivélt a lábad, a huszár, meg a ló hazafele vágtat.
3: Ez már ember. Egy huszár a lovánál. Csülökre medve koma.
8: Innye, aki árdolja. Félre az utamból. A király katonája vagyok én. Félre, te szörmók mackó, mert menten keresztül lőlek. Mi a? Nem fog a golyó?
3: Na megállj csak! Itt a kardom!
8: Mindjárt megberet vállak! Nesze! Nesze! Kellemi! A kirilej szomát!
9: Fuss csak, fuss! Nem megyek utána, de kerülj csak még egyszer az utamba! Kocsonyát csinálok a talpadból. Kifakó, szaporász,

0: Nawet Bekoma kinyerte meg a fogadást.
1: Nem hittem, hogy így csúfolt. Mire észrevettem magam, kétszer a szemem közé köpött. Na hiszen ettől még nem ijedtem volna meg, de mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, azzal kezdett el nyalogatni. Már annak a felese volt tréfa. Szégyen a futás, de hasznos, gondoltam, és elszálltam. Igazad van, farkas koma, az ember a legerősebb állat.

0: király kisasszony cipője. Hol volt, hol nem volt, egy szépséges szép király kisasszony, és annak egy pár bolha bőrcipője. Szép volt a király kisasszony, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik, mindenféle válogatott legények. Kérték feleségül mézes mázos szóval, de hiába. A világ szép király kisasszony csak kacagott rajtuk. Pedig volt egy a hercegek között, aki neki is tetszett egy kicsit, de őt még a többinél is jobban kigúnyolta, kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát ez a herceg gondolt egyet, levetette szép fényes gúnyáját, felöltözött koldus ruhába, beszegődött a palotába kályha fűtőnek, és elbújt a király kisasszony hálókamrája mellett a kályhajukba. Amikor beesteledett, hallja ám, hogy jön a király kisasszony, beszélget a szobalánnyal.
1: Eleget bosszantott ez a sok kérőm. Holnap végét szakasztom ennek a nagy vendéggyárásnak.
2: Ideje bizony, felséges király kisasszony. Ki kell választani egyet, annak legyen a felesége. A többi menjen Isten hírével.
1: Elkergetem én őket mindegy szálig.
2: Jaj, nem lesz az úgy jó, mert akkor még valami bajt találnak csinálni.
1: Dehogy csinálnak. Kihirdetem, hogy annak leszek a felesége, aki megfelel a kérdésemre.
2: Hát, ha akad egy, aki megfelel.
1: Ne félj te attól, mert én majd azt kérdezem tőlük, milyen állat bőréből van a cipőm. Meglásd, egy se találja ki, hogy bolha bőrből. Te voltál a 97. Te sem találtad el. Nem vakondok bőréből készült a cipőm. Vakondok vagy te magad. Azért nem látsz a szemedtől. Van-e még kérőm?
3: Én felséges király kisasszony. Ez a te cipellőd könnyű, mint a tolvide. S fekete, mint a szurok.
1: Hallod, ez te 98. kérő. Ez nem válasz a kérdésembe. Akkor mondd inkább, mi a feleje.
3: Ugyan milyen állat lehet az, amelyik könnyű is, fekete is? Valami madárféle? Holló? Fekete rigó?
1: Nem találtad el?
3: Ohó! Ez még csak kérdés volt. A válasz ezután következik.
1: Mondd, ha tudod.
3: A cipő bőre bőgő majom.
1: Van én nékem elég bajom, de hogy kell egy bőgő majom. Nem találtad el, mehet Isten hírivel.
4: Én következem.
1: Állj elém, te vagy a 99. kérő.
4: Ez a bőg olyan állaton termett, amelyik fára mászott.
1: Dehogy mászott. Sose mászott.
4: Soha? Hát ugyan mint csinálták, ha nem kaptafán.
1: Te pedig akasztófán végzed, ha el nem találod.
4: A viszket is a nyakam. Hát még a tenyerem. Jaj neked, ha eltalálom az igazat.
1: Halljam a választ.
4: Ördögbőr.
1: Válaszodtól megcsömörlök. Elkotródhatsz, szegény ördög.
5: Megmondom én.
1: Te meg miféle szerzet vagy? Nem röstelled magad ilyen szurtosan, rongyosan beállítani leánykérőbe?
5: Az röstelje magát, aki miatt koldus ruhát hordok.
1: Királyfiak, hercegek voltak az én kérőim.
5: Volt-e sütnivalójuk?
1: Neked olyan sok van?
5: Tudom, amit tudok.
1: Akkor azt is tudd meg,
2: Ebrúdon hányatlak ki az udvaromból, ha el nem találod az igazat.
5: Akár a hóhér kezére is adhatsz. De ha eltalálom, a feleségem leszel?
2: Szavam rá.
5: Az a cipő, felséges király kisasszony, bolha bőrből van. Na? Na? Nincs kacagás?

0: Akart, nem akart, koldusruhába öltözött a kevés király kisasszony, s ment az urával a falu végére, egy piszkos kaibába, az volt a lakás kezentúl. Reggeltől estig koldulni jártak. Egyszer jön egy hajdú, kizavarja a koldusasszonyt a többi szegénnyel, a herceg földjére kapálni. Ment az ura is, de nem kapálni, hanem egyenest a palotájába. Ott fölvette ragyogó cifraruháját, úgy ballagott ki a kapásokhoz. Dicsérte mindet, csak a feleségét szitta, becsmérelte. Pedig szegényről csak úgy csorgott a veríték. No, elkövetkezik a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat. Ezüst kanalat tesznek mindenkinek a tányérjához. A herceg pedig titokban belecsúsztatott egy kanalat a felesége zsebébe. Lett is nagy haddelhad vacsora után, mikor az inasok észrevették, hogy hibázzik egy ezüst kanál.
1: Kérjétek csak azt a koldusasszonyt, aki egész nap semmit sem dolgozott.
2: Én, felséges herceg úr, többet kapáltam, mint két napszámos. Csupa vérhólyag a tenyerem.
1: Nem vagyok én vakondok, hogy ne látnék a szememtől. Kapálás helyett a napot loptad. Az ezüst kanalat is biztosan te loptad el. Motozzátok meg!
2: Ne! Ne bántsanak! Nem vagyok én tolvaj!
1: Majd én magam. Ti csak fogjátok körül, mert az efféle népség egy-kettőre úgy megugrik, mint akinek bolhacipő van a lábán.
2: Nincs már nekem semmiféle cipő.
1: Ez itt mi a zsebedben? Aki keres, az talál! Itt van az ezüst kanál!
2: Jó Isten! Hogy került ez hozzá?
1: Azt mondd meg inkább, mit évő legyek veled.
2: Sose loptam, sose hazudtam. Mégis mindenki engem kacag. Záros tömlődsz be, vétest fejemet. Egyik se fáj jobban, mint ez a megszégyen.
1: Be is záratlak, édes lelkem, de ide a két karomba. Megbűnhődtél a kevéségedért, most már ismerj meg. Én vagyok a te hites urad, a hatalmas herceg, nem pedig szurtos, rongyos koldús. 99 kérődet csúffá tetted, megérdemelted, hogy a századik téged tegyen azzá. De most már vesd le rongyaidat, öltöz ismét sejembe. Ásó, kapa, meg a nagy harang válaszol el minket egymást.

0: egykobráról, és az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha sem láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
0: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük. Aztán mi látnivaló van itt?

0: Hát én semmi nem vagyok.
1: Oh, hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya.
2: Jó vadászatot, testvér.
0: Jó vadászatot. Mi újság a városban?
1: A városban.
0: A fallal kerített nagy városban. A 100 elefánt számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvasmara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
1: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
2: Mondtam neked, 4 hold tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
0: A város, amelynek kapuit a király tornyai őrzik, sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is, amikor a fiam fia olyan fehér lesz, mint én.
1: Itt nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
2: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, kobrák atya! Csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
0: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez, aki félelem nélkül állít előttem, és emberi ajakkal beszél a nyelvünkön?
1: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Káva testvérem. De kobrák atya, ki vagy te?
0: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a fölemelt kő helyén beeresztették a kincset.
1: Mi az a kincs?
0: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
2: De nincs már itt város, nézd föl! A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
0: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg. Amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége. Az ember sokat változik az idővel, de én nem változom soha, amíg a követ föl nem emelik, és le nem jönnek értem. Azokat a dalokat énekelve, amiket ismerek, addig én vagyok a király kincsének őrzője, és senki más.
1: Kár, úgy látom,
0: azt mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyó nyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
1: Lehetséges, hogy egy saká ilyen mélyre lemászott, és megmarkol fehér

0: Tilos Rádió. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pultban DJ Sztyep, velem szemben vérügynök. Itt van velem Botár Alexa, én pedig Pössze Feri vagyok. A mai műsorban picit pösszíteni fogok majd, ugyanis hosszabb műtéti beavatkozások következtében teljes fej egységet cseréltek az arcomban. Itt aztán minden volt a csontbeültetéstől kezdve, úgyhogy némi megértést kérek majd közösségünktől, hogy a mai alkalommal még, amíg a fonetikai folyamatok le nem zajlanak a számban, addig legyetek türelemmel hozzánk. Hamarosan érkezik Magnós József is, és akkor belevágunk az úgynevezett élhető világ tematikus napba. Vendégünk lesz, vendég műsorkészítőnk lesz, a Magyar Természetvédők Szövetségétől, Botár Alexa, több S betűt nem lehetett volna elhelyezni ebben a címben, aki a szervezet klímacsoportjának a vezetője. Szevasz, Alexa!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
0: Mi az, amire várhatunk a mai napon? Milyen témákat fogunk érinteni? Hogyan fog majd alakulni itt előttünk ember, természet, város és energia viszonya?
1: Igen, hát rögtön itt 8 és 10 óra között arra vállalkozunk, hogy a közösségi energia kérdését járjuk körbe. Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy megnézzük, hogy Magyarországon és külföldön milyen olyan elszánt emberek élnek a világban, olyan elszánt közösségek, akik arra adták a fejüket, hogy saját maguk állítják elő a saját energia szükségletüket, vagy éppen arra adták a fejüket, hogy a saját maguk termelik meg az élelmiszert, és többen önellátásban élnek. Tehát olyan közösségek, akik próbálnak kicsit leválni a rendszerről, és az ő harcukat, sikereiket, lehetőségeiket mutatnak be.
0: Akkor tulajdonképpen itt az energiát inkább mint erőforrást értjük jobban. Tehát, hogy nem konkrétan az áramra gondolunk itt, hanem minden olyanra, ami az életünknek a részét képezi, vagy mondjuk forrása a működésünknek.
1: Igen, azt gondolom, hogy erőforrásként tekintető, bár ugye elsősorban valóban ezért az áram ellátás, aminek kapcsán elő szoktak ugye jönni a napelemek, szélkerekek, stb. Tehát zömében azt nézzük meg, hogy az áramtól a legkönnyebb, az áramból a legkönnyebb, a rendszertől a legkönnyebb függetlenedni, tehát a többi fűtés, a többinél azért egy kicsit bonyolultabb jelenleg a helyzet, de tehát az áram helyzetet lehet a legkönnyebben megoldani így önellátásból.
0: De a végén mindig áram kell, mert áramban megy az internet például, ami nélkül már nem tudnánk létezni. Tehát ameddig mondjuk az áramnak a hiánya ezelőtt 100 évvel még okozott volna mondjuk fennakadást, de nem túl nagyot, most mondjuk így, ezzel szemben most ma már nem tudnánk élni áram nélkül egyáltalán. Elpusztulnánk, nem?
1: Igen, hát ez a városi életmód különösen, de ugye már tanyákat is rendszeresen villamosítják, tehát hogy azért így világítás, a többi szempontjából, úgyhogy nem egyszerű dolgunk van, az biztos.
0: Itt elhangzott egy nagyon fontos fogalom, a közösségi energia. A közösségi energia, vagy a közösségi energia felhasználás mennyire mutat túl az energia megosztásán, mennyire jelent ilyen közösségi kohéziós energia megosztást?
1: Nagyon fontos eleme, tehát azt tapasztaltuk itthon és külföldön is, hogy azok a közösség, akik összeállnak, és ugye végig visznek egy ilyen beruházást, tehát az, hogy gyakorlatilag az ő tulajdonukban is van ez az energiatermelő berendezés, ők találják ki, hogy hogyan szereljék fel, miből, milyen pénz ezeket kell bevonni, egészen addig, hogy ők működtetik, ugye ők nézik meg, hogy mennyi energiát termel, tehát ez óriási összekovácsoló előtt jelent a közösségnek. Tehát ugye ez a valamit kell kezdeni magunkkal érzése, hogy a kezdeti nehézségek után, akiknek sikerül ugye megcsinálni ezt a beruházást, az egy óriási élmény, hogy valamit tényleg a közösség elért, és működik.
0: De ez mi mondjuk? Én a Rádaiban, a lakótömbben beszélek Pistával, meg a többiekkel, hogy akkor most legyen egy ilyen napelemünk, és akkor erről fogjuk majd hallgatni a Magnót, és akkor erre összeállunk, hogy ez hogy működik, vagy ilyen van, majd mindjárt telefon után. Hát, ha Lili az. Halló?
2: Szép jó reggelt!
0: Szevasz!
2: Sziasztok, Barna vagyok. Nagyon jó volt először, és gratulálnék a híradóhoz.
0: Köszönjük szépen, a Sanyéknek a remek műve volt.
2: Munkáját, hát valami fantasztikus. Olyan jól szórakoztam, hogy már tovább.
0: Na, hál' Istennek!
2: Közösségi, kohéziós energiahasználattal kapcsolatban. Kikerülhetetlen, hogyha több ember együtt, az összezördülések. Mert hogy te többet éget, tehát én kevesebbet, és hát valahogy ez nektek egyel több gyereketek van. Szerintetek erre valami megoldás?
0: Nagyon jó kérdés, köszönjük!
2: Le is tesztek.
0: Jó, jó, köszi. Alexa, hogy van ez? Hát és hogyha többiek, nekem mondjuk nincsen hajam. És akkor a víjügynöknek rengeteg van. És egész nap szárítja a haját, meg vasalja 1000 watton. Én azért adjak többet.
1: Igen, ez a demokrácia működése. Tehát az, hogy ha egy falu összeáll, vagy egy akár egy társasház is összeáll, és mondjuk pályázik napelemekre, vagy maga, tehát valamilyen módon mondjuk, hogy maga állítja elő az áram szükségletét, akkor előjön az is, hogy tényleg hát mennyi áramra van szükség, tehát mennyi napelemet tegyünk fel a házra, és akkor jön ki, hogy az egyes lakásoknak mennyi a fogyasztása. Tehát általában az úgy szokott lenni egyébként, hogy ilyenkor ugye úgy dobják össze a pénzt, vagy úgy szállnak be az egyes tagok, amennyi ugye a fogyasztásukkal arányos. Tehát ha valaki naphosszat hajatvasal, vagy több áramot fogyaszt, akkor általában az nagyobb szeletet, több pénzzel száll be.
0: Mérik ezt?
1: Persze lehet mérni, tehát folyamatosan lehet mérni, hogy mennyi áramot termel egy napelem, vagy tehát bármilyen berendezés. Úgyhogy nyilván az illető ösztönözve is van arra, hogy hát lehetőleg így azért ugye kevesebbet kell befizetnie, hogy csökkenjen az energiafogyasztása. Úgyhogy tehát ez a közösségeknél elég jól le lehet meccselni, tehát nyilván így jobb, hogyha nem fölülről szabályozzák, hanem tényleg így a tagok így látják, hogy hú, a Józsi most nem tudom, hogy pacsálja az áramot, akkor lehet, hogy Józsi ilyen finom tehát, nyomáson kezd kitéve a közösségben, hogy hát figyelj, nézzem meg, hogy a szomszédok ugyanannyian vannak, és kevesebb áramot fogyasztanak, akkor neked is célszerű, mert különben akkor többet fizetsz a közösbe.
3: De itt akkor van ilyen, hogy áramszámla mondjuk, csak nem a nem tudom, kapitalista áramszolgáltatónak megy, hanem a közösségnek vissza. Tehát kell befizetni? Vagy van mondjuk hogy egy általány, vagy valamilyen fogyasztás, ami mindenkinek mondjuk ingyen van a beruházás fejében, és hogyha azt túllépi, akkor fizetnie kell?
1: Nagyon sokfajta konstrukció van, tehát vannak olyanok is, ami valóban ilyen általányos, de olyan is van tényleg, hogy mindenki ugye felméri az elején, hogy mennyi áramot fogyaszt, és akkor annak fényében ugye lehet úgymond részesedést vásárolni ebben a projektben. De nyilván a gyakorlat azt mutatja, hogy minél inkább benne vannak ezek a... Tehát, hogy magyarul nem lehet kibújni a rendszerből, és nem, tehát magyarul nem lehet ingyen élni a közösségben, annál inkább tartósabb egy rendszer, és annál inkább működik egy ilyen kis közösség.
0: De ilyen van egyébként, hogy valaki egy városban leszakad a nagy rendszerről? Tehát most nem egy ilyen tanyáról beszélünk, ahol pár biofarmer összeáll, és akkor kvázi hippit játsz, most direkt túlzok. Szélkerék, napenergia, komposztálnak, mennyi ez? Komposztálnak orvérzésig, és akkor működik. De mondjuk itt, a belvárosban. Mondjuk a Jocik, meg mi összeállnánk, hogy akkor együtt legyen áramunk. Ezt megtehetjük?
1: Hát igen, inkább egyelőre kisebb léptékben működik. Nagyobb léptékben arra van példa, hogy akár az önkormányzat válik le a rendszerről, tehát például Hamburgban, és tehát több német városban, ugye mindig a németek a példa, de hát most így a német példát hozok. Hogy egész önkormányzat így van, visszavásárolja gyakorlatilag a cégektől, vagy az államtól az adott mondjuk energiaellátó rendszert, és akkor ő maga lesz a szolgáltató a lakosa felé.
0: De ez ilyen non-profit Kft. Vagy non-profit formában, vagy hogy?
1: Hát gyakorlatilag non-profit formában így van, de neki meg is éri, hiszen ugye azért tehát így nem esetleg az ottani mondjuk, csak annyit fizet, amennyit használ, aha. Tehát így sokkal hatékonyabban meg tudja szervezni a rendszert.
0: Hello?
2: Sziasztok!
0: Hello!
2: Ismét. Hát szerintem most a Viktorunk forog a sírjába, mert kivetette, hogy a...
0: De hát még él, még ember él.
2: Csőhosszra, és hallottad, tényleg, mit tudom én, egy-két lakópark, vagy akármi, csak egy kicsi is kiválna ebből a dologból, hogy tényleg, bár én nem bírom elképzelni, mert havária, bármilyen váratlan műszaki probléma miatt szükség lehet még ugye a kapitalista a szolgáltatók által rejszünkre bocsájtott energiára, de a Viktor azt szerintem most már fontolgatja, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak, hogy ne legyen ez olyan jó, vagy ne érje meg annyira, hiába, hogy milliókat kell belefetszelni a beruházásba, hogy lebírjon válni valaki a közműszolgáltatókról. Félelmetes a gondolat szerintem, megfeltezni fog elég sok minden.
0: Köszönöm.
2: Béke.
0: Köszi.
4: Ciao.
0: Na de mi baj az, ha leválnak emberek?
1: Nyilván ugye azért a villamos hálózatrendszer is akkor stabilabb, hogyha ugye sok, tehát hogy ugye nyilván minél nagyobb egy rendszer, minél több bejött a kilépő eleme van, annál stabilabb, tehát akkor lehet ugye egyszerűen szabályozni, nem hiába van ugye minden központosítva, hogy akkor így könnyebben át lehet tekinteni, hogy nincsenek ugye kis apró elemek, legalábbis ugye ez az a kormányzati álláspont. Nyilván, hogyha ott levált a rendszerről, és saját maga csak egy mini áramhálózatot csinál magának, vagy egy ember, vagy a közösség, akkor ugye neki kell abszolút szabályozni, tehát biztosítani, hogy egyenletes legyen az áramellátás, ugye azért a megülő energiaforrásokban vannak ugye a fluktuációk, hogy éppen ugye ez a
0: mi van,
1: ha nem fúj a szél, és nem süt a nap című, de ugye ezt is azért már intelligens hálózatokkal ki lehet küszöbölni, illetve azáltal, hogy nagyon, tehát több adott esetben ilyen közösség kapcsolódik egymáshoz, akkor ezek kiegyenlíthetők, tehát azért nem muszáj mindent tényleg így össze központosítani. De az tény egyébként, hogy azért az eddigi közösségi energia kezdeményezések inkább úgy valósultak meg, hogy a közösség, amit megtermelt áramot, azt a hálózatra termelt, tehát a hálózatnak adta el, és akkor a hálózatból részesült a betápelés-sal arányos energiával. Tehát azért az a kisebb része egyelőre a közösségi energiás projekteknek, amikor teljesen leválnak a rendszerről. Mert nyilvánvalóan egyszerűbb azért a hálózatot csatlakozni, engedélyeket is könnyebb úgy szerezni, de előfordul tényleg így akár tanyáknál, vagy akár szigeteknél, ugye ott Nagy-Britannia vannak olyan szigetek, Dániában is, ahol már tényleg így a sziget, az effektíve szigetszerűen működik, tehát önállátó módon működik, és látja magát energiával.
0: Azért most már, ahogyan haladunk előre a korban, én azt látom, hogy egyre több technológia hozzáférhető a lakosság számára, úgy, hogy nem is álmodtunk róla még pár éve. Akár digitális technológiák, akár mondjuk a megújuló erőforrásokhoz, vagy energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák. Abban az esetben, hogyha az állam kvázi akadálya valamennyire annak a folyamatnak, hogy leváljunk erről a rendszerről, hogy divers módon tudjunk energiákhoz hozzájutni, akkor ez nem segíti a folyamatot. Hogyan tudnánk segíteni azt, hogy a közösségi energiaforrások, vagy a közösségi energia megosztás az sokkal hatékonyabb legyen a telefon után?
4: Halló, sziasztok, jó reggelt!
0: Hello!
4: Ápoló vagyok. Az előbb a vendég által mondott állításnak ellen kell mondjak.
0: Na.
4: Nemrég volt szerencsém megtapasztalni. Menjetek! Gyalogosak itt rohangálnak. Volt szerencsém megtapasztalni egy olyan projektet, ami egy függőleges tengelyű szélgenerátorról szólt, amit egy családi ház mellé szereltek föl.
0: Mint a cowboy filmekben?
5: Nem, ez függőleges, ez
4: egy ideálszerű. Fél kerekek vannak, de igen, az nem hiszem, hogy áramot termel, ez valami másra használják.
1: Ugyanúgy, csak ez egy újfajta technológia, hogy nem viszintesen, hanem...
4: Olyan 25 kilovattos vagy 30 lehetett. Hát olyan szegmens, amit nem gyártak még ezek a nagy multik, dánok, németek. És ennek eredményeképpen a ház sikeresen le is kötötte magát a gázhálózatról, és az összes energiát azt ezzel a télkerékkel...
0: Ki adott erre engedélyt?
4: Csinálják, plusz mindjárt rátérek, meg egy 20 perc kb. Plusz a tetőn lévő napcellákkal.
0: Hoppá!
4: Nem, hogy napkollektorral, tehát amiben
0: csövekben
4: víz kering.
1: Igen, tehát napkollektorral fűtésre.
4: Na és kész volt az egész rendszer már, és egy olyan 5-6 hónapba telt, míg az elműveledékű is mindent egyeztettek, és minden engedélyt megkaptak. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna, ez gyorsabb, hogyha szigetszerűen működik a rendszer, mert ők úgy működnek, hogy rá van csatlakozva a központi rendszerre, és minden évben egyszer egyenleget vonnak, tehát folyamatosan betáplálja a megtermelt áramot a rendszerbe, hogyha az éppen fölösleg, és ha meg többet fogyasztanak, akkor megvesznek abból
0: hát a
4: központiból, de ehhez az eljárás az 5-6 hónapot.
0: Jó, de legalább lezajlott.
1: De nagyon hát szuper is, ez hol van?
4: Úgy tűnt, hogy az elmű az inkább diszpeperálja az egészet, inkább keresztbe tett a szegényeknek, mint nem.
0: De miért direkt vajon? Vagy pedig egyszerűen csak nem szokta meg, hogy emberek ilyennel foglalkoznak?
4: Szerencsétlen ügyintéző életében ilyet nem látott, neki megvan a két gyereke otthon.
0: Bementek a hippikhoz, jöttek itt a szélkerékkel.
4: Van elég baja, nem akar ilyennel foglalkozni. Ez egy szokatlan dolog, tök új, nem akar ezzel foglalkozni.
0: Nein.
4: De ami az egészen pozitív, és büszkék lehetünk rá, ez egy magyar találmány.
0: Hoppá!
4: Az országban már működik tucatnyi helyen.
0: Köszönjük szépen!
4: Na csá!
0: Csumi!
1: Jó lett volna megkérdezni, hogy hol található, mert pont ilyen ápoló. Jó példákat gyűjtenénk. Hát nyilván nem hallottuk mindegyikről, de azért néha-néha egy-két én nagyon elszánt emberet keresztül tud vinni egy-egy ilyen projektet, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha
0: ezt megnézni. Csendre, dobd be, testvérem, hogy hol van ez hogy a cucc. Akkor így...
1: Mert igen, erről hallottam, hogy tehát egy magyar fejlesztés, ez az új, tehát ilyen függőleges, tehát lapátú tulajdonképpen szélkerék, ami ugye sokkal kevésbé veszélyes ugye a madarakra, vagy
5: meg
1: sokkal hatékonyabb is, hangja is, igen.
0: Hát eddig is függőleges volt, nem? Hát most a kerék, tehát a maga a kerék. Tehát, nem,
5: így, a tengely.
0: Ja, a tengely függőleges, jó, azért. Ja, világos.
5: Meg városi környezetben nem is lehet hatékonyan ezt a vízszintes tengelyűt telepíteni.
0: Te honnan tudsz erről?
5: Hát...
0: Érintetek
5: félig, nem, de félig ilyen kényszerből nagyon sok ilyen műsort néztem végig.
0: Átkinézi mi?
4: Nem tudom a pontos címet, valahol Budapest határán működik az M0-ástól egy pár száz méterre, talán a Pécteli oldalon, vagy Mátyás földszélén. Voltam ott, de még a GPS is eltévedt.
0: Mátyás földszélén?
4: Sok ilyen magyar találmány van, ismerek személyes legalább 4-et, ilyen függőleges tengelyű, de abból egyetlen van ez, ami ténylegesen termel áramot. Olyan van, ami forog. Több olyan van, ami túlságosan forog, mert ennek az a lényege, hogy hiába fúj baromi erős szél, a forgás nem gyorsul, viszont a lehető legkisebb szélnél, amikor 1 méter per szekundum sebességgel fúj a szél, már akkor is termel áramot. És például ezek a nagy szélkerekek ott Sopron meg Győr környéken, ezek azt hiszem, hogy 4-5 méter per szekundumnál kezdenek el csak forogni. És viharban azt le kell, hogy állítsák. Ezt meg nem kell, mert van benne egy olyan rendszer, ez az egésznek a lényege, ami ilyen titkos dolog, nem tud túltörögni. De ismertem egy másikat, a 8-as út mellett volt felállítva, egy viharos szél annyira betörgött, hogy elszabadult a szélkerék, és mint egy paritja
0: átment
4: a 8-as úton, és beleállt a szemközti raktár tetejébe.
0: Nem!
4: Igen. Nem egyszerű dolog, ez kemény az élet.
0: Szabotás. Köszönjük!
1: Köszönjük!
0: No, akkor kérlek, Alexa, hogy foglaljuk össze, hogy a mai napon, akkor itt a héttérítőben milyen vendégekkel fogunk találkozni, kiket fogunk felhívni, hogyan alakul a mai tematikus nap, amelynek minden része hírektől hírekig az élhető világról fog szólni, igen?
6: Szerusztok, Gyuri vagyok.
0: Ciao, Gyuri!
6: Szia, csak annyit szeretnék mondani, hogy most néztem a neten, annyi van, hogy dr. Györgyi Viktor fejlesztette ki ezt a függőleges tengelyű szélerőművet, és itthon épít gyárt, stb. A gyártás beindítása az 50 milliárd forintra van szüksége. Ezek 2012-es cikk, tehát egy ilyen némileg késői, de vegyük orrai még. Késői? Mit tudom én. Na, mindegy, a lényeg, hogy így hívják az ürgét. A gyártó az még nincs itt a cikk.
0: Gyuri, felétek van valami megújuló energiaforrás?
6: Saját magunk, ha beleállunk azért a tekerőbe, az futja. Nincs, sajnos nincsen, pedig nem lenne hülyeség. Csak azért is, mert hasonló kis faluba, amikor jártunk, keltünk nyaralni Németországba, Incelbe, ott a falunak a 90%-a teljesen le van napkollektoroz, az összes ház, az összes ilyen Bauernhofnak a teteje. Mi se vagyunk nagyobbak, Szigetszentmárton és nálunk, hát Magyarországon semmi. De ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy a német állam ugye megcsinálja azt, nem térítendő kölcsönök, meg stb. Alapján csinálhatják ezt a németek. Ha majd mi nálunk nem kell 50%-ot befizetni egy ilyen önrészt egy ilyen projektre, akkor talán elindulna. Így a népnek nem erre van pénze, és a tudata se erre áll rá. Egy-két szomszéd csinálja egyébként, le megy a áramszolgáltatóról, de nem jellemző.
0: Pulba, ja. Köszönjük szépen, Gyuri!
6: Nincs mit, szervusztok!
0: Ciao, hello! Szóval, kikkel fogunk ma beszélni, hogyan alakul a mai napon az Élhető Világ műsor?
1: Igen, amit a Gyuri mondott az előbb, tehát... hogy azért bemutassuk azt is, hogy azért vannak olyan közösségek, ahol sikerült így átvinni a nehézkes engedélyezés, meg valóban így a tőke hiány ellenére azt, hogy a környékükön a napot vagy a szelet így befogják. Először Edinát keresnénk, Vadovics Edinát.
0: Egy pillanat, akkor miért még Edinát elmondjuk, mert valaki becsörgött közben. Halló?
4: Sziasztok, most többet nem telefonálok, ígérem.
0: Na.
4: De Gyuri nem találta el. Györgyi Viktoré az a fajta, amelyik bár forog, de áramot nem tud termelni.
0: Az jó.
4: A szegény feltaláló.
0: József Attila ezt árult a moziba, a víz mellett.
4: Szegény feltaláló meg is halt már, és volt egy vulgár hír most Szilveszter után.
0: Amit most elmondasz te is?
4: Porsche ebben abban, hogy az örökösök egymást éles töltött pisztolyjal kergették fel.
5: Az áramot nem termelő szélkerék jogai miatt?
4: Ezt sokan nem tudják, meg mindig is úgy árulta, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer, de mindig attól a gyártótól akart venni generátor, tehát a belét, a lelkét az egésznek, akiről én beszéltem.
0: Ápoló. A most a héttérítő rendes gyerek tematikus műsorban részt vesz. Hagyjuk a családi viszályokat. Köszönjük szépen a pontosítást.
4: Ma többet nem fog telefonálni.
0: De nyugodtan, nagyon várjuk már. Szia. Ja. Alexa, kérlek foglalt össze, hogy kikkel fogunk ma találkozni mai napon.
1: Tehát Vadovics Edinát fogjuk felkeresni, aki a Green Dependent intézetnél dolgozik, és ő egy nagyon jó energiaközösségek programot indított.
0: Hú, de jó név!
1: Aminek az a, hát ugye értelemszerűen az a lényege, hogy társasházak, lakóközösségek összeállnak, és megnézik, hogy hol lehetne az energiát spórolni. Uh-huh. És ugye az a cél, hogy lehetőleg 9%-a csökkentsék így a fogyasztásukat, és ugye mindenféle képzéseket szerveznek maguknak, meg ugye nyilván segítik is ugye az Edináék, és tehát majd Edina elmondja, hogy ez
0: nem kevés,
1: hogy
0: ez
1: működik.
0: Ez sok?
1: Ez azért sok, mert ugye tehát ez kifejezetten beruházás nélkül, tehát egy nulla forintból gyakorlatilag csak ilyen odafigyeléssel takarékosság, de mondjuk nyilván anélkül, hogy nem tudom, ott fagyoskodnának a lakásban, tehát úgy, hogy azért a kényelmi szint megmarad, de tényleg egy ilyen tudatosabb energiafelhasználással lehet energiát csökkenteni. És nyilván az első lépés, tehát ezután aztán lehet ugye további ugye beruházásokkal csökkenteni az energiafelhasználást, de hogy már egy ilyen kis odafigyeléssel is nagyon sok mindent el lehet érni. És tényleg nagyon, tehát hogy több éve fut a program, ugye mindig van, aki ugye verseny tulajdonképpen ugye a legtöbbet megtakarító háztartás, ugye az díjat kap, stb. Tehát egy nagyon érdekes ilyen ösztönzés. Tehát, hogy így...
5: Tudod, ez a videó, amit te nagyon szeretsz.
0: Melyik?
5: Aj, nem tudom, a létminimumos.
0: Ja, igen, egyszer volt egy ilyen spórolós film, tényleg.
1: Ja, azt láttam, na ez nem igen. Olyan, tehát, hogy nem az, hogy így, most ki nem tudom hány csirkefarhátból tud megélni, tehát ez nem.
0: Igen, de hát van egy ilyen, jó mondja Viki, hogy van ennek egy ilyen versenyjelleg akkor azért, ami viszi előre ezt a folyamatot, tehát, hogy ki az, aki legtöbbet tud komfort csökkenés nélkül megtakarítani, hát azért az menőség, nem ebben a közösségben.
1: Persze, mert nyilván azt is nézik, hogy a szomszéd, mit tudom én, ház, vagy a interneten is követhető, hogy a más közösségeknél persze hagyja az embert, hogy hát akkor nehogy már lehagyjanak hát minket ez a szomszéd.
0: Jó szék, egész nap turmixolták a biokizet.
5: Persze, beszökni a másikhoz, bedugni a vasalót, úgy hagyni napokig náluk.
0: Jó, most csak azt, ki lesz még?
1: Igen. Tehát ugye ezen túlmenően pedig egy önkormányzati lelkes emberrel fogunk beszélni, Ponicsán Péterrel.
0: Melyik önkormányzat?
1: Derekegyházról, Derekegyházi önkormányzattól. És ő pedig hát azt mutatja meg, hogy a Derekegyház Csongrád megyében van, és hát azért egy eléggé ugye, úgymond eldugott településnek tűnhet akár Budapestről, kicsit ilyen álmos településnek tűnt, egész addig, míg hát személyes véleményem szerint még Péter oda nem került, mert hogy aztán utána tényleg nagyon sok energetikai fejlesztés írt, és gyakorlatilag így látszik, hogy az a kis közösség így teljesen felvirágzott, úgymond.
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy így a napelemes közvilágítástól kezdve mindenféle jó ötletekkel, így többre egy ilyen kicsit álmos közösséget így fel lehetett rázni.
0: Nagyon jó.
1: Ezért érdekes. És hát ne felejtsük el Zalatnai Lászlót, aki így a hazai szalmabála építészet egyik fontos szakértője. Tehát, hogy ő volt az, aki hát az Energia és Környezet Alapítvány, tehát egy lelkes építészekből környezetvédőkből, szakértőkből álló csapat, aki, tehát most már egy ilyen kb. 500 fős közösség van, ilyen mag, akik ugye egymást segítik abban, hogy ugye szalma, bála, falu, házakat tudnak építeni, minden, tehát hogy gyakorlatilag így a Facebookon is egy ilyen nagyon jó kis közösség alakult ki, és hát az a tervük, hogy 2015-re már akár 1000 ilyen szalmaház épüljön Magyarországon. Úgyhogy a szalmabála, ugye, mint ami ilyen környezetbarát, energiatudatos, tartós anyag, gyakorlatilag ezt mutatja be, hogy ez hogyan sikerült így felfutatni Magyarországon, és hát ennek tényleg óriási közösségépítő ereje van, ugye, amikor az ember ott a családdal, kalákában gyakorlatilag egymás segítik a családok, és ugye tapasztják ott a falat, és hordják a szalmabálákat, tehát hogy nagyon egy olyan kezdeményezés, ami tényleg így azt lehet mondani, hogy így ugye Magyarországon hagyománya is van, ugyanakkor így tehát tényleg olyan, ami szerethető. Tehát
0: menő és népies is egyben.
1: Igen.
0: Egyébként pont az Ákival nézegettük ezeket a szalmaházakat, és ő óriási fantáziát látott benne, mert nagyon jól terhelhető maga ez a szalmabála, úgy, hogy közben igazából nagyon könnyű maga. És amúgy nem lehet látni egy-két szón, hogy abból van. Tehát le van rendesen falazva.
1: Igen.
0: Meg mit, hogy így tapasztva az egész.
1: Igen, na. Akár teljesen íves is lehet, tehát olyan igen. Kis házakat lehet belőle csinálni, hogy tényleg az ember. És akkor a negyedik, akit remélhetőleg el tudunk írni, dr. Munkácsi Béla, aki az ELTE-n szakértő. Ő abszolút, tehát a megújuló energiaforrások kapcsán, hogyan lehetne Magyarországon leginkább megújuló energiaforrásból fedezni ugye a szükségletünket. Tehát ő nagyon, az Erre van előre című kutatásnak az egyik koordinátora. Ugye azt vizsgálták, hogy 2040-re gyakorlatilag Magyarország teljesen egészében megújuló energiából láthatná el magát. De ezen kívül ugye saját magát, tehát a saját házáról is tud mesélni, ahol ő maga ugye különböző megújuló energiás fejlesztéseket végzett, tehát így a gyakorlati oldalról is tud példákat mondani, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy ő az aki így a megújuló energiák terén egy szaktekintélyének számít.
0: Prima, akkor a mai napon ezek lesznek, minden műsor át fog alakulni élhető világ tematika alapján, a csonkától elkezdve, a rehaba tortán át a kontúrig, a harmadik utasig mindenki erről fog beszélni. A nap végére teljesen tisztán ki fog rajzolódni reményeim szerint az, hogy hogyan tudnánk mi így az egész rádió leszakadni mindenről, és teljesen önfenntartó, autonóm energiafelhasználású rádióvá válni. Megérkezett közben hozzánk Magnós Jóci is, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő egészen 10-ig.
7: Money make people strange sometimes.
8: I knew you was holding out $5 on me. Come on, make me a lie. Who got those five beans gonna make a fib out of me?
7: As we move on, here's two tales speaking on the evils of money. With my man's Quasimodo. Who has your feet like this? Yo, turn the page.
9: I know you didn't catch that old bait. Happened last month anyway.
10: That's an excuse.
9: I have my eyes on you. You just been walking about a week or two.
10: Smile! You know it's good for you.
9: I'll put you on the block anyway. A kid, an old man, drugs, probably all three. Won't be no news to me. Cause ain't nothing under a rock that I ain't seen. I'm just about collecting my money, smoking green. Nothing's gonna happen to you, at least nothing new.
10: Smile!
9: You know what's good for you. You make enough cheese, you can be my main boo. Smile!
7: Taking care of business, like they say, bring this business. Hope I spin in a funny way. Infinity in the circles, what I mean. It all starts and finishes with green.
11: Right?
7: Green ain't only money, you know. It's silence, country, and things that grow. You can have your foot in the drip, but watch it be. That's where it's at, in a funny way. If you follow me, maybe I'll work on my ratio some.
11: Till judgment come.
7: It's a lick, no matter where you place it. It's the color today, always been facing. The green around my scene change every day.
11: So let us do unto you, they say.
7: Hey yo, green is a life bag in a funny way, but it can lead to a death bag too.
11: Green and red,
7: it can lead to a death bag too.
11: Green and red anyway.
7: It can lead to a death bag too.
11: Green.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádióban az élhető város, élhető világ, az ugye címe? Tematikus nap, a telefon másik végén pedig...
1: Vadovics Edina, a Green Dependent-től. Szia Edina!
2: Szia Alexa, és köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Edina, itt nagyon röviden beharangoztam már az Energia Közösségek programot. Leginkább ugye az lenne a legizgalmasabb téma, hogy hogyan lehetett ezeket a lakóközösségeket, akár egymástól kicsit elhidegő szomszédokat így összeterelni egy jó cél érdekében. Tehát, hogy így ha jól tudom, akkor jó sok háztartás csatlakozott, hogy ez a sok háztartás, ez hogyan lehetett őket motiválni arra, hogy tényleg valami energiatakarékossági intézkedéseket tegyenek.
2: Igen, de talán ez a projektnek a kulcs, vagy a kezdeményezésnek a kulcsfontosságú része. Mi úgy indítottunk neki, hogy először önkéntes, úgynevezett klímakoordinátorokat kerestünk. Ezek lelkes emberek, lehetnek diáktól nyugdíjasig elkezdve bármilyen háttérrel, képzettséggel, munkával rendelkező emberek. Az a lényeg, hogy lelkesek legyenek, és szeretnének valamit tenni az élhetőbb jövő érdekében. És az ő feladatuk lett később az, hogy összegyűjtsenek maguk köré egy közösséget, lakóközösséget, de lehetett, ha úgy gondolták, hogy a szomszédokkal nehezebb, akkor lehetett munkahelyi vagy baráti vagy iskolai közösséggel is nevezni.
0: De bocsáss meg, ők a saját közösségükben csinálják ezt, vagy elmennek is egy másik közösségben klímakoordinálnak?
2: Nem, a saját közösségükben. Tehát olyan embereket kerestünk, akik lelkesek voltak, és elhivatottságot éreztek arra, hogy összefogjanak 5-10 háztartást, és velük együtt átgondolják az energiafelhasználási szokásaikat, és ezzel együtt igazából a mindennapi életüket.
0: De hogy ilyen prospektussal? De hogy ilyen? Tehát ilyen gyakorlatban, hogy beül mondjuk Tibi bácsiékhoz, kiteszi a prospektusokat, megmutatja, hogy meddig lehet eljutni, hogy mi a gyakorlat ennek?
2: Hát minden klímakoordinátor igazából máshogy dolgozott, ahogy épp abban a közösségben jó volt. Valahol prospektusokkal, és azzal lehetett rávenni az embereket, hogy meg fogsz tudni takarítani minimum 10%-ot, tehát több pénzet fog maradni, akár arra, hogy napelemet vegyél, de akár arra, hogy elmenjél családi kirándulásra. Tehát valahol a pénz volt a motiváló.
0: Hát ez sok. Bocsáss meg, igen, folytasd ki.
2: Valahol pedig az, hogy valami pozitívat szerettek volna tenni az emberek, a helyi település, a helyi közösség, a saját családjuk, a saját iskoláik, munkájuk érdekében, és úgy érezték, hogy ez egy jó lehetőség, hogy az energia felől indulnak neki, hisz az energia ma elég sokat vitatott kérdés. Egyrészt mivel fogynak a nem megújuló erőforrások, másrészt mivel a klímaváltozás nagy problémát jelent. Tehát mindenhol más volt a motiváció. Ezt a klímakoordinátort mi abban segítettük, hogy szakmailag és csoportszervezési szempontból felkészítsük, támogassuk arra, hogy az embereket megtalálja, kiválaszta, összehozza. Ha már meglévő közösségbe dolgozott, akkor hogy motiválja őket arra, hogy ilyen vállalkozásba kezdjenek.
0: És ez hogyan megy, hogy nektek van egy támogatásotok, amely mondjuk pályázati, és akkor ebből fogjátok finanszírozni a klímakoordinátorokat, ha jól értem?
2: A klímakoordinátorok önkéntesek, tehát ők fizetést nem kapnak, mi különböző egyéb módokon honoráljuk a munkájukat, elsősorban azzal, hogy egy fontos dolgot csinálhatnak, és mi képzést adunk nekik, illetve támogatjuk őket, illetve a program során kaphatnak mindenféle környezetbarát, energiatakarékos ajándékokat, amik segítik a munkájukat, meg az életüket. A pénzt mi inkább arra használjuk, hogyha ha közösségi rendezvény van, képzés, akkor ki tudjuk bérelni a termet, ételt, italt tudjunk adni, ajándékokat tudjunk adni a legtöbbet megtakarító közösségeknek. Tehát inkább arra, hogy az egész infrastruktúrája működjön.
0: Kiből lesz jó klímakoordinátor?
2: Abból lesz jó koordinátor, aki nem fél attól, hogy másokat megkeressen, és arra biztasson, hogy valami pozitívat tegyen a jövő érdekében. Tehát alapvetően egy közösségi, lelkes, elkötelezett ember, aki a saját maga háztartásában is szeretne pozitív változásokat elérni. Ahogy ugye Gyulai Iván mondta, illetve a legelső eladásban a Kandis példával, hogy addig nem kérek meg valakit, hogy ne egyen cukrot, amíg én is eszem cukrot. Nagyon fontos, hogy a koordinátor maga is szeressen, vagy elkötelezett legyen annak érdekében, hogy pozitívabb változást hozzon létre, hogy energiát takarítson meg, és másoknak is segítsen ebben.
0: Akkor tulajdonképpen vannak spontán klímakoordinátorok, mint mondjuk például Magnus Zsoci, aki az élet módjában nagyon sokszor nekem példát mutat, hogy hogyan kell mondjuk kevesebb energiával élni, hogyan kell kevesebb energiát beruházni, de tényleg is, hogy mit tudom én mondjuk legutóbb, amikor a belvárosban laktak, mentem és éppen szappan főzött a fürdőszobában. Ami megint csak jól mutatja azt, hogy más alternatív módon gyűjti ezeket a dolgokat, hogy mennyi ilyen klímakoordinátor él most közöttünk, akár hivatalosan, akár szerinted így mondjuk spontán.
2: Ezt a programot most negyedik évet csináljuk, és minden évben 25-30 klímakoordinátor dolgozik velünk. Sokan egyébként nem klímakoordinátorként kezdik, hanem először csak egy klímakoordinátor megkeresi őket, hogy csatlakozzanak, nincs kedvük csatlakozni egy energiaközösségbe, csatlakoznak, ott úgy érzik, hogy ez egy nagyon jó dolog, ők tényleg ők ebben jók, és másoknak tovább tudnának adni ebből valamit, és akkor következő évben már ők maguk jelentkeznek klímakoordinátornak.
0: Hol lehet jelentkezni klímakoordinátornak?
2: Klímakoordinátornak nálunk a Green Dependent Intézetnél lehet, vagy úgy, hogy valaki ellátogat az energiaközösségek.hu oldalra, és ott megtalálja az elérhetőségünket. Ott még az idei program nincs meghirdetve, mert még most alakítjuk ki, hogy pontosan mikor kezdünk, hogy fog működni, de ennek ellenére ettől függetlenül meg lehet minket keresni, és minden megkeresésnek örülünk, és indulni fog megint energiaközösségek.
0: Hát ez csodás, nálunk a Tilosban most ki fogok jelölni egy klímakoordinátort a műsor után, az lesz az első.
2: Jaj, de jó! És akkor lesz egy Tilos Rádiós csapat, és ez jó lesz. Nem biztos, hogy mondjuk a kijelölés a jó módszer.
0: De, hidd el, működni fog! Működni fog! Bosz Attila lesz a klímakoordinátor.
2: Jobban szokott működni, hogyha az ember maga határozza el, hogy azt szeretne lenni. Utána könnyebb fenntartani a lelkesedést, de lehet, hogy a Tilosnál így működik.
0: Erőszakkal is a jó esik. Jó. Köszönjük szépen, Edina! További sikereket kívánunk nektek a klímakoordinátorok csapatát erősítve.
2: Köszönjük mi is, és várjuk a kérdéseket, ha esetleg lenne valakinek.
0: Jó, köszönjük szépen, szia!
2: Köszönjük, viszont hallásra, sziasztok!
3: Szia!
0: Hát ez fantasztikus előrelépés, hogy azonnal gyakorlatba tudtuk átültetni ezt a folyamatot. Nézzük, ki van még vendégünk akkor? Mert hogy akkor jobban egy picit, akkor körbejárnunk még ezt a témát.
1: De javaslom, hogy akkor Ponicsán Pétert keressük, aki Derekegyházon mindenféle klassz projekttel, kezdeményezéssel felkavarta úgymond kicsit az állóvizet, és...
0: Okay. Jóci, jó vagy?
4: Jó vagyok, akkor tartsunk egy, nem tudom, 30 másodperces technikát.
0: Jó, át kell kötnünk, és akkor kicsit beszélünk itt a klímakoordinátorunkkal, mi is, a kijelöltet, és akkor utána folytatódik itt a Tilos Rádióban a Héttérítő.
5: Street legal war vehicles to take the

0: the shop did a routine
1: man. Poli, meg vagyunk már, Jocika?
2: Policsák Pétert a távoli Derekegyházán próbáltuk elérni, de most még sajnos nem sikerült, úgyhogy addig folytatjuk a beszélgetést Alexával, aki az MTVS, jó mondtam?
3: Igen.
2: Az S-szel a végén főleg, klímacsoportjának a vezetője. Nálatok itt az MTVS-nél milyen módon van jelen a közösségi energiáról folyó diskurzus a gyakorlatban?
3: Igen, hát ugye azért már évek óta, évtizedek óta vannak szemléletformáló programjaink, de azért ugye mindig tapasztaltuk, hogy a kulcs az, hogy mondjuk a lakosság éppen tényleg mondjuk szeretne energiatakarékosabban élni, vagy odafigyel arra tényleg, hogy mennyi energiát használ, az nagy mértékben azon múlik, hogy tényleg így mennyire van motiválva arra, akár pénzzel, akár egyéb módon, hogy ilyen beruházásokat végezzen. És gyakorlatilag ugye ezért indítottuk a közösségi energiaprogramunkat, amely nem csak Magyarországon, hanem Európa még 10 országában zajlik.
2: Ez hogy mondják, social power, vagy mi ez?
3: Community power. Egyébként ez a weboldal, tehát communitypower.eu a weboldal, ahol egyébként ilyen rengeteg nemzetközi jó példa olvasható, tehát egészen Spanyolországtól, Ausztriáig, Bulgáriától, Litvániáig, hogy ugye hol vannak olyan közösségek. Hát egy-egy példát ragadtunk ide, egy-egy olyan jó példát, ami bemutatja, hogy tényleg a világban, Európában sok olyan közösség van már, aki napelemet, napelemmel termel magának áramot, vagy éppen szélkereket rakott a falu határába. Mi azt gondolom, tehát mint MTVS első lépésként azzal foglalkozunk, hogy ugye most milyen ilyen jogi és pénzügyi akadályai vannak, hogy a közösségek, a magánszemélyek így tényleg minél inkább tudjanak megújuló energiás projektekbe investálni. És ugye mert nem csak megújuló energiásban, hanem energiatakarékosságban. És ugye ez lenne a legfontosabb, hogy ugye azért először fogjuk vissza a fogyasztásunkat, és ugye azt helyettesítsük megújuló energiákkal, tehát...
2: Hát de Alex, szabotás, hát a rezsicsökkentés a megoldás. Hát de most tényleg, hát hogyha az a cél, hogy most direkt vagyok, az a cél, hogy kevesebb legyen a számla, akkor egyértelmű az állam majd befizet helyettem 10%-ot. Mit spóroljak? Nem?
3: Hát igen, ugye rövid távon lehet, hogy csökken az áramszámla, viszont hogy ugyanúgy marad az a pazarló fűtés az embernek, akkor ugye semmi nem ösztönzi arra, hogy tényleg mondjuk leszegetelje az a házat, vagy
4: közben egyéb. Közben telefonálunk úgyhogy, is.
2: Halló?
5: Halló, Ponicsán Péter vagyok.
2: Jó reggelt, szia, Péter! Kerestük már az előbb telefon segítségével a távoli Derekegyházán, ha jól tudom.
5: Igen, igen, pontosan Derekegyházra telefonálok.
2: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Azt hallottuk, hogy Derekegyházán sikerült egyfajta csodát véghez vinni a közösségi energia területén. Picit beszélsz nekünk erről?
5: Ez nagyon megtisztelő, hogy így konferálja be, amiket tettünk a településen. Én tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és önöket is a stúdióban. Visszanyúlnék 2008-ra, akkor, amikor elkezdtük tervezni a folyamatokat itt a faluban, a polgármester úrral, a képviselőtestülettel, mi szervezetekkel itt a helyi gazdákkal ültünk le több alkalommal, és beszéltük át azokat a folyamatokat, hogy hogyan lehetne a települést életőbbé, hogyan lehetne vonzóbbá tenni. És ennek a beszélgetéseknek az eredményeképpen egy olyan stratégia körvonalazódott, ami mentén elkezdtük a fejlesztéseket intézni. Hál' Istennek a 2007-2013-as időszakban megjelent pályázatok, azok ezeket az elképzeléseket nagyon jól meg tudták támogatni, és ennek köszönhetően tudtuk azokat a fejlesztéseket megtenni, amiket most nagyon röviden bemutatnék. Legelsőként a falu központját újítottuk fel. Itt nem volt közvilágítás, úgyhogy ezt kellett legelsőként megoldani, hogy egy biztonságos átjárást tudjunk biztosítani a település központjában. Itt legelsőként a DMS-szal ültünk le és kértünk tőlük segítséget, hogy hogyan lehetne megoldani a közvilágítást hálózati rendszeren keresztül, de aztán többszöri beszélgetést követően arra az általázást jutottunk, hogy a koncepciónk szerint jobb lenne, hogyha inkább megújuló energiaforrásokat használnánk erre a dologra, és egy napelemes közvilágítási rendszert alakítottunk ki. Hál' Istennek, hogy ez 2009

0: ezt folytattuk tovább. A napelemes rendszerek tekintetében is. Akkor, amikor a kerékpárutunkat építettük, egy helyen át kellett vinnünk a főúton a kerékpárutat, és ezt az átjárást, ezt is napelemes világítással oldottuk meg. Ezen kívül a művelődési házunkhoz vezető sétánt ezt is napelemekkel világítjuk meg. És itt nem tört meg a folyamat. 2011-ben adtunk be egy pályázatot, három közintézménynek a napelemes rendszerére való kialakítására, és ennek köszönhetően az óvodának, az egészségháznak, illetve a polgármesteri hivatalnak a tetejére alakítottunk ki közel 250 négyzetméter felületű napelemes rendszert, és ezzel biztosítjuk a közintézményeknek a elektromos ellátását. Most 2011-ben adtunk be egy újabb pályázatot, ez pedig a művelődési háznak az energiaellátását fogja majd biztosítani. Bízunk a szerencsében, és bízunk abban, hogy a bizottság is majd pozitívan fogja elbírálni, és így akkor a művelődési házat is majd napelemmel tudjuk majd ellátni elektromos árammal.
1: Péter, ezek milyen pályázatok?
0: Itt elég széles a repertoár, ebben volt líderes pályázat, Keop, ami nagyon fontos, illetve Daopos, tehát ez a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül, amiket itt a régióban mutattam meg pályázati lehetőségeket.
1: Nagy a verseny ebben a pályázatban? Tehát sokan pályáznak országos szinten?
0: Persze, sokan, és ez jó, hogy nem csak a verseny kerül kialakításra, hanem az is, hogy úgy van igény erre, és ezt hál' Istennek a kormányzati szinten is látják, úgyhogy abban az esetben, hogyha ha magasabb az igény, mint amekkora a keretállandókérésre, akkor abban az esetben, hogyha ha van olyan forrás, amit át lehet csapatisztani, akkor természetesen próbálnak minél több ilyen pályázatot támogatni.
1: Milyen tudástőkét és milyen kompetenciát igényel egy ilyen pályázatnak a megírása?
0: Nem a megírás, ami én azt gondolom lényeges, hanem a tervezés. Ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot meg lehessen írni, el lehessen készíteni, nagyon fontos az, hogy olyan szakértői, szakemberi gárda álljon a pályázatíró háta mögött, aki jól fel tudja mérni az igényeket, illetve hogy olyan rendszert tud kialakítani tervezési szinten, tehát papíron, ami utána a valóságban is fog működni. Hál' Istennek, hogy nekünk sikerült megtalálni itt a környéken azokat a vállalkozókat, azokat a szakembereket, akik ebben bennünket nagyon jól tudnak támogatni, és hál' Istennek, hogy olyan rendszereket terveztek, illetve álmodtak meg, ami egyrészt a mi igényeinknek is megfelel, ez ezen kívül a valóságban is ugyanúgy működik, mint ahogy megterveztük papíron.
1: Mennyire szükséges itt kommunikációs kampányt folytatni a lakosság meggyőzése érdekében, és milyen módszerekkel dolgoznak ott?
0: Hál' Istennek a lakosság meggyőzésére nagyon nincsen szükség, itt mi a tájékoztatásra fókuszálunk. Folyamatosan hozhatjuk a lakosságot a havonta megjelenő újságban, hogy milyen fejlesztési elképzelések, milyen lehetőségekkel tudunk élni. És hál' Istennek, hogy ezt a törekvésünket, ezt az irányt, amit itt a falu vezetése elindított, teljes mellbedobással segíti a lakosság. Úgyhogy akkor, amikor a szennyvízbeadást, illetve a belvízelvezetést végeztük, akkor szinte azt kellett mondani, hogy a legcsapadékosabb évben végeztük ezt, 2010-11-ben. Persze volt lakossági felháborodás, hogy néztek ki az utcák, de mégis jelentősen alul maradt a várakozásnál. Mindenki megértette azt, hogy ezek a fejlesztések, amiket teszünk a településen, ezek az ő javát is fogják szolgálni. Természetesen tudva azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem úgy olyan a település kép, ez az arculata, amit elvár, de hogyha vége van mindennek, tehát a fejlesztések, ezek a beruházások, ezek elkészülnek, akkor fogja majd kapni azt az arcot, amit szeretne látni.
1: Van-e valamilyen kézzelfogható hatása annak, hogy az energiagazdálkodás ennyire sokrétű és ennyire újszerű a közösség általános mentális állapotára nézve?
0: Több oldalról is meg tudom közvetíteni ennek a megválasztását. A Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézete több alkalommal adott már ki településfejlesztési füzeteket, és ezt a kormány.hu honlapon meg is lehet tekinteni, le is lehet tölteni, illetve is lehet olvasni, és többek közt ennek az egyik füzetnek a témája az országban felelhető

0: elsősorban megújuló energiaforrásoknak a jó példáknak a bemutatása, és ebben a küszöbben vele került Derekegyház is, mint a legkisebb lakosságszámú település. Szakemberek jöttek a településünkre, és megtekintették azokat a fejlesztéseket, amiket itt elvégeztünk, és ők is úgy ítélték meg, hogy ez jó példaként érdemes arra, hogy széles körben is népszerűsítsük. A másik dolog pedig, hogy hál' Istennek, és függetlenül attól, hogy tehát átlagos szinten, magyarországi települések átlagos szintjén a demográfiai tendenciák azok sajnos azt mutatják, hogy fontosan csökken a településnek a lakosság száma. Ez Derekegyház esetében is sajnos igaz, de be kell azt is látnunk, hogy egyre több az a fiatal, aki kiköltözik ide a településre, és többek között pont ennek köszönhető, hogy úgy ítélik meg, hogy a település ez illető, és minden igényt kielégítő, és hál' Istennek, hogy nagyon jó a közlekedési kapcsolatunk Szentessel, a legközelebbi nagyváros ez 12 kilométerre érkezik el, ahol jelentős munkahelyek vannak. Ezen kívül, hogyha valaki nagyobb városba, akár Budapesten dolgozik, akkor van arra lehetősége, hogy közvetlen buszjárattal tudjon közlekedni.
1: Péter, ha már itt szóba került Szentes, ugye mint ez egyik nagyon fontos, vagy számomra fontos és szeretett gyógyfürdő város, van ott nálatok gyógyfürdő, vagy van-e a föld alatt ilyen geotermikus energiára utaló jel, ami kiaknázható?
0: Nem csak Szentes esetében igaz ez, hanem Csongrád, de azt mondom, teljes területén igaz ez. A nagyvárosok azok szinte mindegyike építette a geotermikus fűtést, a geotermikus energiára, és ennek köszönhetően több helyen is egyrészt fürdőket alakítottak ki, másrészt pedig a közintézményeknek a fűtését építették rá a geotermikus energiára. Így mondhatom akár Makót, Szegedet, Hódmezővásárhely, Szentest is. Hála Istennek, hogy ezt a szinte azt lehet mondani, ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrást használják fel. Itt ugye az elmúlt időszakra, hogyha visszaemlékezünk, akkor a jogszabályok esetében kérdéses volt az, hogy a visszasátolást azt mennyire erősítsék, illetve mennyire tegyék majd előírtá. Végülis erről a kormányzat elállt egyenlőre, tehát most nem lehet tudni, hogy a későbbi folyamán lesz, de minden esetre a geotermikus energiát most minden tovább nélkül fel lehet használni. És hogyha most Szentest emelem ki, akkor nem csak a közintézmény, nem csak az önkormányzat az, aki hasznosítja ezt az energiaforrást, hanem a kertészetek is, hogy nagyon sok olyan üvegház, illetve fúriasátor helyezkedik ki a Szentes kultúrtelen, amit ezzel az energiaforrással fűtenek. De igen, így mondhatnám akár Felgyőt is, és mondhatnám tovább több települést is ebben a megyében.
1: Péter, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél a távoli Derekegyházáról. Nagyon sok további sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó beszélgetést kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Minden jót.
1: És akkor folytatódik itt a Tilos Rádióban a héttérítőben a Fenntarthatóbb Világ tematikus nap Botár Alexával, és ki lesz akkor a következő telefonos vendégünk?
2: Nem, ez, nem ez a neve.
1: Mit mondtam?
3: Fenntartható. Ez is jó. Tehát, hogy élhetőbb világ, vagy élhetőbb az, világ, igen, de...
1: Az Élhetőbb Világ című tematikus nap folytatódik. Alexa, kivel fogunk beszélni most?
3: Igen, Zalatnai László már az előbb keresett is, hogy lehet, hogy ő pont ő hív.
4: Nem, bocsánat, nem én vagyok, vagy nem én vagyok.
1: Robikám, te vagy az?
4: Nem én vagyok. Barna vagyok ismét. Itt a geotermikus energiákkal kapcsolatban gépzeld el, tudod, a csövesfürdő a...
1: Ja, nem voltam még, de kéne.
4: Hát, ajánlom figyelmed, hogy mondjuk magasabb víz, most alacsonyabb a hőmérséklet.
1: De fürödtél, voltál?
4: Nem. Ja, hát de eskü ki fogom kisvíznél, télen ki fogom próbálni.
1: De én is.
4: Szerintem, ha ők nem halnak bele, akkor én sem.
1: De figyelj, mert ez vízállástól függ, bocs?
4: Hogy... Hát most magas a víz, tudod, hát a kifolyó most víz alatt van, és keveredik a Duna szutykával.
1: Ja.
4: De igazából az se szutyok. Na mindegy, amit szerettem volna mondani, hogy látod például, itt van Budapest a gyógyfürdőváros, hogy ott is mennyi ilyen úgymond hát használt víz, de még mindig a hőmérséklet kinyerhető volna, lenne igen. Volna belőle.
1: Hát sőt, a dagálynak a víze az évekig
4: ment
1: bele a Dunába konkrétan.
4: persze, és ott az gőzölög, még le is szokott azt a alsó rakpart néha fagyni, ha olyanak a légköri anomáliák, hogy arról fúj a szél, és a párát oda fölcsapja.
1: Nem baj, hamarosan be fogjuk csatornázni a lakásokba a Budapest gyógyvizét.
4: Hallod, agya úr, a Feri bácsi, figyelj már, együtt menjünk el oda szerintem egyet gőzölni.
1: Na, én benne vagyok. Mihelyest alacsony a vízállás, mert egyébként ez,
4: hát meg tudom, télen az izgalmas.
1: Hát meg ez társadalmi szempontból gyönyörű, mert ez ugyanaz a víz, amiben a nagyon gazdagok fürdenek bent, csak leengedik. Tehát ez nincsen különbség benne. Gyönyörű.
4: Az, mikor kijön, amikor friss, akkor is fingszagú, tudod, mert te van szulfidokkal, meg mit tudom én, érted? Az most, hogy szerintem...
1: Jó, kénes, büdös víz. Lent Zsóliban.
3: Az ügyeteknek az jó.
1: Az mindennek. A gyógyít mindennek jó, gyerekek. Összeség.
4: Na, egy ilyen flashmobban benne lennék, érted? Szerintem több értelme van, mint tudom én fölvonulni a mamutba. Vagy
1: persze, azonnal mihelyest lent van a vízállás csörögében, azt megyünk innen egyből.
4: Olyan szinten flashmob, hogy mit tudom én, mínusz 10 van, kajak nagy dugó a budai alsó rakparton.
1: Já, azt ott nem héderezni nagy cigilet.
4: Lakatjából ott rohangálnak az emberek, tudod. Keresve a dugós autók között, hogy várja a jacuzziban.
1: Vagy Sunday cooling után hétfőn tudod ott afterozni a izét. Köszönjük hát szépen.
4: Az after az nem, mert rohadtul csúsznak a kövek sötétben.
1: Igen, tudod? Meg amúgy is.
4: A jó világos.
1: Azt se tudjuk mi az. Köszi, csáó.
4: Jó, ennyi. Puszi.
1: Hello. Alexa, ki a következő?
3: Szóval Zaladnai László, így a Szalma Bála építészet egyik koordinátora, na, és majd amíg mielőtt, ugye Lencse, vagy hát
1: telefon
3: végre kapjuk, nem Lencseg végre.
1: A kis paparazzi.
3: Addig egy-két dolgot elmondok szívesen, ugye a közösségi energiaprogramokról, illetve folytatom, mert ugye, hogy kicsit megszakadt a dolog. Tehát ugye végül is ugye arra azt, amit felmértünk, ez a jogi és pénzügyi akadályok. Tehát nyilván ugye megnéztük, hogy miért nincs több ilyen közösségi energiás kezdeményezés Magyarország, ugye nem csoda, mert hogy tehát jelenleg azért nagyon bonyolult az engedélyezési rendszer, ugye ez már kiderült a korábbi beszélgetésekből is, hogy azért ember legyen a talpán, aki egy ilyen engedélyezési folyamaton átverekedi magát. Ugye most igazából az átvételi árak, tehát az, hogy a megújuló energiából termelt áram, stb. Ugye amit adnak átvételi árat, ugye támogatási rendszer. Hát nem igazán, tehát hogy ugye azért differenciálva van ugye, hogy milyen méretű, tehát hogy mekkora kapacitású, stb. Tehát hogy vannak ugye a kisfogyasztók, vagy a kis előállítók pontosan, tehát hogy így azért valamennyire segítve vannak, de nem igazán. És állás az új rend, tehát hogy volt egy ilyen javaslat, a metár, ami egy ilyen módosított változata, lenne egy javított változata a mostani átviteli rendszernek, de az nem lépett életbe.
1: De ez ilyen jogszabályváltozás szükséges ez, vagy mi?
3: Jogszabályváltozás, igen, de hogy ugye, tehát igen, a szabályozást kellett volna kicsit hozzáigazítani, de végül ugye elhalt a folyamat, tehát így azt gondolom, hogy azért be eléggé erőteljesen benne van így az energiastratégia és más doksikban az, hogy ez az atomszén-zöld forgatókönyv, ugye, amit most nagyon nyomnak, ugye ebben hát az atom szénzöldből egyelőre hogy az atom meg a szén nyomását látjuk, tehát...
1: Hát azért van az atomnak is nyomása, Vladimir nagyon keményen átverte rajtunk az atomot, sajnos.
3: Úgyhogy látszik, hogy a megújuló energiák terén nem sok minden történt az elmúlt néhány évben azért Magyarországon. Ugye van egy-két olyan projekt, ami azért így pilotként, mintaként be lehet mutatni, de... Tehát ez mindenképpen egy sokkal kedvezőbb szabályozásra lenne szükség.
1: Na, én azt javaslom, akkor kicsit most a Jóci megpörgeti a korongokat, azzal akkor felhívjuk Zalatnai urat, és akkor rövidke telefon után.
4: Halló, esküszöm, tényleg többször nem zavar.
1: Na, mi a helyzet?
4: Az atommal kapcsolatban, hogy a Putyin átverte rajtunk a Paks 2-t, hogy már azt így is, hogy a hűtővíznek használják a Dunát 1-2 Celsius fokkal, hanem 3-mal nyáron magasabb a kilépő, vagy a Paks alatt a víz, mint fölötte. Oh. És gondold el, azt hiszem 2/3-dal, vagy mennyivel fogják bővíteni?
1: Oh, hát akkor ez a halaknak nem lesz.
4: Gondold el, hogy alassan már konkrétan szerintem ilyen Amazonasban élő ilyen trópusi halakat lehet majd telepíteni, és ezek valószínűleg meg is maradnak.
3: Igen, ugye plusz a klímaváltozásból adódó, amúgy is ugye, hogy azért több extrém időjárási esemény fordul majd elő.
4: Még lehet, hogy segít rajta, mert a nagyobb átfolyás jobban fölhigítja, így a hőmérséklet terhelés alacsonyabb lett rajta.
1: Az oroszok fölfoglalták a Dunát.
4: Például kisvíznél nyáron, idén nem volt mondjuk, mert ugye a monsztunk ország megköszöntött, csak ezt akarom, hogy ez a Paksot lehetett volna megcsinálni, mit tudom én, Mohácsnál, vagy Nagymarosnál, vagy akár Pesten, de nem pont ugyanott, mert ott egy olyan hőmérséklet terhelés fog emiatt bekövetkezni, ami hát most jó, én jöttem a trópusi halakkal, de akármilyen más organizmusnak lehet egy olyan táptalaja, ami aztán egy ilyen invazív történetet előhozhat.
1: Őrület. Köszönjük.
4: Nincs mi.
1: Köszönjük szépen, békesség. Na és akkor zene, utána pedig akkor széna mi? Nem, szalma.
3: Szalma
1: Bála. Szalma Bála, topik. Tilos Rádióban, élhetőbb világ.

0: Tilos Rádió, Héttérítő című műsor, Botár Alexával, Magnós Jocival, velem Ferivel, és a telefon végén pedig Zalatnai Lászlóval. Jó napot, László!
1: Jó napot kívánok!
0: László, te kezdődhetünk?
1: Igen, igen.
0: Köszönjük szépen. Elbusztok. Itt beszélgettünk erről a szalmabáláról, hogy ez mennyire megmentheti itt a magyar vidéket, hiszen egyesül benne a kaláka építészettől elkezdve, a hőszigetelésen keresztül szinte minden S-betűs szó. László, kérlek, kicsit foglald nekünk össze, hogy mi pontosan ez az építőanyag, és mi jó ez nekünk?
1: Jó, hát van egy anyag, ami egy mezőgazdasági melléktermék, ami a gabonaszélék szánmaradványa. Ugye ezt már tudjuk, hogy lehet kazalba is rakni, meg lehet bálát csinálni belőle. Az a mellékhatás ennek, vagy a jó tulajdonság ennek az anyagnak, hogy rendkívül jó hőszigetelő, nagyon jó hangszigetelő, viszonylag olcsó, mindenhol van, nem kell messzire szállítani. Ennek a tulajdonságnak hatására, illetve elég stabil ahhoz, hogy vagy szigeteljünk vele utólagosan épületeket, vagy akár ebből építsünk. Akár olyan szinten is építhetünk ebből házakat, ahol a tetőnek a tömegét is maga a szalma, szalma bálák tartják meg. Nyilván ezeknek a technológiai ismereteire azokra rendelkezni kell.
0: De ezt hol oktatják?
1: Hát ezt Magyarországon egyedül mi oktatjuk, tudomásom szerint, de azért tudom, hogy például a BMI-n vagy egy-két építészettel foglalkozó felsőoktatási intézményben már-már elfogadottá vált, hogy akkor lehet így is építkezni. Több szakdolgozó is érkezik hozzánk, hogy akkor segítsünk nekik ez ügyben. Tehát lassan-lassan Magyarországon elindul ennek a szakképzése, illetve hát mi elkezdtük az összes középiskolát, építőipari középiskolát megkerestük ebben az évben, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mondjuk ezt az alapképzésbe beépítenék, hogy szalmabála építő. Tehát ez tényleg ezen múlik, hogy az a szaktudás, ami egyébként könnyen megszerezhető, de azért mégis néhány dolog oda kell figyelni, azt elég sok számú ember, elég kellő számosságú szakember birtokolja, mert akkor lehet jó minőségű, 100 évet kibíró épületeket létrehozni ebből a...
0: De ez bármilyen szalmából jó?
1: Hát lényegében bármilyen szalmából, búza, zabról, stifikálé, rizs, tehát igazából itt az a lényeg, hogy hogyan használjuk fel, hogyan építjük be, és egyébként nem csak a szalmából, hanem biztos hallották már a hallgatók is, hogy kenderből is lehet házakat építeni. Tehát nagyon-nagyon sokféle természetes alapanyag alkalmas arra, hogy mi ebből hajlékot, vagy nem csak hajlékot, akár közösségi épületeket is létrehozunk.
0: Hogyan készül ez a szalmabála?
1: Nagyon sok technológia van, de maga a bála ugye az egy egyszerű mezőgazdasági betakarítás, egy bálázógép hozza létre.
0: De le van darálva ez kicsire? Vagy inkább ilyen le van darálva rövid pici darabokra, vagy ilyen szálak ezek?
1: Nem, ezek ahogy így a kombány learatja a gabonát, mondjuk a búzát, és akkor utána jön egy gép, ami a tarlón ott hagyott egész szálakat, ilyen téglatest formájú bálákká tömöríti össze, össze is kötözi. Ezek ilyen téglatest formájú valamik, fél méterszer, 35 cm, mondjuk 90 cm az a normál bála, ezt így kell elképzelni, 25-30 kg, tehát igazából bárki meg tudja fogni, ebből tud építkezni. És ezt, hogyha egy kellő sűrűséget elér ez a tömörítő gép, ami a bálázógépnek nevezzük, akkor ez alkalmas arra, hogy ebből épületeket hozzunk létre, vagy utalagosan hőszigeteljünk vele falakat.
0: De és hogyha valaki akar ilyet vásárolni, akkor elmegy a tűzépterepre, kérek ennyi és ennyi szalmabálát, szól egy szalmabála mérnöknek, vagy hogyan? Ha valaki mondjuk építkezik, hogyan van a gyakorlatban?
1: Igen. Hát ez, amit elmondtál, az osztrák példa, mert ott már tűzépen lehet kapni az építési célú szalmabálát, nálunk egy kicsit még nem járunk itt. Úgy néz ki, hogyha valaki kinéz magának és szeretne építkezni, akkor nyilván először egy építést kell találnia, aki hajlandó neki megtervezni.
0: Vagy specialista?
1: Nem olyan nagy speciális tudást igényel, tehát ha valaki már könnyű szerkezetes épületet létrehozott, akkor nagyjából meg tudja ezt csinálni, de nem árt, hogyha az építésznek vannak gyakorlati ismerete is a szalmával kapcsolatban. De több építész is van Magyarországon, aki már ebben nagy gyakorlattal rendelkezik, úgyhogy nagyon komoly szakemberekkel rendelkezünk. Ezzel nincsen probléma. Tehát talál valaki magának egy építész, de bármilyen anyagból akar építkezni valaki, akkor kell egy építész nyilvánvalóan. És ővel együtt megtervezik, hogy hogy nézzen ki ez a ház. Egyébként nem is a fal a legérdekesebb a külső határoló fal egy épületnél, hanem minden más. Hol legyenek a különböző terek, milyen kapcsolatban legyenek egymással, hány négyzetméter legyen. Tehát ezt így el kell dönteni. Ez egy hosszú beszélgetés, közös tervezési folyamat, és ugye a épület határoló felületét valaki szalmából akarja, akkor általában az a követett technológia, hogy egy könnyű vázas, vagy könnyű szerkezetes épületet hoznak létre, tehát fa oszlopok tartják a tetőt, és a fa oszlopok közét szalmabálával töltik ki. Ez a Magyarországon ma viszonylag bejáratott, és könnyen engedélyekkel alátámasztó technológia.
0: És mi van utána? Megy erre a gipszkarton, vagy le van vakolva?
1: Aha, ez egy nagyon jó kérdés. A lényeg, a lelke a szalmaháznak a vakolat, a sártapasztás méghozzá. Azért a lelke, mert ez egy élő anyag. Nagyon fontos, hogy párát áteresszel, párával gazdálkodjon. Egy olyan vakolat, ami sok cementet tartalmaz, az bizony párazáró. Ezért nem szoktuk javasolni, de ez drága is. A legegyszerűbb, ha az építés során hogy az alapból kikerülő vályogot használjuk fel, vagy a környékből kerítünk valahonnan bontott vályogtéglát, ezt feloldjuk vízzel, kicsit feljavítjuk szalmával, kis homokkal, hogy ne repedjen annyira, és ezt használjuk tapasztásképpen. Ez azért fontos, hogy szalmaháznál a tapasztás, minden épületnél, mert ettől lesz időjárásálló, ettől lesz tűzálló. Ugye megcsináltuk mi az Émi laboratóriumban a tűztesztet, és szalmafalat 1000 Celsius fok hőmérsékletnek tettük ki 45 percig, és 45 perc után sem gyulladt ki.
0: A sár miatt?
1: Igen, pontosan a sár miatt, mert az égéshez kéne az oxigén, az pedig ha sár van, akkor nem érkezik, nem tud a szalmázóba kerülni. Hiába a meleg mondjuk egy tűz hatására, maga a szalmafal szinte akár ilyen tűzfalt is lehet építeni, mert extrém hőterhelésnek is áll.
0: Nézzük az árakat. Drága-e vagy olcsó-e ebből építkezni jó minőségben, jó építéssel, szép házakat?
1: Hát ugye az árak egy érdekes kérdés tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha jó minőségi házat akarunk csinálni, akkor a szaktudást érdemes megfizetni. Plusz nem csak azt kell megfizetni, hanem akkor, ha már nagyon jó a falam hőszigetelés szempontjából, ugye képzeljük el egy olyan falat, aminek a hőszigetelési képessége nagyjából a polisztirollal egyezik meg, azt nagyjából ismerjük, viszont mondjuk 50 centi van ebből beépítve, nem pedig 10 centi.
0: Tehát akkor tartja a hőt nagyon jól.
1: Nagyon jó hőszigetelt, akkor érdemes berakni egy három rétegű ablakot, hogy a ablakon sem menjen ki sok hőenergia, hogy akkor a belső válaszfalak, a burkolatok, tehát ezek igazából, ami drága, alaptető, ezek, ami egy építkezésben a nagy költséget adják. Tehát összességében én azt mondom, hogy nem lesz olcsóbb ez az épület, mint bármilyen más épület. De nem is baj, hogyha jól odafigyelnek, akkor viszont előállíthatom azt, hogy mondjuk 50 ezer forintból, vagy 40 ezer forintból a teljes évi fűtési szezon megoldom.
0: Azért az nem rossz.
1: És azt gondolom, hogy 50-100 év alatt azért ezek a megtakarítások bőven összeadódnak. Illetve van egy kutatási irány, de ehhez még tőkére lenne szükség Magyarországon, amikor egy ilyen önhordó, vagy ilyen hibrid szerkezeteket hozunk létre. Mert például a fa, ami egy vázszerkezet esetében egy drága történet, sok ácsmunkát igényel, az például, mert maga a fa is drága, ezt például lehet csökkenteni.
0: Alumíniummal?
1: Hát nem, a szalma képes arra, hogy egyszintes épületeknél megtartsa a tetőt, vagy ha nagy bánából gondolkodunk, az sokkal nagyobb, az ilyen 200 kiló körül van egy darab bála, akkor akár többszintes, 4-5 szintes épületeket is láttunk már mondjuk Svájcban.
0: Csak szalmából?
1: És csak a szalma tartja a felette levő szinteket is. Ehhez viszont Magyarországon még kutatnunk kellene. Ilyen kísérleti épületeket nyáron építettünk, tényleg kísérleti jelleggel.
0: Hol?
1: Kíváncsiak voltunk. Az ország különböző pontjain tettünk ilyen kísérleteket erre. De igazából nem is az érdekes, hogy hol, hanem hogy azt akartuk megtudni, hogy a mi szakismereteink, meg amit kiolvastunk különböző nemzetközi könyvekből, azok alkalmasak arra, hogy ilyen házakat összerakjuk, és nagyon meggyőző volt, amikor a tető rákerül már ezekre a falakra, ezek elég stabilak, elég jól kibírják a mondjuk egy cseréptető az előző födémmel együtt. Tehát így lehet csökkenteni. Most amiket nézegettünk, az volt olyan, hogy bontott anyagból, szinte csak bontott anyagból dolgoztunk. Ott ilyen 25-30 ezer forint per négyzetméterre jött ki egy az épület. itt azért hogy mondjam, eléggé az olcsóbb kategóriára kell gondolni, de egy olyat, ami már viszonylag minőségi nyilászárókat tartalmaz, ott meg 50-60 ezer forint per négyzetméterre lehet kihozni egy ilyen épületet, de ezt mondom, csak kísérleti szakasz, még sok minden egyéb dolgot kell hozzá Magyarországon összerakni, hogy ebből realitás legyen. De elvileg a technológia, meg hogyha egyetemekkel végül is már elkezdtünk együtt dolgozni, meg különböző olyan építészekkel, akik hajlandósak arra kísérletezzenek, elképzelhető az, hogy lecsökkentjük az épületeknek a beruházási költségeit is alacsonyra, illetve ugye elindult ez, hogy egy épületnél mennyibe kerül a fenntartás. Attól függ, hogy mivel tüzelek, milyen a fűtési technológiám. És igazából itt nem is az a falazatról szól, hogy a szalmabáláról, hanem arról szól, hogy milyen kályhát építek be például. Vagy mennyire ismerem azt, hogy pával hogyan kell tüzelni. Én azt látom, hogy Magyarországon most drága a gáz, és mindenki térrend fára, de az egyéves, nem kiszárított fával tüzelünk, hihetetlen sok energiát használ fel a fa arra, hogy a benne lévő nedvességre a vizet elpárologtassa, tönkreteszi a kicsapódó korom a kémény, tehát hogy nagyon rossz tudás bázissal kezdtünk mi neki fával tüzelni.
0: Tehát
1: azt gondolom, hogy és akkor ez drága is, környezetszennyező is, tehát a természeti forrásokat is túlhasználjuk. És én azt gondolom, és itt igazából fontos az, hogy a közösségi tudás meglegyen. Tehát ugye mi ezt egy közösségi rendszerbe kezdtük el a szalmabálházakat is építeni, azért is mentünk utána, hogyan lehet kalákát csinálni Magyarországon, helyesen jó jogszabályi feltételen vannak ennek, csak ezt is meg kell tanulni.
0: Kaláka jogszabályi feltételek azok hogy? Vagy leszabályozza a közös építést?
1: Nem így van szabályozva, mi négy olyan jogszabály helyet találtunk, ami arról szól, hogy lehet ma Magyarországon kalákát építeni. Mondjuk kettőt mondok el, az egyik a baráti, családi kötelékben végzett ilyen közösségi tevékenység. Munka, így van. A másik pedig az önkéntességről szóló törvény, az szabályozza, hogy egy csomó szervezet, nem csak civil szervezet, hanem önkormányzatok is, egyházak is, kórházak is szervezhetnek önkéntes tevékenységet, és önkéntes tevékenység keretén belül lehet olyan munkát végezni, ami gyakorlatilag kalákás munkavégzés, tehát lehet házakat is építeni önkéntes alapon. Kell egy szervezet, aki az önkéntes törvény alapján jogosult erre, be kell jelentkezni a illetékes minisztériumnál, amik a szervezetnél is, abban a pillanatban a kalákázáshoz szükséges jogi feltételeket biztosítottuk.
0: Akkor mondhatjuk, hogy támogató közeg van a kalákázáshoz? Jogszabályi szinten?
1: Mondhatjuk, igen. Ehhez is a tudásra van szükségünk, mert hogy én azt, ez ilyen nagyvárosi legenda, vagy most a jellegzetét mondom, vagy jellegét mondom, hogy akkor üldözi a adóhatóság a kalákát. Hát nem üldözi, a fekete munkát joggal üldözi, de a kalákát nem üldözi. Nyilván fel kell készülni, tehát, hogy ha szervezünk egy kalákát, akkor aki ilyet csinál, az olvasson azért utána, mert ha történik egy ilyen munkaügyi ellenőrzés, akkor bizony neki kell bizonyítani azt, hogy ez nem egy fekete munka, hanem egy kalákás munka. Mondom, igazából költsége szinte nincsenek, a posta költséget leszámítva. Az ismeret a költsége, hogy ezt megszerezzük. Hogy ezt
2: László, tudnál egy kicsit mondani valamit az engedélyeztetésről? Mert azt mondtad, hogy nincsenek korlátok, de szerintem a legtöbb ember, vagy az átlag ember, aki hallott a szalmabálázról, akkor ezt vizionálja, hogy ez milyen bonyolult feladat lesz mindenféle, nem tudom... Tehát, hogy ezt valahogy átnyomni, vagy hogy milyen buktatók, amikkel majd szembe kell nézni, hogyha valaki szeretne egy olyan környezetbe bálházat építeni, ahol még egy sem volt.
1: Aha. Hát igen, ennek nincsenek jogi akadálya, de inkább ismeret akadálya vannak. Éppen most a kollégámmal egy kocsiba ülünk, mert éppen a környékben önkormányzatokat járjuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ismerik-e a szalmabálát, ismerik ezt a technológiát, ismerik a jogszabályi környezetet, és azt kell mondanom, nagyon sok helyen ismerik, tudják, hogy lehet. Igazából a mai hatályos építészeti jogszabályok ismerik, tételesen felsorolják, leírják, hogy milyen feltételeket kell betartani ahhoz, hogy valaki szalmabálából építkezzen, és aki a műleírásban ezt leírja, nyilván ezért is kell építész, hogy ez a műszaki leírás az megtörténjen, kifejtik, hogy milyen lesz a technológia, részletrajzokat közölnek, megfelelő ugye, kiviteli terveket, vagy még az engedélyezéshez még az se kell, de a tervezésnek egy bizonyos szintet el kell érnie. Tehát, hogyha ez megvan, akkor minden további nélkül a hatóság hozzá fog járulni, mert ahhoz, hogy a hatóság megtagadja a építési engedélyt, ahhoz neki is megfelelő jogszabályi helyekre kell hivatkozni, hogy miért tagadja meg. De hogyha ezt nem tudja, mert már pedig ugye a jogszabályok ezt leírják, hogy milyen feltételekkel lehet építeni, és ha azt egy műszaki leírásban én ezt produkálom, hogy már pedig ilyen feltételekkel, mondjuk ilyen sűrűségben van a szalmabála beépítve, milyen nedvességtartalma van, ha ezeket tudjuk, és leírjuk, hogy ezek így lesznek, akkor ez nem fog semmilyen jogszabályi akadályba ütközni. Ez az engedélyezési része. A másik része, amikor még a használati bevétel engedélyt kell megkapni, vagy amikor ugye az építés során bizonyítani kell, hogy a tervben megfelelő vagy előírt anyagokat építjük be, akkor pedig egy teljesítménynyilatkozatot kell a gyártótól beszereznünk, de ez sem egy bonyolult dolog, ebben is segítünk bárkinek, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen teljesítménynyilatkozat, tehát igazából nem igényel olyan nagy költséget, nem kell ezt külön most beméretni minden egyes bálát külön laboratóriumban, néhány egyszer dologra kell odafigyelni, sőt annyira egyszerű, hogy mondjuk a szalmabála építési előszabvány, ez egy szabványokkal egyenértékű dolog, ami van Magyarországon, tavaly év óta van szalmabála építészeti előszabvány, valaki ezt a szabványi testülettől megveszi, 4000 forint körül van egy ilyen szabványnak az ára, akkor abban le van írva, hogy mire kell figyelni egy szalmaház esetében a szalmában. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy itt inkább ismeret, hogy még nem találkozott vele a hatósági, ott is emberek vannak, hogyha egy hatósági ügyintéző még nem találkozott ezzel, de mi felkészülünk rá, lehet, hogy egy kis brosúrát beviszünk, könyveket beviszünk, van magyar nyelven is több könyv már megjelent erről. Ezt bevisszük, elbeszélgetünk, megmutatjuk neki a jogszabály helyeket, a műszaki leírásban leírjuk, hogy mire figyelünk, akkor ezzel nem lesz problémánk. Inkább ott lesz problémánk, arra kell felkészülni, hogy mondjuk kőműves nem találunk, aki képes a vályoggal dolgozni, mondjuk egy sártapasztást elkészíteni.
0: De vályogvető cigányok már nincsenek, ez volt egy ilyen közösség, akik ezt nagyon zsanázták, a vályogot vetni.
1: Hát igen, a romantikus vágyegények tartalmaznak ilyeneket, de nem nagyon vannak már ilyen.
0: A technővályokkal együtt
1: újra kell tanulni. De azt tudom mondani, hogy most már több éve csinálunk gyakorlati képzéseket is, és kortól nemtől függetlenül imádják az emberek, amikor sarazhatnak.
2: Ez biztos.
1: Nyakig áll mindenki a vályogvetőgödörben, ott körbe-körbe mászkálnak, keverik a vályogot össze a homokkal, meg a szalmaterekkel. Ilyen building fitness-t is kitaláltunk, mert ha belegondolunk, egy komplett talpmasznás kap, aki bejön, és
0: hát akkor nagyon jó az allergiára állítólag az ilyen típusú sárdagonyázás, meg a lószarban elnézést, abban való járkálás a talpnak, állítólag ez rendkívül jó.
1: Na, azt mi nem szoktunk belerakni.
0: Jó, most én is. De ez látszik, hogy ez túl azon, hogy egy nagyon innovatív építési technológia, hát ez közösségépítő egyértelműen.
2: Én még azt szeretem, aki még gyorsan megkérdez, hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor kivel lépjen kapcsolatban, ki az, aki ebben támasza tud lenni, hogy ez ne egy ilyen magányos harc legyen. És
0: a szalmabála lobby?
2: Igen, hogy van szalmabála egyesület, közösség, bármi, amiben valahogy be lehet csatlakozni, akár infóért, kis támogatásért, nem tudom.
3: Ja, vagy akár hol lehet megtekinteni, vagy bekapcsolódni akár egy ilyen építkezésbe, hogy Facebook oldalatokon láttam, hogy közelmúltban is nagyon sok helyen indult építkezés, szalmabála építkezés, hogy esetleg hol lehet legközelebb egy ilyet folyamatában megnézni.
1: Az alapítványunk honlapján az energiaeskornyezet.hu, energiaeskornyezet.hu oldalon vannak információk, illetve a Facebookon egy nagyon nehezen megegyezhető oldal, az a szalmabála építészet. Mert ha Facebook per szalmabála építészetet valaki így beírja, vagy rákeres, akkor megtalál bennünket, és ilyen napi, kétnapi frissüléssel vannak új hírek, nemzetközi példák, több ezer kép van már fent, tehát lehet csemegézni, nyugodtan órákat lehet már eltölteni azzal, hogy milyen épületek vannak, és hát én azt gondolom, hogy azt tapasztalom, hogyha valaki így elkezdi nézni azt, hogy Szalmából mi mindent hoztak már létre így az emberek a világon, meg milyen közösségi élet zajlik, akkor így nagyon megjön a kedve, mert ugye egy sár, amivel tapasztjuk a falat, aminek az a tulajdonsága, hogy nincs benne mondjuk cement, amit megezné az ember kezét, tehát nyugodtan lehet tapasztani, és nagyon jól lehet ilyen különböző faldíszeket létrehozni, ilyen stukkokat nevezzük így, és nagyon gyönyörű egyedi formákat, színeket, íveket lehet létrehozni, ami meg hát nagyon egyedivé, sajátossá az én képemre szabottá teszi azt a hajlékot, ahol lakom.
0: Ez a képeken tiszta Amerika, emberek könnyű szerkezetes házakat húznak fel a pusztában.
1: Hát Amerika az előjel, mert hogy ott találták ki, 1800-as évek végén Nebraska-ban indult el ennek a története, de már ha valamire elkeres egy japán honlapon megnézi, vagy Mexikóban, vagy Kaliforniában, vagy Svájcban, vagy bárhol, mindent, nem tudok olyan országot, ahol ne lenne szalmaház, és ennek a végtelen számú technológiai leírás meg formája van. Én most csak kettőt mondtam el, de ennél sokkal több van. Például létezik, Angliában például elterjedt, amikor szalmabál panelt építenek, vagy én láttam például Amsterdamban ilyen belvárosi, full belváros, ilyen kis nadrág szép parcellák, nem is tudom, hogy nevezzek, ilyen kis vékony, 4-5 emeletes épületek vannak. Ott is, ugye egy fából van az épületnek egy tokot képzeljünk el, amit szalmával kitöltenek, és akkor ezt egy műhelybe tapasztják be, és darúk a helyszínre szállítják össze, építik, és mondjuk 2 hét alatt fel lehet építeni így egy egész nagy épületet is, megfelelő logisztikai szervezéssel.
0: Akkor most, ha jól láttam, akkor tulajdonképpen, ha van mondjuk 3-4 család, most ez csak egy hipotetikus példa, meg van egy jó szalmabála építész, akkor tulajdonképpen a 3-4 család kalákában egymás számára egy-két nyár alatt fel tudja húzni azt a picike települést, ahol most ahol ők élni fognak innentől kezdve, házok szempontjából.
1: Így van, sőt, hát ne felejtsük el utólagos hőszigetelésre is, jó? Tehát nem kell mindenkinek mindent lebontania, hanem egyszer ezt nyugodtan fel lehet szerelni a falra, ennek is megvannak technológiai változatai, és hogyha így fogunk családilag össze, akkor pár év alatt néhány család meg tudja szervezni azt, hogy bankhitel nélkül, egymásnak segítve minden házat leszigetelünk, és ugye mondjuk 70%-a lehet csökkenteni egy rezsiköltséget, egy divatos szó mostanában, és akkor nem az árát csökkentettük a tüzelőanyagnak, hanem a mennyiségét, ami lényeges kérdés, mert hogyha véletlenül visszakúszik az ára, akkor nem csináltunk semmit, viszont itt a függőségünk csökken. Ha csökkentjük a felhasználható energia mennyiségét, akkor már gondolkozhatunk azon, hogy milyen alternatívát választunk a földgázzal szembe például. Mondhatjuk azt, hogy akkor fatüzelésű tömegkályha, vagy rakétakályha, ami egy borzasztó hatékony és olcsó megoldás, vagy napkollektorok. Ugye egy szalmaházban mi mértük azt, hogy fűtés nélkül mínusz 20 fokig 2 hétig kint télen, plusz 10 fok alá nem csökkent le a hőmérséklet. Tehát gyakorlatilag nagy család beköltözik egy ilyen házba, akkor csak, hogy benne laknak 16-18 fokot sikerül. Pusztán azért, hogy benn vagyunk a térbe előállítani. Tehát egy hatalmas nagy létbiztonságot tud ez nekünk nyújtani. Ugye volt tavasszal volt ez az áramkimaradás itt országszerte a nagy hóesés miatt, és egy csomó helyen, ahol nem volt áram, nem volt keringető szivattyú, ott bizony nem ment a fűtés. Nálunk a szalmaházakban meg az van, hogy kimegy az ember, begyűjt a tömegkályhába, és nincsen semmilyen probléma, nem függünk a nagy ellátó rendszerektől. Nincsen velük semmi baj, csak ugye a mai világban ezek már ilyen kicsit azért érdemesek előre gondolkodnunk. Van ez a mondás, hogy mielőtt megszomjazták, kezdjék kutatásni, tehát én is azt gondolom, mielőtt megfagyunk, kezdjünk el
0: gondolkodni abban,
1: hogy válunk le ezekről a rendszerekről, és ha lehet, akkor olyan természetes alapanyagokat használjunk, olyan dolgokat, amelyek hozzáférhetőek, nem kell hozzá tényleg bankot rabolni, az ember ki tudjon fizetni egy ilyen rendszert.
0: László, nagyon szépen köszönjük. Még egyetlen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk, hogyha a héttérítő kapcsán, meg itt az élhető világ kapcsán berobbanna a szalmabál a lobby, akkor előfordulhat-e az, hogy nem lesz annyi szalma, mint amennyi kéne?
1: számoltuk ezt is, Magyarországon, ha a tarlón maradó szalmát nézzük, ami igazából mint hulladék van ott, akkor 180 ezer házat lehet egy év alatt megépíteni ebből.
0: Van még idő? Jó.
1: Tehát, hogy amikor egy teljes építőipar 10 ezer házat tud felépíteni egy évben, akkor a 180 ezer, mint potenciális anyag, akkor nem gondolom, hogy ez itt ilyen szűk keresztmetszetét tudna. De akkor, ha ez előáll, akkor elővesszük a mondjuk a kukoricaszárat, meg elővesszük a kender, mondjuk abban nem csak a termelünk Magyarországon, de nem lesz ezzel gond.
0: Tehát, nem lesz gond, kenderrel sem.
3: És jól tudom, hogy 2015-re 1000 szalmaházat céloztatok meg? Nem tudom, hogy most kb. Hogy igen, áll, hogy igen, hány igen. ház épült, szalmaház épült Magyarországon, esetleg erről van-e infód?
1: Igen, hát a pontos adatot nem tudom, mert nem mindenki érkezik meg hozzánk, aki építkezik. Sokáig nem volt jó ennek a engedélyezési dolga, és hogy nem minden ház lett bejelentve például. Úgyhogy meg mindig voltak több probléma, de most már nincsen ilyen. Most úgy tudom, hogy olyan 100-150 ház arra, amiről beszélünk Magyarországon, mint szalmavállalóépület, ami így vagy úgy megépült. És hát tényleg azért tűztük ki ezt az 1000 házat, mert Magyarországon durván 3000 település van, és hogyha lenne 1000 házunk, akkor minden harmadik településen már lenne egy. Ez már ahhoz, hogy ezt meg tudnánk csinálni, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok ember ért hozzá. Nagyon sok ember hallott róla, és nem kell messzire menni, hogy persze Amerikában vannak ilyen dolgok, de hát az olyan messze van. Nem itt akkor, ha van. Tehát azért van ez ezres szám, és hát nagyon gondolkodunk azon, ugye nem olyan sok idő van már 2015 év végéig, tehát azért nem olyan rugalmas az építőipar, hogy hip-hop megcsináljuk. Viszont ugye gondolkozunk abban is, hogy például olyan cégek jöhetnének létre Magyarországon, és segítünk néhány embernek, aki ebben gondolkozik, hogy szalmaházakat építsenek, akár panel rendszerűben. Ez egy rendkívül jó foglalkoztatási program, hiszen a szalmának egyetlen egy hátrányát tudok, ami szerintem nem hátrány, hogy igenis élő munka igényes. Mert pakolni kell a szalmát, az egy dolog, másrészt, hogy kívülről, belülről bevakoljuk, betapasztjuk, az legalább háromszor rá kell menni. Ugye elő kell állítani a sártapasztást, ez is munkát igényel, felhordani, ez is munkát igényel. Tehát igazából nem egy nagy képzettséget igényel, viszont sok munka. Ezért nagyon jó kis foglalkoztatási programokat is lehetne indítani, úgyhogy én még azért bízom, hogy ebben az előttünk álló szűk egy évben, vagy inkább bő egy évben, vagy majdnem másfél évben, azért össze sikerül rakni még néhány olyan vállalkozást. Én leteszteltem a Facebookon, hogy hány embert érdekelne az, hogyha lenne egy ilyen előre gyártott elemekből építkező szalma rendszer, és nagyon sok érdeklődés érkezett, hogy ez egy mini kis közvéleménykutatás volt, tehát azért erre nem kell még azért iparágat építeni egy ilyen kis felméréssel, de azt mutatja a mi tapasztalatunk. Ugye mert több mint 10 éve már ezzel kapcsolatban ismert terjesztést csinálunk, és eleinte ez a hitetlenség volt, hogy mindenki jött, hogy egerek, meg tűz, meg izé, ma már erről nem kell szinte beszélni, ma már inkább, tényleg én is hallottam erről, tehát ezek a lakossági észrevételek, ma már így kezd bekerülni, igen, és hát remélem egy-két éven belül meg már, igen, az ismerősöm ebben lakik, tehát hogy ilyen szinten lesz ez Magyarországon ismert, hogy legalább egy ismerősünk lesz, aki már látott ilyet legalább. Tehát, hogy így ezért van ez az ezer ház, meg azért, mert hogyha van egy ilyen célunk, akkor egy csomó olyan dolgot is észre tudunk venni, amit egyébként nem vennénk észre, hogy mennyiféle helyen lehet ezt alkalmazni, ugye sok helyen szociális épületeket is lehetne építeni.
0: Hoppá, megszakadtunk, sajnos megszakadtunk a szabotázs akció keretén belül, végül a kormányzati betonlobbi lekapcsolta a szalmabálát. Mi természetesen azon leszünk, hogyha lesz új tilos rádió épület, az már szalmabálából fog készülni. Fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. És akkor most van 9 óra 35 perc. Alexa, fogunk-e még telefonálni?
3: Igen, még dr. Munkácső Bélát esetleg egy rövidebb szünet után be tudnánk kapcsolni.
0: Innen folytatjuk. Green light now begin.

0: green light now begin. Tilos Rádió Hittérítő, benne pedig az Élhető Világ című tematikus nap, egészen este a mesék, amit majd Peresz Lényi Erika fog zöld meseként elmondani nekünk, de addig még számtalan érdekes, izgalmas információ, beszélgetés és telefonos kapcsolat, a vonal másik végén pedig Munkácsi Béla tanár úr. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jó napot kívánok! Tulajdonképpen itt egész nap a közösségi energiáról beszélgetünk, egész nap a megújuló energia forrásokról, és az Alexa kérte, hogy hívjuk fel önt is.
2: Igen, azért gondoltuk, mert hogy egyrészt ugye, jól tudom, a Mária Halmi házán is vannak, tehát hogy a házán is megújuló energiaforrásokat használ, tehát ilyen személyes tapasztalatokra is kíváncsi lennénk, hogy hogyan, milyen nehéz volt ezt átvinni, hogyan lehetett ezt végigvinni, hogy a háza megújuló energiaforrásokkal legyen ellátott, illetve azzal kapcsolatban is, ugye, hogy az erre van előre, hogyan lehetne Magyarországon 2014-ben már 100%-os megújuló energia ellátottság, tehát hogy kizárólag megújuló energiából nyerjük az energiánkat. Ennek a kutatásnak az egyik vezére alakja, azt gondolom, hogy vagy. És ezek a tapasztalatok. Ugye a leginkább az érdekes, hogy hogyan lehet ugye nagyon ez a dögöljön meg a szomszéd tehene jellegű, kicsit individualista magyar lakosságot így megmozgatni, hogy hogyan lehet tényleg így az energia önellátás témájában a közösséget fejleszteni.
1: Uh-huh. Jó, hát ezek azért van szerencsém, mert ezek részben összefüggenek. És akkor kezdeném az első kérdéssel, tehát hogy mondjuk az ember egyéni szinten ezt hogyan oldhatja meg. Olyan módon próbáltunk mi ennek neki szaladni, hogy megnéztük először is azt, hogy hol volna lehetőség arra, hogy a fogyasztásunkat egy kicsit visszaszorítsuk. És tulajdonképpen lépésről lépésre jöttek mindenféle ötletek, amik akár hosszasan is bele lehetne menni, tehát mondjuk például bizonyos fogyasztókat mi egyáltalán nem használunk, tehát például mondjuk nincsen otthon vasalónk, aminek mondjuk a feleségem is nagyon örül, meg van egy pár olyan, aminek mondjuk nem annyira nagyon örül, viszont hát valószínűleg meggyőző volt az, hogy tulajdonképpen néhány év alatt eljutottunk oda, hogy ténylegesen, ha a háztartást nézzük, akkor 100%-ban ezt a megújuló részarányt sikerült elérni. Most bocsánat, a másik irány, ami tehát a fogyasztás visszafogása, vagy a mértékletesség mellett még mindenképpen nagyon lényeges, az meg a hatékonyság növelése. És hát erre most már szerencsére az Európai Uniónak ez a energiahatékonysági címkézése, meg az ezzel kapcsolatos a design irányelvek is nagy segítséget nyújtanak, tehát már nem is lehet, ugye most legutóbb a porszívók köréből vették ki azokat a túlzottan nagy teljesítményűeket, amelyek indokolatlan energiafogyasztást generáltak, és ugyanígy a világítás kapcsán is tudjuk, hogy ott is voltak ilyen forgalomból való kivonások, és még ezek a jövőben is várhatók. Na lényeg az, hogy egyre nehezebb lesz szerencsére most már energiapazarló berendezéseket vásárolni, és hát hogyha pedig ugye most a kormányzat legutóbbi lépését nézzük, akkor mondjuk ezt én üdvözlendőnek tartom a sokbalfogás mellett, hogy a napokban, vagy konkrétan ma, illetve még szerdán csütörtökön is, ha jól tudom, meghirdetnek energiahatékonysági pályázatokat. Például majd ugye nyugdíjasok, nagycsaládosok vehetnek energiahatékony hűtőszekrényeket, fagyasztókat, stb., ami hát azt gondolom, hogy valóban egy olyan helyes irány, ami felé haladni kell ahhoz, hogy ezt a megújuló részarányt el lehessen érni, ugyanis a megújulókból viszont éppen úgy korlátosak a készletek, mint ahogy a szénből, meg az olajból, meg a földgázból, ott is látjuk a korlátokat. Ennek most aztán ezernyi következménye van, amiben én nem mennék bele, de a megújulók kapcsán azt látjuk, és akkor most rákanyarodnék erre van előre kutatásunkra, amit azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az országban elsőként ilyen térinformatikai megalapozással, háttérszámításokkal végeztünk, és hát arra jutottunk, hogy Magyarországon a jelenlegi energiafogyasztásunknak hát körülbelül az egy harmada, jó esetben fele az, ami megújuló alapon kiszolgálható, akkor, hogyha a fenntarthatóság szempontjait szigorúan vesszük, mert hát ugye éppen úgy, ahogy az olajnál meg a szénnél is lényegesek volnának a fenntarthatósági szempontok érvényesítése, ugyanígy a megújulóknál is azt gondoljuk, hogy azért, mert valami megújuló, azt még lehet nagyon rosszul csinálni, és erre hát Magyarország megint csak sajnos jó példa, mert hát ami itt a biomassa elfecsérlése terén megy, ugye ezekben a borzalmasan alacsony hatékonyságú, nagy kapacitású hőerőművekben, tehát ez nem az az út, ami felé haladni kell. Szóval, hogy magyarul visszakanyarodva a lényegre, ezt akkor magyarországi léptékben azt jelenti, hogy egy harmadára le kell csökkentenünk nagyjából a fogyasztásunkat. Felmerül a kérdés, hogy ez vajon ténylegesen megvalósítható-e, és akkor most kanyarodnék vissza megint a saját példánkra, hogy mi ezt tulajdonképpen meg itt csináltuk. Tehát, hogy nekünk lényegében ezt az egyharmadnyi fogyasztást kell tudni napenergiával és biomasszával fedezni, és ugye itt vagyunk 2014-ben, tehát nem arról van szó, hogy ezt majd 2040-50-re ne lehetne elérni, mert ezt már most is el lehet érni egy egész kicsi odafigyeléssel, úgy, hogy számos olyan fogyasztónk van, ami minden normális háztartásban, ugye hűtőszekrényünk van, mosógépünk van, ezek ráadásul még csak nem is energiahatékonyak, hanem teljesen átlagos 10-20 éves berendezésekről beszélgetünk. Mosogatógépünk van, ami hát azt gondolom, hogy már egy extra, és ennek ellenére ezt az egyharmad résznyi energiafogyasztást tudjuk produkálni. Amit viszont aztán már napelemekkel, napkollektorokkal, passzív napenergia hasznosítással és biomasszával lehet fedezni. Tehát ez megint egy érdekes tapasztalat, amit az egyéni szintről, országos szintre ugorva érdemes figyelembe venni, hogy minél inkább diverzebb rendszer kialakítására van szükség. Tehát ugye nálunk is napenergiának háromféle, vagy minimum háromféle alkalmazása van, és ezek ugye nem drágák, tehát ezt szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, itt az egyetemen, ahol dolgozom, itt milyen fizetéseket osztogatnak, mert hát szánalmas, tehát azt kell mondanom, hogy most erről is hosszasan tudnék mesélni, hogy itt a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága milyen borzalmas problémákat generál, és az összeomlás szélén van az egész felsőoktatás, de ez most nem ennek a beszélgetésnek a tárgya.
0: Hol lehet megtalálni a középutat abban, hogy legyenek nagy központi megoldások, legyen támogató közeg ezekhez a változásokhoz, illetve az egyéni út között, amikor valaki elsajátítja akár a mértéketesség erényét, akár a takarékosságot, akár a jövőbe helyezi ki a hitét, hogy jobb lesz, hogyha bizonyos beruházásokat megtesz. Hol van ebben a középút? Hol tudjuk megtalálni ezt a leszakadást és egyben támogató központi közeget?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát én azt képzelem erről, hogy mindenkinek magában egyénileg kell elsősorban eljutni idáig, és az még így ellenszélben is működhet, ha mondjuk a közösség részéről nincs egy támogató háttér. És hát ugye a másik, amit mindenképpen én kiemelnék, hogy abban az értelemben is egy változásra van szükség az egyének szintjén, hogy jobban be kell kapcsolódni a döntéshozatali folyamatokba, igenis el kell indulni képviselőnek, mondjuk a települési szinten, vagy esetleg máshol, nem is feltétlenül kell itt pártokhoz kapcsolódni, ha valaki ettől óckodik, és ilyen módon lehet már egy magasabb szinten is, tehát akár a települési szintre, vagy akár még magasabb szintre hatással lenni. Mi is, ha most szabad megint egy jó példát így kiragadni, akkor nálunk is, ahol mi lakunk, ott van egy ilyen eurórégiós térség, és ez az eurórégiós térség most a mi koncepciónkat elfogadva indul el egy olyan irányba, amiről azt gondoljuk, hogy az már egy ilyen fenntartható környezetgazdálkodás lesz. Tehát, hogy egyéni szintről lehet fölfelé aztán lépéseket tenni, és előbb-utóbb azt remélem, hogy ennek meg kell, hogy legyen az eredménye, mert különben meg más választásunk azt hiszem, hogy nincsen.
2: Igen, itt jött egy kérdés, ugye, hogy tegyük tisztába, hogy a megújulók, hogy most akkor így azok is korlátosak, de ugye, hogy azért nem úgy korlátosak, mint a fosszilis energiaforrások, hanem ugye a megújulásuk mértékén szabad csak használni őket, tehát hagyni kell időt, ugye még például a földhőnél is, ugye, hogy visszatermelődjön, hogy ezt erről tudnál kicsit mesélni?
1: Én azt gondolom, hogy ezek pontosan úgy korlátosak, mint a fosszilisak. pontosan olyan nehezen jutunk ezekhez hozzá. Az a különbség, hogy a fosszilisaknak azokat a évmilliók óta elraktározott készleteit vesszük most igénybe, amik hát nagy nehezen évmilliók óta keletkeztek. Most a megújulóknál...
2: Napelem konzervek ugyancsak... gyakorlatilag, igen, a fosszilisok.
1: Igen, a megújulóknál én ezt olyan módon értelmezem, ezt a fenntarthatóságot, hogy hát igen, tehát a geotermia az egy jó példa, de ugyancsak jó példa megint a biomassa, amiről az előzőekben volt szó, hogy hát nem lehet az erdeinket betolni egy olyan erőműbe, ahol 25% hatékonysággal hasznosul, és 75% meg hőformájában hulladékként távozik a rendszerből, mert ez elfogadhatatlan, hogy a 75% az erdeinknek az a levegőbe vándorol, tehát ez szerintem botrányos. Ugyanígy a napelemeknél is a mi értékítéletünk szerint elfogadhatatlan az, hogy értékes termőterületeket napelemezzünk le, miközben pedig a háztetőkön mondva csinált okokból egyes önkormányzatok nem

0: városban a napelemek telepítését, mert azt mondják, hogy csúnya, mert született egy ilyen döntés valamikor, miközben pedig az autók vidáman szaladgálhatnak, és hát lássuk be, azok sem fénypontjai annak a belvárosi környezetnek. Tehát akkor az autókat se szabadna beengedni, meg egyáltalán semmit. Szóval a lovas kocsival járkáljunk, mert az van ilyen korhű, és mindenki öltözön be a bajálmezben, amiben annak idején járt a 18. században az emberek, és akkor majd szép lesz. De én azt gondolom, hogy ilyenfajta kettős mércét egyszerűen nem lehet alkalmazni, és ez nagyon-nagyon káros. A szélturbináknál ugyancsak ez a helyzet, nem fogadjuk el azt, ami a Magyar Tudományos Akadémia által publikált dokumentumban szerepel, amit különben nem nagyon világos, hogy milyen módszertannal, illetve pontosabban, bocsánat, nagyjából világos, hogy milyen módszertannal számoltak ki, tehát ilyen kockás papíron összeadtak számokat, és kijött, hogy az ország 35%-án lehet szélturbinákat telepíteni, de hát akik készítették ezt a számítást, ők nem tudták, hogy mi a különbség, vagy nem, tehát hogy az, a tájképvédelem és a tájvédelmi körzet az két külön fogalom, tehát azt mondták, hogy hát ezt ők már egyszer számolták, most miért számolják újra, tájkép, miközben hát azért ez egy gyökeres különbség van a két téma között, de hát föl kellett volna olyan szakembereket kérni, akik mondjuk értik, hogy mi a különbség a tájképvédelem meg a tájvédelmi körzet között, de most nem menjünk bele, csak a lényeg az, hogy mi ezeket a számításokat térinformatikai alapon és nem kockás papíron végeztük el, és nekünk az jött ki, hogy nem 35%, hanem csak 5%-án lehet olyan módon szélturbinákat telepíteni, hogy ne sértsük azokat a nagyon súlyos ökológiai érdekeket, amik hát nyilvánvalóan ott vannak, és mindannyian tudjuk, hogy a szélturbinák bármennyire hasznosak, bármennyire jók, azért a madárvilág, a denevérek, stb. Szempontjából igenis odafigyelést érdemelnek, és hogy még mindig semmi ok az aggodalomra, ez még mindig azt jelenti, hogy a jelenlegi szélturbina kapacitásunknak a 200-szorosát lehetne ezen a megmaradt 5%-nyi területen létrehozni. Tehát egy óriási kapacitás van még így is, hogy nem ütköztetjük a környezetvédelmi szempontot a természetvédelmi szempontot.
1: Így van, és ugye azt is hozzátenném, ugye, hogy ugye a Európában nyugatabbra már sok olyan hely van, ahol ugye ilyen már így szintén esztetikai okokból például ugye ellenzik a szélerőműveket, de érdekes módon, amikor ha csak úgy oda telepítenek tényleg egy szélerőművet, egy turbinát a falu határába, de hogyha adott esetben az a közösség állítja fel azt a szélparkot vagy szélerőművet, és ugye az áramot azt nekik termelik, akkor nyilvánvalóan nő, tehát sokkal jobban gyakorlatilag teljes annak a turbinának az elfogadottsága. Tehát van egy ilyen is, hogy nyilván ha az embereket nem hagyják ki a tervezési folyamatból, a részvételi folyamatból, és nekik termeli az áramot, nekik termeli az energiát, akkor azt gondolom, hogy azért ezen is túl lehet lépni. Egy kérdésem lenne még így zárásul, hogy ugye csináltatok-e fenntarthatósági jó példákat, gyűjtöttetek így szerte az országban, tehát ilyen közösségi energiás kezdeményezéseket. Mit mondaná, mi a tapasztalat, tehát hogy hogyan lehet tényleg így a magyarokat így ilyen közösségi energiás kezdeményezésekre motiválni? Mi a tanulsága ennek a felmérésnek?
0: A tanulsága nagyon röviden az, hogy ezek mögött, a kezdeményezések mögött általában egy-egy ember van, és ha ő viszi a hátán, akkor ez megy, ha ő valamiért kihullik, akkor ez megáll. Tehát sajnos a magyarországi körülmények nem kifejezetten kedveznek ezeknek a közösségi kezdeményezéseknek. A másik, ami nagyon-nagyon lényeges, az úgy gondoljuk, hogy igen, tehát itt is a társadalomtudományi szempontokat itt be kellene hozni ezekbe a projektekbe, mert sokszor azt látjuk, hogy itt is csak a műszaki meg a gazdasági szempontok vannak ott, és születnek döntések, és ezek azok, amik meghatározzák azt a hosszú-hosszú éveken át tartó folyamatot, ami aztán elvezet valahová, de közben sajnos kitermel, mert hogy nem vesszük figyelembe a társadalomtudományi szempontokat, a kommunikációt, fontosságára nem kérjünk elő hangsúlyt, ezért nagyon sokan elfordulnak ezektől a projektektől, a legjobb szándékú kezdeményezések ellenére is. Tehát nagyon-nagyon
1: akik túlélnek projektek, tehát hogy akik tényleg így fennmaradnak, azok mi az a kulcsfaktor, ami szerinted fontosabban, hogy tényleg ezek a projektek, azért vannak projektek, ilyen kezdeményezések Magyarországon, hogy mi az a tényező, ami miatt mégis valahogy kitartanak, mert ugye, hogy azért egy emberen túl azért csak-csak ott egy

0: közösség is valamilyen szinten összetart?
1: Én szerintem nem. Én, ha valaki engem kérdez, itt arról van szó, hogy van egy-két olyan megszállott ember, aki ezt valamiért fontosnak tartja, és tűzön vizen végigcsinálja, és ha szerencséje van, akkor tud maga mellé találni megfelelő partnereket, akik szakembereket, akik ebben őt segítik. Talán egy olyat tudok az országban, ahol talán ezen a szinten már átléptek, de tehát, hogy most már ott kialakult egy olyan nagyon komoly szakmai közösség, amelyiket nem lehet csak úgy eltörölni, de tehát, hogyha egy ember kiesik, az menni fog tovább az a szekér, de én attól
2: félek, melyik ország?
1: Tessék?
2: Melyik ország ez?
1: Ez most Magyarország.
2: Ja, nem, csak azt hallottam, hogy van egy egyetlen ország.
0: Melyik az a példa?
1: Igen. Nem, egyetlen példa van, bocsánat, jó, egyetlen, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam itt. Mindegy, szóval nem szeretném megnevezni, mert akkor nehogy a többiek azt mondják, hogy éppen őket lehurrogtam, hogy ők nem jól csinálják. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy tényleg erre nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a nagyon komoly ellenszélben, amiben dolgozunk, ebben sajnos a műszaki szempontokon túl igenis az embert is látni kell. Tehát az embert, ahogy itt Alexandra is mondta, nagyon-nagyon lényeges, hogy bevonjuk ezeket az embereket, a közösségeket, és ennek is Magyarországon a jogi környezet, hát, hogy finom legyek, nem kifejezetten kedvez. Németországban, Dániában, és még lehetne sorolni, hogy hány országban ez gyönyörűen működik, megvan ennek a jogi alapja, az emberek összeállnak, szövetkeznek, most egy csodálatos példa az a koppenhágai szélfarm, ahol 40 megawattnyi turbinát telepítettek, ennek az 50%-a a koppenhágai lakosságnak a tulajdonában van, bevonták őket még abba is, hogy ezeket a turbinákat mondjuk hogyan rendezzék el, hogy most mit tudom én, 3 sorba legyen 8 darab, vagy 2 sorba legyen 10 darab, vagy mit tudom én, szóval most, és érdemben meghallgatták a véleményüket, és ennek alapján hozták meg a végső döntéseket, és valósították meg a projektet. Szóval, hogy tehát enélkül ez valószínűleg nem fog menni. Mindenképpen ennek egy olyan jogszabályi hátterét kellene nagyon-nagyon sürgősen létrehozni, ami az ilyen jellegű kezdeményezésnek, szövetkezésnek valamilyen módon egy biztos hátteret adna, mert akkor tényleg beindulnának a dolgok. Hát elég látni azt, hogyha egyénileg is az emberek lehetőséget kapnak, ugye itt is most van ez a 3 pályázat, amit ki fognak írni egy-két napon belül, ezek a nyakamat teszem rá, hogy 3 napon belül ezek a keretösszegek el fognak fogyni. Tehát az emberekben igenis, hogy van egy nagyon komoly késztetés, most már eljutottunk oda, hogy a megújuló energia olcsóbb, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ez egy, hát nem is tudom, meglehetősen 20. századi megközelítés, hogy hát a megújuló energiák drágák, és sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának is a legutóbbi állásfoglalásában azt lehet olvasni, hogy hát a napelemek alkalmazását majd mit tudom én 10-20 év múlva újra gondoljuk, de addig csak ilyen szigetszerűen, itt tanyákon, meg nem tudom én hol, és ezt 2010-ben publikálták a Tudományos Akadémia szakemberei, tehát ez a nézőpont, ez a 20. században még talán elfogadható volt, de ma már a 21. században tartsuk már a lépést a külföldi eseményekkel, és vegyük már észre, hogy nálunk sokkal-sokkal kedvezőtlenebb országok, mármint földrajzi, meteorológiai értelemben, tehát sokkal alacsonyabb napsütéses órák számával, egészen döbbenetes napelem kapacitásokat hoznak létre és működtetnek. És ehhez még egyetlen adalék, tehát hogy mennyire igaz az, hogy itt érdemes napelemekkel foglalkozni, nemrég jelent meg egy európai felmérés, ami az összes EU országban végignézte, hogy milyen hatékonysággal működnek a napelemek, ha odaraktuk őket. És Magyarország ezen a listán a 3. helyen áll. Spanyolország és Portugália előznek bennünket kizárólag. El lehet gondolkodni persze, hogy ez miért. És a szélturbinák kapcsán is. Túlhaladott az a nézet, hogy Magyarországon nincs szél, amit az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokon és a magyar szakemberek képviseltek sajnálatos módon. Hát igenis, van szél, és a magyar szélturbinák ugyanebben az európai összehasonlításban a 4. helyen állnak.
2: Fantasztikus. Köszönjük szépen, ez az optimista jövőképpel búcsúzunk. Köszönjük szépen, tanár úr, teljes körű tájékoztatás és inspiráló gondolatokat. Alex, amíg itt valamit szeretné, egyetlen percben jön a szürke.
0: Igen. Annyi, hogy pontosan ezzel foglalkozik a közösségi energiaprogramunk, tehát az mtvs.hu per közösségi energián készítettünk jogi felmérést, hogy hogyan lehetne javaslatokkal javítani a jogi helyzeten, hogyan lehetne pénzügyileg jobban támogatni ezeket, illetve gyűjtöttünk számos jó példát Magyarországon közösségi energiára, de várjuk a további jó kezdeményezéseket az mtvs.hu-n.
2: Köszönjük szépen mindenkinek, aki ma velünk volt a héttérítőben. Ne felejtsétek el, a mai nap az élhető világok tematikus nap, egészen este 8 óráig. Most majd jön utánunk a szőke, csonka, bádogdob, harmadik utas, kontúr, rehabatortán és így a zöld mese. Egész nap az élhető világról lesz szó. Mindenkinek nagyon szép és boldog hetet kívánunk. Szevasztok!
3: Szevasztok!

Jó reggelt kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándörögről, az Ősök házából. Clifton Shaneyét halljátok, a Montreux Jazz Fesztiválon egy élő koncertjük volt annak idején, ugye ő a Zydeco királya.

0: Na, jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Tilos Rádió. A Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Tali Ándörökből, az Ősök házából. Természetesen ugye a Tilos Rádiónak ez a vidéki szekciója. Ez azt is jelenti, hogy amikor csak lehetőségünk és időnk van rá, akkor megpróbálunk minél több minden hírt, híranyagot hozni innen. Nem csak Veszprém megyéből, hanem amerre járok az országba, vagy járunk, a különböző kistérségekből, falvakból, de én azt hiszem, ez kimondható az egész Tilos Rádió minden csapatára, a műsorvezetőkre, és szerintem ez nagyon jó. Elsősorban a fővárosiaknak mondom, hogy ez azt is jelenti, hogy a hallgatói közönségünk az elektronikus médián keresztül azért az ország különböző tájáról is itt van, jelen van velünk, legyen az Szegvár, legyen az Derekegyháza, legalábbis régen, amikor én gyerek voltam Szentesen, akkor Derekegyházának mondták, most úgy tudom, hogy a hivatalos név az Derekegyház. Azt nem tudom, hogy milyen változás miatt alakult ez így, de összefoglalva gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy Csongrád megyéből, Békés megyéből, Hajdú-Biharból, Borsod, Nógrád, Zala, Baranya, és végig lehetne sorolni minden, honnan vannak hallgatóink, és ha jól tudom, akkor külföldről is. Meglepetéssel is szeretnénk ma szolgálni, mert biztos emlékeztek rá, hogy régebben már voltak például az Ősök házán élő koncertek is. Az azt jelenti, hogy például Takács Eszter látogatott már ide el hozzánk, és Illés Sándor segítségével ugye a mikrofonokat úgy tudtuk elhelyezni, meg a Bors együttes is volt itt, hogy komplett kis koncerteket vittünk, hoztunk ide nektek az éteren keresztül. Remélem, hogy ma is ugyanígy be tudunk a mai tematikus napba kapcsolódni. Most megnézem közben itt a szerkezeteimet, és a szeptember 22-i, tehát ez egy élő rádióműsor, jelezve annak a hallgatónak, aki minden alkalommal a hétfőn így ideírja, hogy ez egy koncertműsor, szeptember 22-e van, és Sanyiék segítségével Budapestről megérkezett a Szignál is. Ha minden jól megy, akkor a mai tematikus napnak a szignáljával szeretnék kezdeni, és még egyszer mondom, hogy utána majd lesz egy meglepetésünk is.
1: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról. Hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehet te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.
0: Így vagyok, itt vagyok, jó napot kívánok, tehát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tilos Rádió, csak közben már a meglepetéssel is próbáltunk itt foglalkozni, tehát ide az Ősök házába Tali Ándörökre megérkezett kedves vendégünk, Takács Tamás, Zánkáról. Dörögthöz képest Zánka nincs olyan nagyon messzire, például Csícsó település, vagy Tagyon közel található Zánkához, ha innen nézzük, vagy Balatonszőlős, aztán egyel arrébb azt hiszem a Káli medence is meghúzódik ott, én úgy tudom, a csicsói borok azok nagyon jók, a zánkai borok nagyon jók. Gyógynövényekkel kapcsolatban van itt a vendégünk Tamás, és én szeretném, hogyha a mai délelőttöt itt a vidéki szekció az erre is rászánná, úgyhogy nem sokára kezdődik egy beszélgetésünk. Ez azt is jelenti, hogy majd először egy kis bemegyünk,

0: Jó, akkor visszatértem ide, lehakítottam egy kicsit a zenét, tehát akkor most a cseteseket kérdezném, hogy ugye az egyik csetes kedves hallgatónk, a 451-es azt írja, András, nincs hang. Aztán ki nem tudom mondani a nevét, angol szavakat összeépítve egy ilyen barna színű kedves hallgatónk írja, hogy Bandi, ez most büntetés. Akkor itt most kérdezném, hogy a büntetés a zenére vonatkozik.
1: Programajánló következik.
2: Tilos maraton a Dürer kertben.
1: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
2: Tilos maraton!
1: Koncertek, nagy termépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightcore, Bardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András, Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob, Haladó, Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Levaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringásnap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemlet.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed el? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell ospirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maratonnak üretem.
0: Programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezen a héten nagyjából befejezzük Isaac Asimov Caves of Steel című hangos könyvének feldolgozását. Egy pár perc fog lemaradni, ezt majd a Tilos Szájtról utoléritek. És ez a befejező rész alkalmával vendégünk Adam Salmon, a Déli Bábból, aki Novation Base Station-nel fogja kísérni az űrváros hangulatát.

Szekciós Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Isaac Asimov, Acélbarlangok, azaz Caves of Steel című hangoskönyvének, illetve regényének átdolgozását. És most még a kicsengést halljátok, ez a Novation Base Station. Adam Salmon jött egy kicsit live-ozni. A maradékot pedig a tilos oldalról letölthetitek, ugyanis körülbelül 9 perc maradt. Ezt már nem játszunk be a rádióba, de a tilos oldalról hozzáfértek. További hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

először. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, minnyájatoknak egyenként külön.

Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszak fény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én. Elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban lossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. Úgy sejtem. Örömhírt hoztam. Örömhírt, jó hírt. Titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről, a legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom verselni.

0: Korinti Frigyes. Először.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Meg. Elmondhatom.
1: Elmondom hát mindenki. Próbáltam súgni szájon és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy. És amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
0: Az egyik forró és piros lett tőle.
1: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
0: A másik jéggé dermedt.
1: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Elmondom hát
0: nevetni kezdett.
1: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Nem mondhatom el.
1: Nevetni kezdett, és én is nevetni.
0: Elmondom hát.
1: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
0: Szólok.
1: De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelent se borban és fenyérben. Hiába vártam sóvár ügyen. Nem méltatott rá, hogy őt vigyen.
0: Nem.
1: Nem mondhatom el senki.
0: Nem mondhatom.
1: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
0: sokszor jobb lett volna
1: és álom a jóság, de
0: mert álom a
1: bűn, több a valóság,
0: hogy itt vagyok már, de minden álomnál több a valóság,
1: és még itt vagyok,
0: hogy itt vagyok,
1: tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: S tanúskodom a nap.
1: Én Isten nem vagyok, nem egy világ. Se éjszak, fény, se álló.
0: Se éjszak,
1: se álló. Nem voltam jobb, se rosszabb senki.
0: Nem voltam jobb, se
1: ember, aki él. Mindenkinek utódja őse. Mindenkinek rokona ismerőse. Nem mondhatom el senkinek.
0: Mindenkinek.
1: Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én.
0: Nem mondhatom el senki.
1: Elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám.
0: Elmondanám. Elmondanám. De béna a kezem, dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek.
1: Emeljetek fel szólni, látni,
0: élni.
1: Élni. A csörgő
0: lent a porban nem
1: lesz. A csörgő
0: elmondott.
1: Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
0: Egy láb mellemre.
1: Emeljetek
0: fel a magasságot, egy szószéket a sok közül.
1: Engedjetek fel lépcsőjére.
0: Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.
1: Még nem tudom,
0: még nem mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem öröm.
1: De úgy sejtem.
0: Öröm. Jó hír. Titkó.
1: Öröm hírt hoztam én.
0: Neked. Kiket szedünk. Álvány. Tátott szemben.
1: Titkot és szivárványt. Nektek, kiket
0: nem
1: szerettem.
0: Senkire.
1: Álván tátott szemmel. Csodára várj. Amit nem mondhatok el senkinek.
0: Radnóti Miklós.
1: Amit majd elmondok mindenki.

albatrosz. Olykor matrózi nép, kit így csíny kedvre hangol, albatroszt egyrabú, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombások adnak át. Alig teszik le a fedélzett padlatára, a kéklő légura esetlen, hús, beteg, lejtik két felé fehér szárnyát, mint két nagy szárnyán kalandra szállt, most sántít suta félszel, még tegnap szép csoda, a rút röhelyre kész, csőrébe egy legény pipát dugdosva élszel, másik majmolja a tört szárnyú vicegés. A költő is ilyen, de légi herceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép, csak vadva hota várja, s megbotlik óriás két szárnya.

Charles Baudelaire, az albatrosz. Olykor matróz nép, itt így csín kedvre hangol, albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jég ura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árba, és mint két nagy evezőt vonszolja csükketek. Szárnyán kalandra szállt, most sátét sut a félszel. Még tegnap szép csoda, marút, röhelyre készt. Csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel. Másik majmolja a tört szárny picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa annyil, s a vihar dühe szép. De itt len bús rab ő, csak vadhahóta várja, s megbotlik óriás két szárnyába, ha lép. Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként kicsit. Ahogy a távoli visszhangok egyben vannak, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok. Oboa édesek, zöldek, mint a szavannák. S mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják. Mint az ábra, mosolsz, tömjél és benzoé. Test s lélek mámor a zengben. Ég felé. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze égve. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dől. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotban gyúrt tű és gyűlölet, undor és félelem, s mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok, hogy szuhognak. Ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései. S úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki élsz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörem, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletve, vond s ölelt hangokon át. Hadd élvezze fehér s forró nyarok sírata az őszutól

0: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák meleg mappán és tarkaképen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fölkörében, s ha már emlékezünk, mély kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kósza kedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizet. Van, akit futni kész, megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkát, fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharapsa, réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmalást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalomsivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó, nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk, kiállva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd. Vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk, elektráthoz evez, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra, ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
1: Őszi. Sötétség és hideg vesz körülem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a környezet. Visszajön az egész tévelé. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtök lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok. Nem szomjazom szemed, szobád és a tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren vagy. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívem, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugarát.
0: Az idegen. Mit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különösileg? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le compte de
2: irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

tudod lehet egy arc ígérete. Szeretem sápatlány lágyív szemöldököd, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyadtan így biztat. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mind igaz, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terpet széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp oly

0: Füstmilán. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófölte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal keni homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak, hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki, mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég, mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyílt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág szárajba ütközött. Nem is egy nadrág sokféle színe miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uramisten, még nem volt itt a tavasz, tél volt, még keserű tél. S az embere vászonnadrág láttán kicsi megborzongott, nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszélt, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rossz ér, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatalember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai figurra. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mint olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős, válaszolta nékem egy nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajta, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintíme barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésük után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési évekén. Tehát bátyám gondoltam én, s ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koromnak.

0: Móri Zsigmond, miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisé tudmékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadva. Igaz is, mit kell neki reggeli-reggelé, hogy éppen annyira? De csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az izé miskároló csaklite, hogy a hernyó nyűvessze, hová a korságba kajtabajtátok. Ott nézzekend, ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Biccent a hiteses, már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszon nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már medvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi. Nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot, hunnogva, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának, a nap is hányja bogarát. Odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt. Pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Lötyintette a kalap szederjét. Ad csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No! Hát így? De nem a... Amma nem... Nem én! Hát márga kubikuskend vagy cservesz!
1: Az anyád!
0: Pipázott, felállt, egyet bökött a bicskával, szépen egyenesen. A hasa alá annak, meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle, rángott egy párat, aztán nem izgett többet. A másik próbált a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek? A fene vigye, be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember, szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt. Állatszámadó. Hát csak adja kend, majd béviszem. Úgya, Aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap, s ballagtak tovább a törvény felé.

0: Móri Zsigmond, népies. Turidori Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelki. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, murami, te murami, te! Hódolni a gyermélyenek ilyen. Bétökkel vágtál csülönkben. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte pörzött. Akkor mint a kanaloszlány, kibicsakt a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigaraszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzést. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony. Az a szegény asszony. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a teftibe, egészbe, és csak úgy sunycsutyából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muram is, te Bila, merre lófrálsz? Beszélt Dani. De a szemét már elöntötte a hímes vér haza.
1: Merre?
0: Rüstölt a ján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja-e? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta újfent a derek hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrdott a pörösös duzzató érzája. Anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fejkézbe kapta a ját, egyet roppantott, és megcsóválta a feje mellett. Úgy lett meg a ját, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézt, és már torlakozott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testén végig bizsembozsongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látta. Ilyen igazi erős férfi. Az meg jött felé.
3: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony. Istál a bucse, asszonyok, bucskor, lölkem, mondta Túri Dani makacsmeret. Egyszer csak fogtos, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal. Kirepett a füléjét! Hímsó forróság fogta el a hímsó ilyen förtelem személy kalázsára. Megkábult, összebágyott, lecsuppant, odarigyent a férfizekés melleteteire. Először látott igazi férfit. Erős, ősösztenő, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú füstös férfit. Az igazi! A nagyot, a kérlelhetetlen, az ő ösztönös.
1: Te szép, te én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a léltan, pihegve, mint a nyaratsza kicsibbe. Dani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogatott. Kipeget utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó hercegét vele szembe három bölénnyel, Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a tömörkei, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkei, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keserveset, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, riszálva odakente a palánkhoz, még be is úszta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogával, s leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meningét tovább száll. Népies irámba.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harabd. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserleg szétreped, hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hej, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkadt bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön bele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testivel egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg. Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes réhal. Merre? Rüstölt a jár nyelveskésen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta új fent a dereka hallását.
1: Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorintgatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulján. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a fejet. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesett. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utára. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten.
2: Please remember to take all of your belongings when leaving this taxi and ask the driver for a receipt. Thank you for riding with us.
3: But you got a rock.

koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondotta a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem, gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács, velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadnak kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem. Igen, engem. Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mint ha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyán,

veleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos, súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene. Nem, nem, uraim, hogy is mondta a kis kacsa, szelíden és szégyenkezve, ahogy hátrahajtották a nyakát, ez a kés nem való ide, ebből nagy baj lesz. Ne suttogjunk, uraim, mindent hallanék, ha nem resteleném magam figyelni. Ne suttogjunk. Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb, és szemérmetlenebb. Ne suttogjunk, ez nem méltó. Én nem tehetek róla. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk. Takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárnok, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

0: nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olive Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébren van. Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallottam?
1: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap.
1: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: Micsoda, hát nem 12 napja operáltak meg?
1: Na ne bolondozzon.
0: Hát mikor operáltak?
1: Ma reggel.
0: Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
1: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
1: Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltózhatik ismerni Kant disziplináit, tér- és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottsága, amely a szemlélettől függetlenül...
2: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
0: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv, Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelje. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalenn, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. Negyed óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, három héttel a műtét után a benyitó olivekrónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
2: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
2: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem. A kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán két lépést tettem, megálltam, megint tettem két lépést.
2: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
2: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Saltsöbadet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felén fut. Uncle, uncle! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrányjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva rád. Egyet más sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, kicsi néni, mert egy kicsit így is megérdemlem.

0: lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

0: Eredj, Filosztrát, serkensd örömre Athéni fiait, ébreszt föl a kedv játszi szellemét, a mélabút űzd a halotti házhoz, sápadt alakja nem közénk való.
1: Megyek, felséges.
0: Gyorsan közelget szép Hippolitám a nászi óra. Négy boldog nap új holdat derít föl, oda mély soká fogy evvén hold nekem, s epeszti vágyam.
2: Majd csak leszáll le négy nap éjbe már, s elálmodozza négy éj az időt, s akkor a hold, mint az égre ujjan felvont ezüst ív, fogja nézni dús mennyegzőnk éjjelét.
0: Kard volt ugyan kérőm, Hippolita, bántalmakon vevém szerelmedett. De a mennyegző más hangból megyen, az fény, az ünnep, az vígság legyen.
3: Üdv és szerencse, nagy hírű vezér!
0: Üdv, jó Egéjusz! Nos, mi jót hozasz?
3: Panasszal és bosszúsággal teli jövök a leányom Hermián iránt. Demétriusz, állj elő!
4: Uram!
3: Kegyelmes úr, ez az, kinek ne ül ígértem őt! Lizander, állj elő! És ez itt, uram, ez bűvölének gyermekem szívét! Te, Lizander, adtál néki verset, s váltál szerelmi zálogot vele, csellel csenét ki gyermekem szívét, s tetted vanyar dacossá ellenem az engedelmest. Tehát, uram, kegyelmes úr, ha itt fejdelmi színed előtt se vállalná Demétriuszt, Athéne ős jogán követelem, hogy mint enyémmel bánhassak vele, s vagy ederéki fiúnak adjam őt, vagy a halálnak, mi törvényeink rögtön fejére szabnak, így esek.
0: És Hermia?
2: Felséges.
0: Fogadj szót, szép leány. Demétriusz jeles, derék fiú.
2: Lizander is.
0: Magában ő is az, de nem bírván atyád ígéretét, a másikat kell tartanod jelesbnek.
2: Ó, bár szememmel nézné őt, atyám.
0: Jobb, hogy te nézd atyád eszével őt.
2: Kérem, bocsásson meg, felséges úr. Én nem tudom, mit ész ívak merővé, de kérem, hadd tudjam, kegyelmes úr, mi az, mi érhet legrosszabb, ha én Demétriuszhoz nőül nem megyek.
0: Halállal halni meg, vagy mindörökre száműzni férfi körből tenn magad. Vesd hát szíveddel számot, Hermia. Vizsgáld meg ifjú pesgő véredet. Lesz-e erőd, ha most szót nem fogadsz, viselni veszt a szűzek öltönyét. Háromszor áldott ki vérét leküzdve, e szűzi pályát híven futja meg, hanem letörve mégis boldogabb a rózsa, mintha szűz tövisein áldott magányban nő, él és hal el.
2: Úgy nőjek, éljek, halljak én, uram, mint sem lemondjak szűzi szép jogomról e férfiért, kinek gyűlölt igáját szívem hódolva el nem ismeri.
0: Időt adok még a megfontolásra, s majd a jövő új holdkor, az napon, mely szép arámmal engem összefűz örök Frigy által, vagy halálra készülj, mint engedetlen ősz atyád iránt, vagy hogy Demétriusznak nője lész, vagy a Diana oltárán örökre sivár magános életet fogadni.
4: Hajolj, szép Hermia, s te is, Lizander, add fel jogomnak áligényedet.
5: Bírod Demétriusz atya szerelmét, hagyd nékem a leányét, vedd el apját.
3: Gúnyos Lizander, jó, ő bírja hát szerelmem, s ez néki adni kész, ami enyém. A leány enyém, azért Demétriuszra átruházom őt.
5: Uram, vagyonra, vérre nem vagyok alávaló. Szerelmem gazdagabb, van birtokom, csak olyan jó rendezett, hanem különben, mint Demétriusznak. És ami több, mint mindekérkedés, engem szeret szépséges Hermia. Miért hát feladni gyáván jogomat? Demétriusz, szemébe mondom ezt, ne dár leányát, a bájos Helénát, szerelmi csábítással megnyeré. Az most eped szegény, híven eped, bálványozásig, e rossz hűtlenért.
0: Hallottam, erről volt is szándokom beszélni, megvallom Demétriusszal. De szorgos ügy bajom közt feledén. Azonban jár velem, Demétriusz.
4: Uram?
0: Egéjusz, jertek mindketten velem. Egy kis magános lecke vár reátok. Te meg szép Hermia szeszélyidet atyát parancsának rendeld alá. Másképp Athéne zord törvénye, melyet nem áll jogomban meglágyítani. Halálra vagy rideg életre szám.
6: Hát te, szerelmem.
0: Jel, Hippolita. Gyerünk, Egéjus és Demétriusz, egy más dologra majd nászunk körül használni foglak, s hol mit közleni, mi bennetek közelről érdekel.
3: Tisztünk parancsol, vágyunk vonz követni.
7: Na édes, arcod miért így halovány? Rózsái miért hervadnak így hamar?
8: Tán, mert eső nincs rájuk, bár szemem viharja őket váltig öntözi.
7: Ó, jaj! A hű szerelmek folyama, amennyit én olvastam, vagy regében hallottam, kényelmes nem volt soha. De majd a vérség volt különböző.
8: Ó, fájdalom, nagy lenni a kicsinyhez.
7: Majd korra nézve állt be akadály.
8: Ó, bosszuság, vén lenni ifjúhoz.
7: Majd a rokonság választása dönt.
8: Ó, kész pokol, szeretni más szemével.
7: Vagy ha a rokon szem fűzte a frigyet, halál, betegség, harc rohanta meg.
8: Ha hát a hű szerelmet akadály gyötörte mindig, úgy sors végzett ez. Azért tanítson tűrni egy kísértet. Ha már ez oly szokott szerelmi baj, mint álom, ábrán, vágy, könnyek, súfaj, szegény szerelmünk után.
7: Jó hitben élsz, de hall csak, Hermia. Van nékem egy jó néném, aki özvegy, dús jövedelmű és gyermektelen, lakása innen 7 mérföld csupán, és engem szeret, mint egyetlen fiát. Ott elvehetlek, édes Hermiám. Athéne zord törvénye ott nem ér. Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel atyád lakából, és ama ligetben, mely városunkhoz 1 mérföldre van, hol téged egykor s a kedves Helénát találtalak volt május ünnepén, ott várni foglak.
8: Esküszöm ámor legfeszes ízére, s aranyhegyű nyilára itt neked. A hű galambra, mit kedvel citére, s mindenre, ami forrasz szíveket, amennyi férfi hit már szegdelőn, mely számra több, mint nő valaha tőn, hogy holnap éjjel a mondott helyen, hű kedvesek bizonnyal megjelen.
7: Úgy legyen, édes. Ím Helena jő.
8: Hová sietsz? Helena szép magad.
9: Szépnek gúnyolsz, vedd vissza szép szavad. Boldog szép, mert szeret Demétriusz, kit szép szemednek sark csillagja húz. Ó, mondd, hogyan néz rá? Mi a cseled, melyel szívét úgy megbilincseled?
8: Mordan tekintek rá, mégis szeret.
9: Ó, hogy mosolyom, annyit nem tehet.
8: Ha megszidom, szerelmel viszom rá.
9: Ó, bár imámban volna ennyi vonzás.
8: Utánom jár, ha még úgy megvetem.
9: S engem kerül, ha még úgy szeretem.
8: Nem én hibám, Helena, hogy imád.
9: Csak bájodé. Ó, volna enyém hibád.
8: Légy nyugton, engem ő nem lát soha. Lizander s én szökünk innen tova. Amíg Lizandert nem láttam, Helén, Athént paradicsomnak képzelém. S ó, lásd, szerelmünk mennyi két adott, hogy üdvöm így pokollá válhatott.
7: Helena, tőled miért titkoljuk el? Holnap, ha főbe éjjj útra kell, s ezüst arcával hat tükrébe néz, s híg gyöngye a mezőn elhintve lész, midőn a biztos éles csak tanunk, Athéne kapuin elillanunk.
8: És a ligetbe, hol frissibb olyan szoktunk heverni pázsit nyoszolyán kiöntve gondtól dagadó szívünk, Lizander és én össze ott jövünk. Onnan Athénének fordítva hátot, megyünk keresni új hont, új barátot. Isten veled, barátnő, zárj imádva, s Demétriusz szeressen meg imádva. Légy ott, Lizander, holnap éjfelig szemeink egymás kéjét nem ízlelik.
7: Ott, édes, ott. Éj boldogul, Helén, Demétriusz viszonzó kebelén.
9: Mi boldog némely ember. Engem éppen úgy szépnek tart mindenki Athénében. Mit ér? Demétriusz ízlése más. Csak ő nem tudja, mi köztudomás. S mint ő csalódik, Hermia kecsét nagyítva, túlzom én az ő becsét. Most a szökést megyek tudtára adni, majd éjjel a ligetbe fog szaladni utána, s ha ezért hálája vár rám, nagy áron vettem a féltés nagy árán, de látnom azt, ha majd a távozó üresen tér meg. Oly jutalmas!

0: انت ذكي استار شوشك.
1: رجلو بلا صوله بشتغل كتير ليبرا ليبرا ليشتا سري.
0: انت واجونا ليشتا مين دوزون فير فيوك نفي رول اكي اجيس اتين بن كيبش نك طلالتوك هجا مي كوميديان بنا فيدلن és a fejedelem mielőtt menyegzők estvéjén föllépjenek.
1: Először is vackor barátom, halljuk miről traktálod, hanem aztán olvasd a játszók neveit, stb.
0: Na hát, a darab egy igen síralmas komédia, vilámos és kisbe horzasztó kegyetlen halálája.
1: Mondhatom, igen jó darab, és furcsa. Na már most, vaszkor barátom, szólítsd a játszókat lista szerint. Sorba, uram, sorba, sorba, sorba.
0: Elejjen hát Kiki, amint szólítok. Dubolj Miklós Takács.
1: Jelen. Mi a szerepe, Miklós?
2: Tovább.
0: Te, Dubolj, Pirámusnak vagy beírva.
1: Mi az a Pirámus? Szerelmes. Az zsarnok.
0: Zsarnok? Szerelmes. Szerelmes bizony. Kicsuk a szerelemből gavallírosan megöli magát.
1: No lesz sírás, ha azt amúgy Isten igazában eljátsza az ember. Ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének. Vihar indítok, számakozást terjesztek némi nevűvésben. Halljuk a többit. Azonban legfőbb gusztusom van, zsarnokot játszani. Herkules pompása játszanám, vagy az oly szerepet, melyben törni zúzni kell minden. A bírcs dühöngs, a szikla töng, rombolva döng a börtön zárán, és kémus gyors, kereke forcs, jó vagy ma a sors, támad sugele. Ez egyszer fellengünk. Na, olvasd a többi játszót. Á, ez már Herkuleshez illődő zsarnoki dű. A szerelmes inkább csak tikereg.
0: Dudás Ferenc húvóboldozó.
3: Itt vagyok, barátom, vacskor.
0: Te Tisbével birkozol meg.
3: Jó, mi az a Tisbe? Kóborlovag?
0: Dehogy. Kisasszony, akibe Pirámus belé szeret.
3: Ménkűbe. Ne hagyd nekem leán szerepet. Hát hova teszem a bajuszom?
0: Az mindegy. Játszhatod állarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
1: Hát lehet takarni a képet. Ide nekem Tisbét is. Rettentő vékony hangon tudok beszélni. Tisbé! Tisbé! Ach, piramis, édes kincsem! Tisbét hív! Hívet színe!
0: Nem, nem! Te Pirámust játszod. Te meg Dudás Tisbét.
1: Na jó, tovább.
0: Ösztövé Róbert Szabó.
4: Itt vagyok, barátom, Vaszkor.
0: Ösztövé Róbert, te a Tisbe anyját fogod játszani.
4: Az anyját.
0: Az anyját. Orrondi Tamás üsfoldozó.
5: Itt vagyok, barátom, Vaszkor.
0: Te meg a Pirámus apját. Én meg a Tisbe apját. Gyalú Asztalos.
6: Itt vagyok, Vackó.
0: Te az oroszlán szerepét.
6: Oroszlán.
0: Igen. Most már úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
6: De le van írva az oroszlán szerepe. Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
0: Játszhatod azt extempore, hiszen csak ordítanod kell.
1: Ide nekem az oroszlánt is! Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá, ordítson még egyszer, ordítson még egyszer!
0: De már minek ordítnál oly rettenetes, még holtra ijesztenéd a fejedelemnőt, s az asszonságokat, hogy elkezdenének zsikoltozni, s akkor nem kéne több, hogy mind felakassanak bennünket?
7: Bizony, fel is aggatnának egy lábi!
1: Elhiszem azt magát, mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, Csupán annyi eszök maradt, hogy bennünket felkösenek. De farszítom a hangomat. Olyan szennén fogok ordítni, mint a szopós galamb. Úgy fogok ordítni, mintha csalogány volna.
0: Nem, te nem játszhatol egyébet Pirámusnál, mert Pirámus kedves arcú legény, nyalka legény, amin ő csak nyári napon láthatni, igen szeretetre méltó úrfi, tehát minden esetre Pirámust kell játszanod.
1: Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
0: Hát amilyennel tetszik.
1: E szerint vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franc koronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
0: A franciák közül némelyiknek már egy szál szőre sincs, akár sima állal játszanád. De ura, itt a szerep. Kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, és akkorra gyűjjünk össze a Várligetben, a várostól egy mérföldnyire, ott a szép holdvilágon megtarthatjuk a próbát.
2: Jó.
0: Mert ha városba gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki, és az egész dolog kipattanna. Addig én összeírom a darabhoz kellő rekvizitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
1: Ott leszünk, mert ott a próbát nagyobb obszönitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzáláson tanulja be, mint a karikazsapás agyé.
0: A fejedelem cserfájához gyűrünk.
1: Jó vagyok, törik szakad!

0: akit néhány csöpp harmatot szedek, ki gyöngyül akasztom a kikircs fülébe. Jó ét, rüpők szellem, én már megyek, mert jő királyném és tündéri népe. Ma a királynak lesz itt mulatása. Vigyázz, hogy a királynét meg ne lássam, mert Oberon dúl, fúl rá, amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüktette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja, de a királyné csak nem engedi. Felposzolózza, s úgy szeretgeti. Nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopácsba.
1: Vagy én csalódom szemrefőre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedik, nőt lelke fogytáig köpültetik. Higgadni a sört meg nem engedi, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes put nevem szólít, segítek, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találta a cimbora! Hát én vagyok az évig vándora, ki Oberont is megnevettetem, ha az abszult a ményt rá szedem. Nyerít be hozzá, mint szép kancalon! Yeah!
0: Én anyu, vackolgyaránt rejt a kancsófenet, kiváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind a szűkeblére fut.
3: Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz háromlábú zsámolyul, kibiccenek alóla, felborul. Ó, végat is majd megfúr, úgy köhög.
2: A tempi oldalához kap röhög, küzdköl, csuklit nevetében, hitet mond rá, hogy ki jól, sose nevet.
3: Félre tündél, itt jö Oberon.
0: Bárcsak ne, mert amott meg asszonyom.

0: Üdvözd, Nelly, gőgös titán.
1: Ach, féltő Oberon, tündérim el, kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Árgy semmi az. Nem vagyok urad?
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe Tézeusszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet Tézeusz.
1: Mindez csupán féltés dühöt koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögrészes ködöt szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont titán? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni Eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jervelünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Add nékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én. Tündérek el, ha nem megyek, látom, cívódni kell.

nem mész ki Eligetből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édes puk!

0: Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalán. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüsholt között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej színelőbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hazi virág, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt. Az ébren elsőbb látta lényel. Hozzi, füvet neked, és légy itt, mire a Leviatán egy mérföldet húz.
1: Szemet kerítnék 40 perc alatt, a föld kerül!
0: Ha nálam elirág, lesem még elszúnyat titán, akkor szemébe csöppentem levét, és az első tárgyat, hogy ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge párján legyen, szerelme vadhevével üldözi. Addig szeméről le bájt nem veszem, mert más világban könnyítenem azt, míg át nem adja nékem a fiú, hanem kiülni. Láthatlan vagyok, kihallgatom, miről foly a beszél.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligetbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űzz tovább.
3: Te vonzasz engem, értszívű delej. Te nem vasat vonz, mert az én szívem hű, mint acél. Szűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni téged.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled. Nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én, ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éj alkalomra s egy vadon hely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséged gazdag értekét.
3: Erényed a kezesség e felé, nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ néz itt reál?
2: Én nem vitálok itt tovább, eresz. Ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Ó, jaj. Templomba, városon, mezőn bántasz te engem. De mit? Sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünkért mi

0: Menj. Ő még nem hagyja el Eberket, hogy te futsz, ő esdekel.
1: Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
2: Igen, mihol van?
1: Kérlek, Hati!

0: spart. Öl kakuk fűnő, hol dús virányt, rukert, sibolya sző, fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmínfok kezet, ringatva ott szunnyat tánccal, zenével, Titánia, egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét, bocsmány képzelet. Ne! Végy belőle! Járd el ezt a verket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa, hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol, kakasszóig velem!
1: Befé, királyom, szolgáld, ott

sem ébren lát, annak hasson bűven át. Azt szeresd meg, azt imád. Tigris, medve, macska bár, s lenne vatkan leopárd, véld, hogy a szerelmi pár. Kej, ha ilyes erre jár. Gőgös titán.

0: Fáradt vagy a bolygásban, angyalom? El is tévedtem, azt se titkolom. Várjunk, pihenjünk, Hermiába, ha tetszik. Míg a nap,
1: ennyi hadó,
2: legyen. Lizander, nézd más fekjeit. Én e halomra hajtom fejemet.
0: Egy hant legyen kettőnk párnája itt. Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
2: De jó barátom, hogyha engemet szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet. Amennyi távolt ifjús lány közt a világi tisztesség kíván, azt tartsd meg édes. Most jó éjszakát. Tartson szerelmed az életem át.
0: Ámen, imádra. Ámen, rebegek. Éltem szakadjon, ha törvényszegek. Most minden enyhét öntse rád az át.
2: Elé a jó kívánónak kíván.
3: Összejártam a cserét, s a tenéit nem lelék, hogy szemén a füledet megpróbáljam, mit te. Tené és cseré, ki ez? Rajta a tenéim ez? Uram, ifja lesz ki, bánts, gúnyol egy aténi lányt. Síme, a szűz is ledőlt. Ágy a nyilkos durva föld. Szendelélek, hogy fekszel-e pinaszhoz oly közel? Hé, fölök, tartsd a szemed.

0: Boldog Hermia, bárhol pihenő, mert van szemében áldott vonzerő. De ki ez? Lizánde.
1: Fekve?
0: Halt? Vagy halszik?
1: Sebje nincsen, vér se folyt. Ébredj! Lizander!
0: Jó uram, ha élsz!
2: A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz! Hol van Demétriusz? Ha! Mint óhajtom, hogy a hitvány nevet kiöltsa kardom!
1: Ne mondj, Lizander! Ó, ne mondj ilyet! Szeresse, Hermia, Istenem! Mit bánod az te? Hermia, tied! Te érd meg azzal!
2: Én nővére? Nem! Sőt, bánom utált perceim körében. Nem, Hermia, hát már szeretem. Hollót, galambért, ki nem a cserében. A férfi vágya értelmét uralja. S te vagy különbleár. Eszem bevallja, idővel érik a gyümölcs növény. Éretlen ifjú voltam eddig én, de bak. A férfikor tejéhez érvem. Az értelem lőn vágyaim vezére. Hí szép szemethez, hol a szerelem édes kalandját írva föllelem.
1: Ó, miért születtem én így hecske gúnyra? Tőled kivált velem így bánni csúnya. Nem elég hát, ifjú ember, nem elég, hogy egy édes pillantás sem nyerék, nem is fogok Demétriusz szeméből, hanem te is gúnyt ülsz egy gyöngeségből. Hogy a nő, kit ifja megvetett, más férfinál sem mer kivéletett.
2: Nem láttam szó. Aludj csak, Hermia. Többé Lizander rád sem és soha. Mert mintha édest élvezénk sokat, annál erősebb undor látogat. Úgy te is én csömöröm tévhitem, légy meggyűlölve, de kivált nekem. És te, szerelmem összes indulatja, tisztelt Helénát, légy az ő lovagja!

Az ember, így jó. Istenem, hamar, hamar, mihol csúszt kebleme? Boldog Isten, miért álmodám, hogy reszketek velem most is. Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet, és te mosolygva nézted vesztemet. Lizander! Nincs sehol, mindenható. Nem hallja, itt hagyott. Se hang, se szó. Lizander! Szólj! Édes Lizanderem! Az égre szólj! Megöl a félelem. Nincs válasz. Értem. Hűtlen itt hagyál. De fölkereslek. Vagy te, vagy halál.

0: Mindegy vagyunk.
1: Stop, stop. És ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöldjebb a színpad, ott az a galagonyabokról öltöző szoba. És egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem.

0: Hallod-e, vacskó?
1: No, mit akarsz, buksizuboly?
0: Van ebben a mi Piramus és Tisbéről szóló komédiánkban egy is, más is, ami sehogy nem fog tetszeni. Egy az, hogy Piramusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani, és ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
2: Isten, Bion, kényes dolog.
1: Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosság.
0: Világért se, van egy ötlete. Az helyre jut minden. Írjatok nekem egy prológust, amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal, hogy Piramus nincs is megölve igazán. És nagyobb bátorságokáért hozzátehetjük, hogy én Piramus, nem Piramus vagyok ám, hanem Zúboly Takár. E majd kiugratja a félcet belül.
1: Jó, prológus meg lesz. 8 meg 6 lábú versbe kell írni.
0: Sose azt! Tudj hozzá 2, legyen 8 meg 8.
3: Jó, hát, hát az oroszlántól nem ijednek meg az asszonyságok?
1: Én tartok tőle, mondhatom.
0: Uraim, meg kell fontolni a dolgot, Isten őriz, asszonyok közé oroszlánt vinni? Rettentő ám az, mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán. Erről tennünk kell.
3: Hát egy másik prológusban ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
0: Nem úgy. Meg kell mondani a nevét. És a fél pofája, hadd lássék ki az oroszlán tarkója mögül. Maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy. Ilyet én defektussal mondván, asszonyaim vagy szép hölgyeim, bátorkodom óhajtani vagy esetezni, vagy könyörögni, ne félje meg, ne reszkesse meg. Itt az életem, az önökért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének. Nem! Én nem vagyok a féle izé. Ember vagyok, mint más. Akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint gyalú.
1: Jó! Jó, legyen úgy. De két bökkenő van még. Egy az. Hogy viszünk a terembe holdvilágot? Mert tudjátok, hogy Piramus holdvilágon beszélget Tisbével?
4: Süt a hold akkor este, mikor játszunk.
0: Naptárt ide, naptárt! Keressük ki a naptárban, hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot.
1: Igen, süt akkor. No hát,
0: a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
1: Igen. Vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral, slámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni. Hanem más bökkenő is van. Fal is kell a nagy terembe, mert amint a história tartja, Piramus meg Tisbe falhasadékon beszélget.
4: Falat pedig nem cipeltek oda be. Mit mondasz erre, Zubor?
0: Hát valaki prezentáljon falat is. Legyen rajta egy kis méz, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő a fal. És tartsa így az ujjait. A nyíláson aztán susoghat Piramus meg Tisbe.
1: Na hát, ha ez elsül, minden jól van. No már most üljön le minden ember, s nézze a szerepét. Piramus, kezd el. S ha vége a mondókádnak, eredj a ma bokor mögé. Így a többi is, amint végszava következik.
5: Miféle rongyon gyűlt lármás had ez, királyném nyugrejéhez így közel. Még szín darab? No, hallgató leszek, stán működő is, ha lesz rá okom.
1: Beszélj, Piramus! Tisbe, hátrább álljon!
6: Jó.
0: Mint a virágok háj illatja Tisbe.
1: Báj, báj.
0: Báj illatja Tisbe. szép tisbe, édes párád, olyat én. De ha ezt hallok, várj csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én.
5: Ripkítja párját ez a pillanat.
1: Hát én mondjam, emát. Hát hogy a butában-e? Hisz értsd meg, csak azért megy el, mert valami nezt hals megnézi, de mindjárt visszajő.
4: Tündöklő piramus. Tündöklő piramus, te liliumlevél. Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa. Te fürge fiatal. Drága kő, jubér!
5: Jubér?
4: Ő, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha. Találkozunk piramus a Linus hírjá.
6: Linus hírjá.
4: Linus hírjá.
6: Ezt nem kell mondanom.
4: Ezt nem kell mondanom.
1: Az piramusnak fogod felelni, hanem te csak fúvod ezt az egész szerepet végszavastól, mindenestől. Piramus, jelenj meg! Végszabad elmondták, ez volt. Nem fárad soha.
4: Mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.
0: Tisbém, ha szép vagyok, tén vagyok csupán.
1: Ó, szörnyű látvány.
6: Zubolj, szamárfővel.
7: Kísértet,
1: csuda.
6: Fussunk, urak, gyorsan, urak.
5: Segítség! Segítség! Üzle, fels, alávezetve, sáron, vizet, tüskén, bukló, gazon, majd ló leszek, majd kan, majd szernyű medve, majd ne kutyává tűzé változom, s nyerít, ugat, röpög, dörmög, lobog, ló, ebb, kan, medve, tűz, utánatok!
0: Hová szaladnak? Aha, ez csak dévajkodás, meg akarnak ijeszteni.
6: Zubolj, téged megbabonáztak? Mit látok a fejedet?
0: Mit? Hát a magad szamár fejét, tudod-e?
6: Isten legyen irgalmas neked, Zubolj, téged kicseréltek.
0: Értem a kujonságot. Szamárra akarnak tenni, hogy megijesszenek, ha tudnának. De azért sem mozdulok innen, akármit csinálnak. Így sétálok fels alá, s danolok. Hadd hallják, hogy nem félek. A hímrigó, mely fekete, narancsszínű a szája. Mely szép a húros éneke, ökörtem, hogy bizony szállt.

0: Mi angyal ébreszt a virágos ágyból?
1: Bízés velé, pacsírt a fi, s igaz mondókat. Dalára egy szép sem meri mondani, hogy hazudik.
0: Kérlek, nemes halandó, énekelj! Fülem szerelmes igéző dalodba, s erőt egy szép erényed ereje. Első látásra már bevallanom, esküdve, hogy szeretlek, angyalom.
1: Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá. Azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamelyik szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
0: Te éppen oly bölcs vagy, mint aminő szép.
1: Egyik se bizén. De ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből. Úgy éppen elég volna a magam szükségére.
0: Ó, elégedből miért kívánkozol? Akarsz, nem, itt maradsz, nem távozol. Szellem vagyok, de nem közrendeli. Országomat örök nyár kedveli, és én szeretlek. Jöjj hát, jöjj velem, tündérim oldalathoz rendelem, hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt. Virágágyon, dalok szunnyasszod el, s megfinomítom halandó göröngyöd, hogy szállni tudj a légtündérivel. Pókháló!
2: Itt vagyok!
0: Mój!
3: Én is!
0: Mustármar!
4: Én is!
0: Babvirág!
5: Mit tegyünk?
0: Gyerünk! Vigyétek lugasomba le! Homályosan néz a hold, könnyadt, s ha ő sír, sír minden virág, s jele, hogy egy letört szüzességet sírt. Nyelvét lekötvén, halkan el.

0: Ugyan fölébredt én Itália. És mit tűnt először a szemébe, melyen otromba szenvedélye csülikeje? Itt jö futár! Nos, bohók a szellem, mi újság-e Varázsliget körül?
1: Királyném szíve, egy szörnyért hevül. Míg őszed lobosába rejtve szunnyad az álomórán, én nem messze onnat egy durva kézműves ringyronysereg, mely kenyerét műhelyben szerzi meg, gyűlt össze, próba véget egy darabra, míg Tézeusznak szánt a náci napra. Vastag bőrűekből egy szikár, ki piromos szerepét futta már, jelenet végén a bokorban én, így rá bűvös hatalmat nyertem én, s vállára nyomtam egy szamárfejet. Most jött Isbének újra felelet, s az én játszom kilép. A többi meg, mint egy vadászsejtű vadlút tömeg, úgy futnak el mind, megpillantva őt. Én űzöm, buktosik egymáson át, ki tolvad, ki segítséget kiált. Megtépi tüske, gajs egy-egy darab, itt köntös húlyott főveg elmarad. Míg őket én így kergetem agyon, a szép pirámust változva ott hagyom. Véletlenül ébredt Titánia, és egy szamárba kell bódulnia.
0: Jobban ütött ki, mint Csebban. De csöppentél-e az Athéni szemébe szerelmi nedvet, mint parancsolál?
1: Aludva lelpem, és ott közelébe van a leány is, ebben sincs hiba. Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
0: Állj félre, itt jó az én emberem.
1: A nő személy az, de a férfi nem.
2: Demetrius. Ha meggyilkoltad álmában Lizandert, s vérben bokáig vagy, gázold a tengert, és ölj meg engem is. Fényéhez a nap oly hű nem valamint Hermiához ő, s elillan, amíg én aludtam. Inkább elhiszem, hogy a kerekföld átjukat, s ezen keresztül búdik az éjféli hold, hogy elbámul délben az antipód. Te gyilkolád, úgy van, nincs különben. Gyilkos lehet, csak így halott tűzünkben.
3: Nem, a legyilkolt lesz inkább.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző, egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama az ajtóban toporgók várakozásteli hangulatát tükrözi.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan meg-megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

0: Ötödik fejezet. Búcsú Kopenhágától. Másnap délben Külcz volt az első, aki megérkezett a pályaudvarra. Valóságos őrjáratot tartott az előcsarnokban, úgy leste Trauri kisasszony, illetve Storm úr felbukkanását. Ráadásul az a fajta szomjúság gyötörte, amelyről oly találóan mondják, hogy ég a pokol, és csak egyetlen vágya volt, beugrani a vasúti restibe és lehajtani egy pohár sört. Ha többet nem is, csak egyet. De nem mert egy pillanatra sem tágítani posztjáról, sőt, valósággal oda plántálta magát a négyes számú kijárat elé, akár egy valódi őrszem. A főbejáraton bőröndökkel, úti takarókkal, táskákkal felszerelt úriemberek népes csoportja tódult be.
1: Mi csak? A Tirolink már itt van, állapította meg Karsten úr, aki szintén részt vett a társas utazásban.
0: A csoportból kivált néhány utas, és Külcz hentesmester előtt elhaladva kísért át a peronra. Külcz papa mindebből mit sem vett észre, bár ez érthető. Csupán annyit észlelt, hogy eddig még sem Storm nem érkezett meg, sem Trauri kisasszony.
1: Még csak ez hiányzott nekem, morfondírozott. Végül mehetek haza Berlinbe egyedül. Így jár az ember, ha jó szívű. És voltaképpen miért kell nekem már is hazamennem?
0: Hiszen Emily meg a gyerekek már tudják, hogy nem Bernauban vagyok Zelmanéknál, hanem Dániában. Vajon mikor kaphatták meg azt a szép kikötő látképet? Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy a lapot be sem dobta a postaládába, hanem ott felejtette az Hotel Douglas terasztalán.
1: Na hát, hogy én hogy elfuserálok mindent,
0: gondolta elkeseredve.
1: Ez már az agyér elmeszesedés. Hiába az ember nem élhet örökké.
0: Ekkor azonban nagy hirtelen abba hagyta az elmélkedést, a bejáratnál ugyanis felbukkant Rauri kisasszony. Mégpedig nem is egyedül, hanem két jól megtermett markos férfiú fogta közre, akik fekete kemény kalapot viseltek, de meg úgy egyébként is tökéletesen megfeleltek a bűnügyi rendőrség civil ruhás tagjairól alkotott általános elképzelésnek. Oszkár Külcz görcsösen iparkodott, hogy a megbeszéléshez híven ne ismerje fel Trauri kisasszonyt. Ez azonban olyannyira nehezére esett, hogy az egyszerűség kedvéért úgy döntött, rá se hederít. Másrészt viszont okvetlenül szemmel kell tartania az ifjú hölgyet, hiszen különben hogyan is haladhatta át vele egy időben a peron kijáratán. Felkapta bőröngyét, jó erősen megmarkolta sétabotját, menetkész állapotba helyezkedett, és a lehető legkevésbé feltűnően hátra sandított a válla fölött. A lány éppen barátságos biccentéssel búcsúzott kísérőitől. Külcz papa tehát oda terpeszkedett a kijárat elé, és időnyerés céljából letette a földre bőröngyét.
2: Egy másodperc, Ellenőr úr, szólt oda a jegyszedőnek, csak előkeresem a jegyemet.
0: S noha a jegyet a kezében szorongatta, sorra kikotorta minden zsebét, s ez alatt septében hátra nézett.
1: Na végre, gondolta,
0: csak hogy jön. Trauri kisasszony ekkor már mögötte állt. Külcz átnyújtotta a jegyet az ellenőrnek, közben érezte, hogy a másik kezébe egy kis csomagot nyomnak. Ez sután öklébe szorította, átvette a kiukasztott jegyet, felkapta bőröngyét, lepottyantotta a sétabotját, lehajolt érte, s végül nagy nehezen kinyomakodott a forgóajtón. Karsten úr, aki közvetlenül kettőjük mögött állt, csak üggyel-bajjal tudott elfojtani egy sátáni vigyort. A negyedik vágány mellett igencsak élénk volt a forgalom. Külcz papa elrejtette a bőröngyébe a suttyomban átvett csomagot, és gondosan rázárta a lakatot. S bár a kis csomag pejkönnyű volt, a bőrönd egyszerében mázsás súlyú lett. Külcz végig bandukolt a vonat mentén, s egy harmadosztályú kocsit keresett.
1: Halló! Kiáltott valaki mögötte. Storm úr jelentkezett. Na végre!
2: Esett le a kő Külcz papa szívéről. Már attól féltem, hogy nem ébredt fel idejében.
1: Aztán jajga te nagyon az a macska!
0: Storm, aki még ekkor is zöld volt, mint a lapulevél, legyintett. Aztán köszönetet mondott utitársának, amiért hazafuvarozta a Curtius panzióba.
1: Csak ma reggel értesültem erről,
0: mentegetőzött. Ugyan, kedves barátom, igazán semmiség.
2: Mint hallottam, a házigazdák nem is voltak otthon.
1: Nem bizony, csupán egy sötét szemüveges öreg urral találkoztam.
0: Olyat nem is ismerek.
1: Azt mondta, csak egy napja lakik ott.
0: Akkor biztosan azért.
2: Kürz megállt egy harmadosztályú kocsi előtt.
1: Itt van még hely.
2: Ám Stormul tiltakozott.
1: Ki nem állhatom a vénasszonyokat?
2: Rogta. Arra az őszhajú hölgyre célzott, aki éppen az ablaknál ült.
1: A vénasszonyok szerencsétlenséget hoznak rám.
2: Tovább mentek. Storm váratlanul megállt és felnézett egy úrra, aki éppen kitekintett a fülke ablakán.
1: Bocsánat, nincs véletlenül még két szabad hely az ön szakaszában?
2: Az úriember, aki egyébként mód felett emlékeztetett egy kivénhet hőstenorra, amellett bámulatosan vörös orra volt, hátranézett a fülkébe, majd ismét kitekintett a peronra és leszólt.
1: Azt hiszem megoldható.
2: Storm felszállt a kocsiba, visszafordult és átvette utitársától a bőröndöt.
1: Vigyázat!
2: Rúgmogta aggodalmasan Külcs. Aztán maga is felmászott a lépcsőn, nyögve, sóhajtozva. A vörösorú úriember segédkezet nyújtott neki, különben is csupa végtelenül rokonszenves ember ült a fülkében, már amúgy első pillantásra. És merő véletlenségből csupa férfi verődött össze. Készségesen összép húzódtak, szívélyes megjegyzések közepette. Storm megkérdezte a vörösorú úriembert, vajon ő is Berlinbe utazik-e?
1: Nem, csak várna mindig megyek,
2: válaszolta udvarjasan az úriember. Tudnélik, ott üdül a nejem a gyerekekkel.
3: Az aranyos kicsikék,
2: szólalt meg a sarokban ülő úr, és bárgyon vihogott. A többi utas megbotránkozva berett rá, az úr erősen zavarba jött, és elrejtőzött az újságja mögé.
1: Lehet, hogy én is elüdőzöm néhány napig Várnemündében,
2: tűnődött a vörös orrú utas, bár igen sürgős üzleti ügyek szólítanak Berlinbe. Egy másik utas megjegyezte, hogy a maga részéről jobban kedveli az északi tengert. Valahogy keményebb a vize. A levegő só tartalma is magasabb, kiváltképp zült férkőzött a szívébe. Kült szivarra gyújtott, és megnézte, hogy bőröndje ott van-e a podgyásztartóban. A bőrönd változatlanul ott hevert. Kis idő múltával az utasok olyan meghitten csevegtek, mintha valamennyien ismerősök lettek volna. Ami azt illeti, azok is voltak. Irene Traurig talált egy csak nem üres másodosztályú fülkét. Mindössze két hely volt foglalt az ablak mellett. Egy rendkívül ifjú amerikai házaspár ült ott fülig újságokba és képes lapokba bújva, amelyeket olykor kicseréltek egymással. Irene az ajtó mellett ült le az egyik sarokba, és igencsak sűrűn nézegette a karóráját. Kinn a folyosón utasok hajoltak ki az ablakon, s Kopenhágában maradó hozzátartozóikkal, ismerőseikkel beszélgettek. Néhányan már a zsebkendőjüket is előkészítették. Aztán megrándult a vonat, a zsebkendők vadul lobogtak. Az amerikai házaspár felmerült a betűtengerből, egymásra mosolyogtak, majd gépiesen lehervadt róluk a mosoly, és folytatták az olvasást. Irene úgy érezte, figyelik. Körülnézett. Odakinn a folyosón az a bizonyos magas, karcsú fiatalember állt, akit Rudinak hívtak. Piccentett Irene felé, sőt kalapot emelt. Aztán belépett a fülkébe, és letelepedett a szemközti ülésre. Mit gondol, elviselnénk egymást még egyszer? Érdeklődött. Irene hallgatásba burkolózott. Ó, kiáltott fel a fiatalember, már felvette az új cipőt. Remekül áll. Elképesztően kicsi a lába benne. Traurig kisasszony tovább hallgatott. Nem tudom, a sarka kissé alacsonyabb lehetne, folytatta a fiatalember a kritikát. Az alacsony sarok egészségesebb.
1: Maga ortopéd cipész?
2: Kérdezte Irene.
1: Nem.
2: De van egy unokabátyám, aki orvos.
1: Lipcsében?
2: Miért éppen Lipcsében? Irene gúnyosan elhúzta a száját. Erős a gyanúm ugyanis, hogy Irene nevezeti unoka húgának valamelyik fivéréről beszél. A fiatalember elnevette magát. Igazán lefegyverző nevetése volt, mintha egy egész osztályról való gimnazista nevetett volna egyszerre. Maga lebecsüli a Struve családot, szólalt meg aztán.
1: Nem mintha hencegni akarnék, de nem is képzel, milyen szorgalmas és szapora az én familiám. Érdekes. Említett unokabátyám például Hannoverben él. Orrfül és gégeszakorvos. Aha, és ettől ért olyan kitűnően a cipősarkokhoz. Világos. A fiatalember hátradőlt, kényelmesen keresztbe vetette a lábát, elővette egy újságot, majd közölte. Most merő szégyenlőségből szünetet tartok. Viszont hallásra egy óra múlva. És megfeszített erővel olvasni kezdett. A vonat éppen Zéland szigetén futott keresztül, délnek. Csupa kert között vitt az út. Traurik kisasszony energikusan hóna alászorította jókora kézitáskáját, és az amerikai nácutasok feje fölött kinézett az ablakon. Külc, hentes és mészáros, szintén kinézett fülkéje ablakán, legalábbis fél szemmel. A másikkal bőröngyét s a bőrön titkát vigyázta. Kutya nehéz soromban, gondolta, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem bökte ki ezt hangosan is. Megtörölkedte a homlokát. Melege van? Tudakolta aggódostól. Mielőtt Külc válaszolhatott volna, egy másik utitársa már fel is pattant és leengedte az ablakot. Igazán nagyon kedves. Állálkodott Külc és szemügyre vette a társaságot. Ennyi rokonszenves, bizalomgerjesztő embert igazán ritkán látott még együtt. Ez egyszer disznó szerencséje volt. Kimutatott az ablakon. Már idefelé jövet is feltűnt nekem, fordult utitársaihoz, micsoda elsőrangú marhát nevelnek itt Dániában. Világ életemben nem láttam még ilyet. Az egyik barna tehéncsorda szinte megérezte, hogy róluk esik szó. Az állatok figyelmesen néztek a vonat felé, sőt, néhány boci még futott is pár lépést mellette. Önt érdekli az állattenyésztés? Kérdezte a tulipiros orr tulajdonosa.
4: Hát persze, válaszolt Külc.
1: Utóvégre hentes és mészáros vagyok. Idestova 30 esztendeje.
4: Vagy úgy, akkor természetes.
1: Udvariaskodott az úriember.
4: Pillanatilag azonban nem rajongok túlságosan a foglalkozásomért, magyarázta tovább Külc. Az embernek egy szép napon mégiscsak az idegeire megy, hogy folyton folyvást ökrök veszik körül.
1: Hosszadalmasan nevetett. Utitársai fagyarkásan mosolyogtak.
4: Remélem, ezt nem célzásnak szánta, kérdezte szerényen Storm.
1: Az idős hentesmester enyhén szólva kétségbe esett, amikor végre megértette a kérdést.
0: De hát hogyan is képzelhet rólam ilyesmit?
1: Kiáltotta magán kívül.
0: De hogy is céloztam önökre, urai? Én igazán csak valódi ökrökről beszéltem, nem önökről. Ha sejtenék, milyen kínos számomra ez a félreértés. Én soha nem vetemednék ilyesmire.
1: Teljesen kijött a sodrából, hiszen csak tréfáltam, jelentette ki Storm úr. Igazán, könnyebbült meg Külc. A többiek bólogattak. Hála Istennek, sóhajtott a hentesmester. Kő esett le a szívemről. Higgyék el, én soha nem volnék képes hangosan kibontani ilyet. A Rudi nevezető fiatalember hátradőlt az ülésen, szemét lehúnyta, és egyenletesen szuszogott. Iréne Traurig az arcát nézte. Aprólékosan, figyelmesen vizsgálgatta, és közben eltűnődött. Valószínű, hogy hazugság volt eddig minden egyes szava. Vajon miért jár a sarkomban tegnap óta? És ha már követ, miért töm hazugságokkal?
4: Meg az ember. Pedig az arca olyan, mint Mihály arkangyali. Na, nekem aztán mesélhetnek az arc meg a jellem összefüggéséről.
1: Hirtelen az ablak felé fordult, és néhány percig mereven bámult kifelé. De aztán akaratlanul is visszafordította a fejét.
4: Milyen gyönyörű keze van,
1: gondolta önfeledten.
0: De akkor is csak csirkefogó. Na hát velem próbáljon meg kikötni ez a Rudi.
1: De rögtön helyesbített, Struve úr, ez a hétalgó. Ez utóbbi ponton azonban tévedett. Struve úr korán sem aludt, csak aludni látszott. Leeresztett szempillái alól figyelte a lányt, és a lelke mélyéig fel volt háborodva. A fene vinné ezt az Iréne Traurigot, gondolta, hogy éppen ez legyen ilyen csinos. Miért nem lehet az eféle valami bányarém? Az ember évek óta másra sem vágyik, mint hogy egy ilyen lányra találjon.
0: aztán mikor végre a karjába fut, csak bajt okoz. A fene vinne el az ifjabb Holbeint, 8. Henrik minden lefejezett és lefejezetlen nejével egyetemben. Jaj, te bonyolult is az élet!
2: Iréne egészen előrehajolt, és furcsa tekintettel nézte a fiatalembert. A fiatalember úgy látta, hogy a lány szeme egyre tűnődőbb, egyre nagyobbra tágul. Ugyan mi nézni valót talál rajta, gondolta. De aztán Iréne hirtelen lesütött a szemét, és elpirult, mint egy iskolás lány. Ettől a fiatalember is elvesztette önuralmát, és felébredt. Letelt az óra? Kérdezte. A lány összerezzent, és megigazgatta a haját. Miféle óra?
0: Az előirányzott beszédszünet, világosította fel a fiatalember. Ennyivel tartozom a rokonságomnak.
2: Vagy úgy?
0: Iréne az órájára pillantott. Még van ideje. Szép álmokat.
2: Csak nem aludtam.
0: Remélhetőleg jól.
2: Hortyogtam is?
0: Nem.
2: Micsoda feledékenység?
0: Ebben a pillanatban egy úr haladt végig a folyosón. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges úr. Benézett a fülkébe, és lassan tovább csoszogott.
2: Ismeri ezt az urat? Kérdezte Iréne.
0: Nem,
2: felelte Struve úr.
0: De valami azt súgja, hogy a közeljövőben lesz hozzá szerencsém.
2: A sors igazolta Struve úr sejtelmeit. Zéland és Láland között a kompon leszállt a kocsiból, hogy megmozgassa kicsit a lábát. Ekkor ismét találkozott az öreg úrral. Éppen tüzet kért az egyik utastól. Gyanakvóbb szemlélőnek fel is tűnhetett, hogy az égő cigarettát odanyújtó férfi suttog valamit a fehér körszakállónak. Idegenek általában nem szokták suttogva közölni egymással megjegyzéseiket. A túlzott óvatosság és könnyelműség. Az öreg úr tovább csoszogott. Rudi Struve utána zarándokolt. Az öreg úr a kocsik ablakait vizsgálgatta. Struve követte tekintetét, és észrevette, hogy egy harmadosztályú szakaszból kinéző férfi az alatta tova haladó öreg úrra hunyorít. A hunyorgó szem alatt feltűnően vörös orr tündökölt. Struvénak, mintha rém lett volna valahonnan ez az orr. A komp korlátjához lépett, és 5 teljes percig szemlélte a keleti tengert, az ezüst sirályokat, meg a komp útvonalát jelölő bójákat. Aztán visszafordult, és figyelni kezdte a harmadosztályú szakaszt, amely szinte igézően hatott rá. A vörös orr tulajdonosa mellett felfedezte a túlságosan magasra sikeredett fülű, kis növésű úriembert is, valamint azt a harmadik egyént, akit az Amalienborg előtt látott. És szemközt velük csupa kötnivalók az ember között ott gubbasztott az a derék lódenruhás turista behemót, aki Iréne Trauringgal üldögélt a Dagleter előtt. Rudi Struve sehogyan sem értette a csapat felállítást. Mi keresni valója van ennek az atléta termetű jóra való polgárnak ennyi lókötő között? Vagy talán nem is olyan jóra való ez a polgár? Struve sürgősen visszavonulót fújt, a legjobb távfutó stílusban vágtatott a saját kocsija felé. Remélhetőleg nem történt semmi meglepő a távol léte alatt. Egyetlen ugrással fenntermett a kocsi lépcsőjén, és végig loholt a folyosón. Valamivel a fülke előtt lefékezett, és kényszerítette magát, hogy kedélyes léptekkel lejtsen be az ajtrón. Trauri kisasszony változatlanul a helyén ült és merengett. Struve úr is visszatelepedett a maga zugába. A lány feléje fordította arcát, majd hirtelen a feje fölé nézett. A fiatal ember követte a lány tekintetét, és szemügyre vette a csomagtartót. Nem, a bőrön nem tűnt el. Mondja maga, önmagával játszik csőpostát? Struve nem értette, mire céloz a lány. A kalapjáról beszélek, világosította fel Iréne. A fiatal ember lekapta a kalapot. A szalag mellé egy borítékot tűztek. Úr is, jegyezte meg, kivette és felbontotta a levelet. Hatalmas nyomtatott betűkkel ez állt a papíron. Aki tűzzel játszik, megégeti magát. Struve összehajtogatta a papírt, zsebre vágta, közben ráncba futott a szemöldöke. Valami kellemetlenség érte? Kérdezte a lány. Ugyan már,
0: vetette oda a fiatalember, és iparkodott ártatlan mosolyt ölteni. Csak egy régi ismerősön viccelődik.
5: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

6. fejezet. Ú, azok a vámtisztviselők. Mielőtt a vonat a kompra futott volna, átestek a vám és útlevélvizsgálaton. A mozdonyt meg a vasúti kocsikat már lenn a komphajó gyomrában ringatták a keleti tenger hullámai, s a dámpart lassan elhalványodott. Külcpapa felkászálódott, és a bőröndje után nyúlt. Hová készül? Érdeklődő Storm. Fel az étterembe. Éhes vagyok. Velem tart, Storm úr. Szívesen vendégül látom egy-két runt kis üstire. Külc atyai hangon nevetett. Néhány percig türelemmel kell lennünk, uraim. Jegyezte meg egyik utitársuk. Még nem jártak itt a hajóvámosok. Na nézd csak, cillelt mélységes meglepetés Storm. Tehát a vámvizsgálatot már elvégezték, ámult el az idős hentes. A kompon újabb ellenőrzést tartanak, magyarázta a jól értesült utitárs. Nem értem, ebegett Külc. Odafelé nem volt ilyesmi. Ön a német komppal ment át? Kérdezte egy másik utas. Igen, a némettel. Na, itt van a kutya elásva, jelentette ki a jól értesült egyén. Mert most a dánokén vagyunk, azok pedig sokkal alaposabbak. Ó, ez az átkozott bürokrácia, háborgott Philipp Achter. Ráadásul a kettős könyvelés, gúnyolódott egy másik utas. Na jó, törődött bele Külc, és rezignáltan visszatelepedett a zöld nadrágra. Türelem, rózsát töröm. Achtel úr már is leemelte bőröngyét a csomagtartóból, az ülésre helyezte és kinyitotta. Remélhetőleg gyorsan elintézik a dolgot, szomjas vagyok. Karsten úr kinézett az ablakon és kisvártatva jelentette. Amott jön valaki egyenruhában, alig hanem ő lesz az illetékes. A fülke ajtaja kinyílt, belépett egy férfi. Aranyzsinóros, kék matrós sapkát és bő körgallért viselt. Tisztelgett, és valamilyen idegen nyelven hosszabb előadást tartott. Philipp Achtel válaszolt neki, a fejét rázta, és hívogatóan mutogatott bőröngye felé. A vámtisztviselő beleturkált, meglehetősen ádász képet vágott, és ismét szalutált. A többi utas is sorra kinyitott a táskáját, bőröngyét. Az egyenruhás buzgón végezte hivatalos feladatát. Nem csempészett át véletlenül cigarettát vagy csokoládét? Suttogta Külc fülébe Storm. Nem én? Felelte Külc, és szorongó szívvel kinyitotta a bőröngyét. A vámtisztviselő odalépett hozzá, és a maga nyelvén mindenfélét kérdezgetett. Achtel úr önfeláldozóan közbevetette magát, és élénkkel igyekezett a tisztviselő lelkére beszélni. Közben fél karjával átölelte Külc vállát. A vámos benyúlt a bőröndbe, kihúzott egy hatalmas fehér vászongöngyöleget, és kérdezett valamit. Arra kíváncsi, hogy ez micsoda, tolmácsolt Philipp Achtel. Ha nincs ellene kifogása, a hálóingem, tudatta az ősz dalia kisé inkerülten. A többiek nevettek. Achtel elmagyarázta a hivatalnoknak a vitorlányi vászonnemű rendeltetését. A vámos visszagyömöszölte az intim ruhadarabot a kofferbe, rácsapta a fedelet, szigorúan végigmért az utasokat, kurtán tisztelgett és elvonult. Külsz fellélegzett. Megkönnyebbülten bezárta a bőröndöt, s a kulcsot gondosan elrejtette pénztárcájába. Kellemetlen egy pofa volt. Nyilvánította ki a véleményét. Rendkívül hálás vagyok önöknek, uraim, hogy így mellém álltak. Már azt hittem, elkopozza a hálóneművet. Most már felmehet az étterembe, kedves barátom. Jegyezte meg a kisnövésű Storm. Én inkább idelen maradok. Ma látni sem bírok más, csak vizet. Pálinkát? Végképp nem. Nyugodt lehet, fenntartjuk a helyét, szólt Karsten. Hálás köszönet, repegte Külc. Önök borzasztóan rendesek hozzám. Már úgy érzem magam, mint a valósággal a nagypapájuk lennék. Felkapta bőröngyét és kinyitotta a kocsi ajtaját. Mielőtt azonban kiszállt volna, benyúlt a mellény zsebébe, elővett egy dobozt, és kárnövendően mosolyogott. Nézzék csak, szólt vissza. Azért is átcsempésztem egy doboz cigarettát. Hű, micsoda fene gyerek! Rikkantotta elismerően Storm úr. És Külcpapa büszkeségtől dagadó kebellel lekecmergett a hajó deszkáira.
A komphajó elegáns, fényes éttermében csak úgy hemzsegtek az első és másodosztály utasai, akik részben már üldögéltek, részben korán sem passzív ámulattal, a végtelen benyúló büféasztalok előtt álltak, amelyeken a homártól, a tejszínhabos gyümölcsrizsik mindent megtalálhattak, mis szem szájnak ingere. A vendégek megpúpozták tányérjukat a pompás csemegékkel, és kélyes gyönyörrel telepedtek le az asztalokhoz. Sokan többször is megjárták ezt az utat, hiszen akár semmit nem evett az ember, akár egy egész kocsi rakományra valót, ugyanannyiba került. A keleti tenger erősen hullámzott, az ablak keretében hol az ég tűnt fel, hol a tenger. A némes, érzékenyebb utasok elnyetten hullajtották ki kezükből a kést, villát, és erősen összeszorították szájukat. Minő keserv. De nagyobb baj általában nem történt. Struve úr Iréne mellett foglalt helyet, bár nem mondhatni, hogy a lány különösebben hívogató pillantást vetett volna rá, amikor asztalához közeledett. Struve úr szorgosan evett. Iréne csak villahegyjel viszkálgatta a különféle salátákat. Fél, hogy elhízik? Kérdezte a fiatalember. Nem, vetette oda a lány. Én nem félek egyáltalán semmitől. Az a legfontosabb, helyeselt a fiatalember. Némán fürkészték egymást, és tovább ettek. Ekkor lépett a színre Külc, Hentes és Mészáros mester, Sétabottya, valamint Bőröngye társaságában, és kutatón körülnézett. Amint felfedezte Iréne Traurigot, arca felragyogott. A tükörsima parketten elóvakodott az asztaláig. Ott meghajolt, és megkérdezte, szabad-e leülnie. A lány óvatosan mosolygott, és biccentett. Külc mutatkozott be a vén Tiroli, és meglengette velúr kalapját. Struve, közölte a fiatalember. Az őszmester letelepedett, és helyszíni szemlét tartott. Aha! Itt önkiszolgálás folyik, akár a népkonyhán. Ismét felállt. Megkérhetném kegyedet, hogy szíveskedjék alaposan szemmel tartani a kofferomat? Fordult az ifjú hölgyhöz, és jelentőségteljesen kacsintott egyet. Majd tovakocogott. Maga ismeri ezt a bácsit? Kérdezte Struve. Tegnap óta. Ritka becsületes ember. Engem bezzeg nem méltat ennyi bizalomra. Iréne kiúszta magát. Mindent a maga idejében. Jelentette ki királynői fenséggel. A fiatal ember ezúttal nem felesert, mert fölöttébb lekötötte a sülcsirke. Ekkor tért vissza Külc papa. Tenyerén többszörösen túlterhelt tányért egyensúlyozott, odasandított Bőröngyére, aztán kimerülten leroskadt. Kész csemege boltot rendeztek be itt? Áradozott. Én már attól féltem, hogy egy falathoz sem jutok, amiatt a nyavajás második vámvizsgálat miatt. Micsoda miatt? Hökkent meg a fiatal ember. Hát a második vámvizsgálat miatt, magyarázta Külc. A német kompon nincs ilyesmi, csak a dánokén. Hiába, ez a bürokrácia. A kettős könyveléstől jön az egész. Derűsen nevetgélt, aztán nekiveselkedett a tányérnak. Másodszor is végeztek vámvizsgálatot. Tartott ki a témánál Struve. Mikor? Külc papa csak rágott és rágott. Nincs persze. Mondhatom, ocsmányképe volt a pasasnak. Valami malaclopót viselt. Miért? Önöknél nem járt? Nem. Susogta Trauli kisasszony. Nálunk senki se járt, Külc úr. Úgy látszik, itt mindenki egyéni kezelésbe részesül, állapította meg Rudi Struve. Kezdem gyanítani, hogy az a bizonyos második vámvizsgálat mindössze egyetlen fülkére korlátozódott. Az akhentes szájában megállt a libamájpástétom. Nagy nehezen sikerült csak legyűrnie a falatot. Mit akar ezzel mondani? Hogy az ön fülkében található podgyász nagyobb érdeklődést keltett, mint az összes többi utasé együttvéve, fejtette ki a fiatalember. Persze nem is sejtem miért, de valamilyen oka bizonyára volt a dolognak. Külc Traurig kisasszonyra merett, és hangtalanul mozgott a szája. Bozontos őszbajusza remegett, mint a nyárfalevél. Hirtelen felkapta Bőröngyét, térdére fektette, előkotort a pénztárcáját, és kivette belőle a kulcsot. Ne itt, mondta Iréne.
A hangja parancsolóan csengett. Struve úr idegesen pillantott hol egyikre, hol a másikra. Megőrülök, mondta Külszpapa. Ha az úrnak igaza van, akár fel is köthetem magam. Ne veszíts el a fejét, kedves Külcz úr. Állt fel Iréne Traorik. Én most kimegyek a fedélzetre, és lefekszem egy nyugágyba. Maga pedig vonuljon félre valahová, ahol nem figyelheti meg senki. És győződjék meg, hogy ezt a második vámvizsgálatot rendesen végezték el. Aztán pedig kérem, jöjjön fel rögtön a fedélzetre hozzám. Az ősz hentesmester felemelkedett, fogta bőröngyét, és a rogyadozó léptekkel távozott a pazar étteremből. Ízletes fogásokkal meglakott tányérja ott maradt, mint egy apátlan, anyátlan árva. Iréne Traorig a séta fedélzetre vezető mellékajtón ment ki. A Rudi nevezetű fiatalember Külcz urat követte némi távolságban, lecövekelt a férfi mosdó elé, és várakozott. Iréne helyet foglalt a fedélzetön. Körülötte senki sem ült a székeken. Fütyült a szél, s a felhőknek szemlátomást sürgős dolguk akadt. A láthatár szélén egy halászhajó imbolygott. Máskor a hullámok hátukra kapták és felemelték fel egészen az égig. Súlyos léptek közeledtek. Iréne arra fordította fejét. Külcz és Struve urak jöttek feléje. A fiatal ember úgy támogatta az öreget, mint aki beteget vezet. Ráadásul a koffert is ő cipelte. A bőröndből egy fehér vászon csücsök kandikált ki. Külcz lehuppant az ifjú hölgy mellé. Eltűnt. Csak ennyit tudott kinyögni. Eltűnt. Azonnal értesíteni kell a kapitányt, követelte erélyesen Struve úr. A második vámvizsgálat csalás volt. Külcz urat meglopták. Várneműndében senki sem hagyhatja el a hajót, míg a rendőrség meg nem motozza. Kérem, ne avatkozzék a dolgomba, intette le fagyosan Traoré kisasszony. Hogy a maga dolgába? Háborodott fel a fiatalember. Utóvégre Külcz urat fosztották ki, nem magát? De bizony őt, motyogta az őszentes mester. Éppen, hogy a kisasszony, hiszen övé volt a miniatűr. A miniatűr? 600 000 koronát ért, tatogta kétségbe esetten az öreg. Ezt soha nem tudom megtéríteni kegyednek, soha az életbe, kisasszony. Tehát ilyesmi szóba sem kerülhet, vigasztalta a lány. A felelősség egyedül engem terhel. Nagyszerű, üledezett Struve úr, és mégis megtiltja, hogy értesítsem a kapitányt. Külcz papa kezébe tevette arcát, és a fejét ingatta. Jaj, milyen gonoszak az emberek, nyögdécselt. Így becsapni engem. Nem volt valódi a vámtisztviselő, és nem volt valódi az utas, aki a második vámvizsgálatot emlegette. Nyugodjék meg végre, drága Külcz úr, szólalt meg Iréne. Nem volt valódi a miniatűr sem.

Hetedik fejezet. A bőrönt meg a szivarok. Hármasban könyököltek ki a hajókorlátján. Iréne a két férfi közt állt. Külcpapa levetette barna velúr kalapját, átengedte ősz haját a viharos szélnek, és hitetlenkedő mosolyjal nézte a tengert. Olyas formán érezte magát, mintha valami nagy betegség után épp az imént közölte volna vele az orvos,

hamis volt. Igazán nem kellett volna elhitetnie velem, hogy valódi. De igen, Külcpapa, akár tetszik, akár nem, el kellett hitetnem magával, bizonykodott a lány. Haragszik rám emiatt? Még álmomban sem, jelentette ki az öreg, pedig kegyed alaposan felültetett. De haragudni? Igazán nem haragszom, hiszen kegyedre nem is lehet. Mégis mondja meg, aggatta tovább a lányt, miért kellett elhitetnie velem, hogy a hamis miniatűr valódi? Roppant egyszerű okból. Mert két miniatűr van, egy hamis és egy valódi. A két férfi hajszál híján egyensúlyát vesztette. Úgy bizony, folytatta Irene Traurig. Az amerikai gyűjtőn az eredeti példány tulajdonosa már évekkel ezelőtt készítetett egy másolatot egy amerikai Holbein másolóval. Ezt vitték kiállításokra az eredeti helyett, mégpedig anélkül, hogy bárki is sejtette volna. Túlságosan nagy kockázatot jelentett volna kiállítani az eredetit. A titokról csak a gyűjtő és múzeumának gondnoka tudott. Most legutóbb az aukció rendezője is értesült róla. Steinhöfer úr a másolatot természetesen megvette az eredetivel együtt, és mindkettőt egy koppenhágaiban páncélszekrényében helyezte el. És a férfiak, akik kikísérték a vonathoz kegyedet, kérdezte Külcpapa. A bank detektívjei voltak. Most már világos minden? Nem éppen, felelte Struve úr. Igaz, hogy semmi közöm a dologhoz, de mégiscsak szeretném tudni, hogy voltak éppen, miért a másolatot adtát Külcs úrnak, és ha már igen, miért hitette el vele, hogy az az eredeti? Nekem ugyan elég sok közöm van a dologhoz, dörmögte Külcpapa, de azért én is szeretném tudni. Trauri kisasszony bizalmatlan oldalpillantást vetett Struvéra. Tegnap óta ugyanis tévedhetetlenül éreztem, hogy figyelnek, és minden lépésem egy nyomon követik. Ám bár Külcs úgy vélte, hogy ez csupán idegesség. Ami szépen elmúlik majd az első gyerek után, huncogott Külcpapa. De Trauri kisasszony véleménye az volt, hogy nem ér rá várni addig. Ez a vélemény tökéletesen megfelel a valóság, helyesett a fiatalember. Irene Traurig elsiklott a megjegyzés felett, és folytatta. A délutáni lapok közölték, hogy elloptak 1 millió korona értékű műtárgyat. Semmi kétségem nem maradt, csapdába kerültem. Nem találtam kiutat. Végül az az ötletem támad, hogy Külcs úrtól kérek segítséget. Hálásan megsimogatta az öreg, lódenburkolatos karját. Hosszasan elüldögéltünk a szálloda előtt. Ha valóban figyeltek, mint feltételeztem, akkor ez okvetlenül szemet szúrt. Aztán kisétáltunk az Amalienborgba, és egy padra telepettünk, ahol kihallgatni ugyan nem lehetett bennünket, de megfigyelni megfigyelhettek, hiszen alkalmasint oda is követtek. De még mennyire? Szólt el magás Struve úr. Ám amikor társai kíváncsian rámeredtek, gyorsan helyesbített. Hol biztos, hogy követték magukat? Ez egyértelműen kiderül abból is, hogy elrabolták a másolatot. Ha viszont követnek, folytatta Irene, akkor nyilvánvaló, hogy a legközelebbi találkozásunkat kétszerte jobban megfigyelik. Emiatt mondtam, hogy találkozunk a pályaudvaron. Ott akár egy tucat spicli is ellődöröghet feltűnés nélkül. Ezek mind látták, hogy úgy teszek, mintha nem ismerném Külcs urat. És látniuk kellett azt is, hogy szembeötlő titokzatossággal egy kis csomagot nyomok a kezébe. Mi mást gondolhattak volna, mint azt, hogy ez csak is a miniatűr lehet? Így hát Külcs urat kellett meglopniuk. Nos, a számításom bevált, Külcs urat meglopták. A miniatűr eltűnt. Szerencsére a hamis. De legalább nekem elárulhatta volna az igazságot, méltatlankodott az ősdalia, akkor az előbb nem ijedtem volna meg olyan borzalmasan. Drága Külcs úr, vallotta be az ifjú hölgy, ha előre elárulom az igazságot, az egész tervem füstbe megy, hiszen maga túlságosan becsületes, sehogy színlelni tudna. A tolvajok már az orráról leolvasták volna, hogy be akarjuk ugratni őket. Megtisztelő, nyilatkozott a hentes. Folytassa csak. Most mi következik?
A banda egyelőre szentül meg van győződve arról, hogy az eredeti miniatűrt szerezték.

0: tette meg, és Berlinig senki sem veszi észre a turpisságot. Bocsásson meg, hogy beleártom magam, szólalt meg Struve úr, de szerintem maguknak úgy kellene viselkedniük, mintha nem is sejtenének semmit a lopásról. Igen, ez a legfontosabb, erősítette meg a lány, különben minden hiába volt. Struve úr elgondolkodott. Így hát Külcúr szempontjából ezután jön majd a feladat nehezebbik része. Iréne bólintott.
1: De nekem már elegem van,
0: kiáltott fel az akhentes mester. Tény, hogy én csak egy jóindulatú vén szamár vagyok, elismerem. De az indiános dival átmenetileg torkig laktam. Ráadásul még éhes is vagyok. Enni természetesen ehet, mielőtt, mit csináljak? Tudakolt a külcpapa. Ragasszak talán hosszú, fekete álszakát? Esetleg ugorjak a tengerbe, és úszva kövessem a hajót? A feladat lényegesen nehezebb, világosította fel kíméletesen a fiatalember. Külcz úrnak ugyanis vissza kell mennie a fülkéjébe. Az őzdalja riadtan hátrált, és tiltakozásul mindkét karját felemelte. És úgy kell csevegnie utitársaival, mintha mi sem történt volna.
1: Akkor már inkább a tengerbe ugrom, hörögte tompán az öreg.
0: Pedig feltétlenül vissza kell mennie.
1: Rendben van, törődött bele az agmester, ahogy parancsolják.
0: De sajnos akkor kitekerem a nyakát annak a rohadéknak, aki a második bánvizsgálatról pofázott nekem. Erre mérget vehetnek, uraim. Csak nem várják el, hogy nyájasan eltársalkodjak egy ilyen kapcabegyárral? Talán még vigyorogjak is hozzá, ugye?
1: Mi sem természetesen, nyugtatta meg Rudi Struve. Mégpedig minél többet. Letöröm a derekát.
0: Drága aranyos Külcz úr, könyörgött Iréne, kérem ne hagyjon cserben. Nagyon-nagyon szépen kérem, hiszen másként hasztalan minden, amit elértünk. Külcz papa tétován állt, és csendesen vívódott egy darabig, aztán sarkon fordult, és elindult a lépcső felé.
1: Külcz úr!
0: Kiáltott utána Rudi Struve. A bánatos hentes megállt.
1: A bőröngyéből kilóg valaminek a csücske. Azt vissza kell dugni, mielőtt beszáll a vonatba, különben rájönnek, hogy mindent tud.
0: Külcz lenézett a bőröndre.
1: Ja, persze, legyintett. A hálóingem.
0: És mélabúsan leporszkált a lépcsőn. Philipp Achtel visszaugrott a fülke ablakától.
2: Vigyázat, jön!
0: Suttogta. A többiek fesztelen pózba helyezkedtek, és nagy erőfeszítéssel iparkodtak ártatlan képet ölteni.
1: Mit csináljunk, ha észrevett valamit? Kérdezte Karsten. Ez ugyan nem vesz észre semmit,
0: állított a Storm a kis növésű. Ahhoz nehéz a feje.
1: És ha történetesen csak úgy véletlenül vette észre? Makacskodott Karsten. Utóvégre megtörténhet, hogy az ember keres valamit a kofferjában, még ha nem is hiányzik belőle semmi.
3: Majd kiderül, bizakodott Achtel. Az a pasas nem tud színlelni, és ha netán észrevett volna valamit, végrehajtjuk a főnök parancsát.
1: Vedelni tud, morogta Storm, hanem a tengervíz nem kisüsti.
0: Ekkor kinyílt az ajtó, és nagy szuszogással belépett a fülkébe az illető, akiről így elbűvölő szavakat ejtettek.
1: Isten oszta szerény körünkben, rikkantott fel Achtel úr. Jól belakmározott?
0: Ragyogó hideg büfé van odafenn, jelentette a hentesmester. Akár előről végigenném az egészet. Szájába összefutott a nyál. Megtört szívvel gondolt az étteremben maradt árva előételekre, és harsányon krákogott, nehogy meghallják, amint korog a gyomra. Aztán óvatosan felemelte bőröngyét, és oly gyengéden helyezte el a csomagtartó hálójában, mintha vadonat friss dán tojással volna teli. A többiek összeröhögtek.
1: Ha tudná, gondolták. Storm, a kis növésű, sátánian vigyorgott.
0: Külcz papa letelepedett, lábát kényelmesen kinyújtotta, és benyúlt a belső zsebébe. Töprengve húzta vissza a kezét, aztán mérgesen megrázta a fejét, és körülményesen felállt.
1: Keres valamit?
0: Kérdezte idegesen Storm.
1: Ó, csak a szivartárcámat, felelte Külcz papa.
0: a bőröndömben maradt. A többiek úgy ültek, mint a beléjük csapott volna a mennykő. Most kezdődik a balhé, gondolták. Az őszhentes előkotort a zsebéből pénztárcáját, és kivette belőle a bőrönd kulcsát. Achtel úr volt az első, aki összeszedte magát.
1: Minek ennyi, Teketória? Kurjantotta kedélyesen.
0: Oda kínálta a saját szivartárcáját. Parancsoljon egyet az enyémből.
1: Majd az enyémből,
0: vágott a szavába Karsten. Cigarettázni nem szokott soha? Nem óhatja meggóstolni ezt a Lucky Strike-ot? Külc papa megindultan nézte a feléje nyújtott tárcákat és dobozokat. Önök rendkívül kedvesek, uraim. De hát ezt igazán nem fogadhatom el. Philipp Achtel úr láthatólag vérig sértődött. Csak nem akar minket megbántani? Isten őriz, rebegte az öreg ilyetten, és a pénztárcát kulcsostul visszatette a helyére. Egy cigaretta nálam is van, igaz, hogy azt a gyerekeim számára csempésztem át. Achtel tárcája felé sandított, és némi habozás után kivett belőle egy szivart. Akkor hát bátorkodom. Az utasok versengve adtak tüzet neki. Külc visszaült a helyére, és lelke mélyig megindultan szemlélte a társaságot. Illetve nem az egészet, mert arra a bitangra, aki a második vámvizsgálattal beugratta, rá sem nézett. Na hát, ennyi kedves ember egy rakáson álmélkodott, és kedélyesen eregetni kezdte a füstgomolyokat. A többiek fellélegeztek, és igyekeztek megnyerően vigyorogni.
1: Kitűnő ez a szivar, jegyezte meg a daliás hentes. Nem túl erős, de nem is túl gyenge. Ha szabad megkérdeznem, mibe került?
0: Achtel úr megmondta, Storm úr pedig kutyafuttában kiszámította, hogy 30 dán őre hány német felig.
1: Hát én ezt életemben nem tanulom meg,
0: úsult Külc papa. Tegnap Kopenhágában például minden áron egy 6 feliges bélyeget akartam venni. A stormbarátom lemelt volna, ott simán kihajítanak. Jól mulatott a dolgon, a többiek is vele nevettek. A levelező lapot egyébként a szállóasztalán felejtettem, hallotta bebecsületesen. Szegény Emily, már biztosan azt hiszi, hogy meghaltam.
3: Nem megy az olyan gyorsan,
0: vélte Philipp Achtel.
3: Na-na, jegyezte meg Storm úr, néha nagyon is gyorsan megy.
0: Elhallgatott és összekulcsolta két kezét, hogy csak hogy ropogtak a csontjai. Ismertem egyszer valakit, egy nagy bankház pénzbeszedője volt, Külcpapa tág szemekkel bámul Storm barátjára. És? Noszogatta aggodalmasan. A kisnövésű Storm lemondóan legyintett. Miért bolygassuk a régi sebeket? Sóhajtott. Barátom volt az illető.
3: Érelmeszesedés? Firtatta Külc.
0: Nem. Miközben a bank pénzét vitte, megszólították az utcán. Ha nem tévedek, tüzet kértek tőle. És aztán összeesett.
3: Szívroham?
0: Szörnyedte Külc.
3: Ne. Kötőtű. Jó hegyesre kiköszörülve. Egyenesen a bardái közé.
0: Külc papa hátára hideg futkározott.
1: Hogy mi meg nem esik manapság?
0: Háborgott Achtel úr, mint aki felfogni sem képes ilyesmit.
1: Rémes, milyen rossz emberek vannak a világon.
3: Bizony, bizony,
0: helyeselt az őszhentes mester. Ebben igaza is van. És megsemmisítő pillantást vetett a sarokba, ahol ellensége ült. Aztán észbe kapott. De szerencsére az emberek többsége mégiscsak becsületes. A társaság serényen bólogatott. Kétségtelenül, szólták te úr. Különben mi lenne velünk? A többiek megvető pillantással méregették. Külc kinézett az ablakon, és összerezzent. A hajó korlátjánál ugyanis a Curtius Panzio fehér szakálló öreg ura állt, és éppen feléjük nézett.
2: Irodalmi lépegető, így hívják ezt a műsort.

8. fejezet. Mese a jó emberről. A nap, mint egy szárnyas ajtót, széttolta a fellegeket, és beragyogta a komphajót, valamint a világ többi részét. Régi szokásához híven egyaránt ragyogott igazakra és hamisakra. Nem tett közöttük semmi különbséget. Vajon valóban pusztán nagylelkűségből süt mindnyájunkra egyformán? Elmélkedett a Rudi nevezetű fiatalember. Szerintem inkább csak kényelemből. Képzeljük el, hogy csupán a jó emberekre világít, a rosszakra nem. Micsoda vesződtség, mennyi bonyodalom származnék ebből. Szemét lehúnyta és elterpeszkedett a fedélzet egyik nyugágyán. A rend hű őreinek szempontjából persze fölötti praktikus volna így. Derült napokon egyszerűen kivonulnának az utcára, és lóhalálával letartóztatnának minden embert, akire nem süt a nap. Persze kérdéses, hogy ilyen körülmények között a bűnözők kijárnának-e egyáltalán sétálgatni a napfényre. Kinyújtott a karját, és kényelembe helyezkedett. Tovább meditált. Valószínűleg csak éjszaka közlekednének, meg zuhogó esőben. Ennek folytán azokban az országokban, ahol 6 hónapig tart az esős évszak, óriási fellendülés következnék be a növekvő idegenforgalom eredményeként. Virágzó korszak köszöntene azokra a tájakra is, ahol hónapokig tart az éjszaka. Mert vajon hány ember akad manapság, aki minden megfontolás nélkül kimerészkedhetnék a fényre? Csipészesen elmosolyodott, és aprólékosan, elmélyülten színezgette a butuska tételből fakadó logikus következtetést. Irene Traurig, aki mellette ült, kritikus szemmel méregette. Homlokán a ráncok bájos kis kalapjának széléig szaladtak. Vajon baj lesz-e abból, hogy a fiatal ember megtudja a titkot? De ha csak a féle sötét figura, akkor miért adott neki meg külcpapának hasznos tanácsokat? Irene titka már kiderült. Ám de mi lehet a fiatal ember titka? Struveul váratlanul harsány kacajra fakadt, és kinyitotta a szemét. Úgy látom, szerv fölött jó hangulatban van, jegyezte meg Irene. Őszintén szóval nem értem, de elképzeltem, milyen volna a világ, ha a nap csak az igazakra sütne, és a gazembereket kihagyná. Hogy milyen lenne a világ? Sokkal jobban érdekel, hogy ebben az esetben milyen lenne maga. Nos, mit gondol? Milyen? Fehéren tündöklő, vagy sötét, mint a napfogyatkozás? Esetleg kockás, találgatta a lány. Forduljon az ösztöneihez, javasolta a fiatalember, és patetikusan hozzáfűzte. A szív szava a sors szava. Engedje meg, hogy kacagjak, mondta idegen a lány. Isten őriz! A fiatal ember más témára ugrott át. Remélem, hogy a maga napsütötte külcapója nem követel valami nagyobb baklövést oda lenne a fülkében. Külc úron első pillantásra látni, hogy talpig becsületes ember. Szállt síkra Irénes, közben szemrehányó pillantást vetett szomszédjára. Nagy kunszt, mondhatom. Mire 30 évvel öregebb leszek, az én kiváló jellemvonásaim is megtalálják lassacskán az utat a lelkemtől az arcomig. Rudikám, mondja majd akkor maga, én annak idején rútul igazságtalan voltam hozzád, meg tudsz bocsátani nekem? És kérdés, hogy hajlandó leszek-e? Maga csak ugyanazt hiszi, hogy az öreg valami bajt csinál? Nyugtalankodott a lány. Nagyon megszerettem a vén Daliát, de hát a balgaság útjai kiszámíthatatlanok, felelte lemondóan a fiatalember. Irene Traurig arcát elsötétítette az aggodalom. Ne búsuljon, vigasztalta a fiatalember. Lesz ez még pocsék abból is. Azzal ismét lehúnyt a szemét, és átadta magát a napsugárnak, mely nem tesz különbséget igazak és hamisak között. Ettől aztán el is aludt. Arra riadt fel, hogy valaki ráncigálja. Irene volt. Bocsásson meg, susogta, de Külc úr azt állítja, hogy azzal a fehér szakálú, fekete szemüveges öreg úrral tegnap este Kopenhágában találkozott.
Oszkár Külcs leült az egyik üres székre, a bőröndöt lelkiismeretesen maga mellé helyezte, és nehézkesen bólogatott. Úgy bizony, a Curtius panzióban. Az Oszter brigád, vagy minek híják utcában. Utóvégre laknia csak kell valahol mindenkinek, állította határozottan Strube. Miért ne lakhatott volna ő is ugyanabban a panzióban, ahol maga lakott? Én nem laktam a Curtius panzióban, csak azért mentem oda, hogy leszállítsam Stormurat. Ki fia borja ez a Stormur? Értetlenkedett a fiatalember. Egy ismerősöm, nagyon bájos ember. Tegnap ismerkedtem meg vele a szállodában, nem sokkal azután, hogy Traori kisasszonyhoz szerencsém volt. Segített nekem bélyeget vásárolni, bár azután elfelejtettem feladni a levelező lapot. Menj, Béli atyám, sóhajtott Iréne, az a szegény asszony. Rudi Strube kíváncsian felült. És ezzel a Stormurral megint összeakadt, Külcs úr? Igen, este felé, tisztára véletlenül. Éppen egy régiség volt előtt ácsorgott, én pedig megszólítottam. Azt állította, hogy Kopenhágában jobb kisüstit mérnek, mint bárhol a világon. Meg is hívott egy kupicára. Aztán meg az asztal alá itta magát, ugye? Hát, ha őszinte akarok lenni, a végén Stormur került az asztal alá. Éppen kocintani akartam vele. Néztem, hát sehol. A szék mellett ült a földön, és valahogy nem volt egészen eszén. A címét is csak akkor tudta megmondani, amikor a pincér egy kis hideg vizet csurgatott a fejére. Ez volt az a bizonyos Curtius penzió. Pontosan, bólintott Külcs. Ott adtam le a fuvart. A házigazdáik éppen távol tartózkodtak. Csak egy magányos urat találtam, az egyik lakót. Fehér kör szakálla volt és sötét szemüvege. Még csak egy napja lakott ott, és ezért nem tudta, hogy Storm valóban a panzióban bérelte szobát. Így aztán az ebédlőben raktároztam el a kanapén, és hazamentem a szállodámba. És most voltak éppen mi bántja? Kérdezte Strube. Miért ne utazhatna a körszakállas szemüveges úr Berlinbe, ha éppen kedves adja? Hogy magában hirtelen, hogy dúl a jóhúj szeműség? Mérgelődött Iréne. Szeretnék a kegyeibe férkőzni, vágta rá Rudi Strube. Tudom, milyen nagyra becsüli az ilyesmit. Hagyja már abba a butáskodást, könyörgött a lány. Na jó. Strube Külcs papához fordult. És Storm úrral ma feltehetőleg ismét találkozott a pályaudvaron. Ahogy előre megbeszéltük, büszkélkedett az öreg. Örültem, hogy nem kell egyedül utaznom, hanem egy ismerős társaságában lehetek. Főként a bőrönbe dugott miniatűr miatt. Erről is beszélt neki? Már megbocsásson, ha az a pasas az ablaknál nem tálalja fel a második vámvizsgálat históriáját, minden a legnagyobb rendben ment volna. Tehát ennek a szélhámoságnak bedőlt az egész szakaszban minden utas. Csupa bájos ember, mi? Tudakolta Strube. Rettentően rokos szembesek, bizonygatta az ősdalia. Na persze, bólogat a Strube. Még egy kérdésem volna, kedves Külcs úr. Végeredményben hogyan került abba a kellemes fülkébe? Maga választotta ki? Vagy az utitársa? Én tulajdonképpen először egy másik szakaszba akartam felszállni, de ott már egy öreg hölgy is ült, és Stormur kicsit babonás. Az éltes hölgyek állítólag szerencsétlenséget hoznak rá. Erre igazán tekintettel kellett lennem. Mi sem természetesebb, ismerte Strube. A fülkét aztán Stormur fedezte fel. Megkérdezett egy urat, aki éppen kinézett az ablakon, hogy van-e náluk hely. És csodák csodájára még éppen kettőről szabad, nem de? Pontosan. És annak az úrnak, aki kinézett az ablakon, olyan furcsa rézvörös orra van, gyanakodott Strube. Igaz? Traori kisasszony csak hüledezett. De még milyen? Kiáltotta Külcs papa. Akár egy trombita. De azért az is elragadó ember. Barne bündébe utazik, meglátogatja a nejét meg a gyerekeit. Ó, az aranyos kicsikék, ihogott Rudi Strube. Ennyire érdekes, bámult el az őszhentes. Szó szerint ezt mondta az a nyavajás is, aki a bámvizsgálattal beugratott. Úgy látszik, ezen az útvonalon senki sem veszi valami komolyan a vörös orrú emberek jellegzetes családiasságát. Megenged még egy utolsó szerény kérdést, kedves Külcs úr? Parancsoljon!
az ön fülkéjében utazunk. Feltehetőleg még sosem látták egymást, ugye? Persze, hogy nem. Amolyan igazi, innen-onnan összeverődött úti társaság. De mint már említettem, valamennyien nagyon rokonszenvesek, és milyen szívélyesek. Az imént például ki akarta venni a bőröndömből a szivartárcámat. Mit gondolhatták? Szó sincs róla. Mintha vezényszóra történt volna, úgy kínálták mindnyájan a legjobb szivarokat, cigarettákat. Kár, hogy ezt nem láthatta. Valósággal megostromoltak a szivartárcákkal, cigarettás dobozokkal. Könnyekig meghatottam. Rudi Struve képtelen volt megőrizni komolyságát. Szinte kicsattant belőle az a bizonyos csengő, bosszantóan vidám, diákos nevetés. Fülc papa mélyen megutránkozott. Nem értem, mi van ezen nevetni való. Hogy vadidegen emberek is lehetnek egymáshoz udvariasak és előzékenyek? Ez igazán nem szép viselkedés, fiatalember? Csak ugyan nem, látta be Struve úr. Szépnek nem szép, de érthető. Ismét elkomolyodott. Kedves kisasszony, elengedhetetlenül szükségesnek vélem, hogy Külc urat felvilágosítsuk. Különben csak az ég tudja, mi minden történik még. Irene Traurig alig észrevehetően bólintott. Kedves Külc úr, kezdte Struve, szeretnék elmesélni egy történetet, amelyet még bizonyára nem ismer. Nosza, hadd hallom. Nos, ne. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki tetőtől talpig becsületes volt. És éppen ezért azt hitte, hogy a többi ember is kivétel nélkül ugyanolyan becsületes. Egyszer volt? Kérdezte az öreg hentes. Hisz ez úgy hangzik, mint egy mese. Az is? Válaszolta barátságosan a fiatal ember. A mi derék emberünk tehát, akiről a mese szól, egy szép napon megérkezett egy idegen város ismeretlen szállodájába, és ott megismerkedett a világszép királykisasszonnyal, aki a segítségét kérte. És mert a mi emberünk igazán jó ember volt, természetesen azonnal beleegyezett mindenbe. A világszép királykisasszonyt egy rablóbanda üldözte, mert egy borzasztóan értékes ékszert akartak megkaparintani tőle. Néhány rabló távolról megleste a világszép királykisasszony és a mi jó emberünk beszélgetését. Tervet kovácsoltak és elhatározták, hogy összebarátkoznak a jó emberrel. Ezért az egyik rabló megszólította. Az illetőnek jellegzetes ismertetőjele is volt. Sajátságosan átlátszó, túlságosan magasra sikeredett füle. A mi derék emberünk úgy vélte, hogy a másik szintén derék ember. Hanem amikor a valódi jó ember meg az üldözött királykisasszony kimentek a szállodából, a gazfickó két cinkosával nyomukba szegődött. Érdekli a mese? De még mennyire? Jelentette ki az ősz Dalia. Világ életemben gyengén voltak a szépséges királykisasszonyok. Nagyon helyes. Egy szóval, amikor a mi derék emberünk elbúcsúzott a királykisasszonytól, a kisnövésű jó madár elhatározta, hogy leitatja. A rablók ugyanis azt remélték, hogy ha a derék ember lerészegedik, kifecsegi nekik a királykisasszony terveit. A felsikeredett fülű lókötő tehát amúgy véletlenül a derék ember útjába tévedt, és aztán kettesben elbandukoltak egy vendéglőbe. Csak hogy ott kiderült, hogy a mi jó emberünk sokkal jobban bírja a pálinkát, mint a kisnövésű kapcabetyár. És így esett, hogy a mi csupa szív jó emberünk hazaszállította a rablót. A házigazdák nem tartózkodtak otthon, főként azért, mert házigazda egyáltalán nem is volt, lévén az egész lakás egy rablóbarlang. A fehér szakálló, sötét szemüveges öreg úr pedig, aki ajtót nyitott, maga a rabló vezér volt személyesen. És a szobákban ott rejtőzködtek a cinkosai. A mi jó emberünk átszolgáltatta az elázott banditát, és szépen hazament. Hogy épp bőrrel, egészségben megúszta, azt részben annak köszönhette, hogy a bandának még szüksége volt rá, részben pedig, hogy az ilyen mesebeli jó embereknek
egészen különlegesen befolyásos őrangyalai vannak. Fülc papa némán koronyadozott a széken, száját elég tisztesen eltátotta, sűrű őszbajusza remegett. Másnap, mesélte Struve, a világszép királykisasszony átadta a mi derék emberünknek az ékszert, amelyre a rablóbanda fente a fogát. Néhány rabló látta is ezt. A jó ember nem sokára találkozott a furcsa fülű tolvajjal, és együtt kerestek megfelelő fülkét a vonaton. Természetesen nem abba a szakaszba ültek, amelyet a mi derék emberünk választott ki, hanem oda, ahonnan egy vörös orrú úriember nézett ki. Nem volt ebben semmi varázslat. Tudni illik, a rézorú úriember meg a felsikeredett fül Lator egy és ugyanaz a bandához tartoztak. Sőt, nem csak ők, hanem oda tartozott abban a bizonyos fülkében egytől egyig minden utas. Csak éppen úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. Hogy szabad ilyesmit mondani? Az öreg ezt már csak suttogni merte, de amikor a fiatalember baráti sajnálkozással hosszan rátekintett, leharagasztott a fejét, mintha őt martosná a szégyen a szóban forgók helyett is. A fiatalember tovább szőtte a besét. A martalócok kiagyaltak egy tervet, mégpedig nem is rosszat, hiszen jó erős alapra építették, ami derék emberük hiszékenységére. A banda egyik tagja vámtisztviselőnek öltözve állított be a fülkébe. Mindenki kinyitotta a bőröngyét, ő pedig elcsente a miniatűrt anélkül, hogy a mi jó emberünk gyanút fogott volna. A banda csak akkor kezdett nyugtalankodni, amikor áldozatuk kiszállt a szakaszból, mert megéhezett. Igaz, az ékszer sikerült megkaparintaniuk, de mi lesz, ha a derék ember távol létükben véletlenül kinyitja a bőröndöt és észreveszi a lopást? Mint az ilyesfajta emberek általában, ők is felkészültek a legvégsőkre. A rablás, meg a gyilkosság édes testvérek. De hát a mi emberünk visszatért közéjük, és ugyanolyan nyájasan bánt velük, mint előzőleg. Vagyis, gondolták, nyilvánvalóan nem tud semmiről. Hanem amikor felállt, hogy szivart vegyen ki a bőröngyéből, akkor bizony iszonyú rémületbe estek. Minden áron meg kellett akadályozni, hogy kinyissa a koffert. Ezért aztán buzgón iparkodtak rátukmálni a saját szivarjukat, cigarettájukat. Ő pedig, mivel olyan derék ember volt, könnyekig hatódott a nagy szívélyességtől. Struve úr kisebb szünetet tartott. Az ősz berlini hentesmester két rét görnyedt a széken. Arca bérvörös volt, két ökle, mint két hatalmas kalapács feküdt a térdén. Eddig tart a mese, fejezte be Struve. Csak hogy még nincs itt a vége. De igen. Az agdalja teljes magasságában kiegyenesedett. A mesének vége. Felmarkolta a göcsörtös sétabotját, s anélkül, hogy tovább vesztegette volna a szót, komor léptekkel elindult a lépcső felé. Iréne és Rudi döbbenten bámult a görnyet vén óriás után. Aztán szinte egyazon pillanatban ugrottak fel mindketten, és hanyat homlok rohantak a nyomába. Hova megy Külc papa? Kérdezte ilyetten Iréne. Az öreg erélyesen lerázta a lány kezét. Vissza, a fülkébe. És mit akarod csinálni? Tudakolta Struve. Leszámolok velük. Hozta tudomására Külc papa. Agyon verem a bitangokat. Puszt a kézzel. Ereszem el. Nem én, mondta a fiatalember. Még akkor sem, ha itt helyben a fedélzeten kell eltángálnom magát, pedig igazán nagyon rokonszenves nekem. Sőt, akkor sem, ha utána esetleg mindkettőnket kórházba kell szállítani. Nem vagyok hajlandó ilyen állapotban visszaengedni a fülkébe. Külc úr a csupaszív hentes felemelte öklét, hogy lesújtson a Rudi nevezetű fiatalemberre. Iréne közéjük vetette magát. Külc papa, mi jut eszébe? Hiszen én azt hittem, segíteni akar nekem. Mindennek van határa, fortyogott az őzdalia. Kivéve persze az én ütődöttségemet. Aztán csendesen leeresztette öklét a magasból, és a fiatal emberhez fordult. Nagyon kérem, bocsásson meg. Szívből? Szívesen?
Traoré kisasszony karon fogta, a pulyka mérgű behemótot, és szép lassan visszaterelte a nyugágyakhoz. Minden rablót úgysem verhetne agyon. Mindet nem, de nekem elég, ahány a fülkében ül. Rudi Struve elnevette magát. Nem mondom, 10 ujjal is lehet 10 revolver ellen harcolni, bár ez ízlés dolga. És lenyomta derék emberünket egy nyugágyra. Hosszú ideig szótlanul üldögéltek. Iréne a láthatár szélére mutatott. Eltűnt a német part. Nem megy. Nyögött fel Kültpapa egy kis idő múltán. Képtelen volnék együtt maradni azokkal a 7 próbásokkal. Becsület szavamra nem megy. Inkább kiszállok Várnemündében. Különben még valami szerencsétlenség történik. A lehető legsürgősebben le kell jutnom a hajóról.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 9 percig. És a jövő héten fogjuk befejezni. Most volt a második része Erik Kästner az Eltűnt miniatűr című novellájának, vagy regényének, vagy hangjátékának. Benedek Miklós hangján. További jó tilosozást!

0: they're all about.
1: Téves infó volt. Nem a jövő héten fejezzük be, hanem utána. Szóval izgulhattok tovább.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozásból.

a 7 tonnás elefántnak a légies szilfek tánca tetszett. Hatalmas fülével magához intette a nagy bőgőt és a zongorát. Huncutó rájuk hunyorított, és a lelkükre kötötte, hogy a lírai középrésznél, amikor majd az ormányát is meglengeti, különösen ügyeljenek a páratlan ritmus lüktetésére.

Az Ausztráliában otthonos erszényesek, a kenguruk, itt a karneválon kisé nyugtalanok voltak. Éppen ezért rövidre is fogták a bemutatkozást. A két hátsó lábukra és jól kifejlett farkukra támaszkodva neki-neki lódultak, aztán egy pillanatra megállva körülnéztek. A két zongora nagy-nagy igyekezettel próbálta követni az erszényesek furcsa, bukdácsoló menetelését.

A karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára, csillámló uszonyaikat szétterítve, suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. A kelta karót halljátok, és még évfordulós műsor, születésnapokra emlékezünk. Az előbb hallott Billie Holiday, aztán most a keresztapát halljátok, Francis Ford Coppolának is ma van a születésnapja. Aztán lesz még William Wordsworth, és sok-sok Gábor Miklós. Jó magad!

William Wordsworth. Tünemény. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény, kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillagas, az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Vidám kép, édes könnyűség. Meglep, megállít és kísért. De többször látva, látomány volt ő, és mégis földi lány. Lépése szűzi és szabad, házias minden mozdulat. Alakja nyájas, tiszta fény. Nyomában emlék és reménykelt, mivel ő sem állt a szív mindennapi és primitív éhei, kisbúk örömök, csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött. Azóta híven nézem őt, s lesem élete ütemét. Lelket lélegző, drága lény, úti társa halál felé. Szilárd ész, gyengéd akarat, szívós, erő halk báj alatt. Valódi asszony, jós, igaz, intés, parancs, derű, vigasz. Asszony, és mégis valami fényt érzek, ami angyali.

0: 묘히 수묘호남.
1: 오다 nyugati szélhez. Nyugati nyers szél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló űzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lázpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere tél is útba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétbe le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szele megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald, dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lombandalog, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzuhan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, or kihúnt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s búzsboltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bályi öbliben, s álmában a kastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azúr moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízzónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom, halom lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengeni, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erőt, neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki víz,

Gullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül. Ó, szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél?

az az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedves eszemöldökérő. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó tű, a buborék hírért ágyuk torkába húd. És jön a bíró, kappanul hízott kerek potrog és szigorú szem és jól ápolt szakáll, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süket, puta, megsemmisülés. Robert...

Ruszlán Sludmilla olvasója. Mindjárt első találkozóra bemutatom hősöm neked. Ha olvasom, megengeded? Anyegin, kedves jó barátom, a Névaparton született.

0: Példáson szolgált apja régen, s adósságát növelve élt. Adott 3 bált minden évben, s a végén tönkrement ezért. De sorsa Jevgenyit kegyelte. Először egy madame nevelte, majd egy monsieur kezébe jut. A kedves, bár pajkos fiút szegény monsieur Labbé nem ölte, kemény morállal nem gyötörte, ha rossz volt, enyhén szitta le, s a nyári kertbe járt vele. És mikor jött lázas ifjúsága, sok bús és édes érzelem, sok vágy s reménység szomjúsága, elcsapták monsieur-t hirtelen. Hősünk szabad, ez drága napja. Haját divat szerint nyiratja, s felvesz egy dendis ruhát, s örül világ, hogy végre lát. Tud franciául udvarolni, sőt, írni is jól megtanult. Könnyű lábbal táncol, mazurt és fesztelen tud meghajolni. Kell több, s jó híre terjed ez. Értelmes, kedves ifjú ez. Hogy tud mindig új színt keresni, jámbort tréfával fogni meg, ijesztésül kétségbesni, s szót lelni, mely bús, hizeleg. Ó, hogy tud tettetőn szeretni, reményt titkolni, félteni, kiózanítni és elhitetni, komorképpel csüggeszteni, szűz elfogultságot kikémlel, s legyőzi ésszel, szenvedéllyel. Még itt a titkos pásztoróra, hol 4 szem közt marad vere, s leckét ad, melynek mestere. Hogy tudta izgatni s hevítni híres kacérhölgyek szívét? S ha célja volt megsemmisítni vetérkedő ellenfelét, hogy tudta rágalmazni, marni, s furfangosan tőrébe csalni? De ti, jó férjek, bíztatok, s hősömmel jóban voltatok. A vén gyanakvó is kegyelte, s az is kiszarvát rég viselte, és 3-at dicsért, önmagát, a jó ebédet, s asszonyát. Mindent, amit tud Jevgenyijem, időm leírni nem jutott, de van, miben túlt ez zseniken, mit mindennél jobban tudott. Van úgy, hogy ágyában hever még, s 3 kártyát hoznak neki. Meghívások? Fogadni mernék. 3 család tisztelteti. Hol kezdje? Mindegy, nem nehéz. Ő mind a 3-hoz benéz. Sötétedik, szánkója várja. Beül. Hajts, hajts már! Sürgeti. Az est ezüstös zuzmarája hót prém gallériát belepi. Belép. Dugódurrok, s a hab az üstökös borból kicsap. Májpástétom, Strasbourg csodája, s véres rostbíf a vacsorája, meg szarvasgomba csemege, francia konyha remeke. De cseng az óra, s menni sürget, megkezdődött az új balett. A színház zordbirálgatója, s bájos színésznők hódolója, hősünk repülve érkezett. Teltház, a páholyok ragyognak, a földszint népe fors lobog, a függöny gördül már, suhog, taps csattan. Jön hősünk alakja, 2 cég sor közt, sok lábon át. Látcső mögül sandíts, kutatja nem ismert hölgyek páholyát. Szórakozott és lusta szemmel megnézte most a színpadot, majd elfordult, s ásítgatott. Benn még a lámpák száza vett körös körül fényíveket, tart még a lábak tombolása, taps, krákogás, fütty, orrfúvása, táncol még ördöggel vegyülve sok ámor és sárkányalak. Feljárónál bundára dűlve fáradt lakályok alszanak. Gazdárcidó kocsis rajál tűznél, kezét csapkodva, fújva, borzongaló, a hámot unja, s a lábával havat kapál. De most nem erről kell beszélnünk, siessünk, vár a bálterem, anyegínunkat kell elérnünk, ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán, a márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazi haján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, s mit sok féltékeny dámas húg zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. de táncos terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin álmos nyűtt a báltól, most indul, hívja vánkosa.
0: Ébredj, mozdul a dobszavától, Pétervár munkásvárosa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezett fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt, s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikné a késő esteken szálltok merész fiak kerülben Pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezár. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollalat, s nem lett a büszke cé csodája. Por lette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Meghalt az apja, s jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni éj, napot s még egy percig sem hagyni ott. S mi álnokság agyon becézni a félholtat későn, korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor, itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: Atályt Jevgenyé falujába új földes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.
1: Neve Vladimir Lenszky. Lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt. Kant híve, verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűzlelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szabát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schillers Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtotta meg.
0: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
3: Csepet sem az. Nem értem.
2: Elképzellek, hűkép, figyeld meg, szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család, agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd, sok, végtelen, s a tárgy, esőzés, marha, len.
3: Hisz ez még nem baj, úgy találom.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
3: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem, a kört, ahol...
2: Megint ekloga?
3: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
3: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
3: Örömmel.
2: S mikor?
3: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
0: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is int. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ősszokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit állban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kint.

0: első szerelmes férfi álma költő szívének Olga volt.
1: Első dalát ő inspirálja, a sóhajt, melyben vágya szólt. Ó, szeretett, ahogy ma senki nem tud szeretni, lángal ég. Bolond költő tud így szeretni, kit szerelemmel sújt az ég. Már lelkesült, mint gyermek érte, kit gyötrő vágy még nem hevít. Hűs, érzékeny szemmel kísérte kislányos kedvteléseit. A tölgyes, őrző hűvösében játékait megosztja szépen. S már sejtik szomszédok, szülők, hogy egymásé lesznek.
0: Gondolatta drága, rejtek helyen nőtt kényesen, ártatlan bájjal ékesen, akár az erdők gyöngyvirága, mely rejtve fű között terem, s nem sejti mésem, lepkesem. Szófogadó lány volt, szerény volt, s nyílt, mint a költő élete, vidám, mint hajnaltájt az égbolt, s kedves, mint csók leellete. Mosoly, hang, termet, égi kék szem, lenfürt, mozgás olyan egészen.
1: De ezt a képet, ezt a színt, az Olga arcot rendszerint meglelheted minden regényben. Bájos leányarckép, nagyon szerettem is fiatalon. Aztán meguntam szörnyűként.
2: Ásítasz, Anyagy?
3: Szokásból.
2: Így szörnyen unatkozni máshol nem láttalak.
3: Mindegy nekem. Nézd, éj van már a réteken. Andriuska, jó lesz hazatérni. Ilyen sívártáj. Apropó, Larinné szimplas csacsogó, de kedves és jó lelkű néni. De az az áfonyás zaman. Féltettem tőle gyomromat. És mondd csak, melyik volt Tátyána?
2: Az a borús, ki szót került, s némán, s merengve, mint Szvetlána, az ablak szegletében ült.
3: S húgához húz szíved szerelme?
2: S ha hozzá?
3: Nénye érdekelne, ha költő volnék. Olga nem, az arc üres, lélektelen, mint egy Van Dyck Madonna képe. Kerek, spirosló színű, mint amott a hold, mely bárgyún int a bárgyú horizonton égve.
1: Vladimir kurtán válaszolt, s egész úton egy szót se szólt.

0: Tatjana volt Olgácska nénye. Versben szokatlan név lehet. Először én oltom regénybe itt ezt az egyszerű nevet.
1: Tatjana volt tehát. Hugával szépségben nem mérkőzhetett. Ő frissességgel, rózsabájjal nem fogta meg figyelmedet. Vadóc, bús, félénk, zajra rebben, mint szarvas gíma rengetegben. Családi körből is kiüt, idegen ott is, mindenütt. Kedvét a csínyekben selelte, a rémtörténet érdekelte. Ha tél volt, éj volt és sötét, az fogta meg jobban szívét. Ablaksarokban elvonul, s elül egész nap szótlanul. Télen, mikor homály alatt a félföld hódol még a csendnek, s a renyhe csendben idelen, még napkelet lustán pihen, s ködös holdfényfoltok derengnek, szeretett az erkélyen állva felvillanó fényt várni meg. Ha foszlik már az ég homálya, halványul a csillagsereg, szín játszik már a föld szegélyen, szél jön, hajnal futár, s a szélben lassan megnő a virradat. Ő mozdul már, órája ez, gyertyája lángja lengedez. Merengés. Ez volt Néma társa. Merengett már, mint kisgyerek, vidéki életét varázsa, álmokkal szépített.

0: Anyeginunk látogatása a Larinékra mélyen hatott. De másoknál is volt hatása, minden szomszédot izgatott. S nincs vége célzó tréfaszónak, s a suttyomban találgatónak, mely pletykát célt hibázva szőtt, és Tatjánának szánta őt. Tatjána hallotta, s figyelte, s bántotta minden szóbeszéd, de titkon örvendett a lelke. A hír megfogta lányezét, a szíve meglobbant utána. Órája üt, s szeret Tatjána. Már rég hevült, s ábrándozott, végzetes italt szomjazott. Fiatal keble rég epedve hordozta gyötrő vágyait, s várt, várt a lelke valakit. S kivárta. Nagyra nyílt szemével meglátta végre.
1: Ő az, ő.
0: Tatjánát vágya űzni kezdi, gyümölcsösükbe elvonul, szemét révülten földre szegzi, lassít, s áll mozdulatlanul. Melle hullámzik izgatottan, arcán hevültség lángja lobban, lélegzete sűrűn vesz el, a füle zúg, szemet tüzel.

0: éj lesz, a hold az éj strázsa a messzi égbolton halad, fülemile a lomb alatt dalt zseng, megejt a dalvarázsa, Tatjana álmatlan remeg, s dajkáját így szólítja meg.
1: Nem alszom, szellőztes szobámat, megfúlok, ülj mellé, nyanya.
2: Mi bánt?
1: Az unalom és a bánat. Múlt dolgokról mesélj talán.
2: Mit? Nem tudok mesélni, nem. Régen sok minden volt eszembe, történetek s mesék, hány, gonosz szellem, stündérleány, de most immár tányán felejtem. Lásd, nemrég még tudtam, s ma nem. A vénség tréfát üz velem, eszem kihagy.
1: Beszélj ma lelkem múltadról, s egyre válaszolj. Szerelmes is voltál te. Szólj.
2: Ugyan. Fiatal lánykoromban nem is hallottuk, szerelem. Napam ki is vert volna nyomban, ha csak kérdezni is merem.
1: Akkor mondd, hogy mentél te félre?
2: Bizony, az Isten vitte véghez. Ő volt fiatalabb, Ványán. Én meg 13 talán. A szerzőnő meglátogatja a sok rokont egymás után. 2 hétig tart, s megáld apám. Torkom szorongás folytogatja, hajam kifonják, sírni kell, s énekkel paphoz visznek el, s elvittek máshoz, más családba. Nem is hallgatsz rám, kedvesen.
1: Nyanyám, a bú, minden hiába, elepedek, émelyedem, csak sírni és zokogni vágyom.
2: Kótságos baj lehet, leányom, az úr őrizze éltetek. Bármit kérsz, megteszem neked, milyen forró vagy.
1: Nem betegség.
2: Szentelt víz meggyógyítanak.
1: Én szerelmes vagyok, nyanya.
2: Ó, könyörülő égi szentség.
1: Hagyj magamra, menj, hagyj itt, jobb aludni nézd. Tollad papírt. Ne félj, igyekszem. Üdvét az asztal. Így. Jó ét.

Homeros, Ilias, Achilleus és Priamos. Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon embert ölve ki más község földjére szökött dúsházba, s a ránézőt elfogja a szörnyű csodálat, így bámult Achilleus meglátva az isteni alkot, és ugyanígy bámult egymásra tekintve a többi. Míg Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. Isteni hős Achilleus, emlékezz édesapádra. Éltes akár én, és a nehéz akkor küszöbén áll. Stán őt is gyötrik támadják, ki körülötte laknak, s nincs ki a vészt elháríthassa fejéről. És mégis meghalva, hogy élsz, a szívében örvend, és minden nap bízva reméli, hogy újra látja szerette fiát, aki Trója alól hazaindult. Míg én legnyomorultabb, sok daliás fiú apja voltam Trójában, s közülük tán egy sem maradt meg. 50 gyermekem élt az akkál seregek közelettén, és egy híján 20 született nekem egy anyaméből, míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. Harcos Arész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Érte kerültem most az akái hajókhoz végtelenül sok ajándékkal megváltani tőle. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg, emlékezve apádra. De szánandóbb vagyok annál. Vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom estve. Szólt. S zokogás vágy kélt most apja miatt Achilleusból. Fogta kezét, s gyengéden odébb taszította az aggot. S emlékezve egyik Hektorra, a férfi ölőre sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett. Míg Achilleus a saját apját keseregbe síratta, s közben Patroklost, fölverte nyögésük a házat. És hogy az isteni hős Achilleus eltelt síralommal, és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szívét is, fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot kézen fogva, s az ősz hajon ősz állon könyörülve. És őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Jaj, te szegény, mi sok gyötrelmet tűrt el a lelked. Hogy mertél egyedül közeledni akái hajókhoz? Szín elé annak, ki olyan sok nagyszerű sarja döltem már le idáig. Tán vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre. S áldalmat mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni. Akárhogy sújt is a bánat. Mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény múló embernek eképpen szőttek bús létet, míg őket a gond sose gyötri. Mert is Zeus küszöbén két hordó áll. Tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Van, akinek összevegyítve ad onnan a mennyköves Isten. Akkor az egyszer a rosszba kerül, másszor meg a jóba. S van, kinek ő csak gyászosat osz, szidalomra jelöl ki. S ezt nyomorult éjség hajszolja az isteni földön. Istenek és a halandók nem becsülik, csavarok csak. Lám Péleusznak is így adták gyönyörű adományok isteneink születésétől. Sok nagyszerű kincsel tűnt ki a népek közt, fejedelme a Mürmidonoknak, s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre. Csak hogy az Isten néki is osztott rosszat, a háza nem telt meg fejedelmi utóddal sok gyerekével, egyetlen kora ellullásra jelölt fia lett csak, s lám nem is ápolom őt, aki vénül. Messze hazámtól Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. S rólad öreg hallom, szintén sok kincs ura voltál, merre Makarnak székhelye Lesbos terjed a vízben, s befelé Frügyi és a hatalmas Helléspontosz. Első voltál ott fiaiddal, nagy vagyonoddal, csak hogy utána ilyen bajt hoztak az égi lakók rád. Várad alatt sose szűnnek a harcok, az emberölések. Tűrd el! A lelkedben ne kívánj keseregni hiába.
mert fiadért gyötrődve amúgy sem lesz soha hasznod, nem támasztod föl, de előbb még másba is érhet. Erre az isteni ag Priamosz neki válaszul így szólt. Zeus táplálta király sose ültes székre, ameddig sátradban Hektor temetetlen fekszik. Azonnal ad ki nekem, hogy láthassam. S te fogadd el a gazdag díjat, amit hoztam, s váljék örömödre, kerüles újra hazád földjére, mivel te előbb könyörültél életemen, és hagytad, hogy lássam a napsugarát még. Görbén fölfele nézve felel gyors vágulat. Már ne gyötörj, te öreg, mert is szándékom amúgy is, hogy kiadom Hektort, hozzám Zeus hírnöke jött el, édesanyám, aki megszült, lánya a tengeri vénnek. Rólad is észreveszem, Priamosz, nincs titkod előttem, hogy valamely isten vezetett az akái hajókhoz. Földi halandó nem merné, a nagyon fiatal sem ezt, rejtőzni az őrök elől sem tudna, kapunknak závárát sem tudna egykönnyen fölemelni. Hát ne kavard még inkább fájdalmaddal a lelkem, mert tán téged sem kímélek sátrom ölében, bárha könyörgő vagy, s még vétek Zeus szava ellen. Így szólt ő. Megijedt az öreg, s hajlott a szavára. Ére idész meg a házból tört ki, akár az oroszlán. Nem maga ment egyedül, két fegyvertársa követte, Alkimosz és hős Automedón. Patroklosz eleste óta Achilleusz legjobban kedvelte a kettőt. Ők az igától összvért és paripákat eloltak, s Priamosz hírnök követőjét is bevezették, s le is ültették. S hordták be a síma szekérről végtelenül nagy váltságát a ma hektori főnek. Jól szőtt inget két köpönyeggel hagytak azonban, hogy vélük betakarva vitesse honába a holdat. S hívta a szolgálókat mosni, bekenni a testet arrébb tőle, nehogy Priamosz láthassa a sarját, mert fájó szívetán fékezni se tudja haragját látva fiát, s Achilleusnak kedves szíve fölindul, s még Zeus rendeletét megsérti, megölve az aggot. Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét, inget is adtak rá, köribé meg drága palástot. Majd maga hős Achilleus fölemelte, s a gyászkerebetre tette, s a társak emelték véle a síma szekérre. Följajdult azután, a nevén szólítva barátját. Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektort apjának kiadom, mert nem méltatlan a váltság, s abból is részeltetlek majd úgy, ahogy illik.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán sereglenek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Copjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan, súgon mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értelmetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon nevetnek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek. Elkomolyodok, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldök. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszólnak. Vajon mi lehet? Hát valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek. Növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se, lejteni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem. Ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike volt, amikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis-kisasszonyt, és te leülsz, nem szégyeled magad? Milyen gavallé lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba, gyogtalan, igaztalan előny? Ha pofon vágnám, leeste a székről. Tehát ő pofon vághat és megalázhat engem? Csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem ütetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbistákat pláne a kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap olyan brusztleket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyeled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán, szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony, hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és bestelen. Hát ők miért nem gyávák és bestelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket, ezek vihognak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és bestelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket, királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok, királyok! Miért? Miért? Miért?

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt. Ellenben a cirkuszban nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben megújra álmodtam a cirkuszról. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött a bejáratnál, és egy izgatott szakállas sánta ember az igazgató állt mellettem. Tessék, tessék, van jegy, akkor tessék, ha nincs, akkor alomars. Mire ilyetten elszorult a szívem, magogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok,

Lehajolt a szájomhoz, és dühösen kivártam, míg végig hebegtem, hogy nincs ilyen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját magam, a hegedűmöm, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Leereszkedő jó indulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészben véve, paralelepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtam rajta, hogy hát jó, megpróbáljam. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. Mások is jöttek, akik megint mást tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban. Végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen. Az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. Aztán sokára. Végre-végre ott álltam a színpadon. De már akkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve. Mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét zugát ismertem. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektorkúfja követett mindenütt, kígyó mozdulattal hajlottam két oldalt a pályunk felé, aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúztam az asztalra, és felálltam rá. Folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület olyan könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létre a legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón lassan folyt le arcomon.
Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót, most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát, előre dőltem, egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva rémület csöngyét, majd odalent kitátotta a szájokat, s marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemből mondjunk, mancsuk.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt s evéget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudnál megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

0: Jó napot!
1: Jó, hogy találkoztunk. Szerettem volna mondani magának valamit arról a tanácselnökről.
0: Melyikről?
1: Hát tudja, akin a
0: melyik szántóföldet vett, és aztán később eladta a százszoros eljött?
1: Nem.
0: Amelyik féláron vett téglát?
1: Nem.
0: Amelyik négyszer adt el a szolgálati lakását?
1: Nem.
0: Amelyik diszkóbárt engedélyezett természetvédelmi területen a pártitkár fiának?
1: Nem.
0: Amelyik visszakérte a pénz felét a festőművészektől a futballcsapat számára?
1: Nem.
0: Amelyik jobb jegyet kért az iskolában a káder gyerekeknek?
1: Nem.
0: Amelyik lakást utalt ki az egyedül élő lányának?
1: Nem.
0: Amelyik lakásfelújítási alapból épített pártházat?
1: Nem. Amelyiknél a múltkor voltunk.
0: Ja, hát az a helyőbábonyi tanácselnök. Te jó Isten, mi van vele?
1: Hát csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon rendes ember.

0: Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
1: Kedves állam! Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságában. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Köszönöm. Igaz, Parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak, benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elhitetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyeket tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az 1 fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelépedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szédülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szüret idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg, és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát, Egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíj.

0: francia, meg az angol újságíró, ilyen kis fillangó. Na, hogy tudom hordani, mi? Ide van köte. Na, kérdejék el. A két újságíró elegánsan mindig előbb ért oda, mint a Misi bármikor. Hát, igen, ez a nyugat. Tudja, hogy van. Igen. Na, jön most egy esély. Megyünk tovább a filmeket, nézzük. Gyá, erő. Este lesz rossz, figyelj. Gyá, mondtam már.
1: Egyedül neki mozdnia?
2: Igen.
0: Az minden neki
2: menni. Talán igen, de szükségem van mind a két kezemre.
0: Kézon akarsz járni?
2: Nem tudok neked segíteni.
0: Ajaj.
1: Azt mondta, te leszel a szemem.
0: Öt dioptriás nő.
2: Persze, hogy azt mondta. Mondtam, de...
0: Lene es, pajtás, Lene es. Ne simogasd, nem az a nő.
2: Részmenjek. Kicsivel jobbra.
0: Elég hideg, nem veszel is? Ó, gyere, nyugodtan, nyugodtan, gyere, pajtás. Figyelj, kőkőben nem marad, nézd. Az az epekő. Jaj. Azt rád, hozd a rám, ez is. Ki tetszik keresni? Tessék mondani, merre van a szemfelszedő? Arra! Mondom, elbasz, erre elmegy jobbra. Hát, ja, és akkor már mindjárt megtéved. Jaj, apropó, megtéved. Nem tudom, tetszenek én, talán emlékezni rá. Kis hazánkban évforduló volt. Október. Nem tudom, végig merjen én mondani, mert olyan nyomasztólag hat rám ez a csíkos itt mögöttem. Jó van, már kivették, jó van, hiába. Ez az emberi jogok, mondani kell, és már szabad a levegő, tudja, hogy van. Na, szóval ugye évforduló volt, 21 éves volt a fölfordulás. De már tudja, miről van szó most már. Ó, milyen boldog vagyok, na. Szóval, úgy belegondoltam, hogy a sok csórikám, aki akkor úgy megtévedt, aztán a vet. Nem tudom, jó fel, mutatom-e? Ugye nem arra van kosite? Várja, hogy állok mindjárt? Mindjárt, szóval elég, ugye tagba szakadt hazánk fia lett. Új haza, meg ó haza. Meg éheze. Élet. Másképp írják, és másképp ejtik. Hát, akkora flanc. Szóval ezek ott kinadé dolgoznak egész évben. Igen, igen, komoly. Megfeszített munkát. Tudom a rokonaimtól. Na, ön se a Népszabadságból olvasta? Ahogy a pulóverit elnézem? Én legalább nem veszem föl! Kicsi a fene egyenek. Na, mi van? Szóval, ezek a... Na, te, figyelj csak, na. Szóval, ezek azért dolgoznak egész éven át, mondjuk a Balatonhoz járon hazajönnek, akkor két úszkve, hát... Majd tudok még két ilyet, majd elmondom még. Szóval három hónapig fölvághasson, hogy very well, aztat. Mert a magyart már elfelejtette, de az aztat még nem. Erre 21 év nem volt elég, mert úgy beleverték. Aztat, egyszerűen szóval. Úgy elgondolkodtam rajta, hogyha azt a sok könyvet, az a bizonyos tér, amit a búcsúzóul ott elégettek, ha csak a felét elolvasták volna, azt ott már lehetne tudni. Jaj, azt hitte a szerencsétlen, hogy a könyvet meggyújtja, világosabb lesz. Az egy jellemző a szellemi szintje. Hát gondolják el, döntsék el, kinek van igaza. Ha itthon maradt volna, nem azért nem hiányzik, mert akkor több fele kéne osztani. Eztet. Na, szóval, hogyha itthon maradt, akkor élete végéig senki nem materálta volna erre. Mit csinál? Kimenekül. Dolgozni. Hát magyar ember az ilyen. Hát. Na most, igen, ezért nem kell kimenni, hát ne, hát gondoljon bele, hát itthon ez már Amerika, hát ez már USA. USA dolgozok, ha belegebed, meg akkor... Na, szóval abban a filmben megfigyelték, ez egy aktuális film, van benne belpolitika, külpolitika, alpolitika, felpolitika, minden, ez tele van ilyesmi, csak egy példa. Ott egy rész benne, amit egyszerűen felháborító, szóval ez a... Kezdek idegeskedni, szóval egyszerűen ez a kántor nyomoz, illetve a... Csak zavarjon bele jobban. Ez a madaras fiú, ez az egész film, mint határ vezér, nem tudom, megfigyelték-e, örökösen mit csinált? Szitta az oroszokat. Nézze meg!
3: Teofárkán azt mondja, hogy az oroszok ostobák.
4: Az oroszoknak nincs tippruk, sem nem varázslók.
0: Tessék! Úgy elgondolkodtam rajta, hogy aki ennyire szidja az oroszokat, és ilyen ferde a szeme, az biztos, hogy tatár! Ugye? Meg nekem kérem! Gyanús volt a ruhája is, mert nézze meg, milyen ruha volt rajta, tessék, nézze meg! Milyen ruha? Mondom, milyen ruha volt rajta? Na, milyen ruha?
5: Mi lenne? Bunda!
0: Na, de milyen bunda?
5: A négyek bundája!
0: Na!
5: Ping-tiao, ping-pong!
0: Szerha is szere! Felháborító! Aztán jött még egy másik rész. Hát ez egyszerűen, ez egy az, hogy nem láttam, mert olyan sötét. Azon kívül nem is értettem, tessék. Magyarázzák meg, ha valaki tudja. Ez a rész, ez hogy marad benne, nem tudom felfogni. Sok más rész között.

0: Tréfaretek magyarú!
1: Tréfaretek magyarú!
0: Hol áll reggel?
1: Hajnalban.
2: Az adóreformot általában háromféleképpen fogadták az emberek. Higgadtan, dühösen és apatikusan. Higgadtnak főleg a készítők bizonyultak. A másik két reagálás természetesen elvetendő, bár még mindig kevésbé tűnik veszélyesnek a dühöngés, mint az egykedvű beletörődés. Szóval az adóhivatali felvételen még a jelenlévő pénzügyminiszter is erősen gondolkodott, hogy a most következő dalon nevessen-e.
3: Másnap, hogy az adótörvény elfogadtatott, én is kidolgoztam a családi munkaprogramot. Vidékről is felhozattam a rokonokat, s a család elé terjesztettem javaslatomat. Jövőre nem GMK-zom, mert nem éri meg,

Isten kicsi, de ha eddig elég volt, hát az is lesz neki. Amut erre sem lesz gond, hisz nincs rá rendelet, hogy mosás, főzést, takarítást adóztatnak meg. Feleségem lineális, de jól tartja magát. Januártól bruttósítva főz majd vacsorát. Egybe lesz a leves, a hús és a főzelék. Ilyen boldog

A gyerekek még iskolások, nincsen semmi baj. Havi ezret kapunk értük, ripigyom, tyuhaj. Bár eleinte talán kicsit furcsa lesz nekik, hogy mind a kettőt megdicsérem, hogyha megbukik. Apósomból kis termelőt faragunk hamar, és akkor termel csak valamit, ha enni akar. Magam előtt látom már a fényesebb jövőt, nincs rohangálás, pénzhajhászás, úgy, mint a

0: Az áprilepkor 96 év. Polgármester.
1: Az van ám verek azban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a struszikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor sok-sok tipül csinálunk egy saját tipkit nekünk, és hogy lehetne kimászni ebből. No? Emberek, teátok fel, akinek tipje van, azokból most mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni!

hát akart előzni. Fogatokat a helyükre, starthoz. Azt szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. Ne csináljam már a feszkót! Nem mondom, hogy mit ugatok itt el? Ez a maga kipje, hát ne csináljam már! Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék bele, bátyám, maga mondja. Angela Pintor is. Mi van? Ez miért a három? Mama, harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jutsz el így? Miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelme táviradon az ítemben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető, vagyok én, nem? Na, akinek tippje van, no, tessék. Hát, mind alapító tag. Csak annyi. Hogy azért? De tényleg, mint alapító tag. Csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek az egyszer. Hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát. Fölteszem a kérdéset. Mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem. Egyszerre, hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt, hogy nem szakad le. Na, hát kedves tanácselnök úr, illetve polgármester elvtárs, mind alapítótok, hát én megértem, hogy most komentám, hogy himnusz minden, de hát segítsen már nekünk. Tud valami másik nótát? Eltelt négy év. Tud.

Kérlek szépen! Nem, elfelejtem. A frász jött rám, bejöttem, mint a füst. Jó, hogy eljöttél, hogy az estén itt elünk. Vigyázni kell, nagy a húza, kivisz hirtelen, de ha kivisz, az a kivisz, inkább a húzat legyen. A frász jött rám, pedig most kezdem csak el. Hallasz még olyat, mitől izgatott leszel? De ha eljár a szár, hogy én izgatok, a frász jön rám, cimborám. Azért jöttem be, mert szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. De nem szólaltam meg, mert tele van ilyen tetves 3x3-as téglával. Úgyhogy 95-ben ne járj úgy, mint a kémény. Ne dőj be. Senkinek se. Olyan mozgásom van. A jövőnk a tét, gyönyörű szép, ragyog az ég. Ha jól áll az ügyünk, ha jól áll a kabát, pénzünk van elég, szerencsésért, ígérni szolgáltatást. Ezt meg én is megnézem. Hót kóros. Ez már visszakapta a földjét. Álom az álomban. Én vagyok az álomvédelmi hatóság. Itt nem lesz fölkelés. Hoppá!

Dat is zelfs haar. Maar neem je lang of raar. Kel ooit minder leggen. Wat ja min kan leggen. Is het net leggen. Als hele lampieren. Les meg szólni, hogy sok ennyire összecsattam minden. Illaberek, nádokerek, családunk, 40 gyerek. Utazgatás, ide-oda, és Hungáro. Glasnost.

0: nem engedtem, hét óra óta itt vagyok. Van, akinek nem volt még helye. Be kellett hozni a tartalék vadokat. Úgyhogy ha máskor ilyet nem tettünk, nekem az ötletem megvan. Nem azt kell kiírni, hogy Hofi Géza, hanem mi Fehérváron az MDF-es polgármester jelölt. Támogatta a Fideszről. Láttam egy reklám trikót, rajta volt a Fideszre szavaztam, alá más színnel, bocsánat. Na, szóval ennek az oda, jó vagytok, rendben van minden. Ez a lényeg, persze, még a hazudsz akkor is. Én nem találom a helyet, de ebben a kurva közrőjöntált világban. Készülődött a polgári demokrácia. Ez a valamelyik reggel korán kértem, mondom, kimegyek már az utcára. Megnézek egy-két polgárt. Azt hiszem rossz szelem lehetett menni. Nem jöttek elő, kérdeztem. Láttam én szegény brolikat. Ki volt a segít a nadrágból, meg ilyen székely boldusokat ilyen. Nyolc lábú székely boldus. Ugyertem, hogy nyolc lába hiány van. Ahogy elért a saroki, minden lába kinőtt. Hát rájön. Mondom, teljesen más világban kell a közorientált világ. Pénzért minden. Hát én is pénzért. Szopok nyaló gombot van. Azért mondom, hogy teljesen más világ. Köszönöm én a világ. Amíg van pofájuk, hogy kiírják meg, bemondják a televízióban, hogy professzionalista. Az olyan, mint a professzionalizált, csak professzionalista. Ja. Ez a senki állni falábú csürhe, ez a piros fehér zöld. Na ez a professzionalista. Ki mernek menni Portugáliába? Ne csináld, ne csináld már. Hát ez egy valami borzasztó. Professzionalista. És akkor azt mondja a szövetségi kapitány, bocskai. Ami a csurkámban, tudod? De hülye vagyok, én meg beszélzem. Csúr! Tudod, aki állatról mindenki szarozik. Hát mert ilyen a magyar parlament, ma is. Kövér úr, akinek a szájából kijött az afrik. Ez a titok miniszter. Hogy vagy lehet miniszter, az egy titok. Ma is, nem tudom, hallottad, de hogy a kommunista már, hogy a kommunista már, hogy a unalmas már gyerekek. Unal, nem kell már kommunistázni, adjad már. És addig kommunistáztok, amíg elérkeztek a saját füleitek. Hát adja abba, Bicskei, de milyen vagyok, nem Kocskai. Milyen szólsz rá? Azt mondja, hogy nem kaptunk ki K.O. Nem, mert a K.O. az tíz, mi meg csak hármat. És ez már elő, tudod? Minek kell oda kimenni? Kivisznek 30-40 ilyen hajléktalant, hát még... Vagy kiviszik ezeket a szegény gyerekeket, akik a fogyatékosak és úszócsapatokban. Kiviszik Portugáliába, nem mondják meg, hogy a víz az nem kék, hanem zöld, Ah, ti su un sacco qua, Muoio da Rasburg, sei di piatti di posto, il treno, venne avuto già fatto. Mi chiede, ma io era che andiamo allo spazio, ho sognato, poi c'è il me, i dei senza un servizio. Otto, l'uomo non so, vedi a te. Io do, l'obda è il fuoto di un torso. Lato con l'onda. Però, dottor, un non diamo niente, niente, dottor. Che quanto sono, c'è un non diamo. Io ho seguito, che seguito, caro seguito. E che è? Cosa succede? Bene, ma che muovo. Va bene. Cosa odiate il Bosman? E da dove va Victor? No, ma te li dico, vedi che ne chiediamo un pochino che giù. Ma che è che matti là? Che sta qua? Io ho l'aria, ma... Vieni mi sembra per te. Una! La visga von Deutsch, Thomas! Ma sei ancora mi? Perché il ministero è diplomato a legge, che se sarò un nuovo? Sì? Ma niente. Mi sei stato chi lo costo? Mi dai chi lo costo? Mi dai, mi ricordo, mi ne ancora tutto me, o se ora fa voi non sa credere a decisione. Chi lo costo? Si fa, o se mi dai chi lo costo? Ma se gli ho qui non me la faccio la bere se. Ma che come si va a bevete? Io figlio, ero il mio politizzato, ma poi ma è niente, c'è tua massa, bevi ti, con l'Olimpiadi, il viso c'è. A me lo fronzi, sarai. E lo sei più primo. E se ne andate, ne mi prende, perché prima non ti sbagliavo, ma oggi c'è il primo di gennaio, andiamo su un trecchio, se per quello che siete, a maschio mi sto nudo. A me ho la bomba che andiamo a posto. Se partiamo su questo, ma non si vede, Fidel, a te non ho capito che dice quanto di te. Mi dai di lei sola, ho capito. Allora si va, formati di quella di te scese. Non conosca chi dei vecchini, pullo. Te ne conto come la sua. Mitto la galantisca. Io ho usato di avvicinare. Ma niente, niente. Il politico sto... E ora di poco scudo, guarda. Se te è che mangio, te. Professionista. Andiamo a per un bimbanto lì. Ma che vuol voi avere? E lo per un buon lavoro. Nemmeno a quel mondo. Mi tengo qua, mi si smette. Ma ciò che è la cosa? Mi chiamo il grotto lungo. Il rembele, rendere, popolo, nemmeno. E so con chi è un professionista. E a chi mi non è mette? Buon d'acquico. Vedi il mio, oh, sì, ma lì per fortuna. Prima tu li entravo, poi andavi a televisione. Io ne ho lo stavo lumi. Mi minti che io ho la fine di fortuna. O dico, i tre che ne hanno tutti.
1: Ma che fai? Ma che fai?
0: Kicsi. Anyósorok, ne így beszéljünk. Azt a félelem félmátvását megéri, másokat ért. Na most képzeld el, hogy az volt, hogy anyu meghalt, és őt is hangoztál. Ja, nem mondtam el már neki. Hangoztani kell, halálom után. Én nagyon-nagyon sorrend vagyok. És én vállalkozom, rányújtja, most hát aztán leírja az adóból. Már megéri. Na most kérdezz el, hogy hozták anyu ilyen porcelán urnába.

engedtessék meg nekem, kérem, tisztelettel, mint a kisgizdapárt elnökének, hogy elmondjam, ezek a rohadt mocskos kommunisták nem jutnak szóhoz a parlamentbe. Én beszélek orba szájban, talán még fülbe is. Napi rend előtt, napi rend alatt, és napi rend után a rohadt anyjukat. Patakvér fog folyni. Tudom, hogy az MSZP-nek miért szegfű a jelképe. A szeghez kalapács kell, a fűhöz meg sarló. Kérem tisztelettel. Feleségem is bevittem a parlamentbe. Otthon többet árt mindig. Kérem ti, amikor meglátták, bámultak, mint kezdő buzi a gőzfürdőbe. Kérem szépen. Patakvér fog folyni. Isten, haza, család. Az Isten sem megy addig haza, amíg otthon van a család. Kérem szépen. Engem meg lehallgattak. Igaz, nem csak engem. A keletiné, ott is lehallgattak valaki. A nyugatiná, ott nem tudom. De engem is, az tudkó. Saját vécémben kagylót találtam, hogy rohadjon rájuk az a magasságot. Majdnem elestem. Hát, drága szíveim, mindenkinek pusztantás, aki bejutott. Hát nem olyan egyszerű az élet. Gondold el, ez a rész, az már mind pótszék, meg az is. Képzeld el, van olyan kulturális intézmény, amelyik már ebből megélne. És itt még középen is ülnek, képzeld el? Bizonyám, nem olyan egyszerű ez az egész. Az meglepett, hogy ilyen sokan vannak, ugyanis annak idején egy képviselő, minden bőrfejűek édesanyja eldöntötte a kis képviselő agyában, hogy akkor engem lesöpör a színpadról, mint nép és nemzet ellenes. De nem kell eljönni, mert itt borzalmak vannak, és lesöpörni a színpadról. Alig telt el röpke idő, én még mindig itt vagyok. Ő meg, ha jól tudom, visszament a faluba első kapásnak. Szóval ez nem olyan egyszerű ám ez, gyerekek, hogy lesöpörni. Hát azért nem úgy megy az. Hát ugye ebben azért munka van. És az emberek azért nem felejtenek azért annyira könnyen. Igaz, fölkerülni se olyan egyszerű. Egy-két kollégám, illetve... Szóval egy-két ember erről a pályáról például azt hitte, hogy a rendszerváltástól ő tehetséges lesz. Ez nem ilyen egyszerű, ahhoz anyuka nunája kell, tudod?

Első ciklust azt átvészeltem, az első szabad első ciklust, mert most már ilyen ciklusokban élünk, tudod? Hát egyikbe késik, másikba hamarad meg, de hát ez... Most már hosszú távra nem kell berendezkedni, de... mert hogy itt 4 év alatt mindenki megbukik, az hétszegség. Csak egyszer már szeretném, hogyha mi nem buknánk meg, mert az élet, jaj! Réges-régen a kerítésre valami prolifajta kimeszelte, hogy le az árdrágítókkal. Képzeld el, maradt egy vödör méz. Oda kéne figyelni, mi? Szóval ilyen dolgok vannak. Hát nem tudom, észrevettétek-e, hogy televízió dolgozik, igen, a média háborúban elérkeztünk odáig, de mint a 6 párt nem tud megállapodni, az, hogy a televízió most még csak állati, ami még hiányzik benne, az a közszolg. Az még nincs, az állati az már nagyon megy, nagyon, hogy kik kerülnek itt elő, és hogy milyen tisztán tudnak beszélni. Beszarás! Csűri csavarja! És néztem, hogy neki ügyek azt a szótár. Olyan szó nincsen, amelyikben nincs esvedi. Szegényként csak úgy hisztere! Aztán a Pécsi Színházban volt egy olyan eset, hogy kis statiszta fiúnak akartak kedveskedni, hogy kapjon egy szerepet. Kis pénzt keres, aztán családnak jó. Annyival lakcsolt, hogy az valami borzasztó. Jelenet abból állt, hogy voltak vagy 20, és mindenki mondott egy nevet. Péter, Józsi, Piroska, Mariska, Klár, mindenki. Ő neki, mivel lakcsol, azt a nevet adták, hogy Aladin. Ez aztán a maximum. Na, premier! Bing bang, bing bang, bing bang, bing bang, jött mindenhol a név, bang bang, bing bang, jött. Aladin! Na itt a televízió. Na itt is jelen vannak barátaim, hogy mennyire előre haladtunk mi már. Nézd meg! Ugyanis régen azt hiszem Lembergben, amiről Wolf, ott volt egy olyan újság, hogy nem kellett abban keresni, hogy melyik hír így, meg melyik hír úgy, elosztották. Egyik oldalra felírták, hogy jó ez nekünk, a másik oldalra, hogy rossz ez nekünk. Mit akartál olvasni, azt az oldalt választottak. Na most itt eleve nézd meg, az egyik az jobb oldalról veszi. A másik bal oldalról. Van egy kis csalafintaság benne, hogy ami ő neki jobb, az nekem bal. Hát azért ennyit meg lehet enni. Na, drága szíveim, befejeztük a választást. Azt hittem, hogy a Sky lesz a... Nem hallod? A Sky-t akarták megválasztani főpolgármesternek. És egy manust megkérdeztek, hogy na, legyen a Sky. Ugye primitíven ski. Azt mondja... Debski. És erre bejött. Mindahogy ugye az amerikaiaktól vettünk ilyen barát ellenség felismerő készüléket, és a választáson felismerte a barátot. Senki nem szavazott rá, kész. Hát ha már ismerjük, hogy ő volt az, hát gyerekem. De volt ez a választási kombány. Megmondom, hogy olyan van. Snassz volt nekem ez az önkormányzat.

sehol egy etikai kódex, hát anélkül, hogy az ilyen etikai kódexnek lefektették, hogy az urak kinek a pofájára milyen vastagon kenhetik a szart. Érted? És csinálta is a sok lovag, a finom úri emberek deszaroztak. Hát ez mit kell? Ez a magyar ember, tudod milyen? Az azonnal ide áll, azonnal oda. Itt nincs külön munkásőr, meg külön nyilas, meg külön kerkész, meg adjam már. Melyik ló a tiszta? Kész. Hát ez egy ilyen egyszerű. Hát ez nem én találom ki, ez a történelmünk, ez egy ilyen. Borzasztó. Na képzeld el, a kombányon azt mondta az egyik kombányos, mert neveket az Isten őrizzen meg, még följelentenek, mint a lengyel. Följelentették. Képzeld, hogyha nem volt a barátja, akkor mit csinált volna vele? De így szóval, azt mondta, és úgy mondta, és most már derül neki a dolgok, hogy ez a lengyel, ez valami. Én nem, csak mondom. Na és képzeld el, az egyik kombányos azt mondja, hogy mert a baloldali veszély, az akkor mostan felállt. Mondom anyósomnak, hát mama, hogy ez úgy van, tudod, de tudom, mit tud, még meg sem mondtam, mit tud. Demokráciában, hogyha egy pápa a bíróság bejegyez, akkor annak mondjuk lehetősége van indulni a választáson, ergo, oda. Ja, különben elfelejtem. Na képzeld el, hogy lehetősége van, hogy induljon és nyerjen. Nem a veszélye forog fönn, a lehetősége. Még kell minket riogatni? Hát ez, várjál már meg, és akkor jött a... Hú, a legszebbeket kaptam, amit is Gyula vitézünk. Hogy a rohadt pofajkás, fogkirúgó mocskos tetves, vrétábet! Szegényké már, nap sem szólnak van. Szerintem akkor ment össze ennyire. Nem. Hát gondold el, az a sok finom úriember, azt csak úgy mondta, hát én pedig mindent akartam. De még fölvettek koronát is. Hát, ha úgy szimpatikusabb lesz az uraknak. Nem, csak úgy ment így össze. Válaszolj már! Nem merek. Rossz jelek vannak. Alacsonyan repülnek a pótkocsik. Szóval nem lehet, és kente a mindenki, még olyan vallás, meg egyházi ember is kente. Na, vége volt a választásnak. Hát sikerült úgy, ahogy. Igen, mert sokan mondták, hogy hülyék, nem tudnak élni a jogukkal. Ne hülyézz már, Józsi. 56-ban dobbantottál. A kokus. Pláne ne hülyézzél. És képzeld el, ez meg az, volt a választás, azt mondja a papember, ő is mindjárt tudja, hogy melyik az alja meg, melyik a tete. És azt mondja, hogy Isten áldását kérem Horn Gyulára. Hát mondom, azért ezt nem kéne. Hát már csak ugye egyik, ahogy, hogy fog belenézni a tükörbe, az egyik. A másik meg, hogy Isten áldás, veszélyes dolog. Hát gondolj bele, és ha az öreg megfogadja? Na? Nem egyszerű. És akkor most mi lesz? Talált, hogy küldnek így ilyen sújtásos kufajkát, vagy oda vissza? Nem kell tőle se kérni mindent, mert aztán egyszer befipul. Vagy azt gondolod, de hogyha segíteni akar, és Gyulai térni megnő. Azért annak abban lenne azért valami érdekes is, ha megnőne. Gondolj bele, ha megnőne, közelről látna a benzinárát. Hát az valami olyan...
irgalmatos. Nagy, nagy öröm lenne. És a választási kombány ment, és amikor már úgy majdnem vége volt, akkor van egy ilyen, azt mondta egyik kombányos, neveket még mindig nem mondok, hogy mert ők és csak ők, és aztán annyira ők, hogy majd ők, televízióban persze, azt mondja, ha csak közben nem jön valami. Mondom, mami, mert ez viccnek nagyon jó, és akkor meg nekem kéne elmondani. Már munkámra is, már oda is. Így van a vicc, képzeld, de egy csaj, gyönyörű szép csaj, ilyen tudák. Rajta két potméter, gyönyörű szép combja, hosszú combja, Isten. Kettő. Ez az agrárolló, ez a... Kárpotlási jegyért. Persze az sem baj a pénzt. Na most képzeld el, hogy ez a gyönyörű hosszú combi megy az összevét. Azt mondja a Manus, ez a gyönyörű két hosszú combi. Hová megy? Moziba, ha nem jön közbe valami. Hát akkor ezt így kell elmondani. Jaj, várj, ezt elmesélem, várjál. Ki nézi Jenő, reggel jön ki a lakás ajtaján, és ott útépítők dolgoznak, aszfaltoznak. Azt mondja Jenő, jó reggelt, jó szurkolást. Szóval mondom, ment a választási kombány, amikor már úgy vége fele volt, akkor azt mondja az egyik kombányos, hogy de van emberi hangon kedvesen, tehát semmi ilyen, mint amit megszoktunk, hogy gőg és magőg fia vagyok én, ilyen. Nem, most egyszerűen kedvesen. Jaj, most még már olyanokat mondanak, hogy arculatváltást kell csinálni. Ehhez, hát a más az alkulat, akkor más lesz a párt, nem? Gondold el már, hogy nagyjából már ismernek, és akkor ott egy új arcot fölvennék. Hát ez veszélyes. És hogyha ronda leszek? Azért. Tényleg? Na, tündéreim, szóval kérdezik. Azt mondja az egyik kombányos, hogy hát, minket legyőztek, és gratulálunk az ellenfeleinknek televízióban. Na, a másik kombányos. Fehéren, feketén megmondta, hogy na, minket nem győztek le, csak kevesebb szavazatot kaptunk. Nem teljesen értettem már a gondolat eredetét, hogy honnan lehet egy ilyet kitalálni. Talán a tanácsadók, nem? Mert úgy nem jutott volna eszembe. Pedig azért egy bizonyos szinten vagyok én is. Mert ha nem, akkor... De azt mondtam volna a drága anyámnak az érettségi után, hogy hát, anyucikám, hidd el nekem. Én az érettségén nem buktam meg, csak az ötöshöz hiányzott még négy jegy. Na de hát én egy hülye vagyok. Ki gondol erre? Szóval aztán az volt ugye, hogy most akkor ez így van, és azt nem értem, hogy azt mondta egy régi kombányos, parlamentben mondta, a mostani nem ellenzéknek. De nehéz így fogalmazni. Hát, ha fönn akarok maradni, akkor vigyázni kell. Azt mondta, hogy tetszettek volna megnyerni a választást, akkor most bele lehetne beszélni. Így van.
Ez így van, akkor nem kell haragudni, hogy most akkor ez van, hát gyerekek, 4 évenként más dob. Ennyi. Múltkor beszélgetett 2 ex-pénzügyminiszter. Itt most már csak ex-pénzügyminiszter van, és mind elmondta, hogy a másik, az milyen hülye. Mert amikor ő csinálta, akkor meg ez volt hülye. Szóval ilyet például, azt mondta a háttérfizurás, hogy a szegény kis sápadképű rosszul csinálja, tudod? Tudod, mi vállalt el a Békessy úr a pénzügyminiszteri beosztást, mert hát, ha így fölmegy a vérnyomása, megy a... Például a háttérfizurásnak nem tetszik, hogy azt mondja, hát hogy ez így, és akkor a kölcsönöket hogy veszik fel, mi? Hát hogy veszik fel? Hát elmagyarázom. Itt a tópartja, mondjuk, sápadka, ott úgy, ja, ott úgy pecál, na, pecál. Hát nagy már belém kös, hogy nyelvtanulat nem vagyok jó, ne szórakozz már velem. Hát hogy kell mondanom, pecál, így. Nem, de nincs fölkészülve, hát ide jön, hát. Csak akkor még ki is röhögsz, hát maradjál nyugodt. Tudom, akkor bele se kezdek, hát. De gondold végig, hát. Akkor levezetem neked, tessék, pecál, létige, érted? Sehol nincs, ha sehol. Pecál, pecálen. Pont most veszi a televízió, szóval... Eddig érted? Pecál, mivel tárgy esett, pecálen, és zaplatyim. Na most jelezem! Egy kicsit hangosak vagytok. Ez nem élj át, merek én ilyet. Tudod, mikor az első szabadon választott, szabadon választottság azonnal létrehozta az első szabadon szabad magyar cenzúrát. Hát demokrácia cenzúra nélkül ne röhögtek. Hát milyen szar dolog az, hát ne. Demokrácia, demokrácia. Anyósom meg mondta, hogy mama, hát ne csináld, jogállamban fogunk élni. Már megint költözünk, az Isten nem magába már. Azzal mennyi bajom van, azt mondja múltkor, mert ugye abban mocskos rohadt terelőköt, mocskos parlamentben ugye, volt munkás, paraszt, értelmiségi. Most meg orvoszájban mindenki doktorja. Ping! Azt mondja anyósom, megyek a parlament, miért mennem már oda? Tüdőszűrésre. Hogy? Ha most mindenkit átvilágítanak, és akkor meg... Szóval egyszerűen csodák vannak, tudod? Csodák. Na, szóval képzeld el, a sápadka ott van, lógassa, és tisztítsa az órot is. Te nagyon tetszik, és valamelyik falábú megsértődhetett, mert kijavították, hogy tisztítja. Ó, veregessem, nagyot lesz. Ó, tisztítja, persze. Már annak sincsen humora valójában. Na szóval, kifogja az aranyhalat. Azt mondja az aranyhal, ha teljesítem 3 kívánságodat, visszadom. Ah, moly lepke. Ez már érdekes. Menjél vissza gazdinak a kabátjába, menjél fél. Ilyen régen nem voltál sehol? Ujjaj. A szerzete idehozott, mi az?
Csak nem az asszonynak én vagyok az ajándék. Én, nézd meg, na. Hát most karácsony, na. Szóval képzeld, de mindjárt vissza is dobta. Az aranyhallat azt mondja, na első kívánságom, tessék. Legyen ebben a zsebemben trillió, millió, 3, 30, 80 millió, trillió, billió, dollár. Benne van. Na, második. Legyen ebben meg 20, 80, 30, 47 milliárd dollár. Na tessék. Legyen kerek szám. És a parlamentben ezen megy a vita, hogy ebből ki mennyit kapjon. Csórika. Inkább valaki álljon mellé, így, és akkor az már... Az már mégis valami. Mert a pénznek nincs szaga. Na szóval, vége volt a választásnak, és ahogy vége volt, már jött mindjárt az önkormányzati választás. Én volt, ami szkájunk, deb vagy igen, deb tudom. Azt mondták, hogy a választási kombány volt az, amikor elment a kurvákat megnézni. Szépen, stikiben ment, azt hiszem, 4 nagy autóbusz, kivilágítva tele filmesekkel, riporterekkel, újságírókkal, minden, meg utána ment 3 ilyen szirénáló, és te kész, nem fogod elhinni. Odaértek. Nem volt ott a kurva. Hát ilyet, hát az valami boldogtok. És akkor ment erre, ment arra, lement az aluljáróba is. Azt kérdezte, mint valami régi pártitkár úr a sétálni, és mondja, önök azért mosták fel az aluljárót, mert én jövök. Közben akkor már 4 napja csőrepedés volt. Vitte az egész Asztóriát, mindent vitte. Azért, mert jössz. Azért. Jaj, ez a szépek voltak, ezek szépek. Egyik polgármester úr, kombány keretében azt mondta, hogy az van, hol televízió, persze. Mindjárt így hát, így ültem, hogy... Mindjárt meg fog szólalni másik nyelven is, mert ez... Az van, azért. És ő a polgármester. Mert hogyha mondjuk, hogy senki más nem lakik, akkor azt mondom, hogy... Hát így jött ki a... többségi szavazat alapján. De hogy hallom a felmérésekből, ott volt még 2 ló, meg 1 ökör. Akkor viszont már nem stimmel a döntés. Csoda, mi? Csoda. Egy másik helyen, szintén megtörtént, keresztény demokrata polgármester úr bement a diszkóba. Hát eddig még mondjuk rendben van. Templomban is énekelnek, ez mondjuk... De ott ilyen buzi show volt, képzeld el. Jó. Azt mondta valaki, hogy ez ilyen... Milyen show? Most még bikus, aztán majd utána leszbikus. Most még nem lesz, majd akkor lesz. És képzeld el, buzi show volt a 2 hölgyike. Tette, vette magát, nem lehet rossz egy ilyen. Keresztény demokrata szemmel mondjuk, hogy képzeld, miért? A szeretet ünnepén, hát ne csináld már! És azt mondta a polgármester úr, hogy ha tulajdonképpen én nem akartam bemenni, hanem az az igazság, hogy engem a karomnál fogva vittek be. Igen? És miért? Te hogy szeretted volna? Hogy... Na, amit a vendég akar. Ilyen alsó madárfogás vagy... És mégis miért ment be? Azt hittem, hogy valami politikai vita folyik.
Már az egyik lajna másikat a nyelvire vette. Az az igazság. Csodák, mi? Önkormányzati választás. Kis helyen, nem mondom a nevét, önkormányzati valami közgyűlés lehetett. Az átlag életkor 96 év. Polgármester. Az van ám verek azban, hogy nem van se pénzünk, se nincs, meg nem van. Az van. Na most, nem az, hogy pénzünk nem van, hanem pénzeszköz az se nincsen, van. És benne vagyunk a sűrűsztikába, mert ugye az adót nem hagyják itt, hát igaz, mi meg nem is fizetjük be, úgyhogy csak nem viszik el. És aztán szóval, hogy na most, hogy hogyan lehetne kimászni ebből a lamasztikából, akinek tipje van. Jó. Akármilyen tipje van, azt a tipkit azt ide elmondja, és akkor csak-csak tipből csinálunk egy saját tipkit nekünk, hogy hogy lehetne kimászni ebből. No. Emberek, te hát akkor, akinek tipje van, az akkor mostan mondja el a tipkit. Tessék, Mariska néni! Meg akart előzni. Fogatokat a helyükre. Starthoz. Azt szeretném kérni, úgyis mind alapító tag, hogy énekeljük el a himnuszt. És ne csináljam már a feszkót, hát... Nem, nem hallottam, mit ugatok itten? Ez a maga tipje, hát ne csináljam már. Hát most még nincs eredmény, akkor most még nincs. Ha lesz eredmény, akkor lesz himnusz akkor majd. Értve vagyok? Akkor na. Hát ilyen emberek. Na, tessék Béla bátyám, maga mondja. Angela Pictor is. Mi van? Ez miért a három? Mama, harmadtól vagyok rosszul. Hát akkor miért jött el, miért nem otthon haldoklik? Kicsit figyelve táviratul az Istenben magával ma. Még majd rontja a statisztikát. Hát, emberek, nem vagyok megérthető vagyok én? Nem. Na, akinek tipje van, no, tessék, hát, mind alapító tag, csak annyi. Hogy azért, de tényleg mind alapító tag, hogy csak énekeljük el a himnuszt. Emberek, nyakába ugrok minden valakinek az egyszer. Hát hogy lehet ennyire nem ért? Na végre, tessék. Hát, fölteszem a kérdéset, mind alapítótok. Egyszerre, de úgy mondja meg nekem, egyszerre hány alapítótoknak kell kérni, hogy végre mégis elénekeljük a himnuszt.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Corsa. Tchau, Lafintas. Tchau, Lafintas. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hát, hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapálja. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgál? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte valónak. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába.
Mikor Amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, skapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

lusta Jankó. Élt hetet Hétországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapja is. Csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál. Dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédja valakott egy özvegyász. Mondja neki, fiam Jankó, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Nem bánom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlődsz bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Már csak nem tudom. Nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot. No, azt mondja, nem szólt semmit. Féltette az óra. Most nap este megint elment a faluba. Lopott egy libót. Hozta a hónálat a sötétbe. A liba még mellapult. Igangot se adott ki a fajon. Hát vitte haza. Betette a libaóba. No, esik ki a baltarom, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszédje. Ma hát a falujokban lakott egy nagy gazdag bíró. Annak a hambityóra ki volt téve egy nagy faliúra. Jankónak nagyon megtetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda settinkedett, mikor elótottak a petlórlampot, félhúzódott a pirindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hónálat nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam ma? Hát a szekrény hátó, hogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se ki a baltarom, hogy loptam. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lopok. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsákot keresett. Szomszédasszony udvaróról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kerteken fél, végig tolta a talicskót. Zsákot is vitte. Hát, oda sétténkedett a disznójóhoz. Aludtak jó lakott szép sűdők. Egyet óvatosan begyugodt a zsákba. Fél a talicskóra. Tolta. De szegény lustájánkó mindig csak azt figyelte, hogy nem ki a bajokra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vette ki, mintha úgy csikorgott volna. Úgy is csak kell csípna. Úgy is csak kell csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Lekapta a sorkot a sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsorkba. Visított. Azt visította, úgy vette ki Lusta Jankó, hogy erre visz! Erre visz! Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódálnak. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre visz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsorkval együtt Lusta Jankó. Szaladós haza. Bújik a szekrényhajtó, ahová az órát gyújtta. Ott, ahogy ott lapul mozog, a sétálója az órának még elindult. Most azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baj a bűnöm. Jankó, Lusta Jankó, szaladt csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk két szaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kodkodolcs, te loptál! Kocskodolcs, te lopta! Jaj, marom ki a baj a bűnöm! Le a libaóba! A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te lopta! Gigaga, te lopta! Jaj, megismert! Na, fuss, Jankó, Lusta Jankó! Menekülj! Futott Lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott. Hát hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj, fuss,
Hol vagy? Futott lusta Janko. Kegyetlenül. Mi most is fut, ha bírja szuszvál. Igaz, bóte?

0: halászfia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmúrt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmúrt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan, paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát, rendben van. Legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtánk. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmúrttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni. De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született. Mikál. Keménykötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egyszülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmúrt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mintsem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmúrtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmúrt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmúrt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával? keményen meg kell fizetnie a csalásért. Vumurt bosszújától meg nem menekülhet. Hát, ha már így szól az ígéret, teljesíteni kell, apám, mondta végül. Kivitte akkor a fiát az öreg a folyópartjára, megölelte utoljára és magára hagyta. Aztán hazavászorgott a megüresedett házba, hogy az öreg asszonnyal kettesben élje le maradék életét. Mikál meg csak üldögél a folyócska partján, amikor 12 fehér galamb ereszkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habselyem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelej cselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikált nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vumurt bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambá változol. Ha nem, remeterák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja, és rámutatott. Rendben van, mondta Vumurt. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vumurt elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vumurt megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vumurthoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett.
1: Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vumurt. Hát azok voltak a szökevények.
0: Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve. Én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vumurtot becsapják. Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utol is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket, végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék ne felejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kis barátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom.

kettétörte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgassége, fiam! Tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült velem. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apám, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendegélt. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
2: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy

0: étteremjel egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa, nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indult a kút. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik háromszorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
1: Tudja, felséged, milyen évetünk ma engel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. Háromszorra nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. Felállt, az ablakhoz ment. Kihajolt, és még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Hívatta tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is történt. Oda mentek, bekopogtak a lajt. Mikor beér kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa szénén voltam, még az asztalok és a szék is.
1: Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam ma kegyelmedet ebédre.
0: Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp, tányér, pohár, kés, villa, egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbált. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény kuldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azon nyomban teljesült a kívánsága,
1: ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt helye lett. Mennek rökő este a király elé. Ha látná a felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van. Akárhogy is, kerítsétek elő. A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. Aztán azt mondta,
2: semmit sem látok.
1: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
2: Most sem látok semmit.
1: Azt mondja neki a kutya,
3: próbálj meg amara is felmászni.
1: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta,
2: éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota, biztosan ott vannak.
1: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott, úszott, úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
3: Próbálj meg
1: bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észrevesznek, majd meglásd, elég lettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig
3: edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
1: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették ők elmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osty, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
3: Láttad a királylányon a gyűrűt?
1: Kérdezte tőle a kutya.
2: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
3: Hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg. Lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
1: A macska belopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt, és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt, és egy bántok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
2: A gyűrűt egy ládikóba tette? Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni, na meg nem is tudom a ládikót elhozni.
3: Fognod kéne egy egeret,
1: mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak jókora egeret fog.
2: Ide hallgass,
1: mondja az egérnek.
2: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
1: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
2: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
1: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak, rágtak, rágtak, rágtak egész éjjel.
2: végül egy iciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta. Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon, parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy cí-cí-cí. És már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba lassan, nagyon lassan. Húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
4: Jó, édes ős, megvan a gyűrű, látod?
3: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
2: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel és bekapja. De a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
3: Ezt aztán jól megcsináltuk,
2: mondta a kutya.
3: Elejtettem a gyűrűt.
4: Én meg kifogtam a halat,
2: mondta a macska.
4: Együk meg.
2: Felbontják a halat. Hát, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak szerencse, hogy a kutyáknak jó a szivatok, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Hát, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták el. Akkor azt mondja a macska.
4: Ide figyelj, te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba, fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
2: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg. A legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott. És aki az anyós.
1: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. No, Szűz Máriáját, hát már ezer éve oda járnak aztán. Eddig miért nem mondta be a kommunista rádióban? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Ja, van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puf, mind eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
2: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
1: Mama, ha ébren van, ne álmodjon. Istenik neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod, de azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta, de? Hát tudta is a mama.
2: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
1: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Én nem lehet. Gyerekek. Szégyeli? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedett, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ha? Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, puf! Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi.
2: Mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
1: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
2: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
1: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
2: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
1: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
2: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk.
1: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölste Klatze. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre megy, jön a mentő, emberek tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a bütös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció van, jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, a tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, nem történik semmi. Egyik se ült, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak. Bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis maradt minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintabolt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy. TV kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem. Ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igaz? Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért állzik be, mert a gyártmányfejlesztés kutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cét. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a haka honnan alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj te, Marta. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszik ül.